0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Song is very supreme song. Yet seven. Oh, you're happy. That sound, this sound, connect.
1: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Benész Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

gazdagokat, bámultuk nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat, és csillogó szemmel ragyogva meséltél a felsőmben a tűzfényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet. Ébred a város, kergeti a csöndet, még zárva a végség, de friss illat száll, a jövő ránk mosolyog és továbbáll.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: I know you're faking, 'cause real love is aching, and I'll be forsaken.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
3: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Szeptember 10-től a Lélek tükre címmel különleges kiállítás nyílik a Pesti Vigadóban, ahol a magyar animáció neves alkotóinak képzőművészeti munkáival találkozhatunk. A tárlat október 29-ig látható, és festményeken, grafikákon, plasztikákon keresztül mutatja meg az animációs művészek egy kevésbé ismert oldalát. Az animáció lényege a mozgás, a kiállított alkotások viszont éppen a mozdulatlanságban mutatnak meg valami fontosat. A vásznon vagy a plasztikákban ugyanaz a képzelet és a belső világ jelenik meg, amely a mozgó képeket is életre kelti. A klasszikus mesterek mellett fiatalabb, MMA ösztöndíjas animációs alkotók munkái is helyet kapnak. A kiállítás így egy kicsit olyan, mintha egy pillanatra megállítanánk az animáció filmkockáit, és közelebbről megnéznénk, mi rejlik mögöttük. A Lélek tükre nem csak az animációs művészet sokoldalúságát mutatja meg, hanem arra is invitál bennünket, hogy egy kicsit lassítsunk, nézzünk körül, és más szemmel figyeljük a minket körülvevő világot.
0: Fesztivál.
1: Szeptember 18-a és 27-e között 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. 10 nap alatt 18 válogatott előadást nézhetünk meg, klasszikus és kortárs művek, közszínházi és független produkciók egyaránt szerepelnek a programban. Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjai is helyet kapnak. Láthatjuk például a Soproni Petőfi Színház Bányabácsiját, a Szegedi Pince Színház Siráját, a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Feneva című előadását, valamint a Víg Színház a Hazug című Goldoni komédiáját. Az online forma ráadásul nem egyszerűen színházi közvetítést jelent. A kamera közelebb hozza a színészeket, más nézőpontokat kínál, és olyan apró részletekre is ráirányíthatja a figyelmet, amelyeket a nézőtérről talán észre sem vennénk. A fesztivál idején minden előadás korlátlanul megtekinthető, egyedi jeggyel vagy bérlettel, és így nem kell rohanni a virtuális függöny elé. A produkciókat szakmai zsűri értékeli, emellett közönségdíjat is átadnak, vagyis a nézők is beleszólhatnak abba, melyik előadás lesz az idei fesztivál kedvence.
0: Koncert.
1: Felszabadult Carson Koma koncert a Budapest Parkban. Szeptember 4-én különleges koncerttel zárja a nyarat a zenekar. Saját megfogalmazásuk szerint ez lesz az első olyan nagy budapesti koncertjük, amelyet már felszabadultan ünnepelhetnek, és amelynek középpontjában a rendszerváltás áll. A koncert egyben egyfajta visszatekintés is az elmúlt 7 évre. A zenekar 2019-ben lépett fel először a Budapest Parkban, azóta pedig számos konfliktus, lemondott koncert és tiltás is kísérte a pályájukat. Most mindezt lezárva szeretnének ünnepelni, méghozzá közönségükkel együtt. Az este üzenete elsősorban a szabadságról szól, arról, hogy mindenki önmaga lehessen és szabadon szerethesse azt, akit szeret. A koncert így nem egyszerűen egy nyárzáró Carson Koma buli, hanem egy korszak lezárásának és egy új kezdetnek szánt közös ünnep is.
0: Színház.
1: Szeptember 10-én kezdődik a Pintér Béla és Társulata 28. évada az Átriumban, amely új bemutatóval, jubileummal és több változással is készül. Az évad egyik legfontosabb eseménye a szeptember 26-ai flashback bemutatója, amely bűnről, gyászról és megbocsátásról mesél két festőművész Tinka és Imre történetén keresztül. A darabot Pintér Béla írta és rendezi, a főbb szerepekben többek között Adorjáni Bálint, Enyedi Éva, Fodor Anna Mária és Jankovics Péter látható. Szeptember 29-én utoljára játsszák a Vérvörös Törtfehér Méregzöld című előadást, amely ezt követően tehát lekerül a repertoárról. Október 6-án pedig a 42. hét 150. alkalommal kerül színpadra. A jubileumi előadás egyben Csákányi Eszter és Túróci Szabolcs búcsúja is az adott szerepektől, maga az előadás azonban később megújult szereposztással visszatér. Változás lesz az Anyám Orra szereposztásában is. Nagy Ervin távozása után Adorjáni Bálint veszi át a szerepét október végétől. Közben természetesen a társulat több közönségkedvenc előadása is műsoron marad, köztük a Parasztopera, a Titkaink, a Szutyok, a Kabuki és a Réka és az Oltatlanok. Az új éva tehát egyszerre szól új kezdetekről és lezárásokról is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Ez itt a Vadnyugat, a tordasi Western falu. A Fejér megyei Tordas határában létrehozott Western faluba érve, olyan érzésünk támad, mintha a Missouri folyó partján egy nyugat-amerikai poros, ám de veszélyes faluba csöppennénk. Az élményfaluban rengeteg programmal és érdekességgel várják a látogatókat. A Western falu. Az élményfalu létrejöttének célja az volt, hogy egy különleges, de Magyarországon mindenképpen egyedi, talán hiánypótló parkot hozzanak létre. A szórakoztató faluban rengeteg élmény várja a látogatókat. A Western falu vadnyugati programjai. Lehet kérni, hogy a látogató egy igazi Western film szereplője lehessen. Ilyenkor egy valódi filmstúdió áll rendelkezésre, ahol a vendég kérésére leforgatják a Tordasi Banditák című filmet, amiben a vendég és társasága adja a szereplőgárdát. Magában a faluban meg lehet ismerkedni a Western életmóddal, a fegyverekkel, imitálni lehet Western jeleneteket. Ha a Western kocsmai hangulatot szeretnénk megtapasztalni, annak sincs akadálya. A falu szalonjában hamisítatlan vadnyugati élményben lehet részünk egész éjszaka. Ezen kívül még működik szabaduló szoba is a helyszínen. Lehet rodeóbikán lovagolni, íjászkodni, célba lőni, aranyat mosni, és még számos érdekes programban részt venni. Tordas falu egyéb érdekességei. A falu határában található a Tordasi Horgásztó, a tájházában a mezőgazdasággal foglalkozó elődök életét, korabeli munkaeszközeit mutatják be. A Sajnovics kastély és a Sajnovics János emlékmű is megtekinthető a faluban. Sajnovics János tordasi születésű, a 18. században élt jezsuita szerzetes. A finnugor nyelvrokonság korai kutatója, nyelvész, matematikus és csillagász volt. Ő vetette meg a magyar nyelv rokonságának tudományos alapjait. Egy expedíció tagjaként Mária Terézia megbízásából Helmiksa vezetésével Észak-Norvégia partjainál végeztek csillagászati megfigyeléseket.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. augusztus 31-e van, a nyár utolsó napja. 6 óra múlt 1 perccel Németh Lászlót hallják a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A közleményükben jelezték, közzétették a közép- és nagyfeszültségi hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázatot. A pályázat kiírását jelentős szakmai előkészítés előzte meg, a hivatal országos piaci felmérést végzett, hogy feltárja a fejlesztések várható hálózati csatlakozási igényeit, illetve pontos képet kapjon a tervezett beruházások előkészítettségéről. A legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, az adott csomóponthoz tartozó tényleges csatlakozási időpontot pedig a csatlakozási tervben kell meghatározni. A benyújtási határidő már, mint a pályázati, október 30-a idén. Az eredményeket legkésőbb december 13-áig közzé teszik. A Wekerle lakásépítési programra a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót tudunk fordítani, ehhez banki és társfinanszírozással akár további források is társulhatnak, így összesen akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat. Erről itt közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a lakhatási válság már olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. A programról elmondta, kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti a társadalmi, a szociális és a minőségi városfejlesztési szempontokat. Egy átlagos magyar lakására 2015-ben 5,9 évnyi nettó átlagkeresetnek felelt meg, ez 10 évvel később 7,1 évre nőtt. Vitézi arról is beszélt, hogy ugyanebben az időszakban a bérleti díjak 30%-kal emelkedtek, miközben 320 ezer egyetemi hallgatóra mindössze 49 ezer kollégiumi férőhely jut. Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állásokat támadott a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő Larak szigeten. A bejelentés szerint megelőző légicsapásról volt szó, mert amerikai megfigyelések alapján a forradalmi gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, illetve újra tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon. Az amerikai offenzívát egy hónap szünet után hajtották végre a térségben állomásozó katonai erők.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os erősödés mellett 150.666 ponton zárta tegnap pénteken a kereskedést. A részvénypiac forgalma 22 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 1,9%-kal emelkedett 5.060 forintra, az OTP 8%-kal került feljebb 46.000 forintig, A Richter 1%-os pluszban 13.370 forinton zárt, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2504 forintra. A Forage 1632 forinton stagnált, az Opus 8%-kal csökkent és 320 forint 50 fillére jegyezték. A Bitcoin 77.622 dolláron és 3 centen áll 1%-os mínuszban, az Ethereum ugyanennyivel csökkent 2415 dolláron és 88 centen áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 29 fillér, egy amerikai dollár 315 forint 14 fillér, egy svájci frank 384 forint és 56 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 8/10, Párizs 1,1%-os pluszban zárt, a milánói börze 8/10, Madrid 9%-kal korrigált felfelé pénteken a nap végén. A tengeren túlon az Egyesült Államokban, New Yorkban, a Wall Street-en a Dow Jones 200, az S&P 500-as 3/10, a Nasdaq Composite 0,5%-os mínuszban zárt. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI hordonként 2%-kal erősödik, 85 dollár 8 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára hordonként 90 dollár 18 cent. Egy uncia aranyért 1,3%-os mínusszal 4472 dollárt és 70 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos időnk lesz, a késő délutáni esti órákból kezd határozottan növekedni a felhőzet, éjszaka lehetnek majd záporok, zivatarok, addig is a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk, augusztus 31-én, hétfőn, a mikrofonok mögött Német László és Emszűcs Péter. Szélaci, jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Utolsó nap a nyárból, milyen lesz?
3: Meleg.
2: Meleg. Bővebben?
3: Nagyon meleg, 35 fok körüli csúcsokra számíthatunk, legalábbis hát napközben. A felhősödés, az senkit ne tévesszen meg, este jön majd az eső, illetve éjszaka. Úgyhogy addig nyugodtan lehet lengébe, tessenek vigyázni magukra.
2: És holnaptól eső?
3: Holnaptól jön egy kis lehűlés, aztán majd meglátjuk nyilván. Már nem lesz olyan meleg, tehát az már olyan kellemesebb idő lesz, úgy néz ki.
2: Hát akkor így véget ér a nyár, kezdődik az iskola.
3: Te szomorú vagyok.
2: Ja, hát a diákok biztosan azok, ez nem is kérdés. Bár szerintem sokan várják már ilyenkor, hogy találkozzanak a pajtikkal.
3: Hát ilyenkor mi is vártuk még szerintem ebben a korban. Igen.
2: Vegyesek az emlék. Mármint persze a barátokat vártuk, hát a tanulást annyira nem. No, ne, minden esetre ez is eljött, meg ahogy eljött a hírek ideje.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Kiírták a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A benyújtási határidő október 30-a.
3: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közleménye szerint a pályázat kiírását jelentős szakmai előkészítés előzte meg. A hivatal országos piaci felmérést végzett, hogy feltárja a szélerőművi fejlesztések várható hálózati csatlakozási igényeit, valamint pontos képet kapjon a tervezett beruházások előkészítettségéről. A kiírás tervezetét iparági konzultációra bocsátották. A legkorábbi csatlakozási időpont szeptember 30-a, az eredményeket legkésőbb idén december 13-ig.
2: Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állások ellen hajtott végre légicsapást a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő Larak-szigeten.
3: A bejelentés szerint megelőző légitámadásról volt szó, mert amerikai megfigyelések alapján az iráni forradalmi gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint újabb tengeri aknákat készültek elhelyezni a hajózási útvonalon. Az újabb amerikai offenzívát egy hónap szünet után hajtották végre a térségben állomásozó katonai erők.
2: Japán ipari termelése negyedik hónapja nőtt júliusban, elsősorban a félvezetőiparhoz kapcsolódó termelés élénkülésének köszönhetően.
3: Júliusban 1,1%-kal nőtt japán ipari termelése az előző hónaphoz képest, így sorozatban negyedik hónapja bűvült. Az elemzők 6,1%-os visszaesést vártak. Éves összevetésben az ipari termelés 4,1%-kal nőtt a júniusi 4,9%-os bővülés után.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 7,1%-os pluszban 150.666 ponton zárt pénteken. A forgalom 22 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével mind drágultak.
3: A MOL 1,9%-kal erősödött 5050 forintig, az OTP 8,1%-kal nőtt 46.000 forintra. A Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2504 forintra, a Richter pedig 1,1%-kal 13370 forintra emelkedett.
2: Európában jó volt a hangulat.
3: Londonban a FTSE 3,1%-kal, Frankfurtban a DAX 8,1%-kal erősödött, Párizsban a CAC40 1%-kal került feljebb. Milánó 7-tized, Madrid 8-tized%-kal emelkedett.
2: A tengeren túlon azonban gyengüléssel zárták a hetet a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones néhány pont elmozdulással 53.559 pontra csökkent, az S&P 500-as 3-tized%-kal lett kevesebb, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal csökkent.
2: Ezt a tendenciát folytatja Ázsia is, ahol jobbára mínuszokat látunk. Japán 9%-a van lejjebb, Hongkong 7%-del, a Shanghai kompozit 2%-os mínuszban, India nyitás után nem sokkal 0,5%-a van lejjebb, a dél-koreai mutató 1,6%-os mínuszban, egyedül Szingapúr az, aki 0,5%-os emelkedés mutat. A forint egy picit gyengül az euróval szemben, de erősödik a dollárral és a svájci frankkal szemben. 1 euróért 365 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 315 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 389 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak emelkednek, elemzők szerint amiatt, amit a hírekben is hallottak, hogy az amerikai hadsereg iráni rakétavetőket támadott, és emiatt megugrott az olajára. 2,6%-kal a Brent, $90.40 áll. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 2,2%-kal $85.20 fölé emelkedett. Az arany árfolyama 1,3%-kal olcsóbb, egy unciáért $4,469 kérnek. A többi fémára is mínuszban a palládium 2,6, a platina 2,5, az ezüst 1,7%-kal kerül kevesebbe. Hozzájuk képest a rézára gyakorlatilag nem változik. Enyhe pluszokat mutatnak a mezőgazdasági termelőjárak. Amit érdemes kiemelni, ez a búza, ami viszont majd 1%-kal kerül kevesebbe, a gyapott 6,1%-os pluszban. A szárazság miatt kevesebb gyógy- és fűszernövény termet ide, haza pedig adottságai miatt külföldön is népszerű termékek készülnek belőlük. Ezt mondta a megkérdezett agrárszakértő.
3: Simon Attila példaként a kamillát hozta fel, ami minőségben hibátlan, mennyiségben viszont szemmel láthatóan kevesebb lett, pedig a termőterület változatlan maradt. Mindez úgy is igaz, hogy ez a növény jól bírja a szárazságot.
1: Kamilla abszolút hírű, az olyan jó minőségben terem meg a ortobányon, illetve az Alföldön, hogy egyértelműen látszik, hogy nincs egyszerű versenytársa, és a legjobb exporttermékünk volt, lesz és van. Igazából ebben az évben az óriási asszály, ami igazából nagy mértékben csökkenti a betegött mennyiség súlyát, területben nem változik, mert jó bírja a szárazságot, de persze annak is megvan maga határa, amit el tud bírni. Azok a növények egyértelműen ősi növények, őshonos növények, ezért jól tudnak alkalmazkodni az ilyen klimatikus viszonyokhoz, ami jelenleg van.
0: Időjárás jelentés.
3: Kirgiz barátaink ünnepelnek ma, ugyanis náluk ma van a függetlenség napja, 1991. augusztus 31-én szakadtak el a Szovjetuniótól, hogy aztán utána néhány évvel később ismét elkötelezzék magukat azon blokk, illetve az Oroszország köré gyűlő országok között. Igazából nem egy túl gazdag ország, de azért működőképes. Ázsiában nagyjából kétszer akkora területen fekszik, mint Magyarország, és mintegy 7,5 millióan lakják. Nem egy túl nagy államról van szó. Egyébként a függetlenség napja valahogy úgy van kirgizül, megpróbálom elolvasni, azt mondja, hogy Egemen Duuluk Kunu. A Kunu az a nap. És valószínűleg valami birtokos eset lehet. Szóval Isten éltesse Kirgizisztánt. Ahol most az időjárás úgy alakul, hogy esik az eső, és 22 fok van Biskekben, a fővárosban. Nálunk ehhez képest egész kellemes lesz, még egy kicsit tombol a nyár, 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk napsütéssel, este jön az eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig részletezzük, hogy hogy alakultak a gyógynövénytermesztés, illetve a fűszernövénytermesztés idehaza.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 6 óra 42 perc. A szárazság nem csak a klasszikus haszonnövények termését tizedelte, a gyógy- és fűszernövények mennyisége is csökkent, még relatíve azoké is, amelyek jól bírják a csapadékmentes időszakot. Ilyen például a kamilla, amely a szikes területeken terem jól, ám a mostani asszály miatt abból is kisebb lesz a termés, pedig a minőség kiváló, mondta agrárszakértőnk. Simon Attila szerint egyre több kertben, vagy éppen erkélyen termesztenek fűszernövényeket is. A bazsalikom, a lestján, a kapor, a kakukkfű például újra virágkorát éri. Vele beszélgettem mindenről.
2: Két olyan növénycsoporttal fogunk foglalkozni, amivel már évek óta nem. 4 éve ment el Szabó Gyuri bácsi, a bükki füves ember, még vele interjúztunk itt ebben a rádióban, pont a Covid táján valamikor. Mindenféle mezőgazdasági növényről elmondjuk, hogy bizony a szárazság, az asszály, az a terméseket, hát harmadója jobb esetben van, ahol felezi, van, ahol meg szinte teljesen tönkre vágja. Gyógynövények, fűszernövények. Kezdjük a gyógynövényekkel. Ezek egy része szabadban terem, de egy részét gondolom tudatosan tenyésztik. Mekkora területen foglalkoznak ezzel, mert a magyar gyógynövénynek igen jó a híre mindenütt.
3: A legősibb és a legkelendőbb a kamilla, ami a szikes területeken terem. Ebből 25.000-30.000 hektár felület van, de ezt nem mind művelik, nem mind vágják le. Igazából nem is a művelés, hanem a lekaszálás, a gyűjtés magának, a virágzatnak az óriási munka, amit kevésbé lehet jól gépesíteni, ezért főleg kézzel csinálják, hiszen egy elég értékes növényről van szó.
2: Gyakorlatilag akkor ezek ilyen mezők, nem? Ahol mindenféle növény terem, nem csak kamilla.
3: Ott alakulnak ki ezek a fűszer, ez a maga a kamillás területek, ahol a tavaly sótartalma bizonyos szintet meghaladt, és ezeken a területeken így foltokban, nagy foltokban, fél hektáros, négy hektáros foltokban szaporodik a kamilla, magát is minden évben ki kell, és ő meg tud újulni. Ezek a fő területek, de ezt már a hagyományos begyűjtők ismerik, és ezt a területet megvédik, hogy semmiféle egyéb szennyeződés ne érjen.
2: Ugye említetted a szikes területet, akkor a kamilla az inkább az alföld növényese, mint a dombos vidékeké.
3: Igen, kamilla az abszolút alföldön terem meg. Ott van a szikes foltok, ahol a tartós vízállás miatt a talajban a sómozgása lelassul, és fel tud halmozódni ilyen szikes, úgy hívják szakszerűen, hogy szoloncsárkos területek. Ezeken a területeken van, persze bárhol található kamilla, de az igazi gyógyító hatású kamilla az egyértelműen az alföld főnövénye.
2: Viszont a többi gyógynövény az már nem az alföld része inkább, nem azok inkább a dombok, illetve a hegyek közötti kisebb mezőkön található, gondolom én.
3: Igen, ezek a kertszélek, faluvégek, illetve külön tisztások, ahol ezeket be lehet gyűjteni. Hát nem sorolnám fel, mert nagyon sok gyógynövény van, de mai orvoslás, illetve egyre inkább a betegek kívánságára egyre többen használnak különféle gyógynövény kivatokat, hiszen sikeresen lehet jó kúrákat elvégezni.
2: Hát például az egyik ilyen nagyon népszerű növény, a citromfű, rengeteg kiskertben is direkt termesztik, meg nagyon sok helyen ültetnek egy-két helyen levendulát, ami ugyancsak jó mindenféle korságra, sőt a citromfűből kitűnő szörp is készül, túl azon, hogy egyébként teának is nagyon kellemes.
3: Igen, a citromfű az idegerősítő és nyitottó hatású növény, és illetve valamelyest az alvázzavarokkellenes segít. A nagyon-nagyon sikeres még a kettő mellett a csipkebogyó, ami igazából egyetlen igazi C-vitamin forrásunk a savanyú káposzta és a paprika mellett, amellett, hogy ő az immunrendszert is erősíti, és nagyon fontos a csipkebogyó, nem szabad a C-vitamin tartalma miatt leforrázni, hanem langyos ízbe kell áztatni, ekkor igazából elér hatását. Megjelent a cickafarka, főleg a nők számára ad lehetőséget, különféle görcsfordások miatt, ami már itt átne egy gyógynövény a fűszernövénybe, az a borsmenta, ami egyértelműen azon kívül javítja az emésztést, és csillapítja a gyomorgörcsöket, jelentősen használják fel a menta ízű vitamokhoz, koktélokhoz is.
2: Na még egy pillanatra maradjunk a gyógynövényeknél, hogy nagyon sokféle van, ahogy mondom, most egy párat soroltunk csak föl. De amikor mondjuk ezeket az ilyen réteket, vagy ahol megteremnek ezeket egybe szedik le, és úgy válogatják le külön, vagy eleve külön szedik?
3: Eleve külön szedik, de vannak, akik termesztik ezeket a területeket. Ezeket egy kaszával lekaszálják, egy begyűjtőkocsival beszállítják feltűzőüzemekbe, ahol olajat présenek, vagy szállítják, egy ilyen speciális kamrákban, ahol nagyon lassan megy a szállítás, alacsony hőfokon, mindig kevésbé sérüljön a betartalom. Illetve, hogyha az olajat présenek, akkor pedig egy ilyen autoklávba helyezik be, ahol gőz hatására kivonják az olajokat, és ezt külön szűrve fölfogják hasonlóan a gulivabogyó termesztéshez, ez persze más, de jó használatok az olajok, mind a parfümipar, mind a gyógyszeripar használ ezekben jó sokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan tiszta terület, begyűjtött növényekről van szó, ahol semmiféle egyéb környezeti hatás, szennyeződés nem érinti a területet.
2: Mennyiben más ez, mint mondjuk, mert szerintem Európában nagyon sok helyen használják ezeket a növényeket. Ugye az orvoslás, ahogy fejlődött, értelemszerűen mindenütt megtalálják a fűben, fában orvosságot. Miben más a magyar gyógynövény? Vagy van-e különbség közötte is az európai versenytársak között?
3: A kamilla abszolút világhírű. Az olyan jó minőségbe terem meg a ortobányon, illetve az Alföldön, hogy egyértelműen látszik, hogy nincs egyszerűen versenytársa, és a legjobb exporttermékünk volt, lesz és van. Igazából ebben az évben az óriási asszály, ami igazából nagy mértékben csökkenti a betegek mennyiség súlyát. Területben nem változik, mert jó bírja a szárazságot, de hát persze annak is megvan maga határa, amit el tud bírni, hiszen ezek a növények egyértelműen ősi növények, őshonos növények, ezért jól tudnak alkalmazkodni az ilyen klimatikus viszonyokhoz, ami jelenleg van.
2: Fűszernövényben mi az, ami, gondolom ott is az asszály azért nem tett jót ezeknek, abban mi az, amiben mi jók vagyunk, mert hát azért fűszereket elsősorban jó messziről kezdtünk el megismerni.
3: Hát ez most is így van, tehát azért a klasszikus fűszerek, amelyek a magyar konyhában vannak, akár bors, vagy akár bármit felsorolhatnék, azok egyértelműen Ázsiából jönnek, Közép-Ázsiából, Indiából, és ezeket nem lehet kihagyni az étrendből. Ezek nagyon nagy forradalmat csináltak az 1700-1800-as években a kulináris meg egész Európában, illetve ha volt áldása a török ura annak, akkor az, hogy új fűszernövények jöttek be.
2: Az időjárás változásával változhat majd az, hogy több fűszernövény lesz idehaza?
3: Én nem gondolnám, hogy a jelentősen el fog mozdulni. Igazából a legnagyobb probléma az asszályt, illetve a kimováltozást egyéb termesztett növények jelentik, ahol a genetikailag teljes mértékben úgy szelektálták őket ki, hogy minél több hozamot termeljenek, betartalomba, illetve mennyiségbe, de ezzel a klímaváltozásban, ezzel a gyógynövényekben a mennyiségben van probléma, a minőségben nem hiszem, hogy nagyon gondot okoz. Úgy gondolom, hogy egyértelműen látszik, hogy egy növekvő piac van, és jó megoldás lehet azokon területeken, ahol már más hagyományos szántóföldi kultúrát nem lehet megfelelően termeszteni.
2: Nagyon sok ablakban látsz bazsalikomot, sáfrány, akkor lescsán, azt ugye ritkán használja, pedig levesebben nagyon jó. Tehát van egy olyan pár fűszer, mert ugye a paprika oké, a borsot azt ugye itt nem tudjuk megtermeszteni, szóval sok olyan fűszer van, amiről keveset hallunk, pedig a magyar konyhának részei.
3: Egyébként külön bontjuk itt a zöld fűszerekre, és a nehéz fűszerekre, bazsalikom, petrezselyen, kakuk, oregano, rozmarin, kapor, menta, zsája, ezek akár mint a lesen, amit mondtál, ezek az általában használt, magyar konyhában használt fűszernövények, de emellett még igazán sikeres fűszernövényünk a majorán, a csomboly, a borsukafű, a köménymag, és nem beszéltünk a citromfű, tehát ezek egyértelműen nem lehet jó minőségű vagy új gyűjtet főzni a magyar konyhában, hogy nem használják fel a népies észre korábbi időszakban nagyszülek vagy étfélek által begyűjtött vagy felhasznált receptekbe leírt fűszernövényeket, de nem lehet kikerülni őket, tehát nem lehet pótolni egyéb illóolajok vagy egyéb mesterséges fűszerekkel.
2: Ezeket üvegházban is termesztik? Mert ugye ott megúszható a szárazság probléma.
3: Ez a cserepes fűszernövények egyre inkább elterjedtek lettek, nem is túl drágák. Az a frissesség, amit a fűszernövény levele, főleg a levélfűszerekről beszélünk, a bazsalikomnál az ég és föld egy szárított, apított vagy tört bazsalikom, vagy egy frissen kis hajtácsos lecsípve és hazzászólva a különféle lassítólekhez, vagy lébételekhez, akár petezsén zöldjén, önállóan is árulnak, a petezsentől függetlenül, a kapufű a szintén nagyon fontos a frissesség, a kapor az meg igazából szállítva nem adja vissza azt az élményt, mint egy kovácsúborkán, vagy egy más ételeknél használhatunk több főzőlékben.
1: Az elmúlt percekben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség jön, közlekedési információkkal jövünk. 7 órakor pedig friss hírekkel.

0: Reggeli Monitor.
1: A radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árva szúnyograjok. Az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg. De ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árva szúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Az északi államok radarképein például a madárrajok vonulását lehet évről évre látni. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tájékoztatása szerint az árva szúnyogok nem tévesztendők össze a vérszívó, csípő szúnyogokkal. Ők nem csípnek, nem szívnak vért és nem terjesztenek fertőzéseket. Ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek. Az árva szúnyogok életük nagy részét lárvaként a Balaton üledékében töltik, ahol szerves anyagokkal és algákkal táplálkoznak, így fontos szerepet játszanak a tó öntisztulási folyamataiban. Az utolsó fejlődési szakasz után a bábok a felszínre kerülnek, és abból bújnak elő a repülő kifejlett egyedek. A kifejlett rovarok már rövid életűek, fő feladatuk a párzás és a peték lerakása. Az árva szúnyogok gyenge repülők, így az esti légáramlások határozzák meg, hogy melyik parton koncentrálódnak. Emiatt a rajzás intenzitása partszakaszonként jelentősen eltérhet.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttal a Szerencs utcáig, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárták mától a harmadik kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában. Ma 8 órától a Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Az Akadémia utcában továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A Wekerle lakásépítési programra a hazahozott uniós forrásokból 550 millió eurót lehet fordítani. Ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további pénzek is társulhatnak, így összesen akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat.
5: Erről írt közösségi oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt hangsúlyozta, a lakhatási válság mára olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. Vitézi elmondta azt is, hogy az elmúlt 15 évben a lakásárak gyorsabban nőttek, mint a jövedelmek. A reál lakásárak ezen időszak alatt 120%-kal, a reálbérek 60%-kal emelkedtek. Egy átlagos magyar lakására 2015-ben 5,9 évnyi nettó átlagkeresetnek felelt meg. Ez a mutató 2025-re 7,1-re nőtt. Arról is szólt, hogy a miniszter, hogy ugyanebben az időszakban a bérleti díjak reálértéken 30%-kal emelkedtek, miközben 320 ezer hallgatóra mindössze 49 ezer kollégiumi férőhely jut.
4: A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint alig csökkent a foglalkoztatottság mértéke nyár elejéhez képest.
5: Ugyanakkor valamivel jobb a helyzet, de azt nem lehet kijelenteni, hogy csak az idei munkák előretörése állhat emögött, így értékelte a helyzetet a KNTH vezető elemzője. Németh Dávid szerint össze lehet majd arról beszélni, hogy ez a tendencia igaz volt-e.
2: Az idény munka biztos, hogy segít benne. Azt, hogy csak az idény munka, vagy más is van mögötte, ugye ezt most még nehéz látni. Az biztos, hogy a tavalyi évhez képest az elmúlt egy-két hónapban gyorsabban nő a foglalkoztatás ennek a mértéke. Úgyhogy azért ez egy picit azt is sugallja, hogy talán többről van szó, mint szimplán idény munkás emberfelvételről. De nyilván ezt majd az össze fogjuk látni, amikor ezek az idény munkák kifutnak, hogy utána hogy alakul a foglalkoztatottságnak az alakulása.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 7%-os pluszban 150.666 ponton zárt pénteken. A forgalom 22 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével mind drágultak.
5: A MOL 1,9%-kal 5050 forintra erősödött, az OTP 8%-kal 46.000 forintra nőtt, a Magyar Telekom 1%-kal 2504 forintra csökkent, a Richter pedig 1%-kal emelkedett 13.370 forintig.
4: Pluszban zárták a pénteki kereskedést a vezető európai indexek.
5: Londonban a FTSE 3%, Frankfurtban a DAX 8%-kal került feljebb, a párizsi CAC 1%-kal emelkedett, Milánó 7%, Madrid 8%-kal bővült.
4: Ezzel szemben a tengeren túlon gyengüléssel zárták a hetet a vezető indexek.
5: A Dow Jones néhány pontos mínusszal 53.559 pontra csökkent, az S&P 500-os 3%, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett vissza.
4: Ázsiában is mínuszokat látunk leginkább, Japán 7%-kal van lejjebb, csak úgy, mint Hongkong. A Shanghai kompozit 2%-os mínuszban, India nyitás után nem sokkal lejjebb, már 6%-kal. A koreai index az 1,1%-os mínusz mutat, egyedül Szingapur az, aki pluszban 0,5%-kal. A forint picit erősödik, de tényleg csak picit. Egy euróért továbbra is 365 forint 20 fillért kell adni, egy dollárért 315 forint 10 fillért kérnek, egy svájci frankért 389 forint 40 fillért kell adni. Az olajárak azok drágultak hajnalban, ugye hírekben is mondtuk, hogy az Egyesült Államok rakétaindító állások ellen hajtott végre támadást, ez dobta meg az olajárakat. Az észak-amerikai könnyűolaja VTI 2,2%-kal 85 dollár 30 centhez közelít, a Brent 2,4%-kal 90 dollár 20 cent fölött. Az arany árfolyama mínuszban 1,3%-kal olcsóbb, egy unciáért 4470 dollárt kell adni. A többi fémára is esésben a palladium 2,3-del, a platina 2,2-vel, az ezüst 1,7%-kal lett olcsóbb. A mezőgazdasági termelői árak vegyesen mozognak, a szója enyhe mínuszban, a búza 1%-kal olcsóbb a világpiacon, a többiek enyhe pluszban, pár centen emelkednek, talán még a gyapotot érdemes kiemelni, ami 6%-kal többe kerül. Kiírták a szélerőművek létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot, a benyújtási határidő október 30-a.
5: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közleménye szerint a pályázatot jelentős szakmai előkészítés előzte meg. A hivatal országos piaci felmérést végzett, hogy feltárja a csatlakozási igényeket, illetve pontos képet kapjon a tervezett beruházások előkészítettségéről. A kiírás tervezetét iparági konzultációra bocsátották. A legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, az eredményeket pedig idén december 13-áig közzéteszik.
4: Idén mintegy 80 ezer középiskolás, és hát ebben a tanévben 80 ezer középiskolás készül az érettségére. A vizsgák és a pontvadászat kettős nyomás alá helyezi a diákokat. akik a digitális túltereltség okozta fókuszvesztés miatt egyébként is nehezebben koncentrálnak éles helyzetekben.
5: Veres Pál volt gimnáziumi igazgató, egykori szaktanár arról beszélt, hogyan tudják a tanárok és a szülők a stressz leküzdését és elősegíteni a felkészítést.
6: Tanári oldalról nagyon odafigyelnek arra, hogy elég hangsúly kerüljön az írásbeliségre, elég hangsúly kerüljön az esetleg hosszabb véleményt kívánó, vagy véleménykifejtést kívánó dolgozatokra, eszékre, akár beadandó munkákra is, bár ott van a veszély, hogy ott a mesterséges intelligencia sokat segíthet a gyerekeknek, tudjuk, hogy ők ügyesen használják már ezt. Nem véletlen az egyébként, hogy akár a felsőoktatásban, akár a közoktatásban is egyre többször a jelenlét ilyen dolgozat jellegű, eszéíró jellegű számonkérés van. Tehát én azt gondolom, a szülő abban tud segíteni, ha beszél a gyerekkel, beszélgetnek témákról, hosszabban, kifejtve véleményt, vitatkozza velük, hiszen akkor a gondolkodásmódjuk rendkívül sokat tud fejlődni.
4: Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állások ellen hajtott végre légicsapást a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő iráni szigeten.
5: A bejelentés szerint megelőző légitámadásról volt szó, mert amerikai megfigyelések alapján az iráni forradalmi gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint tengeri aknákat készültek telepíteni a hajózási útvonalon. Az újabb amerikai offenzívát egy hónap szünet után hajtották végre a térségben állomásozó katonai erők.
4: Japán ipari termelése negyedik hónapja nőtt júliusban, elsősorban a félvezetőiparhoz kapcsolódó termelés élénkülésének köszönhetően.
5: Júliusban 1,1%-kal nőtt a mutató az előző hónaphoz képest, így sorozatban negyedik hónapja tart a bővülés. Az elemzők 6,1%-os visszaesést vártak. Éves összevetésben a japán ipari termelés 4,1%-kal nőtt a júniusi 4,9%-os bővülés után.
0: Időjárás jelentés.
5: Isten éltesse nagyon sokáig Richard Gere-t, aki az Egyesült Államok béli Philadelphiában 1949-ben, ezen a napon augusztus 31-én született, Golden Globe-díjas amerikai színész és filmproducer, aki hát a 80-as évek legelején lett sztár az amerikai gigolóval, de hát ismerjük alakítását az Első lovakból, illetve a Chicago a legbelső félelem, valamint az Oltári nő és a Micsoda nő című alakításokból is. Egyébként az ő emlékezetes mondása az, egy ügyvédet játszik a Chicago című musicalben, amikor azt mondja, hogy ha Jézusnak lett volna $5000, akkor az a történet is másképp alakult volna. Na, hát Philadelphiában az időjárás most kissé borús, nálunk azért még tombol a nyár, 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk napsütéssel, este pedig jön az eső.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A vendég Ferencváros 2-1-re győzött a listavezető Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó OTP Bankliga 6. fordulójának záró mérkőzésén. Fucsovics Márton búcsúzott az első fordulóban, mégpedig a US Open-en, ugyanis a világranglista 121. helyre visszacsúszó magyar játékos tegnap a Daniel Meridával, ő 39. a listán, szóval ellene lépett pályára, és simán három játszmában szenvedett vereséget 1 óra 46 perc alatt. Fucsovics sorozatban harmadszor esett ki az első fordulóban a US Open-en, amelyen karrierje legjobbjaként 2020-ban a harmadik körig menetelt. Egyébként úgy nyilatkozott a meccs után, hogy ugye egész évben sérülések nehezítették az életét, úgyhogy egyelőre most megáll, abba hagyja a teniszt, és csak akkor folytatja, ha 100%-os lesz fizikálisan. Marozsán Fábián a 63. helyen, ő még a versenyben, és csak úgy, mint Piros Zsombor, aki a 118. A rangsorban, ők menetelnek tovább. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljanában a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
4: Zenélünk, a zene után pedig arról, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott foglalkoztatottsági adatokat is pénteken, no meg arról is, hogy alakul a külgazdasági egyenlegünk.

0: No, por favor, no, Lucinda, no.
1: A little green, a little pale today.
2: Jó reggelt! Ez a reggeli monitor.
3: 7 óra 15 perc, valamelyest romlott a külkereskedelmi egyenleg, hiszen miközben csökkent a kivitel, annál nagyobb mértékben nőtt a behozatal. Erről számolt be a központi statisztikai hivatal. A munkanélküliségi ráta nem különösebben változott, 4,5%-on áll. A foglalkoztatás mértéke éves összevetésben alig csökkent, nyár elejéhez képest kismértékben javult. A KNTH vezető elemzője szerint a munkaerőpiaci adatnál érdemes azt is figyelembe venni, hogy folyamatosan csökken a népesség, ez pedig kihat erre is. Ugyanakkor az idén munkák hatása majd csak ősszel lesz igazán értékelhető. Németh Dáviddal beszélgettem erről.
4: Az idén munka segített?
5: Elképzelhető, hát az idény munka biztos, hogy segít benne. Az, hogy csak az idény munka, vagy más is van mögötte, ugye ezt most még nehéz látni, az biztos, hogy a tavalyi évhez képest az elmúlt egy-két hónapban gyorsabban nő a foglalkoztatás, ennek a mértéke, ezért ez egy picit azt is sugallja, hogy talán többről van szó, mint szimplán idény munkás emberfelvételről. De nyilván ezt majd az össze fogjuk látni, amikor ezek az idény munkák kifutnak, hogy utána hogy alakul a foglalkoztatottságnak az alakulása.
4: Azért kérdeztem, mert ugye a júniusi számok azok nem voltak olyan bíztatóak az ügyben, hogy valóban az agrárium, a turizmus ilyenkor azért sok embernek ad megélhetést.
5: Van egy kis cikk benne, de ha februárhoz képest nézzük, a február-április időszakhoz képest, akkor azért összességében egy növekvő trendet látunk. Igaz, hogy ebben volt egy megtorpanás júniusban, de azért inkább egy dinamikus foglalkoztatás bővülés rajzolódik egyelőre ki az adatokból.
4: Mi a helyzet a munkanélküliséggel, ami már úgy jó ideje ezután a 4-5% közötti sávban mozog, hol egy kicsivel több, hol egy kicsivel kevesebb. Itt is persze el kell mondani, hogy a statisztikai felvétel, meg ugye a munkanélküliségi rét is ugye korlátozott bizonyos értelemben, de hogy ezzel kiegyeznénk így hosszabb távon akár?
5: Ez a 4,5% körüli munkanélküliség azért ez historikus szinten is egy viszonylag alacsony szint. Persze láttunk a Covid előtt ennél is sokkal nyomottabb értékeket, hogy akkor jóval 4% alatti munkanélküliségi ráta volt Magyarországon. Ugye a régióban is, akár a cseheknél is látunk ennél alacsonyabb szinteket. Nem azt mondom, hogy ez a mélypont, vagy a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta, de azért hosszú távon, ha ez marad, ez mindenképpen egy kedvező helyzet. Ugye ez azt is mutatja, hogy azért nem annyira könnyű tovább csökkenteni a munkanélküliséget. Itt különböző strukturális okai is lehetnek annak már, hogy a munkanélküliség nem tud érdemben erről a szintről lejjebb menni. De azért, hogyha egy olyan környezet alakulna ki, amikor tényleg éveken keresztül bővül a magyar gazdaság, és figyelembe véve azt, hogy amúgy a magyar népesség az csökken, akkor összességében azért arra lehet számítani, hogy ez a 4,5%-os munkanélküliségi ráta az elkezd lefelé menni, és ismét akár 4% alá kerülhet a mutató.
4: Van egy dolog, ami azért az emberben úgy felmerül, most egy kicsit a foglalkoztatottságra gondolva. Van egy csomó ágazat, amelyik azzal küzd, hogy nincs elég ember. Egészségügy, oktatás, idegenforgalom. Az ember azt

0: feltételezni, hogy ez idővel ezek az ágazatok a foglalkoztatottság révén megpróbálják magukat kiúzni a csávából. De a számok nem ezt igazolják. Miért?
1: Ugye nem olyan könnyű szakképzett munkaerőt találni, ehhez a képzések kellenek. Ugye van olyan terület, ahol elég hosszú képzés, egyetemi végzettségek, úgyhogy ez időigényes folyamat, amíg a munkaerőpiac át tud szerveződni abba a struktúrába, amire egyébként a piacnak szüksége van. És hát általában vannak is ilyen hullámok, tehát ugye amikor valahol van egy nagyobb munkaerő hiány, akkor az akár egy ilyen sikerágazattá válhat, de akkor sokan mennek, aztán mire megjelenik a munkaerő, már lehet, hogy nem is oda kell az a sok munkaerő, hanem már közben változik a piac, úgyhogy ez mindig egy ilyen dinamikus folyamat, így lesznek majd olyan szektorok, ágazatok, ahol folyamatosan vannak munkaerő hiány problémák, ott olyankor a bérek is gyorsabban növekednek, és vannak olyan szektorok, ahol meg akkor éppen munkaerő túlkínálat alakul ki.
0: A KSH külkeradatokat is tett közzé, hát ezek most annyira nem barátságosak.
1: Hát sajnos a külkereskedelmi forgalmi adatok továbbra is azt mutatják, hogy azért Magyarországnak a külpiacai nem a legerősebbek, ismét az export az gyengébben teljesített. Már volt egy hónap, amikor úgy tűnt, hogy kap egy komolyabb lendületet az exportpiac is, mert most úgy tűnik, hogy továbbra sincs jelen. Illetve hát az egyértelműen látszódik, hogy a magyar gazdaság most jelenleg inkább a belső piacnak köszönhetően tud nőni. Ugye itt a fogyasztás az, ami leginkább húzza a magyar gazdaságot, de hát ez az is hozzátartozik, hogy nagyon sok terméket külföldről hozunk be. És egész Európában körvonalazódik az, hogy nagyon sok kínai termék jön be Európában, és hát Magyarországon is látszódik ez, hogy a kínai termékek ugye a fogyasztásban nagyon dominánsan jelen vannak, növekednek, és hát romlik a külkereskedelmi mérleg egyenleg.
0: Hogyan lehet ezen változtatni, segíteni?
1: Hát itt mindig az a kérdés, hogy egyrészt milyen termékeket gyárt le az adott ország, hogy ezeket milyen piacokon tudja eladni, illetve hát Magyarország esetében ugye nagyon sokszor az is befolyásolja, hogy hogyan alakul mondjuk az energiahordozóknak az ára, vagy a nyersanyagoknak az ára, hiszen ezt külföldről hozzuk be, és hogyha ezek nagyon elszáll az ára, és nem tudják érvényesíteni a végtermékekben, akkor jelentősen romlik a cserearánya az országnak, ami szintén rontja a külkereskedelmi mérlegnek az egyenlegét. Úgyhogy ez egy nagyon összetett kérdés, folyamat. Amit egyelőre látunk, hogy azért van egy csomó olyan új beruházás Magyarországon, itt akár autóiparhoz, akkumulátorgyártáshoz, de az akár vannak elektronikai eszközök gyártásánál is, amiknek azért jó eséllyel lesz piaca a következő időszakban, és hogy fölfutnak ezek a termelések, azok egy picit azért tudják javítani a külkereskedelmi mérlegnek is a helyzetét. De ez egy velünk lévő probléma, hogy továbbra is azért a kínai túltermelés nagyon olcsó termékekkel látja el a világot, és nagyon komoly kihívás az Európa számára, és Európának ezzel valamit kezdenie kell. Abból a szempontból egy picit jobb helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon relatíve még a munkaerőköltség az alacsony, tehát van rá esély, hogy Nyugat-Európából is jönnek át termelőkapacitások a régióba és Magyarországra is, és akkor ezáltal Magyarország után kevésbé érinti ez a külső sok, ami Kínán keresztül érkezik, de az biztos, hogy egy folyamatos kihívás, fejlesztésigény, termelékenység javítás kell hozzá, hogy a magyar termékek a külpiacokon eladhatóvá váljanak és versenyképesek maradjanak.
0: Az elmúlt percben Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallották. Zenélünk, majd közlekedési információk jönnek, fél 8-kor rövid hírek itt a Reggeli Monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 23. kerületben a Haraszti úton, a Millennium telephévállomás közelében, a Fűzfa köznél. Tart a helyszínelés a Dohány utcában, a Nagy Diófa utcánál. A 74-es trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Szentendrei úton befelé a Cecz János köztől a Pók utcáig, valamint a Budakeszi úton befelé a városhatártól. Lezárták mától a 3. kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerületben az Akadémia utcában. Ma 8 órától a Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Az Akadémia utcában továbbra is útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tér közelében. Az érintett BKK járatok Széchenyi István tér megállóját Buda felé idéglenesen előrébb a Lánchíd Pesti híd fője elé helyezik át. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 7:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Kiírták a szélerőművek létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A benyújtási határidő október 30-a.
5: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közleménye szerint a pályázatot jelentős szakmai előkészítés előzte meg. A hivatal országos piaci felmérést végzett, hogy feltárja a csatlakozási igényeket, valamint pontos képet kapjon a tervezett beruházások előkészítettségéről. A kiírás tervezetét iparági konzultációra bocsátották. A legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, a pályázati eredményeket legkésőbb idén december 13-áig közzéteszik.
4: Több mint 120 ezer öregségi nyugdíjban részesülő kisnyugdíjas kaphat minimum 120 ezer forintos ellátást január 1-től a kormány minimál nyugdíjat megemelő döntése értelmében.
5: Az emelést nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár. Arról még nincs döntés, hogy emelik-e a rokkantsági nyugdíj minimális összegét is, és ha igen, további 114 ezer rászorulót érint. Farkas András nyugdíjszakértőt hallják.
6: Jó részletkérdés nyitott például, hogy az öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés? Egyelőre erre nincs utalás. A leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
4: A hírek után pár perccel erről további részleteket lehet majd hallani itt a Reggeli Monitorban.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 7%-os pluszban 150.666 ponton zárta a hetet. A forgalom pénteken 22 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL Telekom kivételével pedig drágultak.
5: A MOL 1,9%-kal 5050 forintra erősödött, az OTP 8,1%-kal nőtt 46.000 forintra, a Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2504 forintig, a Richter 1,1%-kal 13.370 forintra emelkedett.
4: Európában jó volt a hangulat pénteken.
5: Londonban a FTSE 3,1, Frankfurtban a DAX 8,1%-kal került feljebb, a párizsi CAC 40 1%-kal emelkedett, Milánó 7,1, Madrid 8,1%-kal bővült.
4: A tengeren túlon ugyanakkor nem volt olyan jó a hangulat.
5: A Dow Jones néhány pontos mínusszal 53.559 pontig csökkent, az S&P 500-as 3,1, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett vissza.
4: Ázsiában most arra a vegyes lett a kép, eddig inkább a mínuszoké volt a főszerep, de azt is lassan ledolgozzák az indexek. Japán már csak 3,1%-os mínuszban, Hongkong 6,1%-kal van lejjebb, a Shanghai kompozit már átlépte a határt és 1,1%-os pluszban, az indiai tőzsde 6,1%-os mínusz mutat, Dél-Korea, amely eddig folyamatosan mínuszban volt, már 1,1%-os pluszban, és Szingapur is 0,5%-kal emelkedett. A forint egy kicsit gyengült az euróval szemben, 365 forint 40 fillért kérnek érte a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 315 forint 20 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak tovább emelkednek, ugye részben azért, mert hogy az Egyesült Államok tegnap rakéta kilövő támadásokat támadott Iránban, egészen pontosan a Hormuzi szoros egyik szigetén. A Brent az majd 3%-kal $90.70-re drágult, az észak-amerikai könnyűolaja VT 2,8%-kal $85.80 közelében. Az arany 1%-kal lett olcsóbb, $4,483 ér egy unci arany. A többi fémára is esik. A palládium 2,2%-kal, a platina 2,1%-kal, az ezüst 1,7%-kal olcsóbb, a réz az minimális pluszban. Na, a mezőgazdasági termelői árak többsége emelkedőben, igaz, nem nagy mértékben, leginkább a gyapot 7%-kal került többe, a búza viszont 1% fölötti mínuszban. Kismértékben javult a kínai feldolgozóipari aktivitás augusztusban, de továbbra is csökkenés mutat.
5: A szolgáltatási szektor teljesítménye szintén zsugorodott. A kínai feldolgozóipari beszerzési menedzser index augusztusban 49,8 pontra emelkedett, a júliusi 42,2-ről a várt 49,5 pont helyett. A mutató a második egymást követő hónapban maradt a növekedést és visszaesést elválasztó 50 pontos küszöb alatt. A visszaesés üteme lassult. A nagyvállalatok BMI-je 1,1%-kal 50,6 pontra emelkedett. A csúcs technológiai feldolgozóipar BMI 52,9, a berendezésgyártó ágazati 51,4 pont volt.
0: Időjárás jelentés.
5: 1990-ben ezen a napon kötötték meg a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság kormányai a szerződést a két német állam újraegyesítéséről, és ezzel néhány hónapon belül eltűnt a föld színéről a világ egyik legszégyenletesebb állama, a Német Demokratikus Köztársaság. Azt gondolom, hogy senki nem siratja, vagy aki igen, azok nagyon kevesen vannak, és ez jól is van így. A fővárosa pedig Németországnak, már az egyesítettnek újra Berlin lett, ahol most az időjárás úgy alakul, hogy 16 és 26 fok közötti csúcsokra számíthatnak az ott tartózkodók, és esik az eső, ahogy esni fog egész nap. Nálunk csak este jön meg majd az esős, zivataros időjárás, addig a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Mégpedig egy kis zenével, a zene után pedig, ahogy jeleztem már korábban, nyugdíjügyben foglalkozunk a részletekkel, hiszen január 1-től emelkedik a minimál nyugdíj mértéke.

0: Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc. Nem kell külön kérvényezni automatikusan járma január 1-től a kormány által megemelt minimál nyugdíj 120 000 forintos összege a rászorulóknak. Az még nem dőlt el, hogy ez vonatkozik-e a rokkantsági nyugdíjban részesülőkre és az özvegyi nyugdíjakra is, valamint össze lehet-e vonni az öregségi nyugdíjemeléssel mindezeket. Ez kormányrendelet kell, vagy nyugdíjtörvénymódosítás. Ugyancsak nem született még döntés arról a beígért sávos rendkívüli emelésről sem, amely 6-12 ezer forint mértékben a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat korrigálná. Az intézkedések részleteiről Farkas András nyugdíjszakértőt, nyugdíjgurut Pélinek Kata kérdezte.
2: Az tudjuk-e, hogy hány embert érinthet az, hogy 120 ezer forintra emelkedett a legalacsonyabb összeg az öregségi nyugdíjnak?
3: Hát ha csak az öregségi nyugdíjasokat nézzük, akkor ez 127 ezer embert érinthet. Közülük 71 ezernek még 100 ezer forintot se éri el a nyugdíja, tehát az ő részükre ez egy óriási emelés. Valóban örömhír. Az eredeti TISZA párti programban szerepelt az is, hogy nem csak az öregségi nyugdíjra, hanem a rokkantakra is kiterjesztenék ezt a 120 ezer forintos minimális ellátási összeget. Ha ez így lenne, akkor ez még további 114 ezer rokkantsági ellátásba részesülő személyt is érintene, az már összesen körülbelül 240 ezer nyugdíjast és rokkantsági ellátottat érintene ez az intézkedés. Egyelőre a bejelentésből arra lehet következtetni, hogy csak az öregségi nyugdíjról volt szó, tehát ez a 127 ezer ember, ez biztosan számíthat arra, hogy jövő január 1-től a 120 ezer forintnál akár jelentősen kisebb nyugdíja is fölugrik 120 ezer forint összegre.
2: Hogy mindenkit megnyugtassunk, ez azt jelenti, hogy nem kell külön kérvényezni, egyszerűen ennyi összeggel fog minimum megjelenni a postás,
3: ez automatikusan,
2: vagy a számlán ez az összeg.
3: Így van, automatikusan végbe megy. Amiért még szorítsuk az ujjunkat, az az, hogy a rokkantsági ellátottakra is terjedjen ki, mint amit az eredeti koncepció is javasolt volna, mert ez esetben, akkor mondom, további 115 ezer ember még jól járhat ezzel az intézkedéssel.
2: A kormány bejelentése elegendő, vagy törvényt kell ehhez módosítani?
3: A bejelentés nem elegendő, mindenképpen jogszabály kell, vagy a nyugdíjtörvénybe kell beleírni, vagy pedig egy kormányrendeletben kell erről rendelkezni, ami azért is nagyon fontos, mert azért még millió részletkérdés nyitott, például, hogy az öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés,
2: tehát, az egyik kisebb a 120-nál.
3: Így van, hogy összeadódik-e. Egyelőre erre nincs utalás, de mondom, a leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
2: Ugye volt még egy sávos emelési ígéret a 120 és a 140 ezer közötti nyugdíjaknál. Erről tudunk-e részletet?
3: A részlet az a TISZA párt választási programjában szerepel, hogy a 120 és 140 ezer közötti nyugdíjban részesülők azok kapnának egy 6-12 ezer forintos plusz rendkívüli emelést, feltehetően szintén jövő január 1-től, de erről még nem történt semmilyen bejelentést. Azért fontos ezt tisztázni, mert a Magyarországon az úgynevezett mély szegénységi küszöb, vagyis az az érték, ami az igazán pici nyugdíjasokat jellemzi, hogy ők a mély szegénység kockázatával élnek, az ma a KSH szerint körülbelül 140 ezer forint lenne. Tehát, hogyha 120 ezerig megemelem a pici nyugdíjakat, akkor még a 140 ezerig valamit kell csinálnom, mert még az is benne van ebben a bizonyos mély szegénységi sávban. Gondolom emiatt született ez a köztes megoldás, hogy akkor a 120-140 közöttieknek adjunk plusz emelést. De erről mondom, még nem történt bejelentés, és a jogszabály írói számára meg ezután is nagyon szeretném azt üzenni, hogy semmiképpen nem merev küszöböket írjunk bele a jogszabályba, tehát például, hogy 120 ezer forint, meg 140 ezer forint, mert az már jövőre, aztán meg folyamatosan egyre inkább az infláció miatt inflálódna, és gyakorlatilag leamortizálódnának ezek a küszöbök. Tehát igazán ezt a mindenkor inflációval növelt összegbe kéne beleírni a jogszabályba. Gyakorlatilag ez a minimál nyugdíj összeg, ez a mindenkori nyugdíjemelés mértékével automatikusan emelkedjen a következő években, ez sokat segítene, hogy megmaradjon ez az intézkedés értelmes nagyságrendű segítségnek.
2: Arról tudunk-e valamit, hogy a 13. illetve a 14. havi nyugdíj megmarad-e, jön-e, egybe jön-e, mikor jön, vagy részletekbe, van-e már valamilyen kiszivárgott hír legalább?
3: A kormányzati bejelentés még csak ráutalásszerűen volt, a pénzügyminiszter arról nyilatkozott, hogy vizsgálják most a 13.-14. havi nyugdíj kérdését. Nyilván a pénzügyminiszteri szempontú vizsgálat az arra utal, hogy a fedezetetnek kell erre teremteni, mert egy havi plusz nyugdíj az 600 milliárd forint, ez a 13. havi nyugdíj, és a 14. havi nyugdíjat, az pedig jövőre kettő heti rész lenne esedékes, a nyugdíjtörvényben már belefoglalt rendelkezések szerint. Az egy további 300 milliárd forintos tétel, tehát 900 milliárd forintot elő kell valahonnan még kaparni majd a jövő évi költségvetés tervezésekor, mert az a baj a 13. és 14. havi nyugdíj, mint plusz juttatás kérdéskörével, hogy ennek nincs semmilyen járulékfedezete, tehát ezt az egyéb adóbevételek terhére kell megteremteni. A 13. havi nyugdíja szerintem egész biztosan változatlanul megmarad, mert ez annyira beépült már a nyugdíjasok életébe, hogy ez politikailag nagyon veszélyes lenne ezt bolygatni. A 14. havi nyugdíj, mivel az még nem végleges, hiszen az még csak részletekben érkezik, azzal lehetséges, hogy lehetne valamilyen szolidaritási elemeket is érvényre juttatni, mondjuk lengyel mintára, ahol a különböző nagyságrendű nyugdíjak sok részére, mondjuk a nyugdíjak különböző összegűek, akkor különböző mértékű ez a 14. havi juttatás például a lengyeleknél. Egyelőre ez azért veszedelmes, mert már beleírták a nyugdíjtörvénybe, még az előző kormány, hogy a 14. havi nyugdíj a teljes összegben megadják a nyugdíjasoknak egy ilyen 4 éves átmeneti ciklussal. Tehát ezt módosítani, annak vannak kockázatai, de nyilván majd meglátjuk, hogy a költségvetés hogyan alakul. Nyilván erre utalt a pénzügyminiszteri bejelentés is, hogy még vizsgálják a kérdést.
2: Mindazok az intézkedések, amelyeket most bejelentettek, és akkor még ehhez hozzá lehet esetleg venni a tűzifa áfa csökkentését, illetve a vényköteles gyógyszerek áfa csökkentését,
3: igen,
2: amik ugye közvetve mégiscsak segítik a nyugdíjasokat. Szóval ez egy első lépés, de vajon van-e arról szó, hogy magának a nyugdíjrendszernek a hosszú távú strukturális szerkezetét átalakítják, vagy legalábbis módosítják, hiszen itt azért hosszú távon rendezni kell. Nem elég ez a néhány tűzoltásos döntés.
3: Ezzel abszolút egyetértek, és nincs is olyan sok időnk már erre, mert 2037-ig rendbe kell tenni a nyugdíjrendszer finanszírozását és fenntarthatóságát, mert 2037-től indul el a legnagyobb létszámú magyar évjáratok közül azok a tömegeknek a nyugdíjba vonulása, akik 1973 és 77 között születtek, ők a híres Ratkó unokák, vagy a gyes nemzedék tagjai, és akkor a plusz finanszírozási igény jelentkezik majd, amire mindenképpen fel kell készíteni a akkori nyugdíjrendszert. Tehát ennek egy komolyabb nyugdíj átalakításnak az előkészítésére mielőbb sort kell keríteni. Erre irányuló bejelentés még a kormány részéről nem érkezett, ez a programjukban sem szerepelt, de a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának vizsgálatát azt az Unió elvárja minden tagállamtól, tehát ez majd egy Európai Uniós nyomásra mindenképpen napirendbe kell venni. Legkésőbb szerintem 2027-2028 környékén, jövőre vagy jövő utáni évben ezt el kell venni ezt a kérdést. Őszintén remélem, hogy erre lesz majd kormányzati szándék.
2: Na most azért vannak olyanok, akik rövidesen nyugdíjba készülnek, és itt van egy érdekes szituáció. A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes magánnyugdíjpénztárakkal való kapcsolat, illetve tagság. Ön írta egy elemzést arról, hogy kinek érdemes a magánnyugdíjpénztárból visszalépnie nyugdíj előtt pár évvel a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, és azért itt a fogalmakat is tisztázni kell, mert nem ugyanaz a magánnyugdíjpénztár, mint az önkéntes nyugdíjpénztár.
3: Hát ez pontosan így van, és az elemzésemnek pont az a legfőbb megállapítás, hogy a magánnyugdíjpénztári tag semmiképpen ne lépjen vissza a nyugdíjkorhatára betöltése előtt, vagy a nyugdíjjogosultság megszerzése előtt az állami nyugdíjrendszerbe, mert meg kell vizsgálni, az utolsó pillanatig kitartva akkor kell megvizsgálni, hogy mi a helyes lépés a részéről, hogy visszalépjen-e, vagy pedig tartsa meg a magánnyugdíjpénztári tagságát, akkor viszont azzal kell szembesülni, hogy az állami nyugdíja kisebb lesz, mintha visszalépne. Tehát ez egy olyan bonyolult összefüggésrendszer, amit mindenkinek az utolsó pillanatig kitartva, tehát a nyugdíjkorhatár betöltése napjára, vagy a nők 40-nél a nők 40 jogosultság megszerzése napjára, neki ki kell számoltatnia a magánnyugdíjpénztárával, hogy mennyi lenne az ő pénztári járadéka, ha maradna a magánnyugdíjpénztár tagja. És a pénztári járadéka összegének az ismeretében, valamint az állami nyugdíja összegének az ismeretében kell eldöntenie, hogy ő visszalép vagy sem. Ha visszalép az állami nyugdíjrendszerbe, akkor az állami nyugdíját, ezt a bizonyos társadalombiztosítási nyugellátását úgy fogják kiszámolni, mintha sose lett volna magánnyugdíjpénztár tagja, tehát teljes összegű 100%-os nyugdíjat kap. Ha viszont nem lép vissza valaki, akkor az ő nyugdíját az úgynevezett magánnyugdíjpénztári tag szorzójával csökkentve kell kiszámolni, ami most idei viszonyokra vetítve körülbelül a állami nyugdíj 80%-át jelentené, tehát ha nem lép vissza valaki, akkor az államtól csak a nyugdíja 80%-át kapja meg, a maradék 20%-ot azt szedeznie kell a magánnyugdíjpénztártól igénylendő pénztári járadékának. Ez az esetek 99%-ában nem fogja fedezni ezt a kieső részt, tehát a helyes döntés hüvelykúj szabály szerint most az, hogy az utolsó pillanatig kitartva, de az utolsó pillanatban mégiscsak lépjen vissza a magánnyugdíjpénztárból az állami nyugdíjrendszerbe az érintett tag, akik egyébként már nincsenek túl sokan, mert összesen két magánnyugdíjpénztár van még talpon, és van nekik közel 55 ezer tagjuk, ugye 2010-ben még 3 millió 150 ezer volt a magánnyugdíjpénztári tagrészszám, abból lett most 55 ezer, hát és ők is fogynak, ahogy mennek nyugdíjba.
2: Na azért egy valamit tisztázzunk, most azokról van szó, akik annak idején úgy döntöttek, hogy nem adják fel a magánnyugdíjpénztári tagságukat. Ugye nem is tudom, mikor volt ez, 2001-ben?
3: 2010 szeptemberig volt kötelezően levonva a magánnyugdíjpénztári tagdíj, és 2010 szeptembertől szűnt meg ez a kötelező jelleg. Egy gyakorlati visszaállamosítás történt, amikor teljesen megszűnt a magánnyugdíjpénztár, de nem úgy, hogy nyomtalanul, ugye hiszen még két magánnyugdíjpénztár létezik 55 ezer taggal, hanem gyakorlatilag azt a 3 millió 100 ezer embert visszazsarolták az állami nyugdíjrendszerbe. Ez ma már ugye történelem, ezzel sokat nem tudunk kezdeni, de a jelenlegi tagok számára, mondom, az egy fontos tanács, amit az előbb átvettünk, hogy mikor éri meg, mikor nem éri meg az ő számukra, hogy visszalépjenek az állami rendszerbe.
2: És akkor még egy kiegészítő mondat, hogy itt nem az önkéntes nyugdíjpénztári tagokról van szó.
3: Bizony nem. Az önkéntes nyugdíjpénztár az teljesen más. Az önkéntes nyugdíjpénztár az a nevéből is látszik, hogy ez az önkéntes megtakarítások körébe tartozik. A magánnyugdíjpénztár viszont a kötelező állami járulékok kettéosztásával született, tehát az a kötelező nyugdíjrendszer része volt, annak az egyik pillére. Az önkéntes nyugdíjpénztárnak elképesztően fontos szerepe van, de ez a magán megtakarítások, tehát a saját önkéntesen elhatározott megtakarítások körébe tartozó pillér. Mindenkinek nagyon ajánlom is, hogy vegye figyelembe, hogyha még van egy pár év a nyugdíjkorhatár betöltéséig, és nem tagja egy önkéntes nyugdíjpénztárnak, vagy nincs egy nyugdíjbiztosítása, vagy nincs egy önkéntes nyugdíj erőtakarékossági számlája, akkor nagyon-nagyon érdemes ezt átgondolnia, mert az állami nyugdíjjal szemben is sok-sok probléma és finanszírozási nehézségekre fölkészít az, hogyha van egy saját megtakarításom is, amihez nyúlhatok majd nyugdíjas koromban.
1: Az elmúlt percben Farkas András nyugdíjszakértőt hallották. Zenével megyünk tovább, közlekedünk, 8-kor pedig friss hírek itt a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton befelé a Vizafogó utca előtt a belső sávban, valamint a 23. kerületben a Haraszti úton a Millennium telephívállomás közelében. Akadozik az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. A Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, valamint az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón két sávban lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Forgas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Idehaza holnap indul a kötelező nyugtadatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal emiatt nem bírságol.
4: Az adóhatóság közleménye szerint a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. Ennek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtadást annak is, aki eddig papírt használt, hiszen az alkalmazás okos telefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, az adatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, évvégéig még nem bírságolnak a revizorok, januártól viszont a mulasztásnak már következményei is lehetnek.
3: Valamelyest romlott a külkereskedelmi egyenleg, hiszen miközben 1,6%-kal csökkent a kivitel, annál nagyobb mértékben 3,1%-kal nőtt a behozatal. Ezt még pénteken jelentette a Központi Statisztikai Hivatal.
4: A K&H vezető elemzője szerint most inkább a belső fogyasztás támasztja a gazdasági növekedést, a külpiacok gyengélkednek. Németh Dávidot hallják.
5: Magyarországnak a külpiacai nem a legerősebbek, ismét az export az gyengében teljesített. Már volt egy hónap, amikor úgy tűnt, hogy kap egy komolyabb lendületet az exportpiac is, de ez most úgy tűnik, hogy továbbra sincs jelen. Illetve hát az egyértelműen látszódik, hogy a magyar gazdaság most jelenleg inkább a belső piacnak köszönhető. köszönhetően tud nőni. Ugye itt a fogyasztás az, ami leginkább húzza a magyar gazdaságot, de hát ez az is hozzátartozik, hogy nagyon sok terméket külföldről hozunk be, és egész Európában körvonalazódik az, hogy nagyon sok kínai termék jön be Európába, és hát Magyarországon is látszódik ez, hogy a kínai termékek a fogyasztásban nagyon dominánsan jelen vannak, növekednek, és hát romlik a külkereskedelmi mérleg egyenleg.
3: Több civil áldozata is van az éjszakai orosz légi csapásoknak.
4: Lakóházak, egészségügyi intézmények, infrastrukturális létesítmények és iparvállalatok rongálódtak meg Ukrajna különböző régióiban. Az orosz hadsereg drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal hajtott végre támadásokat.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest Értéktőzsde indexe a BOX 7%-os pluszban 150.666 ponton zárta a hetet. A forgalom pénteken 22 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével mind drágultak.
4: A MOL 1,9%-kal 5050 forintra erősödött, az OTP 8%-kal nőtt 46.000 forintig. A Telekom 1%-kal csökkent 2504 forintra, a Richter 1%-kal emelkedett 13370 forintra.
3: A Európában összességében jó volt a hangulat.
4: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8%-kal került feljebb, a párizsi CAC 1%-kal emelkedett, Milánó 7/10, Madrid 8%-kal bővült.
3: A tengeren túlon ugyanakkor gyengüléssel zárták a hetet a főbb indexek.
4: A Dow Jones indexe néhány pontos mínusszal 53.559 pontra csökkent, az S&P 500-as 3/10, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett vissza.
3: Ázsiában is inkább a mínuszoké a főszerep, Japán 4%-os mínuszban, nem sokkal zárás előtt Hongkong ugyancsak ugyanennyivel van lejjebb, a Shanghai Composite 3%-os pluszban, India 6%-os mínusz mutat, a dél-koreai index pillanatok a zárás előtt pár pontos mínuszba fordult, pedig megcsípte a plusz határt is, Szingapur viszont 6%-kal emelkedett. A forint gyengült egy picit az euróval szemben, 365 forint 40 fillért kérnek érte. Egy dollárért 315 forint 30 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forint 60 fillért kérnek. Az olajárak reggel hajnalban emelkedtek részben azért, mert az Egyesült Államok hadserege ugye támadott iráni területeken ugye rakétavető állásokat, egészen pontosan a Hormuzi szoroshoz közeli szigeten. Nos, majd 3%-kal került több a Brent, 90 dollár 70 centen, és 2,8%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzés ára 85 dollár 70 centen. Az arany árfolyama 1%-os mínuszban 4486 dollárt ér egy unci arany. A többi fémára közül a palládium 2,3%-kal kerül kevesebbe, csak úgy, mint a platina. Az ezüst 1,7%-kal olcsóbb, a rész gyakorlatilag változatlan. Begyesen mozognak a mezőgazdasági termelői árak, a gyapot 6%-os pluszban, a búza 8%-kal kerül kevesebb, a többiek árváltozása igazából nem is nagyon lényeges. Meg 10-szereződött az utóbbi években azon befektetési alapok aránya a megtakarításokon belül, amelyek kifejezetten környezetvédelmi és fenntartható területeket keresnek.
4: A Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatója szerint ezek az investíciók azon kívül, hogy jó ügyet szolgálnak, a várható hozamok tekintetében sem rosszabbak a többi eszköznél. Gyura Gábort hallják.
6: Nem mondanám, hogy ezek rosszabbak, ezek a befektetések, abszolút versenyképesek hozamban. Nyilván van ingadozás, tehát vannak olyan évek egyébként, amikor ezek rosszabbul teljesítenek, ugye ez elég erősen befolyásolja például a geopolitika, mi történik az energiapiacon, a háborúk, amerikai elnökválasztás, rengeteg dolog tudja ezt befolyásolni, de vannak olyan évek, amikor meg nagyon is megverik egyébként a nem ESG befektetéseket. Itt szerintem fontos, hogy inkább több évre érdemes ezt vizsgálni, 3, de még inkább 5, vagy akár 10 évre érdemes összehasonlítani ezeket a befektetéseket, és ott szerintem versenyképesek. Nem állítanám, hogy jobbak, de azt sem mondanám, hogy rosszabbak, hogyha a hozamot tekintjük, mint a fenntarthatósági ESG szempontokat figyelemben nem vevő befektetési lehetőségek.
3: Dél-Korea ipari termelése júliusban az előző hónaphoz képest stagnált, miközben a kiskereskedelmi forgalom csökkent, a beruházások volumene viszont jelentősen nőtt.
4: Az ipari termelés júliusban nem változott havi összevetésben, miután áprilisban 0,5%-kal, májusban 0,4%-kal csökkent, júniusban 2,4%-kal nőtt. A gazdaság egyik kulcságazatának számító bányászati és feldolgozóipari termelés 0,2%-kal emelkedett, a félvezető gyártás pedig 0,5%-kal bővült. A statisztikai hivatal szerint az elektronikai alkatrészek termelését a Samsung új okostelefonjainak megjelenése támogatta, az autóipari termelést az előző havi erős növekedés miatti magas bázis és a Hyundai Motor sztrájkja vetette vissza.
3: Új vezérigazgató irányítja holnaptól az Apple-t.
4: Az 51 éves John Ternus veszi át a technológiai óriás cég vezetését Tim Cooktól, aki 15 éves Steve Jobs cégalapító utódjaként került a vállalat érére. Az új vezérigazgatónak a mesterséges intelligencia korszakába kell átvezetnie a céget. Ternus eddig az Apple hardware fejlesztéséért felelt, és kulcs szerepet játszott az iPhone, valamint más készülékek sikerében is. Tim Cook valószínűleg az igazgató tanács elnökeként továbbra is szerepet vállal a cég stratégiai ügyeiben.
0: Időjárás jelentés.
4: 1848-ban ezen a napon Josip Jelasics császári tábornagy, horvát bán hadereje megszállta a magyar királysághoz tartozó Fiume városát, és hát aztán utána már nem is nagyon engedték ki a kezükből, hogy ez az a város, amely nagyon sokáig Magyarország tengeri kijárata volt, és hát az osztrák-magyar monarchia fennállása idején Magyarország külön is rengeteg pénzt költött arra, hogy fejlődjön a település, külön rakpartot is építetett Baross Gábor akkori miniszter, akinek az nevéről vagy tiszteletére ezt a rakpartot elnevezték, és ez azóta sem változott meg bármely politikai rendszer dacára. Fiumében, azaz ahogy a helyiek mondják Riekában, ugyanazt jelenti a két szó folyó a jelentése. Most ilyen 22 és 24 fok közötti hőmérsékleti értékek vannak, süt a nap, nálunk nagyon meleg lesz, 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk, este pedig jön az eső.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A vendég Ferencváros 2-re győzött a listavezető Puskás Akadémia otthonában, a labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulóján a tegnapi záró mérkőzésén. Fucsovics Márton viszont búcsúzott a US Open-en az első körben. Ez jelentette a végállomást. A 121. helyen szerepelő magyar játékos, a spanyol Daniel Merida, aki 39. a ranglistán, nos ellene lépett pályára, és simán három játszmában szenvedett vereséget 1 óra 46 perc alatt. A 34 éves Fucsovics sorozatban harmadszor esett ki az első fordulóban a US Open-en, legjobbjaként 2020-ban a harmadik körig menetelt. A meccs után úgy nyilatkozott, hogy hát olyan sokat sérült ebben az évben, és most meg kell állnom, nem tudom még mennyi időre, hogy rendbe jöjjek, ez lehet egy hónap, vagy akár egy év is. Ha le tudok majd játszani fél évet egészségesen, akkor még lehet keresni valóban, ezt mondta, úgyhogy egyelőre felfüggeszti a teniszt. A US Open-en érdekelt még a fiúk között Marozsán Fábián, aki a 63. valamint Piros Zsombor, aki a 118. helyen áll. A férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljanában a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Holnap becsengetnek, kezdődik az iskola, a kicsiknek különösen, hát a nagyoknak meg egyre nagyobb téttel. A harmadikos, negyedikesek már a pontvadászatra hajtanak, illetve hát fontolgatják, hova menjenek tovább. Nem kis stressz, érettségi, felvételi pontok. Szóval van mit tenni, ehhez adunk tanácsokat.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4:09, idén mintegy 80 ezer középiskolás készül az érettségére. A több évtizedes tapasztalattal bíró egykori miskolci iskola igazgató szaktanár szerint legalább egy negyedük még mindig nem döntött el, merre visz majd az útja. Pedig ilyenkor már kevés az idő a sikeres felvételékre való felkészülésre. Az érettségi vizsgák és a pontvanászat kettős nyomás alá helyezi a diákokat, akik a digitális túlterheltség okozta fókuszvesztés miatt egyébként is nehezebben koncentrálnak éles helyzetekben. Veres Pál volt matek-fizika számítástechnika szakos tanárt, Pélinek katafaggatta a részletekről.
2: Ez az idei év nekik nagyon fontos lesz. Szinte kettős nyomás alatt vannak, hiszen egyszerre kell érettségizni, és egyszerre indul meg egy pontvadászat a felvételire, tehát nem csak jól kell teljesíteniük az érettségin, hanem lényegében azt is ki kell találniuk, hogy az az intézmény, egyetem, ahova majd menni szeretnének, milyen plusz pontokat vár el tőlük. Hogyan látja, milyen nehézségekkel kell nekik szembenézniük?
3: Igen, valóban egy nehéz időszak következik most, hiszen az érettségi, illetve a középiskolai tanulmányok is azt a pontszám alapot jelentik, amely alapján bekerülhetnek az hőn állított egyetemükre. Nem elég csak az érettségre készülni, hanem ugye legalább olyan 11. elején illik eldönteni, hogy legalább milyen főtárgyak irányában szeretnének majd pontszámukat beszámítani. Tehát már maga a nyomás, ez igazság szerint már 11-be, uram, bocsán, még előbb, mert lehet olyan tárgy, aminek már 10-be vége van a tanulásának, például kémia vagy földrajz. Ezekből a tantárgyakból meg kell szerezni azokat a pontszámokat, amelyek az úgynevezett osztályzatok alapján számított pontszámot jelentik. Ezek után természetesen ezeket a tantárgyakat érdemes komolyabban tanulni, akár fakultációs jelleggel, tehát emelt óra számban, ami azt jelenti, hogy felkészüljenek akár az emelt szintű érettségvizsgára is, hiszen van jó néhány egyetem, aki még mindig kéri az emelt szintű érettségit, főleg kurensebb egyetemek, legalább egy tárgyból. De ugye többlet pontot is jelent az, hogyha valaki emelt szinten érettségizik. Az igazság az, hogy olyan vizsga, amely a fiatalok számára igazi téttel bír, ez talán a középiskolai felvételi volt, amit 4., 6. vagy 8. tettek, illetve a következő tulajdonképpen az érettségi. Tehát egy nagy dolgozat, akár egy kompetenciamérés, akár egy órai felelés sem jelenti azt a kockázatot és azt a súlyt, amit egy érettségi vizsga letétele jelent. Tehát ez egy olyan plusz lelki terhet is ró rájuk, hogy itt ez, hát ugye a sorsukat döntheti el, akár rövid, uram bocsán, hosszú távra is. Tehát ez a nyomás valóban létezik. Nyilván ez enyhíthető, illetve hogyha valaki tudatosan készül már évek során arra, hogy egy bizonyos egyetemre bejusson, akkor ez természetesen nagyon jól tervezhető, de hát az érettség az mégiscsak egy pillanatfelvétel.
2: Lehetséges az, hogy nagyon sokan most, majd szeptemberben kezdenek el izgulni, meg rájönni arra, hogy igen, eddig ugye el voltam, de most aztán tényleg van tétje.
3: Igen, hajlamosak vagyunk arra, hogy az utolsó pillanatig húzzuk azt, amit el kell végezni, előfordulhat. Most az az érdekes azért a magyar köznevelésben, közoktatásban, hogy még az érettségi rendszerben, hogyha valaki egy kicsit ügyesen gondolkodik, akkor ezt a stresszt, amit a rendes vizsgaidőszak jelent, csökkentheti is azáltal, hogy mondjuk az őszi vizsgaidőszakban, amire most néhány napon belül kell még, vagy lehet még jelentkezni, mondjuk egy előrehozott érettségi vizsgát tesz olyan tárgyból, aminek a tantárgyi követelményeit már tudta teljesíteni, anélkül, hogy még befejezte volna a középiskolai tanulmányait. Ez zömében ugye olyan tárgyakból szokták, amik mondom befejeződött esetleg 10., mondjuk kémia, vagy földrajz, vagy idegen nyelv, ahol osztályozó vizsgát tett már, vagy nyelvvizsgát szerzett, és akkor osztályozó vizsgát tud letenni, és akkor egy előrehozott érettségi vizsgán megtapasztalja magának a vizsgának a körülményeit, illetve

0: Ugye ez a vizsga, ez még akár javítható, vagy akár szintet lehet belőle emelni, és akkor a rendes vizsgaidőszakban már másodszor lehet nekifutni. Tehát aki egy kicsit tudatosabban gondolkozik, és érez magában elég tudást és erőt, ezzel is megpróbálkozhat. Nyilvánvaló, hogy azok, akik most 12. elején kezdenek el azon gondolkozni, hogy hova szeretnének menni, hát egy picit elkéstek, hiszen azért egy komolyabb emeltszintű érettségi felkészítés az a minimum 2 év, nem véletlen, hogy az a bizonyos úgynevezett fakultációs sáv létezik, tehát ott akár még többlet energiát is be kell fektetniük abba, még a tanórán kívül is, hogy elérjék azt a szintet, ha ők most 12. elején kapnak észbe, hogy milyen szakra szeretnének menni. Különösen igaz az, hogyha mondjuk nagyon kures, mondjuk pszichológus, vagy nemzetközi gazdálkodás, vagy akár még mondhatom azt, hogy orvos egyetemre szeretnének bejutni.
1: Sokan vannak olyanok, akik most kezdik el eldönteni egyáltalán, hogy mit akarnak magukkal
0: vannak,
1: kezdeni?
0: Nem tudom, erre nem tudok számarányt mondani. Aha. Volt az én praxisomban is olyan, hogy mondjuk valaki eredetileg mondjuk közgazdásznak készült, és aztán rájött, hogy ő inkább mondjuk programozó szeretne lenni 12-ben, és még van lehetőség mondjuk akár emelszintű érettségi felkészítésben váltani, de azért nem könnyű. Tehát én nem tudom ezt 100%-osan megmondani, vannak, én azt gondolom, hogy azért ezt így nagyságrendileg a harmad-negyedére gondolom a diákoknak.
1: Azért az nem kevés.
0: Nem, most persze.
1: Van itt egy mentális probléma, amit ön biztosan jól lát, méghozzá az, hogy a digitális túlterheltség és a fókuszvesztés, tehát a közösségi média használat, az online térrel való állandó kapcsolat, ez mennyire akadályozza mondjuk őket abban, hogy egy-egy ilyen több órán keresztül tartó vizsgát végig tudjanak koncentrálni, vagy egyáltalán tanulás?
0: Sajnos ez valós probléma, hiszen teljesen más szóhasználatot, teljesen más koncentrációs időtartamot igényel az, amit a közösségi médiában, vagy akár még egy mesterséges intelligencia segítségével létrehozott dolgozat esetén is kell mutatniuk. Nem véletlen az, hogy északi országokban, sőt, még azt tudom, hogy talán még a tengeren túl is most visszahozták azt, hogy például kézírás és a kézírással készült dolgozatokat is visszahozták, megtiltva mondjuk a számítógép használatát az órai munkában. Tehát mindenképpen teljesen más agyrészt mozgat meg a kézírás, a hosszabb gondolkodás, a nagyobb hosszúságú, nem tőmondatokban, hanem mondjuk az esetleg bővített vagy körmondatokban történő fogalmazás. Nyilván ez az iskola felelőssége is. Nem véletlen az, hogy az eszéírása nem csak magyarból vagy történelemből, hanem akár más tárgyakból is eszély jellegű munkák készítése. Ez egyre inkább hangsúlyos egy modernen gondolkozó pedagógus számára. Tehát erre fel kell készülni, tehát megint azt mondom, és teljesen igaza van, hogyha valaki most kezd ezen gondolkozni, hogy meg kellene tanulnom mondjuk leírni 5 oldalt egyben kézírással és nem tőmondatokkal, az azért elég munkás lesz.
1: Hogyan tudnak ezeknek a tanulóknak segíteni otthon szülők, rokonok, barátok, ismerősök, vagy éppen a tanárok? Hogyan lehet ezt a stresszt egy kicsit csökkenteni?
0: Mikor tőlem kérdezik azt, hogy például egy középiskolai felvételre hogyan lehet felkészülni, hiszen ott is vannak már ilyen elvárások, akkor én azt mondom, hogy igen, lehet például úgy, hogy beszélgetni a gyerekekkel, a fiatalokkal egy könyvről, ha véletlenül olvas, egy képről, egy filmről, egy témáról, és hát ott a szülői felelősség is ott van benne, hogyha aki odafigyel egy kicsit rá, akkor próbálja erőltetni, hogy a mindennapokban is legyen lehetőség arra, hogy esetleg hosszabb ideig szóban tudjanak megnyilvánulni. Ugyanis, hogyha a gondolkodási készségük, a fogalmazási készségük, akár szóbeli is erősödik, akkor nyilván ezt már viszonylag könnyebb átültetni írásba. A másik az, hogy kollégák a tanári oldalról, ahogy mondtam is, nagyon odafigyelnek arra, hogy elég hangsúly kerüljön az írásbeliségre, elég hangsúly kerüljön az esetleg hosszabb véleményt kívánó, vagy véleménykifejtést kívánó dolgozatokra, eszékre, akár beadandó munkákra is, bár ott van a veszély, hogy ott a mesterséges intelligencia sokat segíthet a gyerekeknek, tudjuk, hogy ők ügyesen használják már ezt. Nem véletlen az egyébként, hogy akár a felsőoktatásban, akár a közoktatásban is egyre többször a jelenlét ilyen dolgozat jellegű, eszéíró jellegű számonkérés van. Tehát én azt gondolom, a szülő abban tud segíteni, ha beszél a gyerekkel, beszélgetnek témákról, hosszabban, kifejtve véleményt, vitatkozza velük, hiszen akkor a gondolkodásmódjuk rendkívül sokat tud fejlődni, és nem iskolai keretek között, nem kötelezően, hanem a mindennapokban.
2: Az elmúlt percemben Veres Pál volt matek, fizika, számítás, technika szakos tanát, ekkori iskolaigazgatót hallották, későbbi polgármester, de már nem az. Zenével megyünk tovább, majd közlekedési információk jönnek, 8:30 pedig rövid hírek itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Szélkámán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Lánchídig déli irányban, valamint az Erzsébet hídnál északra, valamint a Budai alsó rakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon mindkét irányban, az Árpád hídon Budára, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídi lehajtón két sávban lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is lezárva marad. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Forgas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Már megvan az első ügy, amivel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal foglalkozni fog. Ezt Ungár Anna, a szervezet elnöke, mondta az RTL-nek.
6: Az elnök elsődleges feladatának most azt nevezte, hogy a három hiányzó elnök helyettesi pozíciót minél gyorsabban betöltsék.
5: A Wecker-re lakásépítési programra a hazahozott uniós forrásokból mintegy 550 millió eurót lehet fordítani. Ehhez banki és piaci társfinanszírozással akár további összegek is társulhatnak, így összesen akár 2 milliárd euró is rendelkezésre állhat.
6: Erről írt közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a lakhatási válság mára olyan mély, hogy a megoldása az állam aktív beavatkozása nélkül nem képzelhető el. Vitézi Dávid kijelentette, az elmúlt 15 évben a lakásárak gyorsabban nőttek, mint a jövedelmek. A reál lakásárak ez idő alatt 120%-kal, a reálbérek 60%-kal emelkedtek. Egy átlagos magyar lakás ára 2015-ben 5,9 évnyi nettó átlagkeresetnek felelt meg. 2025-re ez 7,1-re nőtt. Ugyanebben az időszakban a lakásbérleti díjak reál értéken 30%-kal emelkedtek, miközben 320 000 hallgatóra mindössze 49 000 kollégiumi férőhely jut.
5: 903-ra emelkedett a nepáli földcsúszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma.
6: A hatóságok további csak nem 4300 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között vannak külföldiek és a közeli vízi erőműben dolgozó munkások is. A hadsereg több száz helikoptert biztosított a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 0,7%-os pluszban 150.666 ponton zárt pénteken. A forgalom aznap 22 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével drágultak.
6: A MOL 1,9%-kal erősödött 5050 forintra, az OTP 8%-kal nőtt 46 000 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal csökkent 2504 forintra, a Richter 1%-kal 13370 forintra emelkedett.
5: Európában jó volt a hangulat, erősödéssel zárták a hetet a vezető indexek.
6: A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 8/10%-kal került feljebb, a párizsi CAC 40 1%-kal emelkedett, Milánó 7/10, Madrid 8/10%-kal bővült.
5: A tengeren túlon ugyanakkor nem volt jó a hangulat, ott gyengüléssel zártak a vezető indexek.
6: A Dow Jones néhány pontos mínusszal 53.559 pontra csökkent. Az S&P 500-as 3/10, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal esett vissza.
5: Ázsiában Japán végül csak 3/10%-os mínuszban zárt, majdnem ledolgozta a hátrányt. Hongkong 0,5%-kal van lejjebb. A Shanghai kompozit 6/10%-os pluszban nem sokkal zárás előtt. India 0,5%-os mínuszban a kereskedés első harmadának a vége feléhez közeledve. A dél-koreai tőzsde is végig mínuszban volt, és majdnem le is dolgozta, végül 1/10% körüli mínuszban zár, Szingapur pedig 6/10%-os plusz mutat. A forint erősödni kezdett, most 365 forint 10 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 315 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak azok most reggel hajnalban emelkedtek, ugye az amerikai támadás miatt, amit a Hormuzi szoros egyik sziget ellen követtek el. Mármint ugye ott különböző légvédelmi rakéták, kilőállásokat támadtak, de azóta nincs mozgás, 2,8%-os pluszban a Brent $90.50 fölött, az észak-amerikai könnyűolaj a VT 2,5%-os plusz mutat $85.50, egy pár centet gyakorlatilag lejjebb jöttek. Az arany 1%-kal olcsóbb, $4,486 áll továbbra is. A többi fémára közül a palládium 1,8, a platina 2%-kal, az ezüst 1,7%-kal kerül kevesebbe. A mezőgazdasági termelőárak enyhe pluszban, kivéve a búzát, az 9%-os mínuszban, annyival olcsóbb, a gyapot meg 6%-kal többe kerül. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama 2,7%-kal lódult meg, 68,80 euró centen áll október végi szállítással. Japán ipari termelése negyedik hónapja nőtt júliusban, elsősorban a félvezetőiparhoz kapcsolódó termelés élénkülésnek köszönhetően.
6: Júliusban 1%-kal nőtt a mutató az előző hónaphoz képest, így sorozatban negyedik hónapja tart a bővülés, elemzők 6%-os visszaesést vártak. Éves összevetésben a japán ipari termelés 4,1%-kal nőtt a júniusi 4,9%-os bővülés után.
5: A szárazság miatt kevesebb gyógy és fűszernövény is termett idehaza, pedig adottságaink miatt külföldön is népszerű termékek készülnek belőlük, mondta a megkérdezett agrárszakértő.
6: Simon Attila példaként a kamillát hozta fel, ami minőségben hibátlan, de mennyiségben szemmel láthatóan kevesebb lett, pedig a termőterület változatlan maradt. Mindez úgy is igaz, hogy ez a növény jól bírja a szárazságot.
7: Kamilla abszolút leghírű. Az olyan jó minőségben terem meg a Ortobágyon, illetve az Alföldön, hogy egyértelműen látszik, hogy nincs egyszerű versenytársa, és legjobb exporttermékünk volt, lesz és van. Igazából ebben az évben az óriási asszály, ami igazából nagy mértékben csökkenti a betegek mennyiség súlyát, területben nem változik, mert jó bírja a szárazságot, de hát persze annak is megvan maga határa, amit el tud bírni. Azok a növények egyértelműen ősi növények, őshonos növények, ezért jól tudnak alkalmazkodni az ilyen klimatikus viszonyokhoz, ami jelenleg van.
0: Időjárás jelentés.
6: 1947-ben ezen a napon győzött a Magyar Kommunista Párt a hazai választásokon. Ezek voltak az úgynevezett kékcedulás választások, amikor hát számos, mondjuk így, kommunista aktivista, de szép ez, teherautókon fuvarozták őket egyik helyről a másikra, és hát számos szavazókörben leszavaztak, volt, aki 8-10 helyen is. Egykori legendás történelem tanárom ezt úgy tanította, hogy drága fiam, ehhez képest is csak 22,2%-kal tudtak győzni a választásokon, és képzeljük el, hogy mi lett volna, hogyha nincs ez a típusú választási csalás. Na igen, hát ez ma már történelem, azért ma kissé vagy inkább jó részt befolyásolta, és a mai napig befolyásolja a sorsunkat. Az időjárás is befolyásolja a sorsunkat, ami a napközbeni tevékenységét nézve még egész kellemes lesz. 30 és 35 fok között lesz a nyári idő, aztán utána este pedig jön az eső és a szél.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: Egy kis zene, utána pedig Balázs Péter volt uniós biztos, a ekkori külügyminiszterrel beszélgetek, mégpedig arról, szombaton szavazott Izland, arról folytassák el az uniós csatlakozási tárgyalásokat, amiket 2015-ben felfüggesztettek. Hát a válasz az volt, hogy nem.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter.
1: 8 óra 40 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Balázs Péter volt, uniós biztos, ekkori külügyminiszter. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. A témánk pedig az, hogy szombaton Izland népszavazást tartott, mégpedig arról, hogy folytassák-e a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, amit még a 2010-es évek elején kezdtek el, ám 2015-ben ez megakadt, mégpedig, ha jól emlékszem, ilyen halászati jogokkal kapcsolatos probléma miatt akkor leállították ezt, most úgy döntöttek, hogy szavaznak róla, és hát hajszál hílán, de végül is a nemek száma győzedelmeskedett, tehát nem folytatják, így tehát egy darabig nem lesznek az Európai Unió tagjai. A kérdés az, hogy ki adott nagyon pofont, Izland az Uniónak, vagy Unió ad majd az Izlandnak?
2: Izland maga döntött, ugye, ahogy elhangzott, fölfüggesztették, ezt a korábbi izlandi kormány döntött így. Egy darabig tárgyaltak, aztán félbeszakították, most föltette a kormány azt a kérdést, hogy felújítsák-e a tárgyalásokat. Hát egy hajszánnál azért nagyobb volt a nemek aránya, mert kis ilyen 53% szavazott nemmel, egészen pontosan 52,8%. És a különbség a két tábor között több mint 5,5%. Tehát ennyivel nagyobb a nemek csapata. És nagyon érdekes, hogyha országon belül nézzük, hát ez egy pici ország, összesen van 400 000 lakosa, de megoszlik elég élesen, tudnilik itt is a halászok győztek. A főváros Reykjavik és környéke, ahol iparosok, kereskedők szerettek volna az EU-hoz csatlakozni, kisebbségben maradt a vidéken élő halászokkal szemben. Ez azért érdekes, mert szinte ugyanaz ismétlődött meg, ami Norvégiában már kétszer megtörtént, mert kétszer nekifutottak, és a népszavazáson mind a két alkalommal az északi halászok legyőzték a déli iparosokat, hát Reykjavikban vagy Izlandban ugyanez történt.
1: Mi az oka annak, hogy nem tudnak megegyezni halászati jogok tekintetében az Unióval?
2: Tulajdonképpen érzelmi szempontokról van szó. Meg lehet egyezni. Tehát az Uniónak van egy eléggé kifejlett halászati rendszere, amiben azért az is benne van, hogy egymás vizein lehet halászni, de halfajtánként meg vannak határozva a kvóták, hogy miből mennyit szabad kifogni és hazavinni. Na most az izlandiak, ugyanúgy mint a norvégok, attól félnek, hogy majd jönnek a fürge mediterrán halászok, spanyolok, portugálok, mások, és lehalásszák a vizeiket, és nekik már nem marad hal. Na most ettől oktalanul félnek egyébként, mert meg lehet egyezni, de ez az érzelmi motivum, ez most erősebb volt, mint a Trump elnöktől való félelem. Tudnélik, tulajdonképpen az indította be az izlandiakat, hogy ott van a szomszédban Grönland. Mm-hmm. És Grönlandra szemet vetett az USA elnöke Donald Trump, és minden áll el akarja foglalni, és már az is megtörtént, hogy ez a nagyon művelt amerikai elnök összekeverte Grönlandot Izlanddal. Ugye Greenland, Iceland, kicsit hasonló, ez csak nyelvbotlás volt, de okkal tartottak tőle, hogy Izland is közel van az USA-hoz, hát ha azt is majd az USA-hoz akarja csatolni, és ott is megjelennek az amerikaiak. Nos, hát Izland egy NATO tagállam, egy szuverén állam, de ez is mozgatta őket ugyanúgy, mint ahogy például a sokáig semleges svédek és finnek beléptek a NATO-ba, ők viszont Oroszországtól tartanak. Úgyhogy a mai helyzetben indokolt lett volna, hogy Izland megerősítse a nemzetközi státuszát, a NATO-nak már régóta tagja, most az EU-hoz is csatlakozott volna, és bekerül ugyanabban a nagy transatlanti családba, mind a két kapun bemegy, hát úgy döntöttek, hogy most ezt nem akarják.
1: Minden esetre az unió bővítése az továbbra is kérdés. Ugye egyrészt az örmények egyre inkább szeretnének ugye pont foglalkoztunk vele a múlt héten. Ők szeretnének az unió tagjai lenni, legalábbis úgy tűnik, és hát a balkáni térség ugrásra készen, ugyancsak, hogy több ország is onnan, például Albánia is nagyon törekszik arra, hogy előbb-utóbb az unió tagjai lehessenek. Kezdjük, vagy beszéljünk egy kicsit az örményekről. Az mondjuk egy érdekes lépés lenne, ha ők bekerülnének, mert ugye gyakorlatilag nincs határ az unióval, viszont ez egy érdekes szituációt okozhatna politikailag, az egészen biztos.
2: Ez így van, ugye a Kaukázus is elvben jogosult az EU tagságra, mert az unió alapszerződésében az áll, hogy minden európai állam kérheti a fölvételét, és ugye a Kaukázusban Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán Európához tartozik, földrajzilag Európát egészítik ki, igaz, nem érintkeznek vele közvetlenül. És akkor van még két másik közelebbi terület, ugye az egyik elhangzott, ez a Balkán, ott még 6 kis állam. Ők tulajdonképpen az egy Koszovó kivételével már mind tárgyalnak a csatlakozásukról, sőt, Albánia és Montenegro eléggé előre haladott, tehát őnekik papíron volna esélyük arra, hogy egy-két éven belül befejezzék a tárgyalásokat. És akkor van egy másik szegmens Európában, ez Ukrajnával kezdődik, ugye a keleti határvidéken az európai posztszovjet államok, amelyek közvetlenül érintkeznek, hát ez Ukrajna, Moldávia és Fehér-Oroszország nyakán ott ülnek az oroszok, ők nem gondolhatnak EU csatlakozásra, de Ukrajna és Moldávia szintén megkezdte a tárgyalásokat. Úgyhogy az uniónak még volnának tartalékai, és akkor még nem említettük az egyik legfogasabb kérdést, ez Törökország. Ugye Törökország nagyon régóta tárgyal az unióval, aztán ez hol megy, hol megáll ez a tárgyalás. Tulajdonképpen azért, mert nem találták meg a törökök számára alkalmas formulát, mert elég nagy hiba, ha összekeverik mondjuk Montenegróval Törökországot, és ugyanabba az iskolapadba akarják beültetni, holott Törökország egy stratégiailag nagyon fontos, nagy, erős állam, egészen más technikát igényel mondjuk a kis-balkáni államok beillesztése az unióba, mint pillanatnyilag két nagy szomszéd, ugye a másik az Ukrajna, hogy azzal hogyan tud az EU egy alkalmas tagsági formulát fölépíteni.
1: De egyébként ezek közül, az országok közül, mert ez most azért egy komoly csokor, ki az, aki leghamarabb beléphet, és ki az, akinek, hát most a törököket említettük, ugye ott valóban ez egy komplex kérdés, ki az, akinek nem nagyon van esélye arra, azért belátható időn belül csatlakozni a közösséghez?
2: Hát az unió részéről biztató szavak hangzanak el Albánia, Montenegro és néhány más balkáni állam felé. Az igazság az, hogy tulajdonképpen ott 6 állam van, amelyek nagyon közel vannak egymáshoz, 5 közülük bent volt Jugoszláviában, Jugoszlávia alkotó részei voltak valamikor, tehát nagyon szorosak a kapcsolataik. Értelme annak lenne, hogy ezt az egész nyugat-balkáni régiót együtt kezelje az unió, hiszen ez egy kis zárvány Európában, csak EU-s szomszédaik vannak körbe-körbe, Ausztriától Görögországig, csupa EU tagállam veszi őket körül, tehát könnyű lenne bevenni. A probléma inkább az, hogy akkor 6 kicsi széket kellene oda tenni a tanács nagy asztalához, és 6 újabb tagállammal, tolmácskabinokkal, új EU biztosokkal, stb. Kiegészíteni, tehát ez technikailag, szervezetileg lenne egy kihívás. Az unió nem érezné meg az anyagi terhét, mellény zsebéből kifizetni ezeket, úgyhogy ez az egyik dolog. A másik dolog, gyorsítva halad Ukrajna közeledése az unióhoz. És egy olyan pályán megy, ahol ugyan technikailag sok probléma van, hiszen háborúban áll, területének 1/5 tartja megszállva Oroszország, tehát vannak ilyen akadályozó tényezők. Ugyanakkor erős a szimpátia az unióban, nagy a segítőkészség, és valahol az orosz terjeszkedés meg kell állítani, és ugye ennek eszköze lehet, hogy valamilyen módon közelítik az unióhoz. Egy példátlan eredményt ért már el eddig is Ukrajna, tudnék, arra még nem volt precedens, hogy egy csatlakozó ország kormányfője ott legyen az uniós csúcsokon, és Zelenszky elnök minden uniós csúcson ott van, vagy személyesen, vagy a képernyőn, de úgy vesz részt a tanácskozásokon, majdnem, mintha tag lenne, és ez egy kvázi politikai tagságot is jelent, anélkül, hogy végigment volna azon a rögös úton, ahol amin mi is végigmentünk, és ugye eljutna a csatlakozásig. Tehát van Ukrajna a farvizében, ott van a kicsi Moldávia, ennek a kettőnek van egy ilyen politikai pályája, és akkor az említett Nyugat-Balkán, ezeknek van most közeli esélye.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percemben, Balázs Péter volt uniós biztos, ekkori külügyminisztert hallották. Zene, kis érdekesség, majd közlekedünk 9-kor, friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.

0: Reggeli Monitor.
1: Egy évtizednyi zárvatartás után Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra szeptember 6-án a teljes körűen felújított terézvárosi Dezsőfi utcai imaház. A helyreállítás során kiemelt figyelmet fordítottak az épület történelmi jellegének, eredeti hangulatának és építészeti értékeinek megőrzésére. A beruházás célja nem csupán a több mint másfél évszázados zsinagóga megmentése volt, hanem az is, hogy az épület ismét alkalmas legyen a rendszeres vallási és közösségi életre, a modern használat követelményeinek megfelelve. A tervek szerint itt jön létre Európa egyetlen kifejezetten a zsidó fiatalok hit és közösségi életét szolgáló ifjúsági zsinagógája.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Szél-Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Lánchídig déli irányban, valamint az Erzsébet hídnál északra, valamint a Budai alsó rakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánchídig. Torlódásra kell készülni a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a Szentendrei úton befelé a Cecz János köztől a Pók utcáig, valamint a Budakeszi úton befelé szakaszonként. Lezárták mától a 3. kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert javítják a burkolatot. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 2026. augusztus 31-én, 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Már megvan az első ügy, amivel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal foglalkozni fog. Ezt Ungár Anna a szervezet vezetője mondta az RTL-nek.
4: Az elnök elsődleges feladatának azt nevezte, hogy a három hiányzó elnök helyettesi pozíciót minél gyorsabban betöltsék.
3: Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Győrben elfogott magyar férfit, aki gyermekpornográfiáját kerestek a hatóságok.
4: A magyar férfi 4 éve bujkált. Az amerikai FBI az évelején kérte a hatóságok segítségét a szökevény felkutatásához, a férfit végül Győrben fogták el idén tavasszal.
3: Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 3,1%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest.
4: Az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal nőttek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júniusi 1,8%-os ütemről, míg az exportárak 1,4%-os csökkenésből váltottak emelkedésbe.
3: Kiírták a szélerőművek létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot, a benyújtási határidő október 30-a.
4: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közleménye szerint a pályázatot jelentős szakmai előkészítés előzte meg. A hivatal országos piaci felmérést végzett, hogy feltárja a csatlakozási igényeket, illetve képet kapjon a tervezett beruházások előkészítettségéről. A kiírás tervezetét iparági konzultációra bocsátották. A legkorábbi csatlakozási időpont szeptember 30-a 2030-ban, a pályázati eredményeket viszont idén december 13-áig közzéteszik.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: A Budapest értéktőzs indexe a BUX 4%-os pluszban kezdett, most 1%-os emelkedésben, picit visszavett a tempóból. Az index 150.860 ponton, a forgalom néhány 100 millió forint. A vezető papírok vegyesen nyitottak, a MOL 1,5%-os pluszban 5.125 forinton, az OTP 0,7%-os mínuszban 45.690 forinton, a Richter több mint 1%-os esésben kezdett 13.230 forinton, a Telekom 0,3%-os pluszban 2.512 forinton áll. A forint erősödik tovább, 1 euróért kerek 365 forintot kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért pedig kerek 315 forintot kérnek. A svájci frankért 389 forint 50 fillért kell adni. Ázsiában azt láthattuk, hogy a tőzsdék ugyan sokat voltak mínuszban, de a kereskedés végére majdnem elérték a plusz tartományt, így ért Japán, amely 1% fölötti mínuszban zárt. Hongkong 2%-kal van lejjebb, de ugyanezt az ívet mutatta. A Shanghai Composite az több mint 0,7%-os pluszban pillanatok a zárás előtt. India valamennyit ledolgozott a mínuszból, már csak 0,4%-os mínusz mutat. A dél-koreai mutató a kereskedés végére megugrott, 0,5%-os pluszban zárt, és Szingapur is 0,5%-os emelkedésben. Az olajárak azok nem nagyon mozognak, hajnalban megugrottak, ugye az amerikaiak támadtak iráni rakétakilövő állomásokat nem messze a Hormuzi szorostól az egyik szigeten, és akkor megugrottak az árak, és ott is maradtak. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 2,6%-os pluszban 85,60 dollár közelében, a Brent 2,8%-kal 90,60 dollár a jegyzés ár. Az arany árfolyama most egy pár dollár feljebb ment, így is 9%-os mínuszban 4490 dollárt kérnek egy unciáért. A többi fémára is mínuszban, a palládium 1,4, a platina 1,9, az ezüst 1,7%-kal olcsóbb, a réz viszont 0,5%-kal drágult. Vegyes a kép a mezőgazdasági termelői áraknál, enyhe pluszban a rizs, valamint a kukorica 0,6%-kal drágult a gyapot, a szója pár centtel olcsóbb, a búza viszont több mint 1% fölötti áresésben. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama tovább drágult, 3,6%-kal ment feljebb, 69,40 eurócentre október végi szállítással. A KSH legutóbbi adatai szerint alig csökkent a foglalkoztatottság mértéke nyár elejéhez képest.
4: Az ugyanakkor valamivel jobb a helyzet, de azt nem lehet kijelenteni, hogy csak az idénymunkák előretörése áll e mögött, így értékelte a helyzetet a KNH vezető elemzője. Németh Dávid szerint ősszel lehet majd arról beszélni, hogy ez a tendencia igaz volt-e.
5: Az idénymunka biztos, hogy segít benne. Azt, hogy csak az idénymunka vagy más is van mögötte, ugye ezt most még nehéz látni, az biztos, hogy a tavalyi évhez képest az elmúlt egy-két hónapban gyorsabban nő a foglalkoztatásnak a mértéke, úgyhogy ezért ez egy kicsit azt is sugallja, hogy talán többről van szó, mint szimplán idénymunkás emberfelvételről, de nyilván ezt majd az össze fogjuk látni, amikor ezek az idénymunkák kifutnak, hogy utána hogy alakul a foglalkoztatottságnak az alakulása.
3: Idén mintegy 80 ezer középiskolás készül érettségére. A vizsgák és a pontvadászat kettős nyomás alá helyezi a diákokat, akik a digitális túlterheltség okozta fókuszvesztés miatt egyébként is nehezebben koncentrálnak éles helyzetben.
4: Veres Pál volt gimnáziumi igazgató, egykori szaktanár arról beszél, hogyan tudják segíteni a tanárok és a szülők a stressz leküzdését, és elősegíteni a felkészülést.
6: Tanári oldalról nagyon odafigyelnek arra, hogy elég hangsúly kerüljön az írásbeliségre, elég hangsúly kerüljön az esetleg hosszabb véleményt kívánó, vagy véleménykifejtést kívánó dolgozatokra, eszékre, akár beadandó munkákra is, bár ott van a veszély, hogy ott a mesterséges intelligencia sokat segíthet a gyerekeknek, tudjuk, hogy ők ügyesen használják már ezt. Nem véletlen az egyébként, hogy akár a felsőoktatásban, akár a közoktatásban is egyre többször a jelenlét ilyen dolgozat jellegű, eszéíró jellegű számonkérés van. Tehát én azt gondolom, a szülő abban tud segíteni, ha beszél a gyerekkel, beszélgetnek témákról, hosszabban, kifejtve véleményt, vitatkozza velük, hiszen akkor a gondolkodásmódjuk rendkívül sokat tud fejlődni.
3: 903-ra emelkedett a nepáli földcsúszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma.
4: A hatóságok további csaknem 4300 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között vannak külföldiek és a közeli vízi erőműben dolgozó munkások is. A hadsereg több száz helikoptert biztosított a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni.
3: A japán ipari termelése negyedik hónapja nőtt júliusban, elsősorban a félvezetőiparhoz kapcsolódó termelés élénkülésének köszönhetően.
4: Júliusban 1,1%-kal nőtt a mutató az előző hónaphoz képest, így sorozatban negyedik hónapja tart a bővülés. Az elemzők 6,1%-os visszaesést vártak. Éves összevetésben a japán ipari termelés 4,1%-kal nőtt a júniusi 4,9%-os bővülés után.
3: Új vezérigazgató irányítja holnaptól az Apple-t.
4: Az 51 éves John Ternus veszi át a technológiai óriás cég vezetését Tim Cooktól, aki 15 éve Steve Jobs cégalapító utódjaként került a vállalat élére. Az új vezérnek a mesterséges intelligencia korszakába kell átvezetnie a céget. Ternus eddig az Apple hardware fejlesztéséért felelt, és kulcs szerepe volt az iPhone, valamint más készülékek sikerében. Tim Cook valószínűleg az igazgató tanács elnökeként továbbra is szerepet vállalhat a cég stratégiai ügyeiben.
0: Időjárás jelentés.
4: 1896-ban ezen a napon adták át a Nagykörutat, amely az egyik legfontosabb fővárosi budapesti közlekedési útvonal. Érdekesség, hogy az út szakaszból a Teréz körutat és az Erzsébet körutat a szocialista időszakban 1950 és 1990 között Lenin körútnak hívták, aztán utána visszakapta régi nevét az Erzsébet körutat és a Teréz körutat. Természetesen azóta is így ismerjük őket, és hát reméljük, hogy ez így is marad. Nem lesznek újabb kreatív kedvű városatják, akik ilyen irányú tevékenységet kifejtenek. Ami pedig az időjárással kapcsolatos, a körúton is, mint ahogy nálunk itt a Váci úton, nagyon meleg lesz, 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig jön a megváltó eső.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A vendég Ferencváros 2-re győzött a listavezető Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó OTP Pank Liga 6. fordulójának záró meccsén. Fucsovics Márton az első körben búcsúzott a US Open-en, ugyanis Daniel Meridával, a világranglista 39. helyezettjével játszott, és három játszmában simán szenvedett vereséget 1 óra 46 perc alatt. A 34 éves Fucsovics sorozatban harmadszor esett ki az első fordulóban a US Open-en, ehhez persze nyilván kellett korábban egy nem túl barátságos sorsolás. Egyébként a legjobb eredmény 2020-ban a harmadik körig menetelve érte el. A meccs után úgy nyilatkozott, hogy egész évben sérülésekkel küzdött, éppen ezért egy időre felhagy a tenisszel, és csak akkor tér vissza, hogyha 100%-os fizikai állapotban érzi majd magát. A férfiak között érdekelt még Marozsán Fábián, illetve Piros Zsombor egyéniben. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljanában a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Zenével megyünk tovább, majd nyitjuk a tőzsdét, a tőzsde után pedig vendégem lesz Herman Bernadett, az M4 Privát Bankár.hu főmunkatársa.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonban Zakár Tivadar, az Univerzum Invest befektetési igazgatója. Szervusz, üdvözöllek. A BUX 4%-os pluszban nyitott negyed órával ezelőtt. Na most mi a helyzet?
2: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Valóban pluszban nyitott, vagy pluszban van még a BUX. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen ellentmondásos helyzet, mert jelen pillanatban a nagy, a BUX-ot meghatározó blue chipjeink közül a MOL és a Telekom vezeti ezt az emelkedést. Alapvetően ugye a hét indítást három fontos tény, vagy három fontos hétvégén, múlt hétvégén kialakuló helyzet keretezi. Ugye az egyik az az Nvidia jelentés, hogy az AI forradalom az tulajdonképpen mégis mehet tovább. A másik nagyon fontos dolog, ami meghatározó globális szinten, az az amerikai kamatpálya, amit a hétvégi Jackson Hole-i beszédben a Warsh úgy fogalmazott, hogy nekik fontos az infláció és valószínűleg kamatemelés következhet, ugyanakkor szembe helyezkedett és szemben áll ezzel szemben az amerikai kormányzat, így a hozamgörbe alakulásának a kérdése egy izgatja a piacokat leginkább, és nyilván ez megjelenik az ázsiai piacokon, és megjelenik az európai piacokon, így nyilvánvalóan a bankpapírokat közvetlenül befolyásolja Európában szinte mindenütt, és ez hat az OTP-re is. Most, mert gyakorlatilag ugyanúgy változatlanul 150 pont fölött van a BUX, 150.676 pont ebben a pillanatban, de ez most már csak 1%-os emelkedésre volt elegendő. És ugye a harmadik fontos dolog, ami viszont a MOL árát tolja fölfelé, az az, hogy hétvégén ugye az Amerika Iránnal szemben egy újabb csapást mért, ami az akna mentesítő állásokat, vagy az akna elhelyező állásokat próbálta mentesíteni, lelőni. Ennek viszont az lett az eredménye, hogy az olajár 2,4%-kal emelkedett, ami mostanra egyébként visszaesett 2% alá, de ennek eredményeként mégis a MOL tulajdonképpen 1,5%-kal nyitott föntebb, az egyébként is viszonylag magas árához képest. Ez azt jelenti, hogy 5125 forinton van, 75 forinttal emelkedik. A Telekom korábban már korrigált, és ezt a korrekciót úgy néz ki, hogy talán most befejezte, persze nem akarom még elkiabálni, hiszen ezt nem tudhatjuk, de minden esetre úgy néz ki, hogy a túladott állapotból egy jó jelzéssel próbál fölállni, hogyha emellé forgalom is fog társulni, mindenféleképpen érdemes figyelembe venni, ez 2520 forint, 16 forint emelkedés, ez egy kicsit több, mint 0,5%, 0,64%. És ugye a Richter és az OTP az, aki viszont a vesztesem a reggeli nyitásnak, 90 forinttal gyengül az OTP, 45.910 forint. Ugye azt várnánk tőle, hogy a két hetes 14 napos átlagból megpróbál egy picit fölé keveredni, és akkor úgy megnyugszunk, hogy ez az oldalazás nem lesz különösebben veszélyes. Egyébként akár a korrekció esélye is benne lehet ebbe a helyzetbe. És ugye aki a másik nagy papírunk, ugye a Richter, 13.230 forint, a 140 forinttal, ő több mint 1,5%-kal esik. Ő az, aki még tulajdonképpen az ellentpontot jelenti ugye a BUX Index tekintetében. Úgyhogy jelen pillanatban ez a helyzet a részvényfronton.
1: Mi a helyzet a forinttal, csak röviden?
2: A forintnál itt szintén továbbra is az euró és a dollár határozza meg alapvetően, nyilvánvalóan az euróval szemben egy picit gyengülünk, a dollárral szemben egy picit erősödünk, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban a forint lényeges elmozdulását nem láthatjuk, hasonlóan az elmúlt néhány héthez. Volatilitás ugyan lehet, de az irány egyelőre gyakorlatilag egy masszív

0: adalazás egy viszonylag szélesebb 5 forintos, 63-65 forintos sávban.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zakár Tivadarta, az Univerz Infex befektetési igazgatóját hallották.
2: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdiónk vendége pedig Herman Bernadett, az m4privatbankár.hu főmunkatársa. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Na most általában az szokott lenni, hogy megbeszéljük, hogy mik voltak az árak, vagy miket mértetek, és akkor másnap szokott jönni az inflációs adat, de ez most máshogy alakult. Ettől függetlenül az érdekes, hogy az a fogyasztói kosár, amit ti vizsgáltok, ugye egyrészt van egy általános nevezük családi kosárnak, meg van egy nyugdíjas kosár, hogy abba bevásároltok. Most azért kérdés a kérdés, hogy mit tapasztaltatok, mert ugye nagyon alacsony, meglepő 1,2%-os inflációt mértek júliusban. Ebből azt feltételezném én csukott szemmel, hogy ezek a bevásárlások olcsóbbak voltak, mint tavaly ilyenkor.
3: Hát most igen, olcsóbbak voltak, most a diszkont árkosárral készültünk a mai napon a privát bankáron, tehát ez három diszkontláncnak az árait vizsgáltuk meg, az egyik a Lidl, a másik az Aldi, a harmadik pedig a Penny.
1: Tehát ezeket hát ott is be kell vásárolni.
3: Igen, ott is be kell vásárolni, és akkor ott vannak, ott van egy ilyen árkosár, amit összeállított a szerkesztőség, vagy összeállítottak a szakértőink, és ezekben azt tapasztalták, hogy bár júliushoz képest emelkedtek az árak, de tavalyhoz képest azért jelentős árcsökkenést tapasztalhatnak a vásárlók. Szóval az, hogy alacsony az infláció, az látszik a diszkontláncokban is, hogyha valaki elmegy bevásárolni. Persze voltak olyan termékek, amelyeknek az ára emelkedett, mert júliusban rekordalacsony árak születtek több évre visszamenőleg. Rekord alacsonyak voltak.
1: Itt árak. Milyen termékek szerepelnek itt a bevásárlólistán azért körülbelül? Mennyire fedi le a hagyományos, mondjuk ilyen fogyasztói kosarat?
3: Elég rendesen lefedi szerintem, amit az emberek a legjobban szeretnek vásárolni, azok a termékek benne vannak. 19 termék szerepel az árkosárban, van benne például félbarna kenyér, akkor tej, ilyen UHT-s tej, akkor kristálycukor, finomriz, csirke, melfilé, ásványvíz.
1: Ebben csak élelmiszer, vagy más is van benne?
3: Élelmiszerek vannak benne most már elsősorban. Mm. Voltak benne korábban például mosószer, de ezt kiszedték a listából, mivel ezeknek a kiszerelése, a mértéke az változott, hogy hány mosásra volt elegendő, és akkor nem lehetett már rendesen összehasonlítani a korábbi hónapokkal szemben, de hát most már van olyan krumpli, tojás, fogyasztott hasárgózonya, amit általában az emberek vásárolnak, azok a termékek, azok a jellemző termékek, alma, banán, főbb zöldségek, gyümölcsök.
1: Hol volt a legnagyobb esés ezek között, a termékek között?
3: A legnagyobb esés, az két terméknél mérték, az egyik a banán volt, mert ott elkezdtek akciózni, illetve úgy tűnik, hogy az importált banánnak az ára is csökkent valamelyest augusztusban. A másik termék, aminél esés volt, az ásványvíz volt, az egyik diszkontlánc, ugyanis akciózni kezdett a saját márkás másfél literes ásványvíznél, ahol pedig emelkedés volt, azok a termékek voltak, amelyeknél az előző hónapban nagy árcsökkenést mértek. Az egyik ilyen volt a trapista sajt, visszament az ára a korábbi szintre, a másik pedig a burgonya, amelynek csökkent az ára júliusban, de úgy bejött az új krumpli, de augusztusban tovább emelkedett, aminek egyrészt az oka, hogy a tavaszi fagyok miatt gyengébb lett a termés.
1: Hát meg kevesebb folyadék, egy víz került nyilván, és ugye az sem segít feltétlenül a krumpli.
3: Tehát ugye azért az egész agrárium elég nehéz helyzetben van most.
1: Aha. Mire következtethetünk ebből a mostani vásárlásból, mondjuk a jövőre nézve egy kicsit, hogy ez maradhat ez az árszint? Most az idényáras termékeket vegyük ki, mert ott valóban van mozgás, ugye lásd, mondjuk a szőlő kezdetben drágább, majd aztán egy hónap múlva még olcsóbb lesz. Hogy látjátok, marad ez az árszint, vagy szépen emelkedni fog inkább?
3: Hát én azt gondolom, hogy tehát úgy bárhogy nézzük, azért valamilyen szinten azért mégis pozitív az infláció, tehát előbb-utóbb emelkedhetnek az élelmiszerárak. Nagyon sok múlik azon, hogy mi lesz az árstoppoknak a sorsa, hogyan döntenek ezekkel kapcsolatban illetve hát elég sok minden múlik azon is, hogy hogy a mezőgazdaság a jelenlegi válságos helyzetet hogyan tudja majd kimozogni, mennyire szükség arra, hogy emeljék az árakat a termelők, hogyha egyszerűen ilyen nagy válságba kerülnek az osztály miatt.
1: Na most említett, hogy ezek végül is diszkont áruházban vásároltatok, ugye ott eleve mindig kvázi van egy kedvezőbb ár, mondjuk a többiekhez képest, hogy ez mennyire, ez a torzító hatást hogy tudjátok ki küszöbölni?
3: Ez egy diszkont árkos ár, tehát a három diszkontláncnak az áraival számolnak. Én úgy gondolom, hogy ezek a diszkontláncok, ezek egymással versenyeznek, melyiknek mi a stratégiája, ugye az egyik azzal kampányolói kuponjai vannak, a másik azzal kampányon nála nincsenek kuponok, hanem minden olcsó. Mind a háromnak az árait figyelembe vesszük az árkosár kialakításakor.
1: No, folytatjuk majd a beszélgetést Herman Bernadettel, az m4privatbankár.hu főmunkatársával. A következő blogban arról lesz szó, hogy egy csomó minden változik szeptembertől, azaz holnaptól. Hát például az, hogy mennek a gyerekek iskolába, és kezdődik a tanév. Na de ezen kívül pedig egyéb adóváltozások, erről lesz szó. Most azonban egy kicsit zenélünk, és utána rövid hírekkel jövünk itt a 94.2-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából.
1: A reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Nem sokára 9:30, egészen pontosan néhány másodperc múlva meg is jött a hírolvasó, tehát lesznek hírek. Németh László és M. Szűcs Péter a mikrofonok mögött.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Győrben elfogott magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt kerestek.
5: Az elkövető 4 éve bújkált, az amerikai FBI az évelején kérte a magyar hatóságok segítségét a szökevény felkutatásához. A férfit végül Győrben fogták el idén tavasszal.
4: Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 3,1%-kal nőttek az egy éve korábbihoz képest.
5: Az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal nőttek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júniusi 1,8%-os ütemről. Az exportárak 1,4%-os csökkenésből váltottak emelkedésbe.
4: Több mint 120 ezer öregségi nyugdíjban részesülő kisnyugdíjas kaphat minimum 120 ezer forintos ellátást január 1-től a kormány minimál nyugdíjat megemelő döntése értelmében.
5: Az emelés nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár. Arról még nincs döntés, emelik-e a rokkantsági nyugdíj minimális összegét is. Ha igen, további 114 ezer rászorulót érint az intézkedés. Farkas András nyugdíjszakértőt hallják.
6: Jó részletkérdés nyitott például, hogy az öregségi nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés? Egyelőre erre nincs utalás. A leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 1% fölötti pluszban, 150.890 ponton a mutató. A forgalom átlépte az 1,1 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 1,8%-kal 5.140 forintra drágult. A Telekom 8%-kal ment feljebb 2.524 forintra. A Richter 1,3%-os mínuszban 13.200 forinton, az OTP 3%-kal gyengült 45.870 forinton. A forint azonban erősödik. 364 forint 60 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 314 forint 40 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forint 20 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül a DAX index az 0,5% körüli mínuszban áll, Londonban zárva. A párizsi index az 3%-kal van feljebb, csak úgy, mint az olasz, a spanyol pedig 2%-os pluszban. Ázsiában a vezető indexek többsége mínuszban zárt, Japán egy pár pontos esésben nem érte el, de majdnem a Pénteki záróértéket Hongkong 3%-os mínuszban, Shanghai 2%-os plusz helyett, egyedül ő volt a tér, nem egyedül, sokáig volt mínuszban, aztán végül 9%-os pluszban zárta a napot. Aki még nyitva, az India, aki a kereskedés feléhez közeledve 4%-kal van lejjebb. A Dél-Korea Index egész végig mínuszban volt, azután a kereskedés végén hopp, 1,5%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 6%-kal van följebb. Az olajárak elindultak lefelé, ez jó hír, 1,5%-os pluszban már csak az észak-amerikai könnyű olaj a VTI jegyzésára, $84.60-hez közelít, a Brent 1,8%-kal, az is lejjebb jött, $89.70. Az arany 8%-kal olcsóbb, $4,493 kérnek egy unciáért. A többi fém közül a palládium 1,3%, a platina 2%-kal, az ezüst 6%-kal olcsóbb. A mezőgazdasági termelőjárak vegyesen mozognak, enyhe pluszban a rizs, illetve a kukorica, enyhe mínuszban a szója, a gyapot 6%-kal drágább, a búza viszont 1%-kal olcsóbb a világpiacon. És nézzük, hoppá, mi a helyzet az holland tőzsdén gáz árfolyamával. Az is lejjebb jött valamennyit, de még így is 2,6%-os pluszban 68,80 eurócent közelében áll október végi szállítással. Washington továbbra is ellenséges Pjenjannal szemben, így Észak-Korea sem változtat az Egyesült Államokkal szembeni külpolitikáján. Ezt az észak-koreai külügyminisztérium közölte.
5: Pjenjan egyúttal jelezte, hogy tovább erősíti nukleáris haderejét. A pjenjani külügyminisztérium szóvívője azzal vádolta Washingtont, hogy továbbra is konfrontatív álláspontot képvisel, mivel kitart Észak-Korea teljes atomfegyver mentesítésének követelése mellett, bírálja az ország emberi jogi helyzetét, valamint közös hadgyakorlatokat tervez Dél-Koreával és Japánnal.
4: Ha már Dél-Korea, az ottani ipari termelés júliusban az előző hónaphoz képest stagnált, miközben a kiskereskedelmi forgalom csökkent, a beruházások volumene pedig jelentősen nőtt.
5: Az ipari termelés júliusban nem változott havi összevetésben, miután áprilisban 0,5%-kal, májusban 0,4%-kal csökkent, júniusban 2,4%-kal nőtt. A gazdaság egyik kulcságozatának számító bányászati és feldolgozóipari termelés 0,2%-kal emelkedett, a félvezető gyártás 0,5%-kal bővült. A statisztikai hivatal szerint az elektronikai alkatrészek termelését a Samsung új okostelefonjainak megjelenése támogatta, míg az autóipari termelést az előző havi erős növekedés miatti magas bázis és a Hyundai sztrájkja vetette vissza.
0: Időjárás jelentés.
5: 1856-ban ezen a napon szentelték fel az esztergomi főszékesegyházat, azaz bazilikát, ami kicsit olyan talán, mint a muszlimoknak a kábakő, hogy egy életben egyszer azért minden magyarnak illik bejárnia. Tényleg nagyon szép és egészen monumentális. Európa harmadik legnagyobb típusú ilyen építménye. Ezen az ünnepi alkalmon 1856-ban Liszt Ferenc vezényelte az esztergomi misét, amely művet egyébként ő maga komponált. Megnéztem az esztergomi időjárást, mindössze 1 fokkal van melegebb, mint Budapesten, ott 27 fok van, nálunk 26. Ez még tovább fokozódik, 30 és 35 fok között alakul majd a hőmérséklet, este pedig jön az eső.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: 9 óra 37 perc, egy kis zene, utána folytatom a beszélgetést Herman Bernadettel, az M4 Privát Bankár.hu főmunkatársával.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdiónk vendége Herman Bernadett, az M4 privátbankár.hu vezető szerkesztője. Egy élet, most már megtanulom térnek. Amiről beszélgetünk, az az, hogy mennyi minden változik holnaptól, hát például, hogy becsengetnek. De ha már becsengetnek, ugye ez sok család támogatást is kap. Vagy kapott, egész pontosan.
2: Igen. Hát 400 ezer családnak, vagy 400 ezer gyereknek jutott támogatás egyelőre. Ennek a felét küldték ki, 50 ezer forintot novemberben érkezik a második fele ennek a támogatásnak, ami szerintem egy jó ötlet, vagy egy jó kezdeményezés volt.
1: Hiszen... Ez egy szemmel látható összeg azért.
2: Igen, ez egy szemmel látható összeg, hát azt mondják, akik felmérték ezt, hogy egy olyan 40 ezer forintba kerül, de egy elsős gyereknél akár 100 ezer forintba is kerülhet az iskola kezdés átlagosan 40-60 ezer forintba, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon nagy segítség, és én láttam a statisztikákon azt, hogy évek óta nézegetem, hogy minden évben augusztusban, szeptemberben a folyószámla hiteleknek az állománya megugrik. Tehát a családok egy része nem jön ki ezekben a hónapokban a fizetéséből, még annak ellenére sem, hogy augusztusban már nagyon-nagyon sok éve dupla családi pótlékot kapnak az iskolakezdés miatt a családok, tehát a szeptemberit azt még augusztus végén átutalja nekik az államkincstár.
1: Az jó, de ha megnézed, hogy mennyibe kerül egy füzet, meg írószerek, és ugye legtöbbször azért azokat pótolják, ugye azért jó a kicsiknél.
2: Nem ott csak néha, azt kell pótolni.
1: Tudom, néha táska, meg mit tudom én ilyen.
2: Újabb ruhákat kell venni, tehát hogy azért nőnek a gyerekek.
1: Az
2: íróasztal, tehát hogy egy csomó mindent kell vásárolni, tehát nem csak meg számítógépet, tehát nagyon sok minden van, amit ilyenkor be kell szerezni egy gyereknek. Igen, a füzetek azok is nagyon sokba kerülnek, meg az írószerek valóban, de...
1: Tudod, ilyen aprónak tűnik, de amikor így hopp, így beleteszel, mit tudom, 20 ilyen füzetet, azért már annak van egy
2: szemmel látható összeg. Hát persze, hogyha kinövi a gyerek a tornacipőt.
1: Hát arról meg nem is beszélve, hogy hetente, aki látott már gyereket közelről felülni, azt tudja, hogy jó, aztán megállnak, de akkor meg
2: hát
1: már,
2: igen,
1: de, akkor már nagyobb.
2: Igen, de hát ezek a hatalmas tételek, és hiába vannak, tehát látja az ember, hogy mindenhol akciók vannak, tehát a különféle üzletláncoknál is, a sportszeráruházakban is akciók vannak, ennek ellenére szerintem azért a családok nagyon-nagyon nézik, hogy most akkor mi mennyibe kerül, és kijönnek-e a hónapban a jövedelmükből.
1: No, holnap megkezdődik, tehát valamit nyilván már egy csomó mindent bevásároltak be. Holnaptól változik a nyugtadás szabálya is, NAV.
2: Így van. Tehát azok a szolgáltatók, akik eddig nem, tehát nem online pénztár, nem rendelkeztek online pénztárgéppel, mostantól kezdve már elektronikusan be kell vallják az összes ilyen, vagy be kell adják az összes ilyen nyugtát a NAV-nak. Ez különféle szolgáltatások vannak, tehát például e-pénztárgép és hasonló szolgáltatások, amelyek megkönnyítik ezt a számukra. Egyelőre
1: tehát szeptember... magyarul vége a papír alapú nyugtánknak?
2: Hát,
1: kapok, csak neki be kell vallani a elektronikusan.
2: Lehet írni papír alapú nyugtát, de be kell vallani minden ilyen papír alapú nyugtát a NAV-nak azonnal. Most egyelőre egy ilyen türelmi idő van az év végéig, nem büntet a NAV, hogyha valakinek ez nem sikerül, vagy elmarad, de hát jó lesz gyakorolni, mert azért...
1: Magyarul megpróbálják azokat, akikre nézve még ez nem kötelező,
2: igen.
1: Az elektronikus.
2: Hát akkor még nincsen online pénztárgép, ilyenek mondjuk ezek a fodrászok, néhány ilyen magánorvos, akkor a műkörmös, nem tudom, szóval ezek a kis szolgáltatók, akik magánszemélynek
1: szolgáltatnak. Néha zöldséges például.
2: Néhány zöldséges, és ilyen az útszélén álló ilyen eper, meg dinnyárusok. Szóval ezek.
1: Tehát akkor őket is behajtják ebbe a rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy januártól már ők is csak elektronikusan adhatnak nyugtát?
2: Így van.
1: És az, hogy be kell valaniuk, az egy dolog, tehát az eddig is be kell.
2: Csak papíron hogy, csak is adhatnak, de elektronikusan mindenképpen minden egyes vásárlást elektronikusan is be kell vallani az adóhatóságnak.
1: Ezt majd részletezzük, mert azért nyilván itt van egy csomó technikai kérdés, beszélünk az
2: én már látom egyébként, hogy tehát ilyen Facebook csoportokban, fórumokon, hogy egymást okosítják a különféle műkörmösök, szempillások. És...
1: Abból pedig van sok, és igen. Ők nagy urak, ezt a hölgyek meg tudják. Tehát az biztos, hogy ott időpontot lőni, az szerintem komolyabb feladat, mint mondjuk bejutni egy nem tudom, CT vizsgálat, ez most csak persze egy kicsi szarkazmussal mondom. Szeptembertől nem csak rájuk vonatkozik kötelezettség, agráriumban is változások vannak az őstermelők irányában.
2: Jól nem, az őstermelők a teljes agrárszektor számára egy ilyen a hitelekre egy tőketörlesztési moratóriumot vállalnak a bankok önkéntesen, de hát az, hogy önkéntesen vállalják, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag az összes bank vállalni fogja. Egy ilyen 500 milliárd forintos agrárhitelállományról van szó, amelyet így be lehet vinni ez alá, a moratórium alá. Ez azt jelenti, hogy csak a kamatokat kell fizetniük az agrárcégeknek, a tőkét, azt tőketörlesztés alól mentesülnek. Volt már hasonló intézkedés 2022-ben, akkor is hatalmas a száj volt, és akkor is nagyon nagy nehézséggel küzdöttek az agrárcégek, akkor körülbelül az állomány 25%-a került be moratórium alá, körülbelül ilyen másfél évig tartott ez a moratórium, most még nem tudni, hogy mi lesz, hogy mivel jár ez, de most is megkapják az agrárcégek ezt a lehetőséget, hogyha szeretnének egy kicsit könnyebb adósság.
1: Hát szusszani egy kicsit, ja, mert ugye most az asszály azért nagyon sok ágazatnak odavert, hogy ezzel foglalkoztunk minden
2: és
1: héten.
2: Azért, igen, és vannak azért nagy hitelállományok ott mindenféle termelőeszközökre, gépekre.
1: Agráriumon kívül milyen változás van még, ami szeptember 1-től fontos lehet?
2: Hát a gyógyszeráfa az, ja, amit így sokan szoktak emlegetni, ugye 5%-os volt eddig a vényköteles gyógyszereknek az áfája, ezt 0%-ra csökkentik, hát ez nem egy jelentős tétel. A legtöbb magánszemély számára ez nem egy jelentős tétel, az állam számára sem jelentős tétel, jól emlékszem, akkor 7 milliárd forintról beszélnek.
1: Tehát, de mondjuk azért, akinek havi szinten több tízezer forint a gyógyszer számlája, már pedig ilyenből van, és ezek felírt gyógyszerek, uh-huh. Ugye akinek 6-7-8 féle gyógyszert kell kapdosnia, már csak édesanyám miatt is tudom, mert azért néha én mentem gyógyszertárba, azért jó, nem tűnik soknak az 5%, hogy ott eltűnik, de ha éves szinten összeadnánk, akkor azért az már egy szemmel látható összeg is lehet akár.
2: Hát egy szemmel látható összeg is lehet akár, nem, de még mindig nem olyan aha. jelentős összeg. Tehát azért a legtöbb betegnél, tehát ott lehet, hogy ott több száz vagy több ezer forintos spórra egy olyan beteg, de például nekem is vannak krónikus betegségeim, én is kapok gyógyszereket, de ezeket 90%-os árengedménnyel kapom eleve. Tehát én a gyógyszereimnek a árának a 10%-át hagyom ott a patikába, a 90%-át azt a társadalom biztosító fizeti. És a társadalom biztosító fizeti ki az áfának a 90%-át, és tehát gyakorlatilag az állam egyik zsebiből a másikba teszi nagyon sok betegnél ezt az 5%-os áfát, befizetik a gyógyszertárnak, a gyógyszertár befizeti az adóhatóságnak, és oda visszakerül az államhoz az, ami eleve az államnál volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyeknél, vagy vannak olyan betegek, akiknél ez nagyobb tétel, ez, de nagyon sok betegnél ez egy ilyen teljesen olyan marginális tétel, ami
1: ez világos, én azokról látszani. Beszélek, akik egyszerre tényleg több gyógyszert, tehát mondjuk 8-10 féle gyógyszert kell minden héten, minden nap szedni, az idősebb korosztálynál fordul elő, ott mondom azt, hogy azért...
2: Hát azok, akiknek nincsen ilyen nagy támogatás a gyógyszerükre, tehát azért nagyon sok betegnek kell szednie sokféle gyógyszer, de az ilyen igazi krónikus betegeknél az jellemző az, hogy magasabb támogatást kapnak ők, gyógyellátás, vagy teljes, vagy csak a 300 forintos dobozdíjat kell kifizetniük a több 10.000 forintos gyógyszer után, tehát ők viszonylag kevéssé fogják ezt megérezni, tehát mondjuk egy 300 forintos dobozdínál 14 okay, forintról van szó.
1: Jó, világos, nem erre gondoltam én, persze, ez teljesen jogos. Nagyon szépen köszönöm, az elmúlt egy órában vendégünk volt Herman Bernadett, az M4 privátbankár.hu vezető szerkesztője. Zenével megyünk tovább, egy kis kultúra, majd pedig közlekedési információk jönnek, 10 órakor friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Elkezdődött a Kulka János főszereplésével készülő Az utolsó betyár című western film forgatása Csúlya László rendezésében. A független finanszírozással, számos támogatóval és szakmai összefogással készülő lírai magyar western az 1800-as évek végén játszódik. A történet szerint az idősödő haramia, Angyal János, őt Kulka János játsza, megszökik a börtönből, majd fiatal segítőjével, Miskával menekül a tenger felé a csendőrök elől. A fiú feltétel nélkül tiszteli a legendás banditát, az út során azonban fokozatosan összeomlik a betyárról kialakított képe, és feltárul előtte Angyal valódi arca. A film további szereplői Mundruczó Mihály, Téglás István, Ladányi Andrea, Derzsi János, Monori Lili, Román Katu, Tilo Werner, Major Erik, Koltai Robert, Vaskovics Andrea, Quintus Konrád, Sel Judit és Gyabronka József. A filmet augusztus végén és szeptember elején forgatják két fő helyszínen, a Fejér megyei Csákberényben és Göböljáráson. Az utolsó betyár vezető producerei Szijjártó Anna, Pataki Ági és Kovács Gábor, a forgatókönyvet Csúlya László, Zabezsinszki Évával közösen jegyzi, az operatőr pedig Kis Márton, a látvány tervező, Csekvicska Virág, a jelmeztervező, Szlávik Judit, a vágó pedig Csabai Attila, a filmet pedig várhatóan jövőre mutatják be.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.

0: Lassú a haladás a Rákóczi úton befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Szél-Kálmán tér környékén, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárták mától a harmadik kerületben a Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Mától a gázvezeték javítása miatt a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál napközben a félpályás lezárásra kell számítani, ezt követően útszűkületen kell áthajtani. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert javítják a burkolatot. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 10 óra a mikrofonok mögött. Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több esetben nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségének a Magyar Olimpiai Bizottság. Egyebek mellett ezt tartalmazza az állami számvevőszék friss jelentése.
3: Az m4.hu összefoglalója szerint súlyos hibát találtak a 2024-es Párizsi Olimpia megnyitó ünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor. A MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott csaknem 1 milliárd forintos támogatást arra használta fel, amire kapta, de az összeg harmadánál jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást.
2: Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Győrben elfogott magyar férfit, aki gyermekpornográfia miatt keres.
3: 4 éve bujkált, az amerikai FBI az évelején kérte a magyar hatóságok segítségét a szökevény felkutatásához. A férfit végül Győrben fogták el az idén tavasszal.
2: Júliusban a belföld értékesítés árai 2,5, az export árai 3,1%-kal nőttek az egy évvel korábbihoz képest.
3: Az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal nőttek. A központi statisztikai hivatal adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júniusi 1,8%-os ütemről, az export árak 1,4%-os csökkenésből váltottak emelkedésbe.
2: Valamelyest romlott a külkereskedelmi egyenleg, hiszen miközben 1,6%-kal csökkent a kivitel, annál nagyobb mértékben 3,1%-kal nőtt a behozatal, ezt jelentette még pénteken a KSH.
3: A K&H vezető elemzője szerint most inkább a belső fogyasztás támasztja a gazdasági növekedést, a külpiacok pedig gyengélkednek, Németh Dávidot hallják.
4: Magyarországnak a külpiacai nem a legerősebbek, ismét az export az gyengében teljesített. Már volt egy hónap, amikor úgy tűnt, hogy kap egy komolyabb lendületet az exportpiac is, de ez most úgy tűnik, hogy továbbra sincs jelen. Illetve hát az egyértelműen látszódik, hogy a magyar gazdaság most jelenleg inkább a belső piacnak köszönhetően tud nőni. Ugye itt a fogyasztás az, ami leginkább húzza a magyar gazdaságot, de hát ez az is hozzátartozik, hogy nagyon sok terméket külföldről hozunk be, és egész Európában körvonalazódik az, hogy nagyon sok kínai termék jön be Európába, és hát Magyarországon is látszódik ez, hogy a kínai termékek ugye a fogyasztásban nagyon dominánsan jelen vannak, növekednek, és hát romlik a külkereskedelmi mérleg egyenleg.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX mínuszba fordult, igaz csak pár ponttal, 150.569 ponton a mutató. A forgalom átlépte másfél milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak. A MOL 1,6%-kal drágult 5.130 forintra. A Telekom 8%-os pluszban 2.524 forinton. A Richter 1,3%-kal ment lejjebb 13.200 forintot ér. Az OTP 6%-os mínuszban 45.740 forinton. A forint erősödött délelőtt, sőt a dollárra szemben tovább erősödött. 1 euróért 364 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 313 forint 90 fillért kell adni. 1 svájci frankért 388 forint 70 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül Londonba zárva, a DAX index az 0,5%-os mínuszban, Párizs 1,1%-os pluszban áll, az olasz tőzsde 2,1% körüli pluszban, a spanyol is csak egy pár pontos 1,1% körüli emelkedés mutat. Ázsiában Japán majdnem utolérte magát, már ami a pénteki záróárat illeti, de 0,1%-on múlt, annyival került, annyival zárt alacsonyabb szinten. Hongkong 0,2%-os mínuszban zárt, a Shanghai Composite az 0,9%-os pluszban fejezte be a napot, India még nyitva, a kereskedés utolsó harmadának elején 0,4%-ot gyengülkedett. A dél-koreai mutató végig a mínusz tartományban volt, azután megemberelte magát is, majd 0,5%-os pluszban zárt, Szingapur pedig 0,6%-kal van följebb. Az olajárak most megint egy pár centet vissza korrigáltak, 2,1%-os pluszban az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára $85.10 áll, a Brent pedig $90.10, ez 2,3%-os plusz. Az aranyár folyama az egy pár dollárt emelkedett, $4,494 ér egy uncia. A többi fémára közül a palládium 1,6, a platina 2,3%-kal kerül kevesebbe, az ezüstára nem mozog, a réz meg egy pár centet drágult. A mezőgazdasági termelőjárak vegyesen mozognak, enyhe pluszban a rizs, illetve a kukorica, enyhe mínuszban a szója, 1%-kal kerül kevesebbe viszont a búza a világpiacon. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama meglódult 3,7%-os emelkedésben, 69 euró 50 euró centen áll október végi szállítással. Kiírták a szélerőművek létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot, a benyújtási határidő október 30-a.
3: A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közleménye szerint a pályázatot jelentős szakmai előkészítés előzte meg. A hivatal országos piaci felmérést végzett, hogy feltárja a csatlakozási igényeket, illetve pontos képet kapjon a tervezett beruházások előkészítettségéről. A kiírás tervezetét iparági konzultációra bocsátották. A legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, a pályázati eredményeket legkésőbb idén december 13-áig közzéteszik.
2: 903-ra emelkedett a nepáli földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma.
3: A hatóságok további csaknem 4300 embert még mindig keresnek, az eltűntek között vannak külföldiek és helyi munkások is. A hadsereg több száz helikoptert biztosított a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni.
2: Több civil áldozata is van az éjszakai orosz légi csapásoknak.
3: Lakóházak, egészségügyi intézmények, infrastrukturális létesítmények és iparvállalatok rongálódtak meg Ukrajna különböző régióiban. Az orosz hadsereg drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal hajtott végre támadásokat.
2: Az Egyesült Államok hadereje iráni rakétaindító állások ellen hajtott végre légi csapást a Hormuzi szoros egyik szigetén.
3: A bejelentés szerint megelőző légitámadásról volt szó, mert amerikai megfigyelések alapján a forradalmi gárda egységei rakétaindítást készítettek elő, valamint tengeri aknákat akartak telepíteni a hajózási útvonalon. Az újabb amerikai offenzívát egy hónap szünet után hajtották végre a térségben állomásozó katonai erők.
2: Japán ipari termelése 4. hónapja nőtt júliusban. Elsősorban a félvezetőiparhoz kapcsolódó termelés élénkülésének köszönhetően.
3: Júliusban 1,1%-kal nőtt a mutató az előző hónaphoz képest, így sorozatban 4. hónapja tart a bővülés, elemzők 6,1%-os visszaesést vártak. Éves összevetésben a japán ipari termelés 4,1%-kal nőtt a júniusi 4,9% után.
2: Kismértékben javult a kínai feldolgozóipari aktivitás augusztusban, de továbbra is csökkenés mutat.
3: A szolgáltatási szektor teljesítménye szintén zsugorodott, a kínai feldolgozóipari beszerzési menedzser index augusztusban 49,8 pontra emelkedett a júliusi 49,2-ről, a várt 49,5 pont helyett. A mutató a második egymást követő hónapban maradt a növekedést és a visszaesést elválasztó 50 pontos küszöb alatt. A visszaesés üteme lassult. A nagyvállalatok BMI-je 1,1%-kal 50,6 pontra emelkedett, és ismét a növekedést jelző szint fölé került. A csúcs technológiai feldolgozóipar BMI-je 52,9, a berendezés gyártóé pedig 51,4 pont volt.
2: A szárazság miatt kevesebb gyógy- és fűszernövény termett idehaza, pedig adottságai miatt külföldön is népszerű termékek készülnek belőlük. Ezt mondta a megkérdezett agrárszakértő.
3: Simon Attila példaként a kamillát hozta fel, ami minőségben hibátlan, de mennyiségben szemmel láthatóan kevesebb lett, pedig a termőterület változatlan maradt. Mindez úgy is igaz, hogy ez a növény jól bírja a szárazságot.
5: Kamilla abszolút hideghírű. Az olyan jó minőségben terem meg a Ortobágyon, illetve az Alföldön, hogy egyértelműen látszik, hogy nincs egyszerű versenytársa, és a legjobb export termékünk volt, lesz és van. Igazából ebben az évben az óriási asszály, ami igazából nagy mértékben csökkenti a betegek mennyiség súlyát, területben nem változik, mert jó bírja a szárazságot, de hát persze annak is megvan maga határa, amit el tud bírni. Azok a növények egyértelműen ősi növények, őshonos növények, ezért jól tudnak alkalmazkodni az ilyen klimatikus viszonyokhoz, ami jelenleg van.
1: Időjárás jelentés.
3: 1962-ben ezen a napon augusztus 31-én vált hivatalosan és függetlenné Nagy-Britanniától Trinidad és Tobago, amely egy szigetország, két fő-szigetből áll a Karib-tenger déli részén. Nagyjából 5200 négyzetkilométer nagyságúak együttesen, ebből 4900 Trinidad, Tobago pedig a maradék 300. Szóval ők ünnepelnek ma. Egyébként a legtöbb karibi szigettel ellentétben, amelyek gazdasága a turizmusra épül, ők elsősorban petrokémiában gondolkodnak, hatalmas kőolaj és földgáz készleteik vannak, úgyhogy valószínűleg ezzel kapcsolatban is hallunk majd róluk a jövőben is. Szóval boldog születésnapot Trinidad és Tobago, ahol most nagyon kellemes, igazi nyaralós időjárás van, 30 fok körüli a hőmérséklet, és kellemesen süt a nap. Nálunk 30 és 35 fok közötti csúcsokra számíthatunk, este pedig jön az eső.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
2: Egy kis zene, utána megbeszéljük, hogy mit jelent az, hogy olyan befektetés, zöld befektetés, vagyis a fenntarthatóságba való befektetés, de ez mit jelent, és megéri-e?

0: megfenteljük, hogy melyek ezek is, hogyan érhetjük el őket. Arról Gyura Gábort, Pélinek Kata kérdezte.
1: Hogyha valaki támogatni akarja azokat a törekvéseket, amelyek az egyre inkább nehezebben hozzáférhető tiszta vízről szólnak, és lakosság ellátásáról a vízzel kapcsolatban, ugye nem csak arra van lehetősége, hogy önmaga megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve civil szervezeteket és egyéb ezzel kapcsolatos szervezeteket közvetlenül támogat, hanem erre a befektetési lehetőség is van. Ugyanakkor, ha megnézzük, akkor a szabad eszközök elhelyezésénél még mindenki elsősorban a jövedelmezőséget, tehát a profitabilitást látja, tehát a hozamokat látja. Vannak azonban más alternatív lehetőségek is, ugye ennek van egy példa, hogy olyan neve, hogy ESG szemléletű befektetések, amelyek a környezeti, társadalmi és felelős vállalatirányítási szempontokat veszi figyelembe. Először nézzük azt, hogy ezeknek az aránya mekkora, és nő-e lassacskán?
2: Szerencsére nő Magyarországon, hogy a befektetési alappiacra tekintünk, azoknak az alapoknak az aránya, akik valóban figyelembe veszik ezeket a környezeti, társadalmi, fenntartósági kérdéseket, az ESG szempontokat, ez néhány éve még olyan 1% körül volt, de mostanra tulajdonképpen már 10-12%-ot is meghaladja ez az arány a magyar piacon, ami azért egy gyors és nagyon szép növekedés, de azért még mindig le vagyunk maradva egyébként Nyugat-Európához képest, ahol egyébként nagyjából azt lehet mondani, hogy minden második euró olyan befektetési alapokban van, amelyek figyelembe veszik ezeket a fenntartósági faktorokat.
1: Tehát ehhez az kell, hogyha valaki el akarja helyezni a felesleges pénzét, akkor figyeljen arra, hogy ahova teszi, az megfelele mondjuk ezeknek a céloknak, amiket mondjuk ő is prioritásként kezel.
2: Igen, de itt tulajdonképpen egy befektető ugye legalább kétféleképpen csinálhatja mindezt. Ugye lehet az, hogy ő saját maga kiválasztja mondjuk a tőzsdén, melyik azok társaságok részvényei, ami szerinte megfelel mondjuk az ő környezeti vagy társadalmi preferenciáinak, amiket ő erősebbnek gondol, például mondjuk kevesebb károsanyag kibocsátással működik. De azért ez nagyon macerás, ugye nem biztos, hogy mindenkinek van erre ideje, szakértelme, utánajárási lehetősége, és pont ezért jelentenek egy elég jó megoldást a befektetési alapok, amelyek ezt megteszik helyettünk, ott ugye egy professzionális alapkezelő szervezet kiválogatja azokat a részvényeket, vagy kötvényeket, értékpapírokat, akár ingatlanokat, ingatlanalap esetén, amelyek valamilyen előre lefektetett fenntarthatósági szűrő szempontrendszer szerint jobbak, mint a többiek, és akkor ilyen értelemben a végső befektető, lakossági befektetőnek már elég az alapot kiválasztani, a neve alapján már sok mindent megtudhatunk, de utána nézünk egy picit a tájékoztatónak, akkor láthatjuk, hogy mégis hogyan veszi figyelembe a fenntarthatóságot az alapkezelő, de utána ugye minden mást megtesztekünk az alapkezelő, nekünk nem kell egyedileg részvényeket vásárolgatnunk, hanem magát a befektetési alapnak a jegyeit vásároljuk meg.
1: Ezek mennyire versenyképesek hozam szempontjából?
2: Abszolút versenyképes, és itt szerintem nagyon fontos is, hogy a magyar lakosságban még mindig van egy ilyen régi, hát talán tévhit, vagy mítosz mondhatnám így, már aki egyáltalán foglalkozik valamilyen szinten ezzel az egész ESG kérdéskörrel, tehát van egy ilyen régi mítosz, hogy ez mindenképpen egy lemondással jár a hozam fejében, lemondunk valamennyi hozamról, cserébe kicsit jobban érezhetjük magunkat, mert olyan vállalatok részvényeit vásároljuk meg, akik egyébként mondjuk felelősebben működnek. Az utóbbi igaz, viszont én azt egyáltalán nem mondanám, hogy ezek rosszabbak, ezek a befektetések. Saját magam is befektetőként azt tapasztalom, hogy abszolút versenyképesek hozamban. Nyilván van ingadozás, tehát vannak olyan évek egyébként, amikor ezek rosszabbul teljesítenek, ugye ez elég erősen befolyásolja például a geopolitika, mi történik az energiapiacon, a háborúk, amerikai elnökválasztás, rengeteg dolog tudja ezt befolyásolni, de vannak olyan évek, amikor meg nagyon is megverik egyébként a nem ESG befektetéseket. Itt szerintem fontos, hogy inkább több évre érdemes ezt vizsgálni, 3, de még inkább 5, vagy akár 10 évre érdemes összehasonlítani ezeket a befektetéseket, és ott szerintem versenyképesek. Nem állítanám, hogy jobbak, de azt sem mondanám, hogy rosszabbak, hogyha a hozamot tekintjük, mint a fenntarthatósági ESG szempontokat figyelemben nem vevő befektetési lehetőségek.
1: Az ESG szemléletű befektetéseken belül azért viszonylag még talán kevés azok aránya, amelyek pont a vízzel kapcsolatban vannak, tehát a víz tematikájú befektetések, vízgazdálkodás, vízmegóvás és egyebek.
2: Így van, de már van ilyen lehetőség is. Itt is egyébként szerintem kicsit visszajön az előbbi gondolkodás, hogy ha valaki ilyen befektetéseket keres, akkor vagy azért keresi ezeket, mert saját maga is ilyen felelős befektető szeretne lenni, és aggódik mondjuk így a világ állapota miatt, és azt gondolja, hogy a pénze is tulajdonképpen jobb helyre kerül, hogyha mondjuk víztakarékosabb, vagy mondjuk víztisztításban, szürke víz újrahasznosításban, tehát mondjuk ilyen vizes szempontból hasznos tevékenységeket, projekteket végző cégeket keresünk, és ugye vannak most már ilyen típusú befektetési alapok is, de vannak egyébként olyan befektetők, akik ugyanezt teszik, de tulajdonképpen az

0: Azért, mert ebben hisznek, hogy üzletileg ez lesz a jó, ezek lesznek a jövő nyertesei, ezek a vállalatok, hiszen a víz is egy erőforrás, egyre drágább, egyre bizonytalanabb, sajnos nem csak Magyarországon, de külföldön is, hogy megfelelő mennyiségben, megfelelő minőségben és milyen áron érhető el. Tehát aki tulajdonképpen élen jár mondjuk a víz felhasználás hatékonyságában, vagy technológiai szempontból, az lesz tulajdonképpen akár pénzügyi szempontból legnyereségesebb, úgyhogy van a befektetők egy olyan köre, aki tisztán ilyen profit megközelítésből mégis keresi úgymond a vizes befektetéseket. Ilyen is van, de én azt gondolom, talán érdekesebbek azok a típusú vizes befektetési alapok, amelyek mégiscsak ESG szemléletűek, és olyan szűrést hajtanak végre a befektetések során, hogy kiszűrik akár azokat, amelyek mondjuk a legkevésbé felelősen gazdálkodnak a vízzel, vagy megtalálják azokat, akik például mondjuk víztisztításban piacvezetők, a legjobb technológiát használják, és ilyen értelemben a legjobbnak tekinthetők vizes szempontból, mint befektetési célpont.
1: Hogyha valaki mondjuk nem általánosságban akarja ezt a területet, a zöld területet támogatni, hanem mondjuk egy-egy beruházásról van szó, akár vízügyi beruházásról. Erre van-e módja, mondjuk itthon is? Ugye talán itt a zöld kötvények kibocsátása is szóba kerülhet, de nem tudok róla, hogy idehaza lenne ilyen jelentős kibocsátás.
0: Nem, én sem tudok arról, lenne jelenleg még ilyen lehetőség. Azért ez szerintem fontos látni, hogy egy lakossági befektetők számára azért a közvetlen ilyen infrastruktúra beruházás az egyébként is egy ilyen idegen terep. Tehát a lakosság számára azt gondolom jobbak a befektetési alapok, itt különösen ezek a tőzsdén kereskedett befektetési alapok, úgyhogy az ETF-ek, amik elérhetők egyébként a magyar lakosság számára, de azért ezek alapvetően külföldi vizes cégekbe fektetnek, így alapvetően nem nagyon fogunk találni ebben magyar céget ezekben a portfóliókban. Ha konkrétan a magyar egyébként valóban nagyon szükséges beruházásokra gondolunk, ugye itt tényleg akár az Alföldön, Tiszaalföld régióban, akár a víziközművekre gondolunk, ugye rengeteg beruházásra van szüksége, ahogyan most már halljuk is a hírekben, ugye, hogy a vizes akciótervet is nemrég döntött el a kormány. Ezeket ugye nem a lakosság tudja még finanszírozni. Persze egyébként, ha mondjuk zöld kötvényt bocsájtana ki Magyarország, akkor egyébként akár egy lakossági zöld kötvény kibocsátással, de tulajdonképpen megvásárolható a lakosság számára is a normál zöld kötvények is, de jelenleg még nincsenek ilyen tematikus zöld kötvények Magyarországon, ami elérhető lenne a lakosság számára. Egyébként ez valóban egy jövőbeni lehetőség is akár.
1: Mennyire profitábilis lenne egy-egy ilyen zöld beruházás?
0: Szerintem ketté kell választani önmagában, egyébként a víztakarékosság az egy pénzügyi szempontból is kifizetődő dolog, akár hogyha egy vállalatra gondolunk, vagy akár a lakosság a saját háztartására. Ha egyébként valaki egy kötvényt vásárol meg, és mondjuk például külföldön voltak olyan zöld kötvények, például városok bocsájtottak ki olyan zöld kötvényt, amivel a városnak a vízgazdálkodását fejlesztették, akkor itt tulajdonképpen a befektető számára maga a kötvény kibocsátó fogja visszafizetni a kötvénnyel felvett forrásokat. Ha például egy zöld állampapírról lenne szó, akkor egy ugyanolyan rizikós és ugyanolyan hozamú, vagy lényegében azonos hozamú, vagy befektetésről beszélünk, mint egy normál állampapírnál. Én értelemben nem kell attól aggódni a befektetőnek, hogy mennyire profitábilis maga a beruházás, hiszen magát a kötvényt kell kifizetnie mondjuk egy államnak, és ugye tudjuk, hogy az állampapírok a legbiztonságosabb befektetéseknek tekinthetők. Úgyhogy én értelemben ez szerintem ettől nem kell aggódnia mondjuk egy lakossági befektetőnek. Ha állampapírt vásárol, és ez egy zöld állampapír, akkor az pont ugyanolyan biztonságos lesz, mint egy normál állampapír, és hát a hozamja is egyébként nagyon hasonló hozzá.
1: Mekkora összeggel érdemes belevágni egy ilyen befektetésbe?
0: Ha lakossági befektetőkre gondolunk, akkor a legjobbak azért a befektetési alapok, hiszen ezek diverzifikáltak, egy professzionális alapkezelő szervezet gyűjti össze befektetéseket, és ha vizes tematikánál maradunk, akkor alapvetően ezek a már említett tőzsdén kereskedett ETF-ek elérhetőek. Ami jó hír, hogy egészen kis összegekkel is már be lehet fektetni, tehát tulajdonképpen akár néhány tízezer vagy néhány százezer forinttal is már tudunk beszállni. Itt alacsonyak egyébként a belépési tranzakciós költségek, de hát nyilván mindenkinek mérlegelnie kell, hogy mekkora az a összeg, és milyen időtávra tud befektetni, amit átad a befektetési alapnak. Szerencsére ezek egyébként az ETF-ek azok gyakorlatilag bármikor eladhatóak, tehát visszakaphatjuk a pénzünket, de mindenképpen minden befektetésnek vannak kockázatai. Az ETF-ek ugye részvényekbe fektetnek, és bár ugye hosszú távon általában a részvénybefektetések nagyon jól teljesítenek, de van kockázatuk, ezeket mindenképpen persze mérlegelnie kell minden befektetőnek.
2: A Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatóját Gyura Gábort hallották. Zenélünk, majd 10:30-kor rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemlékem.hu.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:01, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Több esetben nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségeinek a Magyar Olimpiai Bizottság. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az állami számvevőszék friss jelentése a témában. Az M4.hu összefoglalója szerint súlyos hibát találtak a 2024-es Párizsi Olimpia megnyitó ünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor. A MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott csak nem 1 milliárd forintos támogatást, arra használta fel, amire kapta, ám az összeg harmadánál jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Idehaza holnap indul a kötelező nyugtaadat szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal emiatt nem bírságol. Az adóhatóság közleménye szerint papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Kiírták a szélerőművek létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot, a benyújtási határidő október 30. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal közleménye szerint a pályázatot jelentős szakmai előkészítés előzte meg. A hivatal országos piaci felmérést végzett, hogy feltárja a csatlakozási igényeket, valamint pontos képet kapjon a tervezett beruházások előkészítettségéről. 903-ra nőtt a nepáli földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A hatóságok további csak nem 4300 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között külföldiek és helyi munkások is vannak. A hadsereg több száz helikoptert biztosított a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni. A több civil áldozata is van az északai orosz légicsapásoknak. Lakóházak, egészségügyi intézmények, infrastruktúrális létesítmények és iparvállalatok rongálódtak meg Ukrajna különböző régióiban. Az orosz hadsereg drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal hajtott végre támadásokat. Új vezérigazgató irányítja holnaptól az Apple-t. Az 51 éves John Ternus veszi át a technológiai óriás cég vezetését Tim Cooktól, aki 15 éve Steve Jobs cég alapító utódjaként került a vállalat élére. Az új vezérigazgatónak a mesterséges intelligencia korszakába kell átvezetni a céget. Ternus eddig az Apple hardware fejlesztésért felelt, kulcsszerepet játszott az iPhone, valamint más készülékek sikerében is.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 2,1%-os mínuszban, 150.403 ponton a mutató, a forgalom közelíti a 2,2 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL majd 1,7%-kal drágult 5.135 forintra, a Telekom 9,1%-os pluszban 2.526 forinton, a Richter 1% fölötti mínuszban 13.230 forinton, az OTP 8%-kal jött lejjebb 45.630 forinton áll. A forint az erősödött délelőtt, 1 euróért 364 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 313 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 20 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London ma zárva, a DAX index az mínuszban 0,5%-kal, Párizs 3 pontos pluszban, az olasz tőzsde 0,2%-ot drágul, csak úgy, mint a spanyol, és a DAX index tovább esett, mire beszéltem, 0,7%-kal immár. Ázsiában a japán tőzsde az majdnem elérte pénteki zárószintjét, de csak majdnem 1,1% hiányzott. Hongkong 3,1%-os mínuszban zárt, Shanghai 9%-os pluszban fejezte be a napot. India még nyitva, ő 4%-kal van lejjebb a kereskedés utolsó óráiban. A dél-koreai mutató végig mínuszban volt, de a kereskedés végén 0,5%-os pluszban zárt végül. Szingapur még nyitva 0,7%-ot tudott erősödni. Az olajárak nem nagyon mozognak, ugye hajnalban megugrottak, amiatt, hogy az amerikaiak lőttek iráni célpontokat. 2,6%-os pluszban mindkét olajfajta jegyzésára, az észak-amerikai könnyűolaj esetében ez 85 dollár 60 centet jelent, a Brentnél pedig 90 dollár 50 centet. Az aranyárfolyama 9%-os mínuszban 4488 dollárt ér egy uncia. A többi fém közül a palládium 1,6, a platina 2,3%-kal olcsóbb, az ezüst és a rész gyakorlatilag nem mozog. A mezőgazdasági termelőárak vegyesen mozognak, nagyon enyhe mínuszban a szója és a búza, az 6%-kal kerül kevesebbe, a gyapot 7%-os pluszban, a rizs és a kukorica pár centtel drágult. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama már 4%-os raliban, 69 euró 60 eurócent fölött áll október végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, a késő délutáni esti óráktól azonban növekszik a felhőzet, és érkezhet eső, egyébként ennek a kialakulása egyre valószínűbb, helyenként intenzív zivatar is jöhet. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul, késő este 17 és 27 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk, most kitűnő zenék jönnek, majd egykor megtudjuk, hogyan teljesített a tőzsde félidőben a nyár utolsó napján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Már megvan az első ügy, amivel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal foglalkozni fog. Ezt Unger Anna, a szervezet vezetője mondta az RTL-nek. Az elnök elsődleges feladatának azt nevezte, hogy a 3 hiányzó elnök helyettesi pozíciót minél gyorsabban betöltsék. Több esetben nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségeinek, a Magyar Olimpiai Bizottság egyebek mellett ezt tartalmazza az állami számvevőszék friss jelentése. Az M4 összefoglalója szerint súlyos hibát találtak a 2024-es Párizsi Olimpia megnyitó ünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor. A MOBA a Honvédelmi Minisztériumtól kapott csaknem 1 milliárd forintos támogatást arra használta fel, amire kapta, de az összeg harmadánál jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Idehaza holnap indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal emiatt nem bírságol. Az adóhatóság közleménye szerint a papíron és számítógépen kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül. Az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást. Annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik használatához, nem kell külön pénztárgép, és az adatokat sem szükséges kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettség teljesítése, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, évvégéig még nem bírságolnak a revizorok, januártól viszont a mulasztásnak következményei is lehetnek. 903-ra emelkedett a nepáli földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma, a hatóságok további csaknem 4300 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között vannak külföldiek és helyi munkások is. A hadsereg több száz helikoptert biztosított a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni. Washington továbbra is ellenséges Pjenjannal szemben, így Észak-Korea nem változtat az Egyesült Államokkal szembeni politikáján, ezt az észak-koreai külügyminisztérium közölte. Pjenjan egyúttal jelezte, hogy tovább erősíti nukleáris haderejét. A pjenjani külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta Washingtont, hogy továbbra is konfrontatív álláspontot képvisel, mivel kitart Észak-Korea teljes atomfegyver mentesítésének követelése mellett, bírálja az ország emberi jogi helyzetét, valamint közös hadgyakorlatokat tervez Dél-Koreával és Japánnal. A 4iG konszolidált nettó árbevétele csaknem 17%-kal 409 milliárd forintra emelkedett az idei első fél évben az előző év azonos időszakához képest. Adózott eredményük 21,9 milliárd forintra nőtt a tavalyi első féléves 1,1 milliárd 150 millió forint veszteség után. A cégcsoport tájékoztatása szerint a leányvállalatok akvizíciójához köthető vételár allokációs hatás 10 milliárd forinttal rontotta, a nem realizált árfolyam nyereség 36 milliárd forinttal javította az eredményt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 1,1%-os csökkenés mellett 150.489 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 5.140 forinton áll 1,8%-os pluszban. Az OTP 0,5%-kal került lejjebb 45.750 forintig. A Richter 1,3%-kal csökkent 13.200 forintra. A Magyar Telekom 0,7%-kal erősödik és 2.522 forintnál jár. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 5 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 39 fillér, egy svájci frank 388 forintba és 16 fillérbe kerül, az angol font árfolyama 425 forint és 10 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3 tized, a párizsi CAC 2%-kal erősödik, Milánó 4 tized, Madrid 3 tized százalékkal korrigál felfelé, a frankfurti DAX 6 tized százalékkal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
3: Gomoly felhős napos idő várható, a késő délutáni esti óráktól határozottabban megnövekszik majd a felhőzet. Előbb a Dunántúlon, aztán a középső ország részben is lehet számítani záporokra, zivatarokra. Este helyenként intenzív zivatar alakulhat ki. A szél megélénkül, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsorban két korábbi beszélgetést ismétlek meg. Először a nem alkoholtartalmú italok fogyasztási szokásainak alakulásáról beszél a szakember, majd irány Dél-Afrika. Körülbelül 2,5 évvel ezelőtt a következőkkel vezettem fel az akkori beszélgetést. A mai műsorban a Dél-Afrikai Köztársaságról beszélgetünk annak kapcsán is, hogy pár napja jöttem haza egy motoros túráról, ami érintette többek között Cape Town-t, a tű és a jóreménység fokát, a híres borvidékeket, szédítő kanyonokat és hatalmas szavannákat. Abban az országban jártam, amelyikben nagyon élesek a kontrasztok, amelyik most is nagy erővel dolgozik azon, hogy megmutathassa szépségeit, és amelyik igyekszik bebizonyítani, hogy az utazó biztonságban tölthet el ott napokat, heteket. Tanácsokat, ötleteket hallanak tőlünk, és bíztatást, hogy látogassák meg ezt a varázslatosan színes országot. Ez az üzenet most is aktuális, már csak azért is, mert annak idején megfogadtam, hogy visszamegyek. Nos, a repeta idén novemberben aktuális lehet. Szóval először iszunk, majd utána utazunk.
0: Menni, enni. Turizmus és gasztronómia.
4: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Bár az elmúlt években nem történt látványos fordulat a hazai italpiacon, több olyan folyamat is kirajzolódik, amelyik hosszabb távon meghatározhatja a fogyasztási szokásokat. Csökken az ásványvíz és a 100%-os gyümölcslevek fogyasztása, miközben a vásárlók egyre tudatosabban figyelik az italok kalóriatartalmát. A gyártók számára pedig továbbra is komoly kihívást jelent a csomagolóanyagok, az energia és a szállítási költségek emelkedése. A Magyar Ásványvíz Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára Bigfalvi Istváné szerint a háttérben elsősorban a fogyasztók árérzékenysége állhat. A telefonvonal túlvégén Bigfalvi Istváné. Köszöntöm, csokolom.
5: Jó napot kívánok.
4: Nos, ez egy viszonylag friss felmérés volt, de miután belemegyünk a részletekbe, érdekel engem, mondjuk maradjunk itt az ásványvizeknél, és onnan ugorjunk el. Magyarországon hány nagy kútból jön ásványvíz, amit aztán mi megiszunk palackozott formában?
5: Hát legalább 50 elismert kút van, amiből palackozni lehet ásványvizet, de gyakorlatilag 20-nál több Batman palackoznak.
4: Tehát 20 nagy olyan gyár van, amiből az üzletek polcain megtaláljuk az ásványvizeket.
5: Igen, igen, igen. Ezek között vannak nagy cégek, és vannak kis cégek, akik főképp a helyi igényeket elégítik ki. A nagy cégek az egész országba terítik a termékeiket.
4: Ezek a kutak, ezek az ásványvizek mindig az adott kutnak az ízét közvetítik felénk? Tehát mondjuk minden kutból egy picit más ízű ásványvíz kerül a palackokba és a szánkba?
5: Igen, igen, tudnélik az ásványvíz rendelet, ami uniós rendelkezéssel megegyezik, mert annak átvételével készült, ez többek között előírja, hogy csak a kútnál közvetlen, vagy kút közvetlen közelébe lehet a vizet palackozni, nem lehet szállítani tartályokban, hanem vezetékeken kell a töltőberendezéshez juttatni, tehát bocsánat, tehát a palackban lévő ásványvíznek az íze, az a kút vízének az ízétől függ. Na most a kút vízének az íze pedig attól, hogy milyen talajtai viszonyok között érnek el a védett vízadó réteghez. Tudnélik, másik követelmény az, hogy csak szennyeződéstől védett vízadó rétegből származó vizet lehet ásványvíznek nevezni. Na most az ásványvíz az ízét a talajból kioldott ásványoknak köszönheti, tehát ezért mindegyiknek más, mindegyik kútnak a vize jellegzetes, de egymástól eltérő.
4: Épp ezért azért most már mondhatjuk azt is, hogy az ásványvizeket is íz alapján szeretjük, vagy nem szeretjük, ugye?
5: Igen, igen, igen, igen, nyugodtan mondhatjuk, mert ezek, ahogy már ön is mondta, az ásványvizeknek is van íze, van olyan, amelyik jellegzetesebb, karakteresebb, amiben több ásványi anyag van, van olyan, ami semlegesebb ízű, mert kevesebb az ásványi anyag benne, ez kutaktól függ, és mindenki, de nagyon sokféle kútnak a vizét palackozzák Magyarországon. Mi nagyon szerencsések vagyunk ásványvíz kincsünk szempontjából, ezért mindenki ki tudja választani azt a vizet, ami az ízlésének legjobban megfelel.
4: Ez a vízanyag, ez körülbelül milyen mélységből érkezik föl? Tehát Magyarország földrajzi viszonyait tekintve milyen mélységig kell lefúrni ahhoz, hogy följön az ásványvíz?
5: Attól függ, minden kútnak a mélysége más. Van, amelyik csak, mit tudom én, 100 méter mélységű, van, amelyik több száz méter mélységű, mert meg kell keresni azt a vízadó réteget, amelyik védett, és ahonnan ki lehet venni a vizet, hogy ásványvízként palackozzák. Tehát nem lehet általános szabályt mondani, nem egyforma, mindegyik kút más mélységnek a vize más mélységben helyezkedik el.
4: Na most ebben a mostani időszakban óhatatlanul fölmerül a kérdés, hogy a globális felmelegedés és az aszályoknak a megjelenése az mennyire veszélyeztetheti esetlegesen ezt a vízkészletet, vagy egyáltalán van-e rá hatással, vagy az olyan mélyen van, hogy ez odáig ez a jelenség nem hat le?
5: De igen, valami hatása van az időjárási viszonyoknak, de ha nagyon nagy hatása van, ez megint csak a vízadó rétegtől függ, mert az a harmadik követelmény, hogy a víz összetételének a természetes ingadozás határain belül állandónak kell lenni. A természetes ingadozásra nincs szabály, hogy az mennyi, de általában a szakkörökben plusz-mínusz 10%-ot fogadnak el. Tehát ezen a határon belül a vizeknek, a ásványanyag tartalmának összesen is, meg egyenként is meg kell egyezni. Na most valamennyire befolyásolja az időjárás, de tekintettel arra, hogy ahogy az előbb mondtam, védett vízadó rétegből kell származnia, nagyon nem befolyásolhatja.
4: Értem. Ez a vízkészlet, ami ott lent van, amiből aztán az ásványvíz jön, abszolút nem értek hozzá, és azért kérdezem. Ez régóta ott van, érintetlen, igen, mert valamikor évszázad, évezredek, évmilliók során ott maradt, vagy azért ez folyamatosan kap valami fajta utánpótlást?
5: folyamatosan kap valami utánpótlást, de mondom, hogy nagyon szigorúan megvizsgálják szakmértők a geológiai, hidrogeológiai körülményeket, amikor egy víz elismerését kiadják. Tudnélik, csak az, hogy egy víz ásványvízként forgalmazható, az egy szakhatóságnak a szakmai véleménye alapján kerülhet sor. Tehát ezt megvizsgálják, hogy milyen körülmények közül kapjuk azt a vizet, és akkor ez befolyásolja azt is, hogy biztosak lehetünk abban, hogy a víznek az összetétele lényegesen nem változik.
4: A számok azt mutatják, hogy az utóbbi időben csökkent az ásványvízfogyasztás, sőt egy olyan gondolat is napvilágot látott, hogy az emberek egyre több része iszik normál csapvizet. Mi ennek a változásnak az oka?
5: Hát, ahogy az előbb ön is mondta, hogy főképp anyagi kihatása van annak, hogy csökken az ásványvízfogyasztás, de azért lényegesen nem csökken. Szóval az emberek, akik megszokták egy adott ízű víznek a fogyasztását, azok nem szívesen hagyják abba, ha csak nagyon nem kényszerülnek rá gazdaságilag. Tehát azért, de minden esetre árérzékeny az ásványvíz, és

0: és az ásványvíz fogyasztás is ilyen arányban egy picit minimálisan csökkent. Ez lehet egyébként, lehet egyébként trend a következő évek, vagy évtizedekre való tekintettel?
1: Nem valószínű, volt már ilyen a ásványvízfogyasztás történetében, hogy egy kicsit csökkent, de aztán utána, mint minden más élelmiszeré, visszamegy az előző állapotra. És Magyarország az Európai Unió államai között az 5.-6. helyen van a legfőrelső ásványvízfogyasztás szempontjából. De most, hogyha ez egy kicsit csökkent, attól még nem lesz lényegesen kevesebb.
0: Ez mondjuk meglepett ez az adat, hogy az 5. helyen vagyunk, akkor ilyen sok ásványvizet fogyasztunk ezek szerint.
1: Igen.
0: És mely országok előznek meg minket?
1: Hát Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország.
0: Ezt gondolom nem csak a népesség számának más arányúságából adódik. Igen.
1: Nem, mert egy főre első fogyasztást hasonlítunk össze.
0: Így van. A gyümölcs-ital fronton is történt némi nemű elmozdulás. Milyen irányban?
1: Hát ott is az árérzékenység az, ami befolyásolja, amit már ön is mondott, hogy a leginkább a 100%-os gyümölcsleveknek a fogyasztása csökkent le, de az sem drasztikusan. Tehát nem, aki idáig 100%-os gyümölcslevet ivott, az eddig is, vagy ezután is meg fogja venni, legfeljebb kevesebben, mert lehet helyettesíteni azt is mindenféle másra.
0: Egyébként a gyümölcsitalok hány százaléktól kaphatók a magyar kereskedelmi forgalomban? Ugye a vége a 100%, de mit nevezhetünk gyümölcsitalnak? Hány százalékos gyümölcstartalomtól?
1: Attól függ, tehát van a 100%-os, ahogy ön is mondja, az nem tűr, vagy az teljesen egyértelmű.
0: Igen.
1: Most akkor vannak a gyümölcs nektárok, amiket sokan nem tudják, hogy micsoda, azt pedig meghatározza egy uniós előírás, amit szintén átvett a magyar szabályozás, hogy adott gyümölcsből mikor hány százalék levet kell, gyümölcslevet kell tartalmazni ahhoz, hogy nektárnak lehessen nevezni. És akkor amíg alacsonyabb gyümölcslevet tartalmaznak, azok a gyümölcsitalok.
0: Értem, és mi ez a határvonal? Tehát mikor tol nektár a nektár?
1: Attól függ, hogy milyen gyümölcsről van.
0: Hát akkor mondjon példákat.
1: Hát most én ezt...
0: Hát egy-kettőt, jó, az
1: 40,
0: alma.
1: Mondjuk 40, a legtöbb a 40%.
0: Értem, és melyik az a gyümölcs, amelyikből legkevesebb gyümölcs kell ahhoz, hogy ezt a 40%-ot elérje? Gondolom a sűrűsége, a gyümölcs miensége határozza meg?
1: Mi az, hogy milyen, hogy ezt a sűrűséget elérje? A gyümölcs lének, amiből készítik a nektárt, annak, vagy azt 40%-ban kell a késztermékben tartalmazni.
0: Értem. Viszont az, hogy valami nektár legyen, azt gondolom a kereskedelmi forgalomba kerülő termékeknél egyértelműen jelölni kell, hogy ez nektár. Tehát az a szó szerepel.
1: Igen, az a nevében benne van. Meg kell nevezni a terméket, mint minden élelmiszert, meg kell nevezni, hogy micsoda. Tehát akkor, mit tudom én, alma nektár, akkor az legalább 40% alma levet kell tartalmazni. De ezt csak példának mondtam, most fejből nem tudom pontosan, hogy melyik gyümölcsből mennyit kell, de általában ilyen 40% körül van.
0: Magyarországon melyik gyümölcsből készül a legtöbb ilyen jellegű ital, akár nektár, akár 100%-os, vagy akár gyümölcsital? Gondolnám, hogy az alma, lehet, hogy rosszul?
1: Az alma a legkedvesebb íz, igen. Aztán nagyon szeretik az őszi barackot, akkor jó a cseresznye is, meg különböző vitaminokkal dúsított. Ja, a nektárt azt nem dúsítják, a gyümölcs italokat azokat dúsítják vitaminokkal, és keverik a különböző gyümölcsöket, és akkor abból állítanak elő. Ez már a gyártó gyártmányfejlesztésének az eredménye.
0: Ha már a gyártmányfejlesztésnél tartunk, akkor mindenfajta italkombinációban a világon, legyen az alkoholos vagy nem alkoholos, az elmúlt időszak arról szólt, hogy különféle ízeket találtak ki, kevertek, pipettával járkáltak szakemberek, és kitaláltak új ízeket. Ez akkor a gyümölcslevek esetében is így van, sőt, akkor még ide citálom, igen, az ásványvizek esetében is, hiszen most már vannak ízesített ásványvizek.

0: Igen, de az ízesített ásványvizet azt nem szabad ásványvíznek hívni. Van a rendelet, amit ami a magyar ásványvíz rendelet, amit mondtam, hogy uniós direktíva átvételével készült. Az ásványvizet azt nem szabad ízesíteni, ha hát természetes ásványvíznek akarják nevezni. Hogyha ízesítik, akkor úgy kell hívni, hogy ízesített ásványvíz alapú ital. Azért, hogy nehogy összetévesszék a természetes ásványvízzel, mert azt nagyon szigorúan védik ezt az imást az egész unióban.
1: Ugye egyre több ásványvízben, most már félve mondom ezt így ki, de gyümölcsitalban már látunk többfajta olyan hozzáadott értéket, ami különféle vitaminok megjelenésével magyarázható, vagy módjában, vagy áll. Mennyire kedvelik a magyar fogyasztók azt, amikor vitaminnal dúsítanak egy-egy ilyen italt?
0: Kedvelik, mert van forgalma. Úgyhogy érdemes a cégeknek a gyártmányfejlesztésüket ilyen irányba végezni.
1: Az egészségtudatos fogyasztás az megjelenik ezen a piacon is?
0: Igen, igen. Az egészségtudatos fogyasztás, hála Istennek, egyre inkább térfordít a fogyasztók között, és ez nem csak a vitaminozott termékekben nyilvánul meg, hanem főképp abban, hogy a cukortartalom csökkentésével már több mint 10 éve foglalkoznak a cégeink, és jelentős eredményeket tudtunk elérni, hogy több mint a felére csökkent az átlagos cukortartalom, vagy hát energiatartalom, mert az üdítő italoknál az energia az főképp a hozzáadott cukorból származik, tehát ezek szintén egészségtudatos szemléletnek az eredménye, hogy azt a úgynevezett zéró kalóriás, vagy nulla kalóriás, vagy csökkentett energiatartalmú italokat nagyon kedvelik a fogyasztók, mert hiába fejlesztünk mi ki italokat, ha azt nem veszik meg, de megveszik. Ezt mutatja az arány, azt is gyűjtjük, hogy az elmúlt 10-12 évben hogy növekedett az összes eladott mennyiségen belül a csökkentett cukortartalmú termékeknek az aránya. 12 évvel ezelőtt mondjuk 22% volt, most meg már 62%.
1: Mondhatjuk azt, hogy Európa nyugati fele az előrébb jár innovációban, tehát most maradjunk a cukorcsökkentésénél, vagy ez olyan gyorsan változik, vagy olyan gyorsan köztudottá válnak a receptúrák, hogy azonnal lehet alkalmazni, bárhol kutatnak, itthon is kutathatnak, meg akár Franciaországban is.
0: Hát mondjuk a recept az szigorúan őrzik a gyártót, mert azért ez elég bonyolult dolog, hogy nem elég, hogy kevesebb cukrot teszek bele, mert akkor az nem lesz élvezhető. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy azért élvezhető legyen, tehát olyan fejlesztéseket kell végrevinni. Na mostan az egész világon, hogy divat, vagy idézőjelben mondom, hogy divat, tehát az egész világon trend az, hogy csökkentsék a cukortartalmat, meg a sótartalmat is, hát mondjuk nem honi termékeiknél, hanem más termékeknél. Tehát ezt mindenütt csinálják, nem tőlünk. De mi, a magyar üdítőitalgyártók, azok a nagyon példamutatóan önként vállalták, hogy lecsökkentik a termékeknek a cukortartalmát.
1: Mennyi üdítőital fogy ma Magyarországon egy évben?
0: Hú, hát ezt most így fejből meg nem mondom, olyan 1 millió liter körül.
1: Ásványvíz?
0: Az több, az 1,2 millió.
1: És ez a szám várhatóan emelkedni fog a következő években?
0: Valamennyit emelkedik, de sokat már nem, mert már tulajdonképpen különösen ásványvíznél elértük a fogyaszthatóság felső határát.
1: Ilyenkor egyébként szezonalitás tekintve gondolom azért több fogy nyáron, mint télen.
0: Persze, természetes nyáron sokkal több fogy ezekből az italokból, az emberek szomjasak, és akkor isznak. Több ásványvizet is, meg gyümölcslevet is, egyébként meg üdítőitalt is, egyébként a változatosság az nagyon fontos a üdítőital fogyasztásban többet tudunk élni akkor, hogyha változatosan iszunk.
1: Meg gyönyörködtet is szokták volt mondani.
0: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen az információt, a Magyar Ásványvíz Gyümölcslés Üdítőital Szövetség titkára Big Falvi Istvánné mesélt arról a felmérésről, hogy hogyan állunk ma mi magyarok ásványvíz és üdítőital fogyasztásban, és hogyan működünk együtt, vagy hogyan harmonizálunk együtt az európai fogyasztási számokkal. Köszönöm szépen az információt, csokolom!
0: Nagyon szívesen, jó napot kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
3: 94.2 Trend FM.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Grand Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
4: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz 1 év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
5: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Több esetben nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségeinek a Magyar Olimpiai Bizottság, egyebek mellett ezt tartalmazza az Állami Számvevőszék friss jelentése. Az m4.hu összefoglalója szerint súlyos hibát találtak a 2024-es Párizsi Olimpia megnyitó ünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor. A MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott csaknem 1 milliárd forintos támogatást arra használta, amire kapta, de az összeg harmadánál jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Vádat emeltek egy volt rendész ellen, aki a Szőlő utcai javítóintézetben bántalmazott egy 12 éves gyermeket. A fővárosi főügyészség közleménye szerint a mostani vádemelés nem érinti az intézetben korábban történtek kapcsán zajló nyomozást. 903-ra emelkedett a nepáli földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A hatóságok további csaknem 4300 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között vannak külföldiek és helyi munkások is. A hadsereg több száz helikoptert biztosított a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni. Új vezérigazgató irányítja holnaptól az Apple-t, az 51 éves John Ternus veszi át a technológiai óriás cég vezetését Tim Cooktól, aki 15 éve Steve Jobs cégalapító utódjaként került a vállalat élére. Az új vezérigazgatónak a mesterséges intelligencia korszakába kell átvezetnie a céget. Rekordot döntött Horvátországban a villamos energiafogyasztás augusztusban. A nyári csúcsterhelés már meghaladta a télit az utóbbi években. Elsősorban a turizmus, a melegebb nyarak és a légkondicionáló berendezések egyre szélesebb körű használata miatt. Ebben a hónapban a rekordnak számító 3400,5 megawattórás óránkénti termelés mértek. Télen 3264,2 volt a csúcsérték, az eddigi nyári maximum pedig 3362,8 megawattóra.
2: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenés mellett 150.407 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 3 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,6%-kal erősödik, 5.130 forintnál jár, az OTP 0,7%-kal csökkent 45.670 forintra. A Richter 1%-kal került lejjebb 13.230 forintig, a Magyar Telekom 0,9%-os pluszban 2.526 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 8 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 89 fillér, egy svájci frank 388 forint és 12 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,3, a párizsi CAC 40 1%-kal erősödik, Milánó 0,4, Madrid 0,2%-kal került feljebb, a frankfurti DAX 0,6%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,6%-os pluszban 86,40 dollár áll, a Brent jegyzési ára 3,6%-os erősödés mellett 91,25 dollár. Egy uncia aranyért 0,9%-os mínuszban 4,490 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 70 euróba és 5 eurócentbe kerül.
2: Időjárás jelentés.
6: Gomoly felhős napos idő várható, a késő délutáni esti óráktól viszont határozottabban növekszik majd a felhőzet, egyre több helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra, a szél megélénkül, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, Dél-Afrika első rész. A stúdióban a vendégem Magyar Piroska, szervusz Piroska.
2: Szervusz Sándor.
1: Inkább te mondd el a te titulusodat.
2: Ó, hát akkor elmondom, igazából hivatalosan valami ilyesmi vagyok, hogy marketing szakértő Dél-Afrikára és a déli afrikai országokra, mint Botswana, Namíbia, Zambia, Zimbabwe, Mozambik.
1: Mi kött téged Dél-Afrikához?
2: Hát elég sok minden. Én elmentem ezelőtt körülbelül 40 évvel egy hónapos rokonlátogatásra a keresztüleimhez, és abból az lett, hogy ott maradtam 35 évig, és nagyon megtetszett az ország szépsége, megfogott az emberek kedvessége, a gyönyörű klíma, és minden, az egész afrikai atmoszféra, és ott maradtam 35 évig, és foglalkoztam turizmussal, hogy azért Európától egészen ne szakadjak el.
1: Viszont tavaly egyszer csak itt voltatok Budapesten, az egész iroda, mégpedig az utazás kiállításon, hiszen mi ott találkoztunk. Mi volt az oka, hogy itt voltatok Budapesten?
2: Hát elsősorban az, hogy úgy vettük észre, a COVID után teljesen ellaposodott az érdeklődés Afrika után. Ugye hangsúlyoznom kell, hogy én a szab-szaharai részről beszélek most, Tanzánia és Kenyától délre, tehát a rágtérítőtől. Igen, arról a részről, és úgy éreztük, hogy ennek a szépségét valahogy be kell mindenképpen hozni az európai embereknek a tudatába, mert gyönyörű az az egész rész, és arról valahogy sokáig semmiről nem volt szó.
1: De miért pont Budapest?
2: Hát azért, mert én visszajöttem Dél-Afrikából ezelőtt 5 évvel, és a kollégáimmal megbeszéltük, hogy akkor most innen folytatom az ismeretterjesztést, és ahogy lehet, azért beszélek Dél-Afrikáról, mert azt nem szabad kihagyni az emberek bakancslistájáról.
1: Igen, ráadásul az embereknek valóban ott van a bakancslistáján, viszont van egy nagyon nagy fal, egy nagyon nagy gát, amit első körben le kell küzdeni, és gondolom ezen fogtok dolgozni. Én amióta megjöttem erről a bizonyos túráról, azóta bárkinek meséltem, hogy Dél-Afrikában voltam, a második mondata is kérdése az volt, és nem volt veszélyes? Ezzel gondolom nap mint nap találkoztok.
2: Hát igen, nagyon érdekes kérdéseket kapok, és meg is döbbenek, hogy honnan származik ez a kérdés, de szerintem információ hiány elsősorban. Úgyhogy ezt próbálom szétverni az emberek fejébe, mert igenis az első kérdés ez szokott lenni a repülőtéren is Johannesburgba, hogy van-e bűnözés? Van. Máma, hol nincs bűnözés, csak a különbség az, hogy mi tudjuk ezt, hogy hol van, és megmondjuk a turistáknak, hogy oda ne menjenek, és akkor nem lesz baj. Ha valaki mégis provokál, és oda megy, mert kíváncsi, vagy kalandos gondolatai vannak, arról mi nem tehetünk, de az nem Afrika, és az nem Dél-Afrika. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert igazából mi tudjuk pontosan, hogy hol van, és ezért akarom mondani, hogy Afrika és Dél-Afrika nem az a desztináció, amit meg lehet egy utat tervezni oda az internetről. Mert az internet mutat gyönyörű szép hotelokat, de soha nem mondja meg, hogy az hol van. És Afrikában az a legfontosabb, hogy hol van, melyik részen.
1: Hát ráadásul, amikor szervezett úttal megy valaki, akkor értelemszerűen a szervezők, akik oda viszik a turistákat, felelősséget vállalnak, hogy nem viszik olyan helyre a turistát, ahol egyébként baj lehet. A szabad programja vagy szabad idejében persze oda megy, ahova akar, de hát egyébként ez alatt a túra alatt is mi semmifajta félelem érzetünk nem volt, soha nem éreztük egy pillanatig sem, hogy valami veszélyhelyzetben vagyunk, pedig mentünk kisvárosokba, mentünk azok mellett, a telepek mellett, ahol egyébként a feketék laknak, óriási nagy bádogvárosok vagy bádogváros részek voltak. Találkoztunk velük a boltokba lépten nyomon, de semmifajta olyan veszélyhelyzetet nem éreztünk. Úgyhogy ezt én abszolút alá tudom támasztani.
2: Örülök neki, hogy jöttetek, és hogy ti is megéltétek azt, amit én mondok, hiszen én ott éltem 35 évet, és igazából, amit mondok, annak van tényleg tehát lehetősége arra, hogy a valóságot mondom. Csak nagyon mondom, hangsúlyozom, hogy nem, ez is nincs nyilvános közlekedés, tehát olyan emberrel kell mindenképpen kapcsolatban lenni, aki ott él, és el tudja mondani, ezt lehet, ezt nem lehet. Afrika teljesen más, mint Európa, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki kalandvágyból elindul egy hátizsákkal, és maga barangol össze-vissza, és abból baja lesz, azért nem dél-afrikai hibás, hanem az illető, aki így akart kalandokat keresni magának, vagy spórolni a pénzzel.
1: Na akkor egy picit az első részben a beszélgetésünknek tekintsük át Dél-Afrikát, Dél-Afrikai Köztársaságot, teljesen természetes, hogy egészében ezt nem tudjuk megtenni, de 6. osztályban mindenki találkozott a földrajz órákon, a történelmi órákon a világnak ezen részével, amikor a nagy földrajzi felfedezésekről tanultunk, hiszen ugye a 15. század végén voltak azok a merész vállalkozók, akik elindultak, keresték a fűszer szigeteket. Konkrétan Dél-Afrika esetében ugye Vasco de Gama és Bartolomeu Diaz voltak, akik először ott partra szálltak. Ők voltak az elsők?
2: Hát igazából igen, mert Afrika, mint olyan, egy ismeretlen, titokzatos földrész volt, és amikor a hollandok elkezdték a kereskedelmet a Távol-Kelettel, akkor ők a hajóútjuk révén jöttek rá, hogy ez valami nagyon érdekes részről van szó, és a 17. században valóban, akkor először ott megállt egy holland kereskedelmi hajó, Jan van Riebeck vezetésével, és rájöttek arra, hogy nekik itt szükségük van valami szervizállomásra, és így körülbelül 90 alkalmazottal megindították az első, hogy úgy mondjam, település, és ez mindig több és több hajós maradt ott, meg gyönyörű a környék.
1: Igen, de ez ugye 100 évvel volt azután, hogy a 15. század végén a Bartolomeu Diaz és Vasco de Gama ott jártak, és felfedezték, hogy ott van még föld és víz utána.
2: Igen, és a sok azon kívül gyümölcs és minden ott van, tehát egy nagyon termő és nagyon szép vidék volt, tehát felkeltette a figyelmüket. Ők voltak igazából Dél-Afrika déli részének az első telepesei.
1: Az első fehér telepesei, igen. Akkor a hollandok voltak. Ezért is van azt, hogy léptennyomon, amikor a Dél-Afrikai Köztársaságban vagyunk, akkor akár a nyelvet hallva, akár a városoknak, vagy a településeknek a feliratait látva, a holland jut eszembe. Nekem a holland jutott eszembe, hogy teljesen olyan, mint amikor a hollandok írták volna, vagy hollandul beszélnének.
2: Igen, valóban így van, hiszen ezért mondjuk azt, hogy Képtan, tehát a Fokváros, tulajdonképpen az országnak az anyavárosa, mert a holland telepesek ott szálltak először partra. Csak ugye azt is hallottam már többször, hogy az igaz, az eredeti lakossága Dél-Afrikának a feketék. Nem, mert a feketék is körülbelül a középkorban elindultak a közép, tehát Centrál-Afrikából lefelé. A fekete bantu törzsek ugyanis állattenyésztők voltak. És a nagy forróság miatt és az eső hiánya miatt nem volt elég fű, hogy az állataikat el tudják látni. És ők tudták, hogy ha ráktérítőről délfele mennek, hűvösebb és esősebb lesz az idő. És így jöttek ők le, tehát Centrál-Afrikából, az országnak az északi részéről, tehát tulajdonképpen azt valóban először ők lakták. Tehát a fehérek jöttek délről, a feketék pedig jöttek északról. De ami nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy az országnak az eredeti őslakói a busmanok. A busmanok ugye a nevüket a holland telepesektől kapták, azt jelenti magyarul, hogy a bozót embere. Aki látta a filmet, hogy az istenek a fejükre estek, most mutatták azt hiszem szombaton az első rész, tulajdonképpen ők az eredeti őslakók. De kiszorították őket a telepesek, a fehérek lentről, a feketék meg az északi részről.
1: Igen, és akkor ott vannak a fehér telepesek, a hollandok, és akkor jönnek északról a feketék, és az ő találkozásukból lett egy harmadik szín, a kolor. Ők kicsodák?
2: Hát ugye a kolor, igen, tulajdonképpen ők egy ilyen keverék. Egyébként nagyon szépek, meg igen, kell mondanom. Igen. Gyönyörűek a nők. A világnak a szépségversenyét, amikor Dél-Afrika nyeri, az általában színes hölgy szokott lenni. Ők tulajdonképpen angol hajósoknak, angol telepeseknek, akik ugye később jöttek, és a német farmeroknak, és a holland gyarmatokról, Távol-Keletről oda küldött rabszolganők partnerságából jöttek létre. Ők főleg a Képtan környékén találhatók, körülbelül 8%-a a lakosságnak, 8-7%-a a lakosságnak színes, őket főleg képtan környékén lehet látni.
1: Ha már a rabszolgásságot szóba hoztad, akkor úgy tudom, hogy Dél-Afrikában a rabszolgásság nem volt intézményesítve, tehát nem volt olyan mérvű a rabszolgatartás mondjuk, mint Amerikában. Bár voltak rabszolgák, de azokat inkább az ázsiai részről hozták be a magukkal, ugyanúgy a holland vagy az angol hajósok.
2: Igen, valóban nem volt. Tulajdonképpen ők a holland telepeseknek a gyarmataikról, tehát Indonéziából és a környékéről, vagy azért, mert fellázadtak a holland kormány ellen, és útban voltak, hogy úgy mondjam, vagy azért, mert leprások voltak, betegek voltak, hiszen így annak idején a mai úgynevezett Robben-sziget, ahol Mandela is börtönben volt, az tulajdonképpen eredetileg abban az időben a leprások szigete volt. Tehát aki nem tetszett a holland gyarmatosoknak, azokat oda küldték Dél-Afrikába rabszolgaként.
1: Ugye a mi túránkon volt két kísérőnk, az egyik egy motoros kísérőnk volt, a motorguide-unk volt, a másik, aki az autóba hozta a csomagunkat, akiről te mondtad, de hát azt onnan tudom, mi is tudtuk, hogy egy afrikánsz volt.
2: Igen.
1: Kik azok az afrikánszok?
2: Hát az afrikánszok azok az eredeti, az első holland telepeseknek a leszármazottai. Az ő nyelvük az afrikánsz, ami tulajdonképpen a holland konyha nyelvből alakult ki, kis német keverékkel, és ők az egyik nagy része, még máma is a fehér lakosságnak a nagy részét ők képezik. Ők farmerként jöttek általában, és nagyon kis része igazából, akik intellektuális foglalkozást is választott, és azoknak a leszármazottai az afrikánerek. Ők nagyon szigorúan tartják a kultúrájukat és a nyelvüket.
1: Mennyien lehetnek körülbelül a Dél-Afrikai Köztársaságban?
2: Hát nézd, a fehér lakosság körülbelül, ugye 60 millió a lakosság a Dél-Afrikának, a 60 millióból körülbelül, hát átlagos számot tudok csak mondani, körülbelül 8%-a fehér, nagyon kozmopolita a fehér lakosság, és abból körülbelül 5% lehet. Tehát ők vannak túlsúlyban jelenleg is.
1: Ugorjunk egy nagyot, az időben 1961-ben lett önálló a Dél-Afrikai Köztársaság, amikor kikiáltották a köztársaságot. Ebben már volt része Mandélának?
2: Hát Mandela igazából nem volt annyira aktív annak idején. Ők azt hiszem, hogy szerettek volna megszabadulni az angol Commonwealth-ből, hogy kilépjenek, hiszen igazából önállóságról nem lehetett szó. De Mandela akkor még nem volt igazából aktív. Mandela a fekete törzsekkel ugye szervezett, az úgynevezett ANC, African National Congressnek ő volt a vezetője, ők ilyen föld alatti mozgalom voltak, akkor még igazából nem voltak annyira aktívak.
1: Viszont Mandela munkásságát, ahogy ezt tapasztaltuk, meg láttuk is egyébként, legyen az afrikánsz fehér kolor, vagy fekete bőrű, irgalmatlan respekt övezi.
2: Igen, valóban.
1: Tehát Mandelát azt lehet mondani, mindenki szereti, aki Dél-Afrikában él.
2: Igen, igen.
1: Mi az oka ennek?
2: Hát egy hihetetlen egyéniség volt, nagyon nagy tiszteletnek jó, de mi fehérek sírtunk, amikor meghalt, mert hihetetlen egyéniség volt, ő a 27 éves börtönbe töltött ideje ellenére sem volt fehér ellenes, nagyon bölcs volt, és ő azt mondta, hogy egymásra szükségünk van. Tehát azt mondta, hogy a fehérek nem tudnak létezni a feketék nélkül, a feketéknek szükség van a fehérekre. Úgyhogy nagyon-nagyon tiszteltük, nagyon népszerű is volt, jogosan, nagyvonalú volt, bölcs volt, sokszor a maga fekete családja is ellene ment a döntései miatt, és nagyon bölcsen azt mondta, hogy ti választottatok meg arra, hogy az országot vezessem, akkor most hagyjatok vezetni.
1: Egyébként, amikor az apartheid véget ért, ugye, és Mandela lett az ország elnöke, akkor a fehérekbe fölmerült egyfajta exodus lehetősége, hogy onnan el kell menekülni? Mert
2: igen.
1: Most jön a rossz világ?
2: Igen, érdekes módon mi csak nevettünk, mert volt egy ilyen pánikszerűség. Noha Mandela viselkedése, amióta kiszabadult 92 óta, nagyon emberséges volt, és nagyon hogy úgy mondjam, bölcs hozzáállással csinált mindent. Mégis a fehérekben volt egy ilyen pánikérzés, és sokan akkor elmentek Ausztráliába, tehát angol nyelvterületekre, Kanadába, Amerikába, Angliába menekültek, aminek igazából mi azt mondtuk, hát csak várjuk ki, nem is biztos, hogy annyira forró esik a kását, és örülünk is, ott maradtunk, meg valóban Mandela fantasztikus volt.
1: A Dél-afrikai köztársaság az afrikai kontinens első vagy a második legfejlettebb országa. Hihetetlenül fejlett iparral, mezőgazdasággal. Köszönhető ez annak, hogy nagyon-nagyon gazdag az ásványkincs tartalma és halma, ami ott van. Ezzel kapcsolatosan van is egy mondás, amit már nekünk még ott a túr alatt elmondtál. Amikor Isten teremtette a világot, mi történt?
2: Igen, valóban. Hát ugye azt mondjuk, mert fantasztikus tényleg, mindenki aranyról meg a gyémántról beszél, hát ez a legkevesebb igazából. Azt szoktuk mondani, hogy amikor Isten megteremtette a világot, rájött, hogy még a zsebében egy csomó dolog van, és meg akart tőle szabadulni, és azt mind kiöttönte Dél-Afrikára, mert nem tudják sokan, hogy nem csak az arany, gyémánt van ott, hanem például a platinumnak a 83%-a. A világ összes platinum rerekatának 83%-a ott van Dél-Afrikában. 84%-a a krómnak. Van vas, uránium, vanádium, minden az égvilágon van szén. Dél-Afrika a világ hatodik legnagyobb széntermelő országa. Tehát annyira gazdag ásványkincsekben, hogy az egyszerűen hihetetlen.
1: Ha már itt a hegyeknél és az ásványkincsenél tartunk, akkor Dél-Afrika általános földfelszínét mi jellemzi? Inkább hegyes, inkább sík, vagy ennek a kettőnek a keveréke van? Mert azért nagyon változatos a táj, ha az egész országot nézzük.
2: Igen, az is a neve, hogy a világ egy országban, így is szokták jellemezni Dél-Afrikát, minden van. Vannak magas hegyek, 3500 méternél magasabbak, vannak síkságok, ugye az óceán partján, van 3000 kilométeres óceánpart, Atlanti, Indiai óceán, minden van. Attól függ, hogy kit mit érdekel.
1: Ha már itt az óceánoknál és a szárazföld találkozásánál tartunk, akkor azért erősítsünk meg egy dolgot, mert azért én úgy tapasztaltam, hogy emberek általában összekeverik a jó reménység fokát és a tűfoka. A kettő között lényeges különbség van.
2: Igen. Ezt, mint idegen vezető, többször úgy éreztem, hogy tulajdonképpen földrajz tanár lettem, mert szállandóan javítani kellett, ugyanis hivatalosan az afrikai kontinens, de legdélebbibb része az Cape Agulhas, ahol a csoporttal is voltunk, ott folyik össze igazából az indiai, meg az atlanti óceán.
1: Ez a tűfok.
2: Ez a tűfoknak mondják, igen, hallottam többször már, tehát ott is voltunk, az emlékműnél láttátok.
1: Igen.
2: Hivatalosan. Ami képtamban van, az a Cape félszigetnek a legdélebbibb csücske, az a Cape Point kilátó. Ott nem történik más, mint az atlanti óceánon belül a két óceáni golf áramlat jön össze. A Benguela, az az Atlanti-óceán része, az a sötétebb színű víz, mert hideg. És jön a Mozambik áramlat, ami viszont jön a másik oldalon, az a melegebb, és az a világosabb színű.
1: Igen, és ez azért kapta a jó reménység fok elnevezést, mert Európába visszafelé hajózva ez volt az a kis szarv, amit még ki kellett kerülni ahhoz, aztán hogy megnyíljon az út egyenesen föl Afrika nyugati partjainál egészen Európa felé. Úgyhogy valóban a két pont között lehet olyan 150-200 kilométer távolság?
2: Igen.
1: Jó reménységfok van bal oldalt nyugaton, a tűfok pedig egy picit délebbre, ez pedig jobbra keletre.
2: Igen, körülbelül igen, ahogy mondod, 150-200 kilométer is lehet, igen. Most még azt el kell mondanom, hogy miért jó reménységfok, most előjön az idegen vezető belőlem.
1: Igen, de miután én már elmondtam, hogy miért jó reménységfok, de te is el fogod tudni mondani, viszont ezt már csak a hírek után tudjuk megtenni, mert hogy a második résszel folytatjuk a hírek után. Vendégem Magyar Piroska, aki Dél-Afrikáról mesél nekünk. Köszönöm.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dijon, des bars, Paris, sur Marne, des coups d'un soir, dix fois, trop tard, plutôt, open bar, c'est bon, c'est marre, les grands boulevards.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Megvan az első ügy, amivel a Nemzeti Vagyonszerzési, Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal foglalkozni fog. Ezt Unger Anna, a szervezet vezetője mondta az RTL-nek. Az elnök elsődleges feladatának azt nevezte, hogy a három hiányzó elnök helyettesi pozíciót minél gyorsabban betöltsék. Több esetben nem tette eleget közbeszerzési kötelezettségeinek, a Magyar Olimpiai Bizottság egyebek mellett ezt tartalmazza az állami számvevőszék friss jelentése. Az m4.hu összefoglalója szerint súlyos hibát találtak a 2024-es Párizsi Olimpia megnyitó ünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor. A MOBA Honvédelmi Minisztériumtól kapott csaknem 1 milliárd forintos támogatást arra használta, amire kapta, de az összeg harmadánál jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. Kiadták az Egyesült Államoknak azt a Győrben elfogott magyar férfit, akit gyermekpornográfia miatt kerestek, az elkövető 4 éve bujkált. Az amerikai FBI az év elején kérte a magyar hatóságok segítségét a szökevény felkutatásához. A férfit végül Győrben fogták el idén tavasszal. 903-ra emelkedett a nepáli földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A hatóságok csaknem 4300 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között vannak külföldiek és helyi munkások, a hadsereg több száz helikoptert biztosított a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni. Washington továbbra is ellenséges Pjenjannal szemben, így Észak-Korea nem változtat az Egyesült Államokkal szembeni politikáján, ezt az észak-koreai külügyminisztérium közölte. Pjenjan egyúttal jelezte, tovább erősíti nukleáris haderejét. A pjenjani külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta Washingtont, hogy továbbra is konfrontatív álláspontot képvisel, mivel kitart Észak-Korea teljes atomfegyver mentesítésének követelése mellett, bírálja az ország emberi jogi helyzetét, illetve közös hadgyakorlatokat tervez Dél-Koreával és Japánnal. A 4iG NRT konszolidált nettó árbevétele 16,7%-kal 409 milliárd forintra emelkedett. Az idei első fél évben az előző év azonos időszakához képest az adózott eredmény 22 milliárd forintra nőtt a tavalyi első fél éves 1 milliárd 150 millió forintos veszteség után. A cégcsoport tájékoztatása szerint a leányvállalatok akvizíciójához köthető vételárallokációs hatás 10,1 milliárd forinttal rontotta, a nem realizált árfolyam nyereség 36 milliárd forinttal javította az eredményt. A 4iG csoport legnagyobb üzletága a távközlés, amely a konszolidált nettó árbevétel 3/4-ét adta. Rekordot döntött augusztusban a villamosenergia fogyasztás Horvátországban. A nyári csúcsterhelés már meghaladta a télit az utóbbi években, elsősorban a turizmus, a melegebb nyarak és a légkondicionálók egyre szélesebb körű használata miatt. Ebben a hónapban a rekordnak számító 3400,5 megawattórás óránkénti terhelést mértek.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 150.569 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 3,1 milliárd forintot. A MOL 1,6%-kal erősödött 5.130 forintra, az OTP 0,5%-kal csökkent 45.790 forintig. A Richter 1,3%-os mínuszban 13.200 forinton. A Magyar Telekom 1%-kal erősödik és 2528 forinton jegyzik. A bitcoin 78.414 dollár és 95 cent, 1%-os pluszban áll, az Ethereum 2.443 dollárra és 83 centre drágult 1,1%-kal. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 23 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 90 fillér, egy svájci frank 388 forint és 44 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a párizsi CAC40 1%-kal erősödik, Milánó 3/10, Madrid 2%-kal teszi ugyanezt, a frankfurti DAX 7%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább drágult 3,8%-kal 86 dollár 59 centre hordonként, a Brent jegyzésjára hordonként 91 dollár 28 centen áll.
0: Időjárás jelentés.
3: Gomoly felhős napos időnk lesz a késő délutáni esti óráktól, megnövekszik a felhőzet. Később esők, záporok kialakulhatnak, a szél megélénkül, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, Dél-Afrika második része. A vendégem Magyar Piroska, turisztikai szakértő, Dél-Afrika tudor, és ott folytottam beléd a szót, Piroska, hogy elmeséled, hogy miért jó reménység fok a jó reménység fok. Kíváncsi vagyok, mennyiben lesz más, mint amit én meséltem.
4: Hát egy kicsit csak. Az igazság az, mert majdnem mindent elmondtál. Szóval a lényege az, hogy az Európából a dél-afrikai kontinens felé jövő hajókat erősen nyomta a nyugati szél a part felé. És a part az közismerten nagyon sziklás, nagyon, nagyon nehéz ott ellavírozni a sziklák között, és amikor neki nyomta a tulajdonképpen a hajókat a part felé, akkor ha meglátták a félszigetnek ezt a csücskét, akkor már jó reménység volt arra, hogy meg tudják kerülni a félszigetet. Még azt meg kell mondanom, hogy körülbelül 147 hajós süllyedt el a környéken, a hosszú idők során.
1: Ezeknek a hajósoknak kellett vízum?
4: Nem, az időben nem hiszem, hogy kellett vízum, mint ahogy most sem kell a magyaroknak vízum, 30 napi tartózkodásért jöhetnek vízummentesen.
1: Oltás?
4: Nem kell oltás, sem, ez egy nagy tévedés, sem sárgalás, sem hepatitis, semmi nincs Dél-Afrikában. Az egyetlen afrikai állam, ahol csak a Kruger Park környéke malária terület, az is csak amikor a nyári időszak van, és arra pedig lehet kapni Budapesten is az úgynevezett Malarón nevű tablettát malária ellen.
1: Ami még fontos információ, hogy baloldali közlekedés van, úgyhogy aki behajt egy körforgalomba Dél-Afrikában, az azért kösse fel a gatyáját legalábbis az első alkalommal, mert teljesen másként kell körforgalmazni, mint mondjuk Európában.
4: Igen, ezért én nem merek bemenni Európába, körforgalomba jobboldali hajtás után, mert attól félek, hogy nem tudok kijönni, legalábbis amíg van még benzinem, addig marad. Úgyhogy ezt tényleg vigyázni kell, mert van, akinek ez problémát jelent.
1: Hát így van, mondjuk nekünk szerencség volt, hiszen a mi guide-unk, a motoros vezetőnk, az ugye ment előttünk, mi követtük őt.
4: Igen.
1: De valóban egy kicsit az agyat át kell plántálni, ahhoz, hogy megszokjuk azt, hogy baloldalra megyünk, és mi is van kiírva mindenhova, hogy maradj baloldalt, és nézzél jobbra.
4: Igen.
1: Mert ugye ez a teljesen, mert hát mint, hogy Angliába lennék.
4: Igen, hát angol gyarmat volt végsősorban.
1: Legyen ennek a pár percnek, a következő pár percnek az a hivatása, hogy egy kicsit mesélje arról nekünk, hogy miért mennek a turisták Dél-Afrikába. Mit tud Dél-Afrika mutatni, ami egyedülálló a világon?
4: Hú, ez az én kedvenc témám, úgyhogy most előjön a turizmusnak a szakértője. Igen, hát először is az országnak a természeti szépsége. Dél-Afrikát úgy is hívják, hogy az egész világ egy országban. Minden van ott valóban. A másik, ha a vonzó ereje, a hosszú nyár. És ez pont akkor van Dél-Afrikában, amikor Európa szenved az ősztől és a téltől 8 hónapon keresztül.
1: Bocsánat, amikor ugye mi január elején utaztunk ki, akkor az már a főszezonnak tekinthető?
4: Mindenképpen. Októbertől igazából főszezonnak számít, egészen május végéig. Ugye nálunk a tél az június, július, augusztus, amikor itt ugye tombol a nyár, akkor nálunk tél van, de a tél nem az európai tél szerint kell ezt érteni, hanem inkább az, hogy nagy a szárazság az északi részen, semmi eső nem esik 3 vagy 4 hónapot, a lenti részen, a képtani részen pedig ködös és nedves, nyírkos, de nem a hőmérséklet. Az, hogyha 10 fok alá esik a hőmérséklet Dél-Afrikában, akkor már azt hittük, hogy méhfagyasztottak vagyunk, annyira el vagyunk kényeztetve, vagy el voltunk kényeztetve. Azon kívül a nyár sem olyan, mint az európai, tehát a meleg nem olyan forróság, mert az afrikai meleg, a száraz, könnyű meleg. Az európai viszont engem is időnként úgy megsújt, ez viszont nedves, és ez nyom.
1: Igen, mi hát ugye átéltünk olyan 23-24 fokos hőmérsékletet is, meg 35 fokos hőmérsékletet is, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy a víz hőmérsékletétől, az óceán hőmérsékletétől senki ne várja azt, hogy az majd 27-28 fokos legyen. Bátorság kellett hozzá, hogy az ember belemenjen.
4: Hát igen, mert ugye az első is, hogy az óceán, ez nem tenger. Az óceán óriási víztömeg végső soron, és Atlanti óceán amúgy is híres arról, hogy hogy hideg, kellemetlen igazából. A fürdőhelyeket azt mondanám az indiai óceán partján, tehát a Durbantől délre úgy kellemes a meleg, de az se sohasem annyi, mint egy európai tenger.
1: Gondolom a nagy bícsek is hívogatóan csalogatják a turistákat.
4: Hát igen.
1: Mert
4: igen.
1: Óriási nagy sárga homokos bícsek vannak.
4: Igen, hát azt láttuk ott, amikor jöttünk a Félsziget mellett, és óriási nagy, nagyon népszerű, de igazából annyira meleg a levegő, hogy nem egy sokkoló élmény, hogyha belemész a vízbe. Hozzá kell szokni, hogyha a víz nyugodt és csendes, akkor is lehet a hullám akár fél vagy egy méteres. Ez normális.
1: Ha a Dél-Afrika látnivalóit egy csokorba kötjük, akkor annak nagy részét mondjuk a déli résznek a látnivalói teszik ki, vagy az ország más részén is vannak olyan látványosságok, akár nemzeti parkok, különleges dolgok?
4: Nem, igazából mindenhol van. Mindenhol van, talán a felső részen nincs annyi, mint lent, mert...
1: Ez a felső rész, ez a Johannesburg fölötti? Bár ott van a Krüger.
4: Igen, azért mondom, hogy ott is van, de nem nagy számban, mert ugye a Dél-Afrikának 300 bányája van, és azok a bánya részek, azok főleg az ország felső egyharmadában találhatók. Ettől függetlenül ott is van turisztikai látnivaló, ilyen például a híres Krüger Park, ugye a Vadas Park, aminek a nagysága egyenlő Izraelnek a nagyságával, ugye az egyetlen malária terület az országban, és ezzel függetlenül előtte nagyon szép az úgynevezett Blyde River Canyon, ami a világ harmadik nagy kenyonja, de az egyetlen zöld kenyonja. Az kaliforniai Grand Canyon és a namibiai Fish River Canyon, azok szárazok. Ez gyönyörű szép, mert ez zöld. Ez is ott van azon a részen, azon kívül, ha nyugat fele megyek, a híres a Pilanesbergi vadrezervátum, 50 ezer hektáros, és ez is nem malária terület, ez is a vadrezervátum, gyönyörű szép környéken van, volt kihűlt vulkánonak a helyén, érdekes az egész helyszín, és emellett ott van a híres Sun City és Lost City, ami a kis mini Las Vegas Dél-Afrikában.
1: Ha már a zöldet említetted, akkor azért azt érdemes megjegyezni, hogy akkor, amikor ezt a szót kiejtjük, hogy Afrika, általában nem a zöld ugrik be először az agyunkba, hanem a homok, a sivatag, a szárazság. Viszont Dél-Afrikában, és most eszembe jutott a Tsitsikamma Nemzeti Park, amelyik egy nagyon emblematikus nemzeti park, lent a délen, tehát a legdélebbi részén, fenyőerdők között motoroztunk.
4: Igen, mert az a déli rész, ugye az híres, a Garden Route, azt mondják, ugye, szóval az országnak a kertvárosi, kert jellegű része, gyönyörű, dús, zöld, növényzettel, fákkal, erdőséggel, tehát az inkább esősebb, az a lenti rész, ahogy említettem, tehát az egy teljesen más tájképet ad, Na, ott is vannak a magas hegyek, mint amilyen a Svartberg, ahol mentünk a motorosokkal is, gyönyörű, szép ilyen hegy szorosokon keresztül, de az inkább zöld. És az tulajdonképpen ugyancsak a borvidék és a brandy szőlők termelésnek a vidéke is.
1: A Kruger Nemzeti Park az világ egyik leghíresebb nemzeti parkja. Igen. Ott a Big Five az tetten érhető?
4: Hát igen, ugye mindenképpen, csak nem fog rád várni a kapuban egyetlen elefánt sem, hanem neked utánok kell menni. Igen, meg kell említenem, hogy ugye a nagy öt, ahogy mi mindig mondjuk, ugye az jelent minőséget minden egyes parkban. Ha nem látod, hogy a nagy ötöt mondják, hogy ott található, akkor ne is menj oda, mert az egy valamilyen ilyen kisebb méretű, gyorsan összetákolt vadaspark lehet, erre is vigyázni kell az interneten. A nagy öt az igazából a nagy élmény. A nagy öthöz tartozik az elefánt, az oroszlán, az orszarvú, az afrikai bivaj és a gyönyörű leopárd. Tehát ezek azok a vadállatok, azt meg kell mondanom, hogy ezek szabadon élnek az ő maguk, ez nem állatkert. Tehát szabadon élnek, ők jönnek, mennek, mozognak, nincsenek etetve, ezért is vadak, nekik meg kell találni a maguk élelmét, és a természet bizony bármennyire is szép, de azért tud lenni kegyetlen is. És ezt ugye mind meg lehet élni ezekben a vadaspartokban, Dél-Afrika híres ezekről, nagyon sok turistát elsősorban ez vonz.
1: Igen, hát ugye, ahogy említetted volt, vannak más vadasparkok is, és ha nem a Big Five-ra hajtunk, akkor azért ott lehet állatokat látni, hiszen mi is aludtunk egy ilyen vadasparkban, ahol egy ilyen esti szafarin vettünk részt. Valóban nem volt ott az öt nagyból egyik sem. Különféle antilopokat, gnút, azt hiszem zsiráfokat láttunk.
4: Igen.
1: Viszont azért ezeknek a rezortoknak megvan a bája, hogy például ebben az esetben is mi egy nagyon speciális sátrakban laktunk. De ilyen full luxus felszerelésű sátrakban laktunk, ilyen, mint a katonai sátrak lettek volna, csak hát belül teljesen más volt.
4: Igen, ezért mi javasoljuk, hogyha valaki afrikai

0: Cipzárod van, de ugyanúgy megvan benne minden luxus, hát emlékezzél rá, hogy például a fürdőszobánk volt kint, a szabad ég alatt volt olyan zuhanyozó, de ugyanakkor bent meg volt a kád. Tehát ezek luxus sátrak, ezek teljesen mások, én szerintem igazi Afrika.
1: Mint hogy az is igazi Afrika, legalábbis nekünk az volt igazi Afrika, hogy sokfajta szállás helyen laktunk, ebben voltak 4-5 csillagos szállodák, de voltak olyan vendégházak, country house-ok, amelyek nagyon-nagyon, az legalábbis számomra bizonyították azt a viktoriánus időszakot, vagy azt a 60-70 évvel ezelőtti időszakot, ami egy picit nekem Amerikára, az amerikai kisvárosokra és Ausztráliára emlékeztetett. És ezek a vendégházak, ezek mind-mind ott vannak, kiválasztható módon.
0: Igen, ugye nyilván ezek is ugye megvannak pontosan határozva minőségileg, hogy 3, 4 vagy 5 csillagosak. Ezt olyan családoknak ajánljuk általában, akik szeretnének az emberekhez közelebb kerülni. Mert ezek nem hivatásos, hogy úgy mondjam, szállásadó helyek, hanem ezek általában családok. És beszélgetnek az emberekkel, nagyon közvetlenek, leülnek, bármilyen kérdésre válaszolnak. Ez valóban egy Victoria időszakból való.
1: Ugye arról beszéltünk, hogy azért az autóközlekedés egy kicsit problémás lehet, mert baloldalt közlekedünk, de például autóbérlésre van lehetőség, mert láttunk sok ilyen autóbérléses autót.
0: Igen, nagyon sok a lehetőség, óriás ilyen szempontból, remekül megvan a szervisz. Lehet kapni luxusautóktól kezdve 4x4, tehát a 4, ezeket a safári autóknak, azt hiszem így hívják, meg lehet, bármit lehet kapni, automata autókat, légkondicionálva, minden alapjaiban.
1: A városi tömegközlekedés viszont érdekes, mert nincsenek azok a klasszikus buszok.
0: Nincs, mert semmi nyilvános közlekedés nincs. Ami van is, nagyon minimális, hogy a fekete lakosság alakította ki magának az úgynevezett taxikat, amik ilyen 10-11 személyes volt, hogy úgy mondjam, kombi autócskák, és akkor ők azzal közlekednek.
1: De ezeket bárhol le lehetett inteni, ugye? Ezek iránytaxik voltak?
0: Ezek a feketék által működtetett taxit, nincsen állomásuk, nincsen igazából menetrendjük, ezek jönnek-mennek, bizonyos jelekkel lehet mutatni a járdán állva, hogy hova akarsz menni, és akkor azt szerint vagy megáll, vagy nem.
1: Azt nem figyeltem, hogy például Johannesburgban vagy Cape Townban van metró?
0: Nincs. Nem is lehet, meg, mert volt többször szó. Nem lenne gazdaságos. Ugye Dél-Afrikában a városoknak az átmérője nagyon nagy. Csak egy példaként. Johannesburgnak az átmérője 85 kilométer. Tehát egy ilyen területen metrót építeni igazából nagyon meggondolandó. Ezen kívül igazából ez lenne igénybe véve nyilván a reggeli órákban, amikor munkába mennek, és délután, amikor munkába hazajönnek. Egyébként nem. Tehát nem lehet építeni.
1: Az országon belüli közlekedés akkor értelemszerűen repülővel oldható meg, vagy vonattal?
0: A repülővel főleg, mert a távolságok, de nem 100, hanem 1000 kilométerekről beszélünk, például Johannesburgból képtani repülés, 2 óra repülés. Magyarországról 2 óra alatt hol vagy? Frankfurtba körülbelül. Tehát itt igazából 1700 meg 1800 kilométereket autóval lemenni egy nap alatt nem is lehet. Időveszteség.
1: Persze itt ugrálunk a témák között, mert elég kevés időnk van, de akkor most jön egy picit a gasztronómia. Akkor, amikor Dél-Afrikáról beszélünk, akkor két dolog biztos, hogy beugrik minden hallgató számára. Az egyik a steak, a másik pedig a bor. Jó. És ebből, ha szabad ezt mondanom, van ott dögivel.
0: Hát igen, mert azért nagyvonalúak a dél-afrikaiak, hozzá vannak szokva, nagy az ország, gazdag az ország, és az embereknek szerintem a mentalitása is nagyon nagyvonalú. Láttuk ott a képeket, amikor megkapta a csoportból 1-2 a vacsorát, akkor mit csináljak, ez egy hétre való eledel, vagy a fagylaltot, az egész asztal fagylaltot evett végső soron. Igen, tehát a gasztronómia nagyon híres, és Dél-Afrikában a dél-afrikai marha hús, a marha steak betegszik az Argentinnal. Ennek oka szerintem az lehet, hogy itt is Dél-Afrikában 12 hónapon keresztül a marhák kint vannak a zöldön. Tehát nem etetik őket semmiféle mesterséges eredellel, ezért nagyon zsenge és nagyon finom a húsuk. Meg kell említenem például a bárányhús, ugyancsak semmi szaga nincsen, talán kicsit zsírosabb, de az is nagyon híres. Szívesen eszik az emberek. Bor.
1: Bocsánat, még a húsnál maradjunk, igen? Mert azért volt alkalmunk megkóstolni a strutz, steaket is, és a kudu steaket is.
0: Igen.

0: amelyiket ugye azt mondta nekünk tanácsként, hogy egy bizonyos helyen együnk csak struccot, vagy legalábbis ott ajánlod, mert ott egy strucc farm, óriási strucc farmok vannak, és ott valóban nagyon ízletes. És ugye, akinek meséltem, az mind azt kérdezte, és milyen íze van a strucnak? Hát mondom, strucc íze van, bár nem tudom, milyen íze van a strucnak. Én leginkább itt egy marhahús olyan íze volt. Nem volt különlegesen más ízű, vagy mondjuk a kudújése, amelyik egy antilopfajta, jól
1: igen,
0: tudom, ugye?
1: Igen,
0: viszont mind a két, és még a marha steak is, annyira gyönyörűen, finoman, puhára volt elkészítve, hogy tényleg csak a legmagasabb elismeréssel tudtunk róla szólni. Bor.
1: Bor, hát igen. Hát a bor világhírű. Ugye a szankciók alatt dél-afrikaiak nem vehettek részt semmiféle borvilágversenyen, amióta ez megszűnt, csak mind kaszálják, hozzák haza az első díjakat. A vörösboruk, én nekem az a kedvencem, a vörösboruk, az egyik az a pinotás, ami egy különleges szőlőfajta, tulajdonképpen Iránból ered eredetileg, nagyon finom, nem is lehet máshol ezt az ízt megkapni, de elmesélték a borfarmerek, hogy ebből a különleges összetevők az okai ennek. Először is a föld a bizonyos részeken eléggé meszes tartalmú, a napsütésnek a mennyisége, azon kívül az óceán felől fúvó szélben van egy bizonyos mennyiségű nedvesség, és az óceánnak a sós vize lehet, nem tudom, de ebből az egész kombinációban ez a különleges íz, és nagyon finom. A fehér boruk is finom, az is nagyon sok díjakat nyer, de meg kell említenem a brandit, tehát a brandit, ugye az is ott van egy a meleg vidéken, a brandinek is nagyon finom, az íze is azok nagyon magas minőségűek, és csak most turistaként, turista idegenvezetőként meg kell említenem a nagyon különleges programot, a brandy és csokoládé kóstolást, nektek is volt benne részletek,
0: igen,
1: és a vörösbor és csokoládé kóstolás. Ugye ez nagyon népszerű.
0: A igen, ugye a brandyhez speciális csokoládét adtak, fehérebbet, jobban kakaóst, kevésbé kakaóst, viszont még visszacsatolnék a borkóstolóhoz, ugye voltunk két nagy bor centrumban is, és a tényleg profi szinten űzték a borkóstoltatást. Egy A4-es papíron ki kell választani a kis üvegeknek megfelelően azt az öt tételt, amit az ember szeretne kóstolni, azt szépen be lehet x-elni, de előtte meg lehet nézni a borokat, tehát ki vannak hosszú-hosszú nagy négyzetméter falakon kiállítva a borok, és akkor mindenkihez, tehát akárhány csoport van, mindig megy egy szomelié.
1: Igen.
0: Tehát lehet, hogy a raktárban van náluk 60-70 szomelié, mert nagyon sok csoport volt, de mindenkihez ment egy szomelié, és ott vagy körülbelül 20-25-30 perces időtartamban egy nagyon-nagyon kis kompakt borkóstoláson vehettünk részt. Innen folytatjuk, dél-afrikai köztársaságról és Dél-Afrikáról beszélgettünk vendégem Magyar Piroska a hírek után, mert még van miről beszélnünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán.
1: A műsor támogatója a prémium háztartási gépek forgalmazója, a Haier Hungary Kft. Haier. Egy háztartási gép hosszú távú kapcsolat. Kiemelten megbízható országos szervizhálózattal és plusz egy év garanciával biztosítjuk a nyugalmat, hogy a vásárláskor kimondott boldogító igen után is tökéletes maradjon az élmény. Haier. Igazoljuk a döntését.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Vádat emeltek egy volt rendész ellen, aki a Szülő utcai javítóintézetben bántalmazott egy 12 éves gyereket. A fővárosi főügyészség közleménye szerint a mostani vádemelés nem érinti az intézetben korábban történtek kapcsán zajló nyomozást. Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 3,1%-kal emelkedtek az egy évvel korábbiakhoz képest, az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal nőttek. A KSH adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júniusi 1,8%-os ütemről, az exportárak 1,4%-os csökkenésből váltottak emelkedésbe. Több civil áldozata is van az északai orosz légicsapásoknak, lakóházak, egészségügyi intézmények, infrastrukturális létesítmények és iparvállalatok rongálódtak meg Ukrajna különböző régióiban. Az orosz hadsereg drónokkal, tüzérséggel és irányított légibombákkal hajtott végre támadásokat. Washington továbbra is ellenséges Pjenjannal szemben, így Észak-Korea sem változtat az Egyesült Államokkal szembeni politikáján. Ezt az észak-koreai külügyminisztérium közölte. Pjenjan egyúttal jelezte, hogy tovább erősíti nukleáris haderejét. A pjenjani külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta Washingtont, hogy továbbra is konfrontatív álláspontot képvisel, mivel kitart Észak-Korea teljes atomfegyver mentesítésének követelése mellett. Bírálja az ország emberi jogi helyzetét, illetve közös hadgyakorlatokat tervez Dél-Koreával és Japánnal. A 4IG konszolidált nettó árbevétele 16,7%-kal 409,4 milliárd forintra emelkedett az idei első fél évben az előző év azonos időszakához képest. Az adózott eredmény 21,9 milliárd forintra nőtt a tavalyi első féléves 1,1 milliárd forintos veszteség után. A cégcsoport tájékoztatása szerint a leányvállalatok akvizíciójához köthető vételárallokációs hatás 10 milliárd forinttal rontotta, a nem realizált árfolyamnyereség 36 milliárd forinttal javította az eredményt. A 4IG csoport legnagyobb üzletága a távközlés, amely a konszolidált nettó árbevétel 3/4-ét adja.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 150.273 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 3,5 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 1,2%-kal erősödött 5.110 forintra. Az OTP 7,1%-kal csökkent 45.660 forintig. A Richter 1,4%-os mínuszban 13.190 forinton, a Magyar Telekom 1%-os erősödésben 2.530 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forint és 59 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 27 fillér, egy svájci frank 388 forint és 66 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 22 fillér, a cseh koronáé 15 forint 12 fillér. Egy angol font 425 forintba és 61 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 3/10, a milánói börze és a madridi IBEX 1/10%-kal erősödik, a frankfurti DAX 9/10, a párizsi CAC 1/10%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 3,8%-kal erősödött $85.55-re, a Brent jegyzési ára 3,5%-os pluszban $91.24. Egy uncia aranyért 7%-os csökkenés mellett $4,499.20 kérnek.
0: Időjárás jelentés.
2: A napos idő ellenére a késő délutáni esti óráktól határozottan növekszik majd a felhőzet, éjszaka záporok, zivatarok várhatók megélénkülő széllel, addig is a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, dél-afrikai élményeket osztunk meg most. Önökkel Magyar Piroska vendégem, turisztikai szakértő, akinek egyébként az a feladata, hogy egyre több és egyre szélesebb körben szórja az igét dél-afrikai köztársaság szempontjából. Most viszont egy kicsit magamhoz ragadom az alkalmat meg a lehetőséget, csak ebben az utolsó körben azért egy picit a motorra fókuszáljunk. Ugye mi egy motoros túrán vettünk részt, voltak, akik megkérdezték, hogy odáig mentetek motorral, nem mentünk odáig motorral, értelemszerűen a világ bármely pontján már lehet motorokat bérelni, mégpedig olyan motorokat, amilyet az ember szeretne. Tehát van rá lehetőség, hogy jó előre kiválassza minden ki azt a motort, amelyikre föl szeretne ülni, el tudja dönteni, hogy egyedül akar utazni, ketten akar utazni, on-roadozni akar-e, vagy off-roadozni akar. Ugye az on-road azt jelenti, hogy az aszfalton megy, az off-road azt jelenti, hogy már bemegyünk egy kicsit a kövek közé is. Mind a kettőre gyönyörű helyszín Dél-Afrika, mert mind a kettőre láttunk példákat. Szóval mi motoroztunk on-roaddal, vagy körülbelül az út 90%-án, és hát ugye Cape Townba érkeztünk, és azért Cape Townról egy kicsit bővebben szeretném, ha nekünk mesélnél. Cape Town nem a főváros, de egy emblematikus város a dél-afrikai köztársaságnak. Egyrészt ugye volt már ott olimpiát is tartottak, és azért ott van az a bizonyos tábla hegy, amire mi nem tudtunk fölmenni.
2: Hát igen, mert azért beleszól a természet is, és ugye közölte velünk, hogy most nincs táblahegy, mert ködös volt, és a felhők teljesen beborították, és ilyenkor nem szabad felmenni erős szélnél sem, mert nagyon veszélyes.
1: Igen, a táblahegyről azt kell tudni, hogy olyan, mint egy nagy asztal, fönt magasan, és ugye a dél-afrikai óceán partvidéknek egyébként ez egy jellemző vonása, hogy az óceán parttól egy olyan 7-8-10 kilométerre egy egészen markáns hegylánc vonul végig, szinte az egész kontinensen, és ott a felhőket megdobja a pára. Az óceán felül érkező pára, felhők alakulnak ki, és ez a szerencsétlen tábla pont egy olyan helyen van, hogy bár onnan gyönyörű kilátás nyílik a városra, de nem lehet mindig fölmenni.
2: Hát igen, és ezt sajnos nem tudjuk garantálni, mert a természet ilyenkor áttör, és hogy az ő törvényeit hozza felénk. A táblahegy ugye egyébként annak a neve az Istenek asztala. 1086 méter magas, és a világörökségnek egy része. Dél-Afrikában van az afrikai kontinens legtöbb világörökségi helyszíne, 10 darab már elismert, és 5 darab pedig vár arra, hogy továbbra is elismerjék. Hát ilyen egyike a táblahegy is valóban, a kilátás gyönyörű onnan, de veszélyes felmenni, hogyha erős a szél, vagy pedig ha beborítja a felhő, ami sajnos a kis csapat esetében is így történt. De lentről legalább láttuk, hogy valóban ott van a tábla egy, és legalább lentről tudtuk valóban csodálni.
1: Ugye Cape Townból kiindulva nagyon sok kirándulási lehetőségünk van. Egyrészt ott van a Jóreménységfok, ahova le lehet menni, másrészt pedig, ha nem lefele megyünk, hanem föl északfele, akkor pedig ott van a lesek most a West Coast National Park, amelyik 21 kilométeren keresztül kanyarog az óceán partján 142 kanyarral?
2: Ja, az még várja, az még ott van a félszigetnek a részén, ahol mentünk a Cape Point kilátó felé. Igen, az a híres Chapman's Peak.
1: Chapman's Peak, bocsánat.
2: Igen, az a panoráma út, ahol, hát láttátok, hogy elég veszélyes egyébként, keskeny, direkt mindjárt az óceán partján, sziklás környék, 12 kilométeren keresztül 140 kanyar van, és nagyon vigyázni kell az autósoknak a biztonságára, mert általában ez egy felső része, az egy mészkő hegyvonulat, és nagyon könnyen legurulnak ezek a sziklák, úgyhogy, mint láttátok, különböző kerítés formájú, hogy ugyan beborították a hegy oldalát, hogy így védjék az embereket. Ezért kaptak ők külön kitüntetéseket is, mert ilyen még eddig a világon nem volt.
1: Igen, és ez is egy olyan útvonal egyébként, ami az időjárás függvényében járható, vagy nem járható. Van, amikor lezárják, mert olyan szél van, és olyan nagyok a hullámok, hogy egyszerűen nem nem lehet végigmenni. Most nekünk szerencsénk volt, mert itt ezen az úton végig tudtunk menni. Ha már ilyen élményszerű kalandozásnál tartunk, akkor meg kell említeni mindenképpen a cápa etetést, ami egy program volt, illetőleg ehhez kapcsolódóan a Fókasziget, illetőleg a pingvinek. Melyikkel kezdjük?
2: Na hát akkor talán kezdjük a legizgalmasabb, a cápa. A cápa látogatás, ugye ilyen kis cage-ekbe, az mit jelent?
1: Ketrec.
2: Igen, ketrecbe nagyon, én nagyon csodálkoztam, hogy a 20-as csoportból 9-en jelentkeztek, és azt ki kell hangsúlyoznom, hogy a 9 közül 5 hölgy volt, igen, és csak 4 volt. Igen, nagyon. Tehát beöltöztek, és akkor ketrecbe lementek, ugye a ketrec le van engedve a hajó mellett, tehát nem mehet messze a hajótól, és bizony lent voltak jó ideig, amíg a cápák jöttek és nézegették, mert kíváncsiak voltak, hogy mi van ott a vízben.
1: De... Hát illetve nem azért jöttek, mert kíváncsiak voltak a magyar motorosokra, hanem mert szórták be nekik az eleséget, tehát csalogatták oda őket.
2: Igen.
1: Viszont amikor ugye egészen közel tudták csalni a ketrechez a cápákat, akkor ugye mindig elhangzott a vezény szó, hogy merülj alá, tehát menj a bukle a víz alá, mert akkor egyébként ott lehetett tőle 15 centire a cápának a pofája, amelyik hát éppen azt a haldarabot ette meg. Szóval akik elmondták, én nem mentem le, nem a cápáktól féltem, hanem a 4 fokos víztől. Visszarettentett ettől. Aztán ott volt emellett a Fókák szigete, ott Képtánhoz közel.
2: Igen, az is ott volt, igen, az a Bouldersnél van, a Boulders part vizéken van, azok a tipikus afrikai jackass nevezetű pingvinek. Ugye
1: fókák, most a fókákról.
2: Bocsánat. Igen, tehát a fókákról beszéltünk, hogy a fókák, van külön szigetük, ott nem messze a Haut-Öbölből, ahol körülbelül 5000 fóka él egy szigeten, de amikor kimentünk a cápa látogatásra, hogy úgy mondjam, ott is elmentünk egy óriási fóka sziget mellett, tehát ők azon a környéken vannak, a hidegvizet szeretik, és bizony nagyon jól érzik ott magukat.
1: Ami számomra döbbenetes volt, de aztán ugye végül is megmagyarázódott a dolog, hogy amikor miközben a cápákat etették, föltűntek ott a fókák is. És ugye az én fejemben nagyon nehezen állt össze, hogy a cápa van, akkor miért van ott a fóka? És akkor felvilágosítottak, hogy ezek a cápák nem azok a nagy fehér cápák voltak, amik egyébként a fókára vadásznak, hanem úgy a fókákkal úgy némi nemű együttéléssel tudnak lenni. Úgyhogy ezek ott úszkáltak egymás mellett, a fóka meg a cápa, nem ette meg egyik se a másikat, viszont a lazacra arra nagyon mentek.
2: Na igen, ugye, mert mi igazából azt terveztük, hogy a fehér cápákkal fogtok találkozni, de a fehér cápa az egyik legveszélyesebb állat, illetve halfajta az óceánokban is, de az történt, hogy utóbbi időben megjelent egy bizonyos killing, tehát egy ilyen ölő bálna fajta, és az bizony a fehér cápáknak a máját kiszedi, megöli őket, és elmesélte ott nekünk a szakértő, hogy az történt körülbelül egy pár hónappal ezelőtt, hogy egy ilyen fehér cápa ölés volt, és ezek következtében bizonyos mennyiségű vér került a vízbe, és a többi fehér cápa ezt megszagolta, érezte, és ezért most elkerülték a környéket, ahol mi voltunk. Hogy ez meddig fog tartani, nem tudja senki sem, de egyébként ez a környék nagyon a fehér cápáknak a találkozósi helye egyébként normális körülmények között.
1: De egyébként normális körülmények között, ha bálnák is úgy akarják, akkor bálna lesen is részt lehet venni, mert ki lehet hajózni, illetőleg hát amely állatokkal egészen közeli ismerettséget kötöttünk, azok a pingvinek voltak, mégpedig ezek a speciális pingvinek, amik egy picit kisebbek, mint a királypingvinek. Ugye a királypingvinek a legnagyobb pingvinek a világon, körülbelül olyan 80-90 cm magasak is tudnak lenni, hogyha a két lábukra állnak. Ezek egy picit kisebbek, de nagyon, nagyon jó volt látni, ahogy ott a saját territóriumokat védve, élve élték az életüket.
2: Igen, ahogy említettem korábban, ezek a jackass nevű pingvinek, a Dél-Afrikán környékén találhatók, abban a Boulders öbölbe élnek ők. Igen, ez egy nagyon érdekes fajta, párosodnak, és egy pár kapcsolat náluk az életre szól. Ugye ezek a tojásokat keltik ki, és nem csak a nőstény ül a tojásokon, hanem a férje is a tojásokon ül, és akkor egyik mindig megy be a vízbe, ugye ezeket halakat esznek, és amíg a halakat ő hozza haza, addig a párja, ha nem ül a tojáson, akkor ott a parton várják. És akkor olyan örülnek egymásnak ezzel a száncsattogtatással, amit is láttatok. Egy nagyon érdekes fajta, veszélyes azért, nem lehet igazából nagy kinyúlni feléjük, mert a csőrén belül annyira éles valami szerkezet van, amivel a halat ő föl tudja darabolni, de ha egy kedves turista oda nyújtja az ujját, hát bizony lehet, hogy utána nem fogja már a hátsó lévő részt látni.
1: Ugye Képtanról nyugodtan mondhatjuk, hogy egy nagyon fontos városa a Dél-Afrikai Köztársaságnak, de nem egy nagy metropoliszról van szó. Értelemszerűen vannak felhőkarcolók, de olyan élhető városnak tűnik, és jártunk egy nagyon-nagyon színes, valóban színes, izgalmas helyen, ahol a színes házak sorjáznak egymás után. Ez melyik rész volt?
2: Igen, ez volt az a rész, ahol a színes lakosság lakik, tehát említettem korábban, akik a keverékei a rabszolganőknek és az angol telepeseknek és hajósoknak, vagy a német farmeroknak. Ezek főleg ott élnek, és ők a maguk színes világát megteremtették Fokvárosnak egy részében is. Fokváros valóban nagyon híres, mert hiszen a világ három legszebben fekvő városához tartozik, hasonló, mint San Francisco és Rio de Janeiro, az óceánpartján, gyönyörű, szép, olyan városának számít Dél-Afrikába. Igazából a terjeszkedése meg van szabva az óceánnal párhuzamos hegyvonulat miatt. Uh-huh. Tehát ezért a város ismételten, mint korábban is említettem Johannesburgbe, nyúlik kifele az óceán partján. Tehát nem tud beljebb menni, hanem inkább hosszabban az óceán partján épülnek az épületek. Ez is kb. 4 milliós város egyébként, de gyönyörű városrészekkel.
1: Ugye a mi túránk az Cape Townból indult, és elindultunk jobbra, hogyha Afrikával szembeállunk, akkor a keleti irányba, Port Elizabeth felé indultunk el, és nem érintettük Port Elizabeth-et, hanem visszafordultunk. Körülbelül 2000 kilométert motoroztunk. Ugye érintettük a Cicikáma Nemzeti Parkot, ahol említettem, hogy nagy csodálkozásunkra fenyőerdőben motoroztunk. Láttuk ezeket a különleges élményeket adó programokat, és részt vettünk ezekben a programokban. A Táblahegyre még eszembe jutott egy sztori, amit mindenképpen szeretném, ha elmesélni, és itt ide kell citálni Cecil Rhodes nevét.
2: Ja, igen, Cecil Rhodes. Hát igen, meséltem nektek, ugye ott bent a város nézés során. Cecil Rhodes, ugye ő Angliából jött le a Dél-Afrikába, amikor megtalálták a gyémántot 1868-ban, ott Kimberley környékén. Azt hiszem, hogy asztmás is volt, és ezért is jött le a jó időjárás, hogy meggyógyuljon. De ő befektetett az első gyémántbányákba, ott Kimberleynél, nagyon hirtelen meggazdagodott. És amikor 1886-ban megtalálták az aranyat Johannesburg környékén, akkor ő bizony ott nagyon sokat investált a komoly gépeknek az előteremtésében, mert akkor már Johannesburgben egyre mélyebben lehetett találni az aranyat. És őt úgy is hívták, hogy ő volt a gyémánt lord, tehát ő segített az aranybányáknak a kifejlesztésében is. Nagyon meggazdagodott, tulajdonképpen őról a nevezték el annak idején Rodéziát, tehát a mai Mozambikot, és ő megvette Dél-Afrikának, tehát képtannak egy nagy részét, a városnak a legnagyobb parkja, az óceánparti rész is hozzátartozott, és amikor éreztem már, hogy talán nincs sok hátra az életéből, akkor egy nagyon érdekes végrendeletet hozott, amiben kifejtette, hogy az összes nála lévő, tulajdonában lévő részt átadja a városnak a tulajdonába egy kikötéssel, hogy arra a részre lakótelepeket nem lehet építeni, és hogy az egész családjának az összes tagját arra részre temessék el.
1: Úgy hát azt jelenti, hogy a Táblahegy oldala nincs beépítve például.
2: Igen, többek mert között ugye, ezért
1: ez meddig
2: is
1: tart még ez az egyesség?
2: 350 évet kérdő.
1: Volt akkor még azt hiszem 200
2: év. Hát van még egy pár, igen. Van még egy pár.
1: Még 200 év van. Ugye motoros szempontból az is egy nagyon fontos élmény volt, hogy végig mehetünk a 62-es úton, a Road 62-n, amelyik olyan emblematikus útja Dél-Afrikai Köztársaságnak, mint az Amerikai Egyesült Államokban a Road 66, hát amelyik nekem hozta ugyanazokat a déjà vu élményeket, a gyönyörű kanyonok, gyönyörű kanyarok, nagyon-nagyon jó minőségű út, zöldek, szavannák, kék égbolt,
2: Vizesések.
1: Igen, mi kell még. Úgyhogy nagyon nagy élményekkel tértünk haza. Mi lesz a te következő feladatod itt Magyarországon?
2: Hát ugye most megbíztak engem, mert tulajdonképpen egy irodát képviselek itt, a legnagyobb dél-afrikai irodát képviselem itt, és volt kollégáim is egyébként, és most nekem meg kell teremtenem a lehetőséget egy iroda megnyitására még ebben az évben. Azon kívül igazából tanácsadással, tehát a programok összeállításával fogok segíteni. Nem kifejezetten utazási irodák leszünk, hanem inkább utazási irodákat támogató marketing egység leszünk, és különleges programokkal akarjuk megrepni a magyar közönséget, amik nekünk nagyon fontosak és nagyon kedvesek, mert a magyarokban mindig is lehetett látni az úgynevezett turista kedvet. A magyarok egészségesen kíváncsiak, és különösen egzotikus desztinációk felé, mint Dél-Afrika is. Úgyhogy meg vagyok bízva, hogy állítsunk össze egy programot a borkészítőknek, borfarmok látogatásával, szakmai tanácsadással és cserével.
1: Fogják élvezni?
2: Igen, gondolom, abban én is elmegyek idegenvezetőnek. Azon kívül gasztronómiai programot is, de interaktívan, tehát beleértve főzőiskolát is. Golfosoknak kell csinálom programot. Érdekesen képpen, hogy volt érdeklődés nászutasok részére, tehát meg tudunk szervezni esküvőt is, esküvői élményeket, és azon kívül utána nászutat. Várjál, mi volt még, mert elég hosszú a listám. Azon kívül, tehát nem csak egyéni turisták részére, hanem incentív csoportok részére, ezek mindig általában rövidebbek, 5 éjszaka, 6 naposak, vállalatok részére, és hát természetesen örömmel várjuk az átlagos turistákat is, hogy végre már Dél-Afrikát helyre tegyük arra a helyre, ahol megérdemli, hogy legyen.
1: Hát ráadásul aztán, ha ez betelik, akkor neked még ott van 3-4-5 ország Dél-Afrika fölött, hiszen Afrikának a déli része is hozzátartozik. Mely országok? Még egyszer mondd el?
2: Igen, hát igen, mert mindegy, ismerem, mindegyikon voltam, és én szerveztem annak idején programokat, meg én magam is voltam. Hát Botswana, ami az igazi Afrika, mert az aztán tényleg Afrika. Ugye ott van a Okavango Delta, ahol nem lehet utat se építeni, ott repülni kell, és vigyázni kell arra, hogy a repülőtéren ne az elefánt vagy az oroszlán várjon, hanem az idegenvezető, ilyen élmény is volt már. Akkor Namíbia, ugye a homokdűnék miatt, ami arról híres. Azon kívül Zambia, Zimbabwe, a Victoria vízesés miatt, ami ott van a határon, és hát Mozambik. A mozambiki szigetek is érdekesek egyébként, ahova lehet csinálni hajókirándulásokat. Tehát erre óriási a választék. Igazából nehéz is elsorolni egyszerre, az érdeklődésnek szerint szívesen adunk tanácsot.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Dél-afrikai köztársaságnak próbáltunk meg kedvet kanyarítani. Én azt gondolom, hogy akik végighallgatták ezt a másfél órás beszélgetést, azok talán már a fejükbe eltették, hogy tényleg akkor egy bakancslistára föl kell írni, hogy oda ellátogassunk. Magyar Piroska volt a vendégem, konkrétan ez van ideírva a te névjegykártyádra, hogy South Africa and Southern Africa Market Specialist Budapest Based.
2: Igen, ez
1: és
2: vagyok.
1: És ez mindent. Köszönöm szépen a segítségedet, és köszönöm szépen az információkat. Önöknek köszönöm a figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Búza Sándort hallották. A viszonthallásra.
0: Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: 94.2. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban egy órakor a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Vádat emeltek egy bolt rendész ellen, aki a Szőlő utcai javítóintézetben bántalmazott egy 12 éves gyereket. A fővárosi főügyészség közleménye szerint a mostani vádemelés nem érinti az intézetben korábban történtek kapcsán zajló nyomozást. Több esetben nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségeinek a Magyar Olimpiai Bizottság. Egyebek mellett ezt is tartalmazza az állami számvevőszék friss jelentése. Az M4.hu összefoglalója szerint súlyos hibát találtak a 2024-es Párizsi Olimpia megnyitó ünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor. A MOBA Honvédelmi Minisztériumtól kapott csaknem 1 milliárd forintos támogatást arra használta fel, amire kapta, de az összeg harmadánál jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. A Magyar Olimpiai Bizottság azt közölte, szerintük a szervezet nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. Augusztus közepéig 56 ezer otthonstartós hitelszerződést írtak alá, mintegy 2000 milliárd forint értékben. A tavaly szeptemberben indult az első lakás megvásárlását fix 3%-os kamatozású hitellel segítő program jelentős hatással volt a lakáspiac dinamikájára. Egyebek mellett elhívta fel a figyelmet az ingatlan.com a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, a tavaly szeptember után megkötött lakáshitel szerződések 80%-a kamattámogatott konstrukció volt, ezt megelőzően csak 20% volt az arány. Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai mindössze 3,1%-kal emelkedtek éves összevetésben. Az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal nőttek. A KSH adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult a júniusi 1,8-ről, míg az exportárak 1,4%-os csökkenésből váltottak emelkedésbe. Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
3: Talán a várakozásoknál valamivel gyorsabb áremelkedést mutatnak a termelői árak júliusban. Ebben persze mindig szerepet játszik az árfolyam hatás is. Az ipar az nagyon erősen exportorientált, az árfolyam változás az meglátszik rajta. Még egy tényezőt ki kell emelni, ez pedig az energiaárak változása. Az exportban ez egyenesen egy 18,4%-os növekedést jelentett. Ha az ágazatok közül ki kéne emelni még valamit, akkor talán egy mindannyiunk számára elég fontos ágazatot emelnék ki, ez pedig az élelmiszeripar. Itt 5,3%-kal csökkentek egy év alatt az árak, miközben a vegyiparban vagy a fogzgyártás olajfeldolgozásban kétszámjegyű növekedés történt.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX 4,1%-os mínuszban, 150.075 ponton az index. A forgalom közelíti a 3,9 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen mozognak, a MOL 1,1%-os pluszban 5105 forinton, az OTP 8%-kal jött lejjebb 45630 forinton áll, a Richter majd 1,7%-os mínuszban 13150 forinton forog a papír, a Telekom 1% körüli pluszban 2528 forinton. A forint délelőtt erősödött, ebből a picit visszaadott. 1 euróért 364 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 314 forint 70 fillért kell adni. 1 svájci frankért 389 forint 10 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül Londonban zárva volt, ott nincs kereskedés. A DAX index 8%-kal van lejjebb, Párizs tegnapi záróérték, pénteki záróértéke alatt 1-2 ponttal, az olasz tőzsde 2,1-del tudott erősödni, a spanyol meg majdnem 2,1%-kal. Ázsiában Japán majdnem ledolgozta a hátrányt, végül 1%-os mínuszban zárt. Hongkong is ezt tette, ő pár ponttal nem érte el a pénteki záróértékét. A Shanghai Composite 9%-os pluszban zárt, India 4%-os mínuszban fejezte be a napot. A dél-koreai mutató is végig mínuszban volt, de a kereskedés utolsó pillanataiban 0,5%-os pluszban tudott zárni, Szingapúr pedig 1%-os emelkedésben fejezte be a napot. Az olajárak tovább emelkedtek, 3,4%-kal $86.30 közelében drágult az észak-amerikai könnyűolaja véti jegyzésára. A Brent 3,2%-del $91 áll. 0,5%-os mínuszban az arany, ez hajnalhoz képest pár dolláros emelkedés, $4,504 ér egy unci arany. A többi fémára is csökkenőben, a palládium majd 2%-kal, a platina több mint 2%-kal kerül kevesebbe, az ezüst enyhe mínuszban, a réz meg enyhe pluszban. Jött most egy gyors breaking news, a CNBC, mégpedig az indiai gazdaság 7,8%-kal emelkedett az első negyedében, mármint a pénzügyi első negyedében, ez ugye eltér a miénktől, további részletek erről később. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot az megugrott 2,2%-os pluszban, a rizs pár centtel drágult, a szója és a kukorica pár centtel olcsóbb, a búza ugyanakkor 1,5%-kal kerül kevesebbe. A holland tőzsdénített gáz árfolyama immár 4,7% körüli pluszban, átütött a 70 euró szintet 10 centtel október végi szállítással. Idehaza holnap indul a kötelező nyugtadatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal emiatt nem bírságol. A NAV kommunikációs főosztály vezetője kérdésünkre azt mondta, a világ minden részéből küldenek szakembereket tanulmányozni a magyar digitális adózási módszereket. Lincmajer Szilviát hallják.
4: Nagyon sokan érdeklődnek ezek iránt, a modellek iránt, a gazdaságfehérítő modellek iránt, sokan másolják a rendszert. Sok delegáció is érkezik, más tagállamok, illetve a világból, Venezuelából, Dél-Koreából, Amerikából, afrikai országokból is. Magyarországra azért, hogy ezeket a gazdaságfehérítő online megoldásokat tanulmányozzák. Ugye ilyen az online pénztárgép, az volt az első, utána jött az LKR, aztán pedig jött az online számla, és most jön az e-pénztárgép, ami igazából bezárja a kört, és most már gyakorlatilag minden adat rendelkezésre áll majd a NAV-nál, ami a tisztességes vállalkozásoknak egy nagy könnyebbséget hozhat.
2: 903-ra emelkedett a nepáli földcsúszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A hatóságok további csak nem 4300 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között vannak külföldiek és helyi munkások is. A hadsereg több száz helikopter biztosított a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni. A Forage NRT konszolidált nettó árbevétele 16,7%-kal 409 milliárd forint fölé emelkedett az első fél évben éves összevetésben. Az adózott eredmény közelítette a 22 milliárd forintot. A cégcsoport tájékoztatása szerint a lányvállalatok akvizíciójához köthető vételár allokációs hatás több mint 10 milliárd forinttal rontotta, míg a nem realizált árfolyam nyereség 36 milliárd forinttal javította az eredményt. A Forage csoport legnagyobb üzletága a távközlés, amely a konszolidált nettó árbevétel mintegy 3/4-ét adta. Rekordon döntött augusztusban a villamosenergia fogyasztás Horvátországban. A nyári csúcsterhelés már meghaladta a télit az utóbbi években, elsősorban a turizmus, a melegebb nyarak és a légkondicionáló berendezések egyre szélesebb körű használata miatt. Ebben a hónapban a rekordnak számító 3400 megawattórás óránkénti terhelés mértek. Télen 3264 volt a csúcsérték, az eddigi nyári maximum pedig 3362. Továbbra is több helyen küzdenek erdő- és bozóttüzekkel Szerbiában. Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában. Az oltásban a tűzoltók mellett katonák, önkéntesek és légi egységek is részt vesznek. Szerbiában a déli bláti homokpusztán nyugodtan telt az éjjel, és nem alakultak ki újabb nagyobb tűzfészkek. Négy megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófa védelem közleménye szerint biológiai lárvagyérítés két területen, Győr-Moson-Sopron megye nyugati, valamint Pest megye déli részén, a ráckevei Dunágon végeznek majd a szakemberek.
0: Időjárás jelentés.
2: Gomoly felhős napos idő várható, a késő délutáni esti óráktól északnyugat felől elkezd határozottan növekedni a felhőzet. A Dunántúlon, majd később az ország középső részében előfordul a zápor, zivatar. A szél megélénkül olyankor, a hőmérséklet most 30 és 35 fok között alakul, késő este 17 és 27 fokra számíthatunk.
0: Sporthírek a 94.2.
2: A magyar korosztályos férfi válogatott egy ezüstérmet szerzett, míg a felnőtt csapat bravúrral a negyeddöntőig jutott a tegnap befejeződő debreceni 3x3-as kosárlabda versenysorozatban a nagy templom előtt felállított arénában. Nézőcsúccsal zárult a Hungarian Darts Trophy, amelyet péntektől vasárnapig rendeztek az MVM Dome-ban. Egyébként több mint 6000 szurkoló követte például tegnap figyelemmel a versenyt, ilyenre korábban még nem volt példa ezen a versenyen. 3 nap alatt mintegy 24 ezeren látogattak ki az MVM Dome-ba. A szabadkártyával induló Venus Williams az első fordulóban búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. Sorozatban 16. mérkőzését is elveszítette. A négyszeres olimpiai bajnok 23-szoros Grand Slam győztes honfitársától Sofina Kenintől kétszerben kapott ki 1 óra 50 perc alatt. Fucsovics Márton is befejezte szereplését, sérülések miatt nem ment neki a játék, 3 sima szetben kapott ki egyébként, és bejelentette, hogy egy időre felhagyja a teniszt, ameddig fizikailag nem érzi magát 100%-osnak, addig nem indul versenyeken.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 11 perc. Idehaza holnap indul a kötelező nyugtadatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal emiatt nem bírságol. Az adóhatóság közleménye szerint a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. Ennek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzése pedig automatikus. Lincmajer Szilviát, a NAV kommunikációs főosztályvezetőjét, Németh László kérdezte a részletekről.
5: Miben jelent változást a vállalkozók részére a nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség?
4: Azoknak, akik online pénztárgépet használnak, ez ugye 2014. szeptember 1-e óta kötelező, ez a kiskereskedelmi üzleteket, éttermeket, szálláshelyeket, taxisokat, plastikai sebészeket, gyógyszertárakat és a konditermeket érinti például. Tehát akik online pénztárgép használatra kötelezettek, azokat ez az új szabály most nem érinti, hiszen az ő nyugtaadataikról az online pénztárgép rendszeren keresztül eljutnak az adatok a NAV-hoz. A papírnyugtákról és a számítógépes nyugtákról viszont semmilyen adata nincs a NAV-nak. Azt a revizorok csak akkor látják, hogyha kimennek próbavásárlást végezni, ott ugye azt ellenőrzik, hogy kapnak-e nyugtát vagy nem, illetve abban az esetben látnak rá a nyugtatömbökre, hogyha mondjuk egy egész évnek az adóvizsgálatát elrendeli a NAV, és ebben az esetben az áfa bevallással, a különböző bevallásokkal vetik össze azt, hogy minden egyes bevétel, ami a nyugtatömbben szerepel, az szerepel például az áfa bevallásban is.
5: Mit várnak ettől az intézkedéstől?
4: A NAV rálát az online számlán keresztül a számlaadatokra. Most a nyugtaadatszolgáltatással az összes nyugtaadatra is rá fog látni a NAV. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság fehéredhet. Az adatokra építve pedig sokkal egyszerűbb ügyintézés és kevesebb adminisztráció, ami jelentkezik a vállalkozásoknál, illetve az is egy pozitívum lehet, hogy a revizorok is sokkal hatékonyabban ki tudják szűrni azokat a vállalkozásokat, akik szabálytalan működésükkel versenyhátrányba hozzák a jogkövető vállalkozásokat. Így a gyakorlatra ezt lefordítva, ez azt jelenti, hogy a tisztességes vállalkozások, akik minden bevételükről nyugtát állítanak ki, azok jóval kisebb eséllyel számíthatnak ellenőrzésre, mint azok, akik mondjuk két naponta állítanak ki 4-5 nyugtát. Feltéve, hogy ennél több értékesítésük volt.
5: A kötelezettség teljesítése igényel valamilyen különleges felkészülést, vagy ez viszonylag egyszerűen megoldható?
4: A kötelezettség teljesítése az többféleképpen is megtörténhet. Ez az, amiben segít a NAV. És azért szerencsés az, hogy most szeptember 1-től ugyan a törvényi kötelezettség, ez a nyugtaadatszolgáltatás, ez hatályba lép, de a NAV ad egy 4 hónapos türelmi átmeneti időt, aminek az a lényege, hogy a revizorok most nem büntetnek emiatt a kötelezettségszegés miatt, ha valaki ezt nem teljesíti, rosszul teljesíti, hibásan teljesíti, hanem a revizorok ebben segítenek. Ez december 31-ig tart, és a vállalkozások szempontjából valószínűleg annak is van elég nagy hírértéke, hogy ez ugye egy szankciómentes időszak. Arra is jó ez a 4 hónap, hogy minden vállalkozó rájöjjön arra, hogy mi az az adatszolgáltatási mód, ahogy ő a legegyszerűbben eleget tud tenni ennek a nyugtaadási kötelezettségnek. Mi azt javasoljuk, hogy használja az e-pénztárgépet. Ugye zsebben van a pénztárgép, hiszen ez az e-pénztárgép, ez egy felhő alapú alkalmazás, amit rá lehet tölteni a mobiltelefonra. A NAV már egy éve kifejlesztett egy ingyenes alkalmazást, az a neve, hogy e-pénztárgép, teljesen ingyen van, érdemes használni, csak le kell tölteni. És ebben is segítünk, van egy 1,5 perces videónk, ami lépésről lépésre megmutatja azt, hogy hogy kell letölteni az alkalmazást, és innentől kezdve néhány koppintás a nyugtaadás, és

0: És a legnagyobb hiányosság az pont a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a revizorok, amikor mennek próba vásárolni, akkor a leggyakoribb mulasztás, amit az adózók elkövetnek, az pont a nyugta oda nem adása, vagy a pénztárgépbe sem ütik be, aki pénztárgép használatra kötelezett. Aki pedig ugye papírnyugtát állít ki, az pedig van, hogy ezt a kötelezettségét felejti el, de azért a 80%, tehát a jelentős többség az jogkövető. A 20%-os arányon lehetne javítani az e-pénztárgéppel.
1: Az elmúlt percekben Lincmayer Szilviát, a NAV kommunikációs főosztályvezetőjét hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: A BUX továbbra is 4%-os mínuszban, 150.050 ponton a mutató. A forgalom közelíti a 4,1 milliárd forintot. A Telekom 1%-os pluszban 2.528 forinton, a MOL 1,1%-kal drágult 5.105 forinton, az OTP 9%-kal jött lejjebb 45.600 forintot ér, a Richter 1,5%-os mínuszban 13.170 forinton. A forint erősödget, hol ide, hol oda, most 364 forint 50 fillér 1 euró. A bankközi devizapiacon 1 dollárért 314 forint 20 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 70 fillért kérnek. Európában őrült mozgások nincsenek, Londonban zárva, a DAX index az mínuszban, a olasz tőzsde 1%-kal, a spanyol 2%-kal van lejjebb, a DAX index 7%-kal, Párizs is 1%-os mínuszban. Nézzük, mi a helyzet az olajárakat, azok ugye megemelkedtek reggel, utána szinten maradtak, most tovább drágultak, 3,4%-kal 86 dollár 20 centen az észak-amerikai könnyűolaj véti jegyzésára, a Brent 90 dollár 90 centen. Az aranyárfolyama változatlanul 0,5%-os mínuszban 4506 dollárt ér. A palládium 1,7, a platina 1,9%-kal kerül kevesebbe, az ezüst és a rész pedig pár centet drágult. A mezőgazdasági termelői árak közül a búzát kell kiemelni, már ami az ár csökkenést illeti, 1,4%-kal kerül kevesebbe, a gyapot viszont 2,2%-kal többe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 4,5%-os pluszban kerek 70 eurón október végi szállítással. Idehaza hétvégén szombaton tartották, és elsősorban érzelmi alapon dőlt el, hogy Izland polgárai úgy döntöttek, kormányok ne indítsa újra az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokat, amit 2015-ben az akkori kabinet felfüggesztett. Így értékelt az eredmény Balázs Péter volt uniós biztos. Az egykori külügyminiszter felidézte, a halászati jogok védelme miatt álltak le 11 évvel ezelőtt, és most is az ebben az iparában dolgozó vidéki izlandiak álltak ellen jobban. Az egykori külügyminiszter szerint ettől függetlenül a közösség bővülése szinte biztos, több ország is ugrásra készen áll. Vele beszélgettem a reggeli monitorban. Ki adott nagyon pofont? Izland az uniónak, vagy unió ad majd az Izlandnak?
3: Izland maga döntött, fölfüggesztették, ezt a korábbi izlandi kormány döntött így. Egy darabig tárgyaltak, aztán félbeszakították, most föltette a kormány azt a kérdést, hogy felújítsák-e a tárgyalásokat. Hát egy hajszánnál azért nagyobb volt a nemek aránya, mert kis ilyen 53% szavazott nemmel, egészen pontosan 52,8%, és a különbség a két tábor között több mint 5,5%, tehát ennyivel nagyobb a nemek csapata, és nagyon érdekes, hogyha országon belül nézzük, hát ez egy pici ország, összesen van 400 ezer lakosa, de megoszlik elég élesen, tudnilik itt is a halászok győztek. A főváros Reykjavik és környéke, ahol iparosok, kereskedők szerettek volna az EU-hoz csatlakozni, kisebbségben maradt a vidéken élő halászokkal szemben. Ez azért érdekes, mert szinte ugyanaz ismétlődött meg, ami Norvégiában már kétszer megtörtént, mert kétszer nekifutottak, és a népszavazáson mind a két alkalommal az északi halászok legyőzték a déli iparosokat, hát Reykjavikban vagy Izlandban ugyanez történt.
1: Mi az oka annak, hogy nem tudnak megegyezni halászati jogok tekintetében?

0: tetében az unióval?
1: Tulajdonképpen érzelmi szempontokról van szó. Meg lehet egyezni. Tehát az uniónak van egy eléggé kifejlett halászati rendszere, amiben azért az is benne van, hogy egymás vizein lehet halászni, de halfajtánként meg vannak határozva a kvóták, hogy miből mennyit szabad kifogni és hazavinni. Na most az izlandiak, ugyanúgy, mint a norvégok, attól félnek, hogy majd jönnek a fürge mediterrán halászok, spanyolok, portugálok, mások, és lehalásszák a vizeiket, és nekik már nem marad hal. Na most ettől oktalanul félnek egyébként, mert meg lehet egyezni, de ez az érzelmi motivum, ez most erősebb volt, mint a Trump elnöktől való félelem. Tudnélik, tulajdonképpen az indította be az izlandiakat, hogy ott van a szomszédban Grönland. Mm. És Grönlandra szemet vetett az USA elnöke Donald Trump, és mindenáron el akarja foglalni, és már az is megtörtént, hogy ez a nagyon művelt amerikai elnök összekeverte Grönlandot Izlanddal. Ugye Greenland, Iceland, kicsit hasonló, ez csak nyelvbotlás volt, de okkal tartottak tőle, hogy Izland is közel van az USA-hoz, hát ha azt is majd az USA-hoz akarja csatolni, és ott is megjelennek az amerikaiak. Nos, hát Izland egy NATO tagállam, egy szuverén állam, de ez is mozgatta őket ugyanúgy, mint ahogy például a sokáig semleges svédek és finnek beléptek a NATO-ba, ők viszont Oroszországtól tartanak. Úgyhogy a mai helyzetben indokolt lett volna, hogy Izland megerősítse a nemzetközi státuszát, a NATO-nak már régóta tagja, most az EU-hoz is csatlakozott volna, és bekerül ugyanabba a nagy transatlanti családba, mind a két kapun bemegy, hát úgy döntöttek, hogy most ezt nem akarják.
0: Minden esetre az unió bővítése az továbbra is kérdés. Ugye egyrészt az örmények egyre inkább szeretnének, ugye pont foglalkoztunk vele a múlt héten, ők szeretnének az unió tagjai lenni, legalábbis úgy tűnik, és hát a balkáni térség ugrásra készen, ugyancsak, hogy több ország is onnan, például Albánia is nagyon törekszik arra, hogy előbb-utóbb az unió tagjai lehessenek. Beszéljünk egy kicsit az örményekről. Az mondjuk egy érdekes lépés lenne, ha ők bekerülnének, mert ugye gyakorlatilag nincs határ az unióval, viszont ez egy érdekes szituációt okozhatna politikailag, az egészen biztos.
1: Így van, ugye a Kaukázus is elvben jogosult az EU tagságra, mert az unió alapszerződésében az áll, hogy minden európai állam kérheti a fölvételét, és ugye a Kaukázusban Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán Európához tartozik. Földrajzilag Európát egészítik ki. Igaz, nem érintkeznek vele közvetlenül. És akkor van még két másik közelebbi terület, ugye az egyik elhangzott, ez a Balkán, ott még 6 kis állam. Ők tulajdonképpen az egy Koszovó kivételével már mind tárgyalnak a csatlakozásukról, sőt, Albánia és Montenegró eléggé előre haladott, tehát őnekik papíron volna esélyük arra, hogy egy-két éven belül befejezzék a tárgyalásokat. És akkor van egy másik szegmens Európában, ez Ukrajnával kezdődik, ugye a keleti határvidéken az európai posztszovjet államok, amelyek közvetlenül érintkeznek, hát ez Ukrajna, Moldávia és Fehér-Oroszország. Fehér-Oroszország nyakán ott ülnek az oroszok, ők nem gondolhatnak EU csatlakozásra, de Ukrajna és Moldávia szintén megkezdte a tárgyalásokat. Úgyhogy az uniónak még volnának tartalékai, és akkor még nem említettük az egyik legfogasabb kérdést, ez Törökország. Ugye Törökország nagyon régóta tárgyal az unióval, aztán ez hol megy, hol megáll ez a tárgyalás. Tulajdonképpen azért, mert nem találták meg a törökök számára alkalmas formulát, mert elég nagy hiba, ha összekeverik mondjuk Montenegróval Törökországot, és ugyanabba az iskolapadba akarják beültetni, holott Törökország egy stratégiailag nagyon fontos, nagy erős állam egészen más technikát igényel, mondjuk a kis-balkáni államok beillesztése az Unióba, mint pillanatnyilag két nagy szomszéd, ugye a másik az Ukrajna, hogy azzal hogyan tud az EU egy alkalmas tagsági formulát fölépíteni.
0: Az elmúlt percben Balázs Pétert, volt uniós biztos, egykori külügyminisztert hallották, az elmúlt fél órában pedig M. Szűcs Pétert. Egy kis zene, fél kettőkor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél kettő, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Vádat emeltek egy volt rendész ellen, aki a Szőlő utcai javítóintézetben bántalmazott egy 12 éves gyereket. A fővárosi főügyészség közleménye szerint a mostani vádemelés nem érinti az intézetben korábban történtek kapcsán zajló nyomozást. Több esetben nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségeinek a Magyar Olimpiai Bizottság. Egyebek mellett ezt tartalmazza az állami számvevőszék friss jelentése. Az m4.hu összefoglalója szerint súlyos hibát találtak a 2024-es párizsi olimpia megnyitó ünnepségére utazó magyar csapat formaruhájának megrendelésekor. A MOB a Honvédelmi Minisztériumtól kapott csaknem 1 milliárd forintos támogatást arra használta fel, amire kapta, de az összeg harmadánál jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást. A Magyar Olimpiai Bizottság közben azt közölte, hogy szerintük a szervezet nem is tartozik a közbeszerzési törvény hatája alá, ettől függetlenül egyébként állásfoglalást kérnek a bíróságtól. Augusztus közepéig 56 ezer otthonstartós hitelszerződést írtak alá 2000 milliárd forint értékben. A 2025. szeptemberében indult az első lakás megvásárlását fix 3%-os kamatozású hitellel segítő program jelentős hatása volt a lakáspiac dinamikájára. Egyebek mellett erre hívta fel a figyelmet az ingatlan.com a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Balog László, a portál vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta, tavaly szeptember után a megkötött lakáshitel szerződések 80%-a kamattámogatott konstrukció volt, ezt megelőzően még csak 20% volt ez az arány. 903-ra emelkedett a nepáli földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A hatóságok további csaknem 4300 embert még mindig keresnek. Az eltűntek között vannak külföldiek és helyi munkások is. A hadsereg több száz helikoptert biztosít a kereséshez. A frissített adatok szerint mostanáig több mint 10 000 eltűntet sikerült megtalálni. Washington továbbra is ellenséges Pjongjanggal szemben, így Észak-Korea sem változtat az Egyesült Államokkal szembeni politikáján. Ezt az Észak-Koreai Külügyminisztérium közölte. Pjongjang egyúttal jelezte, hogy tovább erősíti nukleáris haderejét. A pjongjangi külügyminisztérium szóvivője azzal vádolta Washingtont, hogy továbbra is konfrontatív álláspontot képvisel, mivel kitart Észak-Korea teljes atomfegyvermentesítésének követelése mellett, és bírálja az ország emberi jogi helyzetét, valamint közös hadgyakorlatokat tervez Dél-Koreával és Japánnal. Időközben egyébként ezek a közös hadgyakorlatok véget értek. Új vezérigazgató irányítja holnaptól az Apple-t. Az 51 éves John Ternus veszi át a technológiai óriás cég vezetését Tim Cooktól, aki 15 éve Steve Jobs cég alapító utódjaként került a vállalat élére. Az új vezérigazgatónak a mesterséges intelligencia korszakába kell átvezetnie a céget. Ternus eddig az Apple hardware fejlesztéséért felelt, és kulcsszerepet játszott az iPhone, valamint más készülékek sikerében. Tim Cook valószínűleg az igazgató tanács elnökeként továbbra is szerepet vállalhat a cég stratégiai ügyeiben.
0: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde jelenleg 0,4%-kal gyengül, 150.039 ponton jár a BUX, a forgalom 4.226.000.000 forint. 1,1%-kal emelkednek a MOL részvények, 5.105 forinton jegyzik őket, az OTP 0,7%-kal gyengül, 45.670, a Richter 0,5%-kal drágul, 13.170, a Magyar Telekom 0,7%-os pluszban, 2.522 forinton jár. A forrajcsi részvényei a mai gyors jelentés után 1,4%-kal gyengülnek, 1.609 forinton jegyzik őket, a cég közölte, hogy kötvénykibocsátás tervez a korábban állami hitelből megvásárolt One kölcsöneinek a kiváltására. Egyébként ez a kötvénykibocsátás októberre várható. Némileg erősödik a forint, most 364 forint 50 filléren az euró árfolyama, a svájci frank 388 forint 80, a dollár pedig 314 forint 30 filléren jár.
0: Időjárás jelentés.
5: Idehaza napsütéses időjárás várható a délután hátralévő részében is, csapadékra nem igazán van esély. A hőmérséklet most éppen 30-35 fok, késő estére 17 és 27 fok közé hűl le a levegő. 13 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
6: Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Kiállítás.
6: Szeptember 10-től a Lélek tükre címmel különleges kiállítás nyílik a Pesti Vigadóban, ahol a magyar animáció neves alkotóinak képző művészeti munkáival találkozhatunk. A tárlat október 29-ig látható, és festményeken, grafikákon, plasztikákon keresztül mutatja meg az animációs művészek egy kevésbé ismert oldalát. Az animáció lényege a mozgás, a kiállított alkotások viszont éppen a mozdulatlanságban mutatnak meg valami fontosat. A vásznon vagy a plasztikákban ugyanaz a képzelet és a belső világ jelenik meg, amely a mozgó képek is életre kelti. A klasszikus mesterek mellett fiatalabb, MMA ösztöndíjas animációs alkotók munkái is helyet kapnak. A kiállítás így egy kicsit olyan, mintha egy pillanatra megállítanánk az animáció filmkockáit, és közelebbről megnéznénk, mi rejlik mögöttük. A Lélek tükre nem csak az animációs művészet sokoldalúságát mutatja meg, hanem arra is invitál bennünket, hogy egy kicsit lassítsunk, nézzünk körül, és más szemmel figyeljük a minket körülvevő világot.
0: Fesztivál.
6: Szeptember 18-a és 27-e között 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. 10 nap alatt 18 válogatott előadást nézhetünk meg, klasszikus és kortárs művek, közszínházi és független produkciók egyaránt szerepelnek a programban. Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjai is helyet kapnak. Láthatjuk például a Soproni Petőfi Színház Bányabácsiját, a Szegedi Pince Színház Siráját, a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Feneva című előadását, valamint a Víg Színház a Hazug című Goldoni komédiáját. Az online forma ráadásul nem egyszerűen színházi közvetítést jelent. A kamera közelebb hozza a színészeket, más nézőpontokat kínál, és olyan apró részletekre is rá irányíthatja a figyelmet, amelyeket a nézőtérről talán észre sem vennénk. A fesztivál idején minden előadás korlátlanul megtekinthető, egyedi jeggyel vagy bérlettel, és így nem kell rohanni a virtuális függöny elé. A produkciókat szakmai zsűri értékeli, emellett közönségdíjat is átadnak, vagyis a nézők is beleszólhatnak abba, melyik előadás lesz az idei fesztivál kedvence.
0: Koncert.
6: Felszabadult Carson Coma koncert a Budapest Parkban. Szeptember 4-én különleges koncerttel zárja a nyarat a zenekar. Saját megfogalmazásuk szerint ez lesz az első olyan nagy budapesti koncertjük, amelyet már felszabadultan ünnepelhetnek, és amelynek középpontjában a rendszerváltás áll. A koncert egyben egyfajta visszatekintés is az elmúlt 7 évre. A zenekar 2019-ben lépett fel először a Budapest Parkban, azóta pedig számos konfliktus, lemondott koncert és tiltás is kísérte a pályájukat. Most mindezt lezárva szeretnének ünnepelni, méghozzá közönségükkel együtt. Az este üzenete elsősorban a szabadságról szól, arról, hogy mindenki önmaga lehessen és szabadon szerethesse azt, akit szeret. A koncert így nem egyszerűen egy nyárzáró Carson Coma buli, hanem egy korszak lezárásának is egy új kezdetnek szánt közös ünnep is.
0: Színház.
6: Szeptember 10-én kezdődik a Pintér Béla is társulata 28. évada az Átriumban, amely új bemutatóval, jubileummal és több változással is készül. Az évad egyik legfontosabb eseménye a szeptember 26-ai flashback bemutatója, amely bűnről, gyászról és megbocsátásról mesél két festőművész Tinka és Imre történetén keresztül. A darabot Pintér Béla írta és rendezi, a főbb szerepekben többek között Adorjáni Bálint, Enyedi Éva, Fodor Anna Mária és Jankovics Péter látható. Szeptember 29-én utoljára játsszák a Vérvörös tört fehér méregzöld című előadást, amely ezt követően tehát lekerül a repertoárról. Október 6-án pedig a 42. hét 150. alkalommal kerül színpadra. A jubileumi előadás egyben Csákányi Eszter és Túróci Szabolcs búcsúja is az adott szerepektől, maga az előadás azonban később megújult szereposztással visszatér. Változás lesz az Anyámorra szereposztásában is. Nagy Ervin távozása után Adorjáni Bálint veszi át a szerepét október végétől. Közben természetesen a társulat több közönségkedvenc előadása is műsoron marad, köztük a Parasztopera, a Titkaink, a Szutyok, a Kabuki és a Réka és az Oltatlanok. Az új éva tehát egyszerre szól új kezdetekről és lezárásokról is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
7: Ez itt a Vadnyugat, a tordasi Western falu. A Fejér megyei Tordas határában létrehozott Western faluba érve, olyan érzésünk támad, mintha a Missouri folyó partján egy nyugat-amerikai poros, ám de veszélyes faluba csöppennénk. Az élményfaluban rengeteg programmal és érdekességgel várják a látogatókat. A Western falu. Az élményfalu létrejöttének célja az volt, hogy egy különleges, de Magyarországon mindenképpen egyedi, talán hiánypótló parkot hozzanak létre. A szórakoztató faluban rengeteg élmény várja a látogatókat. A Western falu vadnyugati programjai. Lehet kérni, hogy a látogató egy igazi Western film szereplője lehessen. Ilyenkor egy valódi filmstúdió áll rendelkezésre, ahol a vendég kérésére leforgatják a Tordasi Banditák című filmet, amiben a vendég és társasága adja a szereplőgárdát. Magában a faluban meg lehet ismerkedni a Western életmóddal, a fegyverekkel, imitálni lehet Western jeleneteket. Ha a Western kocsmai hangulatot szeretnénk megtapasztalni, annak sincs akadálya. A falu szalonjában hamisítatlan vadnyugati élményben lehet részünk egész éjszaka. Ezen kívül még működik szabaduló szoba is a helyszínen. Lehet rodeóbikán lovagolni, íjászkodni, célba lőni, aranyat mosni, és még számos érdekes programban részt venni. Tordas falu egyéb érdekességei. A falu határában található a Tordasi Horgásztó, a tájházában a mezőgazdasággal foglalkozó elődök életét, korabeli munkaeszközeit mutatják be. A Sajnovics kastély és a Sajnovics János emlékmű is megtekinthető a faluban. Sajnovics János tordasi születésű, a 18. században élt jezsuita szerzetes. A finnugor nyelvrokonság korai kutatója, nyelvész, matematikus és csillagász volt. Ő vetette meg a magyar nyelv rokonságának tudományos alapjait. Egy expedíció tagjaként Mária Terézia megbízásából Helmiksa vezetésével Észak-Norvégia partjainál végeztek csillagászati megfigyeléseket.
6: Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
8: Minden bizonnyal volt már olyan élményünk, amikor nem tettünk fel egy kérdést, pedig nagyon szerettük volna. Vagy javaslatot akartunk tenni, de inkább csendben maradtunk. Alkalmazásban álló felnőttekkel készítettek interjút, és az így gyűjtött adatok elemzésével néhány kutatás feltárta, mikor és miért érzik az emberek, hogy képtelenek megszólalni a munkahelyükön. Ezekből a tanulmányokból főleg az derül ki, hogy az emberek sokszor még akkor is visszafogják magukat, amikor tudják, hogy a mondani valójuk fontos lenne a szervezetnek, az ügyfélnek vagy saját maguknak. Ezekben a felfedezésekben van egy megrendítő mozzanat: a hallgatás senkinek sem hasznos. Pszichológiai biztonság a munkahelyen. Ez a címe Amy Edmondson könyvének, ebből idéztem most egy rövid részletet. Dura Mónika a vendégem, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító igazgatója, aki már nagy tapasztalatra tett szert, hogyan állnak ehhez a kérdéshez a cégek. Azért is kérdezem először arról, milyen visszajelzések érkeztek például hozzá a könyv megjelenése óta.
9: Én azt tapasztaltam, hogy nagy az érdeklődés, és hogy valakik nagyon örülnek, hogy megjelent ez a könyv, és hogy most már tudnak erről úgymond beszélgetni egy könyv kapcsán, ami mondjuk a munkahelyen zajlik náluk. Valakik meg azt mondják, hogy hiánypótló, valaki azt mondja, hogy azért olvass el, mert náluk nagyon nem így működnek a dolgok, és hogy ő egy ilyenre vágyik. A vezetőknél meg azt tapasztalom, hogy vannak nagyon nyitott vezetők, és ők nagyon üdvözlik ezt a könyvet, meg ezt a fajta szemléletmódot. A másik réteg pedig így elzárkózik, mintha nem is lenne, nem vesz tudomást erről.
8: A szerző hogyan vezeti végig az olvasót? Hol bicsaklik meg tulajdonképpen ez a biztonságérzet, és milyen kockázata van ennek? Ez nagyon érdekes. Ő azt írja, hogy 1990-ben kezdett ezzel foglalkozni, amikor kórházakban a hibázás gyakoriságát vizsgálták. Milyen tapasztalatai voltak, ami miatt elkezdett ezzel intenzívebben foglalkozni?
9: Hát ugye az Amy Edmondson az a kutató, aki elkezdett kórházakban kórházi osztályokat kutatni. Valójában akkor ő még nem tudta, hogy a pszichológiai biztonság, amit így kutat, hanem csak azt mérte föl, hogy melyik osztály hatékonyabb, erre gyűjtött adatokat, meg ebben a témában kutatott, és összehasonlította az adatokat. A hibázást gyűjtötték, hogy ki hányszor hibázik, és akkor ezekből milyen statisztikai adatok tudnak összegyűjteni, és hogy arra a következtetésre jutott, hogy azok az osztályok, akik eredményesebbek, azok sokkal több hibát vallottak be, meg tényszerűen sokkal több hiba jelent meg, mint azok az osztályok, akik nem annyira eredményesek, és itt az eredményesség mondjuk ilyen műhibákba, vagy halálozásokba, vagy szövődményekbe volt kimutatható, és hogy ez egy látszólag ellentmondás, hogyha valaki úgymond eredményesebb és sokkal többet hibázik, mint aki nem eredményes, ugye logikailag nem ez lenne az adott, és akkor ő ezt így elkezdte jobban vizsgálni. És arra jutott, hogy ezen osztályok és csapatok között az a különbség, hogy ott, ahol jobbak az eredmények, ott az emberek bemerik vallani azt, hogy hibáztak. Mert hogy a hibákból, és itt jön a lényeg, hogy lehet tanulni. Tehát abból nem lehet tanulni, ha hibázom, és ezt így elfedem, meg a szőnyeg alá söpröm, meg nem tudom a statisztikában megjeleníteni. És hogy ezek az osztályok megjelentett a pszichológiai biztonság, mert hogy mertek visszakérdezni, elmerték mondani, hogy hibáznak, mertek szólni a vezetőiknek, hogyha valamit nem jól csináltak, és hogy pont ezeken múlhatnak emberi életek, hogy mondjuk egy nővér mer szólni egy orvosnak, hogy valamilyen eljárás, gyógyszert nem jól csinál, vagy neki nem ez a tapasztalása, és hogy ezeket bemerik valami, és ezekről mernek beszélni, mernek megvitatni, és mernek ebből tanulni. És hogy itt volna a lényeg, hogy a hibázás az egy tanulási pont, és így tekintettek rá, és ezért az ő eredményeik összességében sokkal jobbak voltak, mint ott, ahol inkább a félelem kultúrája volt, és nem merték a hibázásokat, sem a saját, sem a másokét, sem visszakérdezni, sem bevallani. Ez volt az első ilyen pont, amikor ő rájött, hogy gyakorlatilag ez a pszichológiai biztonságon múlik. egy munkahelyen, és hogyha ez egy ilyen éles terep, mondjuk, mint egy kórház, akkor ott hatványozódik ennek a szerepe.
8: Ugye ez egy speciális helyzet, hogy van egy vizsgálat, de egyébként valószínűleg krízis helyzetekben jön ki egy cégnél az, hogy itt ez nem létezik, ez a pszichológiai biztonság, az emberek inkább csöndben vannak, féltik az állásukat, jobb, ha nem szólok, miért én szóljak, kellemetlen helyzetbe kerülök, én nem vagyok ilyen típus, számtalan dolog van. Mesélne erről, hogy tényleg milyen helyzetekben jön ez ki?
9: Igen, ezek krízis helyzetben előfordulhatnak. Ugye számos példát hoz a könyv. Légikatasztrófák, hogy két légikatasztrófa, hogy tud másképp végződni, hogyha pszichológiai biztonság létezik, és amikor nem létezik. Ez például egy krízis helyzet, hogy az egyik esetben ott nem mert szólni a másodpilóta a pilótának, hogy nem adták meg egyértelműen a felszállási engedélyt, és ment tovább, és az nagyon sok ember életbe került, míg 20 évvel később a másodtiszt mert szólni a pilótának, hogy ő ezt a terepet jobban ismeri, ezt a gépet jobban ismeri, itt nagyon sokszor vezetett, átveszi az irányítást, és a pilóta az egyből átadta neki, és az viszont egy ilyen katasztrófától tudták megmenteni, mert leszállt a folyón a repülő, azért, mert mert szólni, és pszichológiai biztonságban érzi magát. Egyébként a légitársaságoknál az Amy Edmondsonnak ezt a könyvét, ezt ilyen alapműnek tekintik. Azóta alapműnek tekintik, és gyakorlatilag én már hallottam, hogy ha valaki pilóta szeretne lenni, például ebből tesznek fel felvételi kérdéseket. Mert ez náluk egy kulcskérdés, hogy mennyire mered felülbírálni mondjuk a vezetődnek a döntését, vagy mennyire mersz szólni, mert ugye ez a hibázás, és az a visszakérdezés felszólalásnak a kultúrája, hogy én érzem a magam abban a biztonságban, hogy hozzak be szempontokat, hogy elmondjam, hogy ezt nem így kellene, és hogy ezt jelezzem a vezetőnek. Ugye ez nagyban függ attól, hogy a vezető mennyire nyitott erre. Ez szerintem mindig én első számú vezetőnek a feladata, hogy ezt a biztonságot ő képviselje és megteremtse, mert ha ő emellett, a pszichológiai biztonság mellett lerakja a voksot, akkor onnantól kezdve az összes vezető elkezd ehhez alkalmazkodni, és a vezetőkön keresztül a csapatok, meg a csapattagok is elkezdenek alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk egy cégben ez egy céges kultúra része legyen. És akkor ugye ennek sok eleme van. Az egyik ez a hibázás kultúrája, a visszakérdezhetőség, de ha a vezetőkről beszélünk, akkor mondjuk a sebezhetőség. A sebezhetőség meg pont azt jelenti, hogy a vezető is emberből van. Tehát ő is hibázhat, neki is lehet rossz napja. Ez megint egy ilyen nehéz, mert hogy ez megint egy ilyen kulturális kérdés, hogy ez mennyire tolerálja a vállalat, a társadalmi közeg azt, hogy te sebezhető vagy mennyire élnek ezzel vissza, de hogy az Amy Edmondson erre biztatja a vezetőket, hogy ahhoz sokkal jobban lehet ahhoz a vezetőhöz kapcsolódni, aki azt mutatja, hogy ő valójában emberből van. És hogyha azt mondjuk, hogy ez túl PC, szerintem ez nem PC, mert hogy ennek is megvannak a keretei, szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, hogy egy cég össze-vissza megy, hanem ez arról szól, hogy az egy alapvető szabály, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, a szempontját, és hogy ott a végső felelősség a vezetőn van, hogy neki kell dönteni mindenféle szempontot mérlegelve, de nyitott arra, hogy meghallgassa az őt körülvevő szakembereket. És a hibázás kultúrájában sem az van, hogy valaki 10-szer ugyanazt a hibát elkövetheti, hanem azt mondja, hogy a hibákból tanulunk, de nem azt mondja, hogy innentől kezdve te 10-szer ugyanezt a hibát elkövetheted, mert ezt nem jutalmazza egyáltalán, szóval ide azért raknék egy ilyen felkiáltó jelet, hanem pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy a hibákból igenis tanulni kell, és az ne mint bűnbakkeresés legyen, hanem rakjuk ki, hogy a többiek is tanuljanak belőle, akár folyamatokat javítsunk, akár mondjuk, hogyha ügyfelek vannak, akkor az ő megítélésüket javítsuk azáltal, hogy a hibákat összegyűjtjük, és folyamatosan tanulunk és javítjuk. Tehát a felelősség az itt is ugyanúgy tud működni.
8: Dura Mónikával beszélgettünk, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító igazgatójával, aki Amy Edmondson könyvének megjelenését támogatta. A könyv címe Pszichológiai biztonság a munkahelyen, útmutató a sikeres szervezethez, ahol jó dolgozni. A HVG kiadó gondozásában jelent meg ez a kötet, Olá Andrát hallottátok.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nettó árbevétele 16,7%-kal emelkedett a 4IG-nak az első fél évben, amely 409 milliárd forint volt, az adózott nyeresége 21,9 milliárd forintra nőtt, a tavalyi első fél éves 1 milliárd 150 millió forintos veszteség után. A cégcsoport tájékoztatása szerint egyébként a leányvállalatok akvizíciójához köthető vételár allokációs hatás 10,1 milliárddal rontotta, míg a nem realizált árfolyam nyereség 36 milliárd forinttal javította az eredményt. Egyébként, hogyha az egyszeri tételek nélkül nézzük a 4IG eredményét, akkor azért továbbra is veszteséges, kb. 3 milliárd mínusszal. A 4IG a mai kereskedésben egyébként egyelőre gyengül.
0: Tőzsde hírek.
1: Méghozzá körülbelül 0,5%-kal 1608 forintra. A cégcsoport közölte azt is, hogy áll elébe a kormányzati vizsgálatnak, és állítása szerint az állami szerződésekkel kapcsolatban minden törvényt betartott, de októberre például tervezi a korábban állami hitelből megvásárolt egykori Vodafone, most pedig Van néven működő cég hiteleinek a refinanszírozását. Októberben kötvénykibocsátás várható a 4IG-től. 4,1%-kal gyengül a BUX, 150.075 ponton jár, 4 milliárd 645 millió forint a börze forgalma. A MOL 8,1%-kal drágul, 5.090 forinton, az OTP 6,1%-kal gyengült, 45.700, a Richter 1,6%-os mínuszban 13.160, a Magyar Telekom 8,1%-os pluszban 2.524 forinton, az Eurót most 364 forint 20 pillére jegyzik. Európában a londoni tőzsde 3,1%-kal megy felfelé, a német DAX 7,1%-os mínuszban, a francia tőzsde 1,1%-del, az olasz 4,1%-del, a spanyol 3,1%-kal megy felfelé. A Közel-Keleten továbbra sincs nemhogy béke, de újra lőttek egymásra az amerikaiak és az irániak, emiatt is 3,6-3,9% közötti emelkedésben a kőolaj, a Brent 91 dollár 21 centen, míg az amerikai könnyolaj 86 dollár 59 centen jár, az arany 4504 dolláron jelen pillanatban. Rekordot döntött augusztusban a villamos energiafogyasztás Horvátországban. A nyári csúcsterhelés már meghaladta a télit az utóbbi években. Elsősorban a turizmus, a melegebb nyarak és a légkondicionáló berendezések egyre szélesebb körű használata miatt. Ebben a hónapban a rekordnak számító 3400,5 megawattórás óránkénti terhelést mértek, télen 3264 megawatt volt a csúcsérték. Az eddigi nyári maximum még 2024-ben 3362,8 megawatt volt. Továbbra is több helyen küzdenek erdő és búzott tüzekkel Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban és Észak-Macedóniában. Az oltásban a tűzoltók mellett katonák, önkéntesek, légiegységek is részt vesznek. Szerbiában a Deliblati homokpusztán nyugodtan telt az éjszaka, nem alakultak ki újabb-nagyobb tűzfészkek. Itt a legutóbbi hivatalos felmérés szerint 4000 hektárt érintett a tűz, ebből több mint 3100 hektár erdő. Emberi maradványokat tartalmazó autóroncsot találtak a történelmi mélypontjára apadt Rajnában, a Bonnhoz közeli Königswinternél. A gépkocsi évtizedek óta heverhetett Európa legforgalmasabb kontinentális vízi útjának alján, mivel feltehetően egy olyan Fiat modellről van szó, amelyet 1976 és 1984 között gyártottak. A rendőrség egyelőre nem tudta összefüggésbe hozni a leletet egyetlen eltűnési üggyel sem, és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy egy vagy több embertől származnak-e a csonttöredékek.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos idő várható a délután hátralévő részében, az esti óráktól északnyugat felől kezd el határozottabban növekedni a felhőzet, a középső ország részben előfordulhat zápor, zivatar, a csapadék kialakulási esélye estétől egyre több felé növekszik majd, a szél megélénkül most 30-35 fok van, késő este 17-27 fok várható. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát hallgatjátok. Mai vendégem Szuna Noémi kávészakértő, aki számos könyv szerzője és társszerzője, többek között írt könyvet a teáról és a kávéról, és emellett a legnagyobb hazai kávés rendezvények szervezője, akit ma a kávéról, a kávézási szokásainkról és a trendekről, a kávé kultúráról kérdezek. Szervusz Noémi, köszöntelek szeretettel, örülök, hogy itt vagy.
3: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
2: Kezdhetjük avval, hogy hány kávén vagy ma túl, Noémi?
3: Ma még csak 2 kávét ittam, és ennél többet szoktam így délig, de most nagyon ébren vagyok anélkül is.
2: Ó, ez jó hír, akkor élvezettel tudunk beszélgetni a kávéról, és majd azt is ecsetelni fogjuk, hogy egyébként milyen élettani hatása van a kávénak, de kezdjük azzal, hogy azért nem volt a kávé mindig könnyen elérhető az emberek számára. Hova nyúlik vissza a története?
3: Hát ugye a története több ezer évre nyúlik vissza, de inkább azt mondanám, azt az időszakot, amikor a kávézás megjelent Európában, ugye az egy mérföldkőnek számít, tehát azt szerintem talán sokan tudják, hallották már, hogy ugye Észak-Afrika, illetve a Közel-Kelet számítak kávézás bölcsőjének, és gyakorlatilag Európában az 1500-as, 1600-as években került a kávé, ugye Konstantinápolyban, majd az akkori Olaszországba, és ugye Velence, Triest voltak, tehát a jellemzően a nagy kikötővárosok azok, ahova ugye beérkezett a kávé, és ott indultak az első kávéházak, de hát akkor még messze nem beszélhetünk arról, hogy nagyon elérhető lett volna a hétköznapokban, vagy bárki számára a kávé, tehát természetesen ezek a kávézók, ezek igazából egy társasági helyszínek voltak, ahol ugye jellemzően a férfiak találkoztak, vitattak meg különböző ügyeket, és ide került be a kávé, mint egy ilyen nagyon érdekes új dolog, ami egyébként élénkítő hatással is bírt. És hát innen indult igazából a története nagyon-nagyon izgalmas eseményekkel egyébként.
2: Amikor megjelent a bab kávé, mondjuk a trieszti kikötőkben, és megszülettek az első főzött kávék, főzték akkoriban a kávét?
3: Ugye akkoriban mondhatjuk azt, hogy főzték a kávét egyébként, tehát teljesen más eszközökkel készült akkor a kávé, és ugye akkor még a közelében sem voltunk a mai eszpresszógépek elődjeinek sem, hanem akkor jellemzően ugye a kávét durvára őrölték, tehát ugye a megpörkölt kávét durvára őrölték, és különböző ilyen filtereken, amit anno ilyen textileknek kell elképzelni, azon keresztül leszűrték a kávét, tehát ez volt a filter kávé elődje, és így itták, ez volt az egyik módszer, a másik módszer pedig az volt, ami a török kávé kultúrából jön, hogy ugye összeforralták vízzel a kávét, aminek a tetején ott volt az acc, azt le kellett merni, és akkor ugye ez volt az ilyen törökös kávé.
2: Na, akkor visszakanyarodok az előző kérdésem első részéhez, szóval amikor megjelent az olasz kikötőkben a kávé, ugye egy fekete, sűrű, vagy kevésbé sűrű ital, milyen érzéseket, milyen érzelmeket, milyen rendeleteket váltott ki, hiszen azért ez egy idegen kultúrából érkezett, idegen szokások bevezetésére késztette az embereket.
3: Hát ugye mindennel kapcsolatban, ami új, azzal ugye a társadalom egy részének, sőt a hatalom egy részének mindig van kifogása, fenntartása, félelme, és ez valójában a kávéval kapcsolatban is így volt. Mi volt a probléma szegény kávéval? Egyrészt az, hogy volt egy olyan következménye a kávézásnak, hogy emberek összegyűltek. Tehát, hogy ez egy ilyen ceremoniális történet volt, okot adott arra, hogy gyülekező pontok legyenek, úgymond, ami ugye nem minden esetben nyeri el mondjuk a hatalomnak a támogatását, vagy hogy mondjam, a rokon szemvét.
2: Lehetőséged ad konspirációra.
3: Így van, tehát, hogy ugye ne felejtsük el, hogy az 1500-as, 600-as évekről beszélünk, amúgy is nagyon bonyolult politikai rendszerek voltak Európában. Tehát, hogy egyrészt ugye volt egy ilyen típusú félelem. Illetve hát ugye a kávénak volt ez a bizonyos élénkítő hatása, amit már akkor is megfigyeltek, és ugye jellemző ez is, hogyha valami bármilyen módon ilyen értelemben befolyásolja az ember szervezetét, azt nagyon könnyen kikiáltották akkoriban is, vagy hát akkoriban még inkább, ugye ördögtől valónak. Tehát, hogy itt konkrétan a pápának kellett állást foglalnia, mert hogy meg akarták átkozni a kávét, és bűnös italnak nyilvánítani, és hát ugye a legenda szerint a pápa megkóstolta a kávét, ám de nagyon ízlett neki, és inkább úgy döntött, hogy megkereszteli, és ezáltal ugye legitimitást ad neki. Most nyilván tudni kell, hogy ugye akkoriban már volt egy nagyon élénk kereskedelmi forgalom, tehát hogyha akarták volna, sem tudták volna egyrészt azt nagyon ellenőrizni, befolyásolni, hogy bejön ez az áru, mi történik, és hát ami meg még fontosabb, hogy nyilván voltak olyan józan, jó üzleti érzékkel rendelkező személyek, akik rájöttek arra, hogy ebbe sokkal több van, tehát ez egy nagy biznisz.
2: Meglátták amire, a bizniszt.
3: Így van, amire lehet építeni, és hát milyen igazuk lett.
2: Említetted, hogy eleinte férfiak itták. Mikor vált női szokássá is? Ugye azt én értem, hogy a férfiak járhattak össze, és akkor ez volt a kultúrának a része, vagy így működött a társadalom. Mikor kezdtek szépen a nők is beszivárogni?
3: Egyébként nagyon későn, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha végtekintünk így a kávéházi kultúrtörténeten, akkor azt lehet mondani, hogy igazából csak az 1800-as évek vége felé jelent meg az, sőt már utána ugye a századfordulón az 1900-es évek elejére, amikor nők kísérő, férfi kísérő nélkül, akár társasággal, de hogy elkezdtek kávézóba járni, tehát ehhez kellett ugye a teljes polgárosodás folyamata, nagyon sok szempont, hogy egyáltalán hogy elterjedjen, nem az, hogy kávézni járunk, hanem hogy elterjedjen az, hogy vannak nyilvános helyek, amik vendéglátóhelyek, hát természetesen ugye mondjuk az 1800-as években is megjelentek hölgyek az ilyen intézményekben, de hát ugye az ő megítélésük az korán sem arról másképp szól. Így van, igen. Szóval, hogy valójában nagyon érdekesen fejlődött az is, hogy ugye mikor jelent meg a háztartásokban a kávé, mint ital, és mikor lett ennek tömeges a fogyasztása, mert ez abszolút a 20. századra tehető történet.
2: És ugye technológiai fejlődés kellett, ipari fejlődés,
3: hát mindenképpen kellett ugye egyrészt a technológiai fejlődés, ugye ez megint csak nagyon sokat köszönhet Európának, tehát ugye Olaszországban kezdték el azokat az eszközöket fejleszteni, gyártani, amelyek a mai eszpresszó gépeknek az elődjei, és utána jött az, hogy ezekből az eszközökből elkészültek ugye az otthoni verziók, de ez valójában, és a kávénak, mint tömegciknek a megjelenése, az a második világháború utára tehető, és itt ugye nem csak a technológiai fejlődés volt érdekes gép, tehát eszköz oldalról, hanem a kávénak, mint alapanyagnak a feldolgozása. Tehát, hogy igazából azt, hogy lettek otthoni kiszerelésű kávék, ugye az volt az első lépés, és nyilván még arra egyébként mindenki emlékezhet, aki egy picit idősebb, hogy még annó, mit tudom én, a 70-es, 80-as években ugye elmentek az emberek a közérdbe, olyan, és ott voltak ott a nagy darálók, a nagyszülők, ugye?
4: Így van.
3: Mert nem otthonra vett darálók, de azért voltak ezek a kézi darálók, de hát ugye, ami pedig az USA-ból jött, és egy teljesen más irány, ugye azok az ilyen úgynevezett Nescafék, tehát ugye az instant kávéknak a megjelenése, és ugye az adott egy teljesen más irányt a kávézásnak. Ezek szépen így egymás mellett fejlődtek, hogy ki akarta instant inni, ki akart otthon készíteni úgymond kávét, és hát ugye berobbant a kávézás, tehát az már akkor nem a kávéházaknak volt csak a privilégiuma, hanem mindenhova tudott kerülni kávégép gyakorlatilag.
4: Igen, a kávéházi kávézás az egy hozzáadott érték, egy élmény. Az otthoni kávézás az meg az otthoni szertartásnak a része, vagy éppen az, hogy picit pörgetni szeretném Igen. magam, vagy hatást szeretnék gyorsan elérni.
3: Igen, de hogyha most csak a magyar történelemből indulunk ki, és mondjuk az 1800-as évek második felétől, ugye nem kell azt gondolni, hogy akkoriban már mindenki, aki kávézóba járt, kávét akart inni. Tehát szó sincs róla. Ugye miért jártak az emberek kávéházakba? Azért, mert szűkös, kényelmetlen otthonokban élt a társadalom nagyobb része, ahol nem volt olyan jó lenni, mint egy tágas, kényelmes kávézóba, ami azért volt demokratikus idézőjelben, mert hogy viszonylag olcsón ott így el tudtad tölteni a napot. Tehát fogyasztottál valamit, és ugye a kávé...
4: társasági élet volt, szép környezet.
3: Így van, ugye nyilván sok irodalmi kávézónk volt, tehát ment a híre ugye ennek, hogy jó kávézóba járni, de hát azért nagyon-nagyon sok hely volt, ahol messze nem az irodalmárok jártak, de volt kávé kimérés, ugye ez egy élénkítő dolog volt, de hogy gyakorlatilag az, hogy amiről ma így nosztalgiával beszélünk, hogy hát az irodalmi kávézók kora, stb., azért ez is inkább már a 20. század első egy-két év

0: országonként is ez a kávézási fogyasztás.
1: Abszolút, teljesen más. Tehát, hogyha most visszatérünk Olaszországra, ugye ott az espresso kultúra, tehát egyáltalán honnan jött? Honnan jött, hogy ahogy a szó is jelenti, hogy ugye egy nagyobb nyomással kellett készíteni a kávét, és gyorsabban, hogy tényleg ez a reggeli, kiszolgáljuk az embereket egy ilyen élénkítő kis feketével, ez tudjon működni, mert addig sokkal hosszabb ideig és macerásabb volt ugye a kávézókban is elkészíteni a kávét, és ugye olaszul al banco, úgy mondjuk, amikor a pultnál megállsz, és így fölhajtod azt a kis csészefeketét, ez mind a mai napig így van, olyannyira, hogy olcsóbb, tehát hogyha te al banco fogyasztasz, az mindig egy olcsóbb ár, mint hogyha ki kell hozni a felszolgálónak az asztalhoz, és akkor ott jellemzően nem is eszpresszót fogsz inni, mert az eszpresszónak ugye az a lényege, hogy elkészül, és az tényleg gyorsan azonnal meg kell inni, melegen, mert akkor jók az ízek. Ugye hát a tejalapú, a cappuccino az olaszoknál, ugye a mi osztrák-magyar monarchia beli, és ugye hát ez terjedt el utána később Magyarországon, ugye kapucinár, tehát a teljes alapú tejszihabos kávékat azért lehetett hosszabb ideig kevergetni, kortyolgatni az asztaloknál. Pontosan, tehát az hozta azt a varázsát, hogy ez egy társasági program tud lenni. De ugye Olaszországban is, hogyha ha megnézzük mind a mai napig reggel, bárki, ha bemegy, az irodista, a munkások, bárki bemegy, megiszta a kávéját, és megy a dolgára, ő nem üldögél ott. Aki üldögél, az ez egy más kategória.
0: Az a turista.
1: Leginkább egyébként ilyen.
0: Hogyha már Olaszországot szóba hoztad, és ennyit beszélünk az olaszokról, ugye én nem tudom most mennyi egy eszpresszó Olaszországban, de ezt tudom, hogy hosszú ideig forradalom volt, hogyha bizonyos egy euró fölé ment az ára.
1: Én sokat járok Olaszországba, és azért nyilván vannak különbségek ott is, régióként, kávézónként, de most már azért egy euró fölött van. Hát ilyen 1,20 € körül van most az eszpresszó nagyságrendileg, 1,50 €.
0: Igen, tehát
1: már ott sem feltétlenül tudsz 1 euróért inni eszpresszót, vagy a nagyon déli részeken esetleg.
0: Magyarországon mi a helyzet a kávéfogyasztással? Mennyit fogyasztunk mi magyarok? Te említetted, hogy eddig 2-n vagy túl, ugye azért most már kora délután van. Én is eddig 2-t ittam. Nem tudom, hogy mi az átlagba számítunk-e.
1: Hát igazából Magyarország, hogyha most itt az európai átlagfogyasztást nézem, mi abszolút nem vagyunk az élmezőnyben kávéfogyasztásban, sőt erősen a közép, vagy még alatta vagyunk. De szerinted egy főre így Európában hol isszák a legtöbb kávét?
0: Mintha azt hallottam volna, hogy a skandinávok.
1: Igen, teljesen meglepő módon igen. Tehát a Finnország, Svédország, és ők ugye nem eszpresszót isznak, teljesen más, ugye náluk ez a hosszú kávé, a filter kávé, a kávé, de abban nagyon sokat megisznak. És valójában Olaszország és ez a déli típusú kávékultúra is mind-mind utánuk jön, és hát utána jövünk mi itt, ugye ez a közép-kelet-európai régió, de hát ugye ez nagyon változatos, hogy napi hány kávé számít átlagosnak, és hogy az milyen kávé, de hogyha ilyen statisztikákat szeretnénk nézni, azt mondhatom, hogy a magyarok többsége azért alapvetően eszpresszó, vagy ez a kis fekete kávé típusú kávéfogyasztó, ami nem csak eszpresszó lehet, hanem kotyogós, ugye, tehát az otthoni fogyasztást nézzük, ez mind a mai napig hihetetlenül népszerű. És ugye kávézókban pedig a cappuccino még a másik főital, amit mindenki nagyon szívesen iszik.
0: Hogyha már itt a trendeknél tartunk, vagy az európai trendekről beszélünk, akkor egyre több macsak kávézó nyílt mostanában, nem csak Budapesten, Magyarországon, hanem Európa szerte, sőt Amerikában. Egyébként kávézónak mondják, de ugye a macsa az tea. És igen, mintha nagyobb divatja kezdene lenni. Azt nem mondom, hogy nagyobb, mint a kávénak, de a fiatalok körében nagyon népszerű.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Pont erről tartottam nemrég egy ilyen panelbeszélgetést, hogy elképesztő macsamánia van a világban, és ugye ez természetesen megjelent Magyarországon is. itt egy picit meg kell említenem a specialty kávé kultúrát, mert valójában érdekes módon ezt hozta el magával a matchát is, ami most már ugye nem csak feltétlenül egy kiegészítő terméke az úgynevezett specialty kávézóknak,

0: vagy új hullámos kávézóknak, hanem olyan méreteket ölt a fogyás, ahol már a kávénak a kontójára mehet, és hogy ténylegesen meddig lehet hívni egy kávészót kávézónak, amikor már valójában nem a kávé a fő terméket, hanem a matcha, vagy a különböző alternatív egészségfókuszú italok. És itt az egészségen van a hangsúly, mert hogy ugye az elmúlt években akkora trendje lett mindennek, ami arról szól, hogy egészségesebb, mint más, de közben meg azért mégiscsak megvan egy élénkítő hatása, számos egyéb jótékony hatása mellett, ez a matcha, ugye, ami a japán zöld teának a porított verziója, és hát egy ilyen szuperfoodként, szuperélelmiszerként van ugye a matcha elkönyvelve, és amíg ugye teázóba vagy teaházakba ezt egy ilyen kis matcha szertartás keretében készítik el, ugye egy kávézóba, ha bemész, akkor jellemzően matcha lattékat tudsz inni, és hát egy sokkal egyszerűbb verzió, tehát nagyon gyorsan el lehet készíteni egy matcha lattét, és hát az az igazság, hogy óriás nagy trend lett különböző ízesítésekben is, és igen, most itt tartunk, hogy egyrészt komoly kihívója van a kávénak a kávészókban, tehát ez nem az otthoni fogyasztás, hanem a kávészókban, és mondom jellemzően az új hullámos kávészókban, de egyébként nem csak a matcha, most már a hojicsa, ami ugye a füstölt, porított verziója a japán teának, illetve hát a kombucha, nagyon sok olyan superfood van, ami bejön a képbe, amihez van, ahol egyébként kávét is adnak, tehát beletöltenek egy kis kávét is, van, ahol nem, és hát nem látjuk, hogy hol lesz ezeknek a trendeknek a vége.
1: Igen, és ez legalább ennyire igaz a kozmetikai szerekre is, ahol Ázsiában nyúlnak vissza a hölgyek, vagy ott keresik a szépségnek a titkát. Noémi, elérkeztünk a fél időhöz, most egy pici szünetet kell tartanunk, de folytatjuk a beszélgetést Szuna Noémivel a kávézásról, a kávézási trendekről, a kávézás kultúrájáról. A szünet után várunk benneteket vissza.
2: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
3: Blanchant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les sucs de Jean-Sébastien Bach, la soie et les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de...

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Görögország 3 milliárd euró értékű védelmi rendszer megvásárlásáról írt alá megállapodást Izraellel, jelentette be az izraeli védelmi tárca. Izrael történetében az egyik legnagyobb, a görög-izraeli kapcsolatokban pedig a legnagyobb ilyen méretű fegyver eladásról egyeztek meg. Ennek keretében Izrael többszintű védelmi rendszer kiépítését vállalja a görögöknek, illetve egy 26 millió euró értékű kiegészítő megállapodás keretében drónvédelmi rendszerekkel is ellátja a dél-európai országot. Sajtóforrások szerint a rendszer kiépítése várhatóan 35 hónapot vesz majd igénybe. Tűzütött ki a közép-lengyelországi Skarzisko Kamiena városában működő drónalkatrészeket gyártó üzemben. A hatóságok a szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják. Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben bővült India ipari termelése éves szinten, miután több mint két éve a leggyorsabb növekedést jegyezték fel még júniusban. Az indiai gazdaság növekedése ugyancsak meghaladta az elemzői várakozásokat. Az ipari termelés 6,7%-kal, míg a GDP 7,8%-kal emelkedett. Az indiai központi bank egyébként erre az évre 7%-os gazdasági növekedést vár az országtól. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette a mai nappal az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, között a közlekedési és beruházási miniszter, pont akkor, amikor egy 11 milliárdos trolli fejlesztésről szóló sajtótájékoztatót tartott. Vitézi Dávid azt is bejelentette, hogy újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Egészen pontos, hogy egyébként törvény szabályozza majd a kormány és a Budapest közötti együttműködést. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak majd be, ha a kormány majd döntött róla. Ezt Pósfai Gábor belügyminiszter közölte Facebook oldalán. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, egy 43 éves svájci férfit, a halálos áldozatot is követelő vasárnap hajnali svájci lövöldözés ügyében. A rendőrség közleménye szerint a nyomozás még tart, de úgy gondolják, hogy az őrizetbe vett férfi magányos elkövető volt. Az elektronikus zenei fesztiválon egyelőre tisztázatlan hátterű lövöldözés Aargau kantonban, Aarau városában történt egy fedett lóversenypályán. A záróra tájban eldördült lövésekben 6-an sebesültek meg, és egy olasz pincérnő meghalt. A sérültek közül 4-en fiatal svájci férfiak, az 5. egy fiatal német nő. A hatóságok legalább kétféle fegyverből, egy pisztolyból és egy nagyobb támadó fegyverből származó töltényhüvelyeket találtak a helyszínen. A lövöldözés indítékáról még nem tud biztosat a rendőrség. A több ezer résztvevővel zajló bulin a támadás idején már csak mintegy 100-an tartózkodtak.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde egyelőre lefelé megy, ma ez 4%-os mínuszt jelent eddig 150.006 pontos bux értékkel, a forgalom 5 milliárd 17 millió forint. A MOL 9,1%-os pluszban jár 5095 forinton, az OTP 9,1%-kal gyengül 45610, a Richter 1,6%-os mínuszban 13160, a Magyar Telekom 7,1%-os erősödésben 2522 forinton, 1,9%-kal esnek a Forage részvényei 1601 forinton jegyzik őket. Erősödik a forint, most 364 forint 40 félléren az euró. Európában 6 tizeddel gyengül a német DAX, a többi mutató ugyanakkor 2 tized, illetve 6 tized százalék közötti erősödésben. 1,1599 az euró dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses idő várható a délután hátralévő részében, aztán késő délutántól elkezd határozottan növekedni a felhőzet, és a középső ország részben is előfordulhat majd zápor, zivatar, meg a Dunántúlon. A csapadék kialakulási esélye az esti órában egyre inkább megnő. Most 30-35 fok van, késő este 17-27 fok várható. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
3: Folytatjuk az Egy életem műsorát. A mai vendégem Szunan Noémi, akivel a kávézásról, a kávézási trendekről, a jó minőségű kávékról beszélünk, és bár az első részt a macsa teával fejeztük be, én most azt javaslom, hogy folytassuk azzal tényleg, hogy mitől jó minőségű egy kávé, egyáltalán beszéljünk a kávéfajtákról.
4: Igen, tehát, hogy mitől jó minőségű, az egy nagyon összetett folyamat, ami nem csak a kávétól függ. Tehát a kávé ital, ugye, amit elfogyasztunk, annak több összetevője van a minőség szempontjából. Az első és legfontosabb nyilván maga a kávé, mint alapanyag. Ugye, azt szerintem sokan tudják, hogy a kávénak alapvetően két típusa van, ugye az arabika és a robusta. Az arabika az, ami az ízekért felel jobban, tehát, hogy ugye ez a érzékenyebb, nehezebben termeszthető, de igazából a zamatos ízgazdag kávé fajta, és ugye a termelésnek a döntő többségét az, ugye az arabika adja. A klasszikus olasz blendekben ugye megtaláljuk a robusztát, ami egy sokkal ellenállóbb, ugye a koffeinér, illetve a kremáért az espresszón ugye a robusta felel, és hát ugye mivel egyre nagyobb a világ igénye arra, hogy kávét fogyasztunk, hiszen most már az ázsiai országok is beléptek a kávéfogyasztók piacára, akik eddig tradicionálisan teáfogyasztók voltak.
3: Akik a macsát ugye ide küldték hozzánk.
4: Így van, igen, miközben ott a fiatalok elkezdtek kávézni, igen. Szóval, hogy ez ugye azt mondta maga után, hogy elkezdtek kísérletezni a robusztával is, hogy hogyan lehet a robusztának a minőségén, az ízén fejleszteni, tehát már ugye vannak az úgynevezett fine robusta kategóriák, amik önmagukban is nagyon jó kávék, nem egy ilyen kiegészítője egyébként az arabikának. És akkor itt ugye meg kell azt említeni, hogyha blendekről beszélünk, hogy ez a klasszikus olasz kávé kultúra, ami úgy néz ki, hogy benne van egy nagyobb arányú arabika kávé, robusta kávé, és akkor ez ad egy ilyen testességet, ad egy kremát, és nem forszírozzuk azt, hogy mi a származási területe, mert itt 7-8 ültetvényről is felvásárolhatják a kávékat, és akkor ilyen nagyon precíz pörkölési profillal beállítják, hogy ennek hogy lesz egy kiegyensúlyozott íze.
3: Nagyon fontos szó volt ez a blend, hogy itt nem arról van szó, hogy egy cserjéről isszuk a kávét a csészénkben, hanem itt több termőterületről, akár különböző országokból is érkezhet.
4: Van, pontosan.
3: Az a keverék, ami aztán végül a csészénkbe kerül.
4: Így van, ez abszolút így van, és ehhez képest van az úgynevezett single origin, vagy ültetvény kávé, ez így egy érthetőbb kifejezés, aminek az a lényege, hogy azt viszont teljesen transzparensen tudjuk, egy meghatározott területről, ültetvényből, régióból, ismerjük a származási helyet, a cserje típusát, mert ugye az arabika az egy gyűjtőnév valójában, tehát annak millióféle verziója van, és akkor ugye ott tudjuk, hogy ezt a bizonyos nyers kávét hogyan pörkölték meg, milyen intenzitással, ugye jellemzően ezeket világosabb, közepes pörköléssel szokták elkészíteni, mert ez adja ki jobban az ízjegyeket, és tudjuk, hogy hány méterről származik, tehát ha valaki vesz egy ilyen kávét, akkor általában magán a csomagoláson is már egy csomó információ fel van tüntetve. Ugye többek között ezek a bizonyos ízjegyek, amik a kávénak a természetes ízeit jelölik, tehát amikor olyanokat olvasunk, hogy virágos, karamellás, csokoládés ízjegyek, még véletlenül se keverjük azzal a fogalommal, ami maga az ízesített kávé, szintén nagyon népszerű kategória, amit pörköléskor különböző ízesítő anyagokkal ízesítenek, és utólag. Ugye ebben utólag. És akkor ebben ugye nagyon kreatív kávékat lehet kihozni, de az egy más kategória.
3: Igen. Beszéljünk akkor egy picit a termőterületekről, mert ugye ezek nagyban meghatározzák az ízjegyeket, és körülbelül hány országban termesztenek kávécserjét?
4: Hát jelenleg több mint 70 országban zajlik a világon kávétermesztés, de ezeket úgy kell elkezdeni, hogy jellemzően azért itt az egyenlítő vidékén helyezkednek el, tehát ha most így megpörgetnénk egy földgömböt, akkor látnánk, hogy Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában nagyjából így egy sávban vannak azok az országok, amelyek igazából alkalmasak arra, hogy kávét termesztenek. És ugye sokszor szoktuk hasonlítani a kávét a borral, mert nagyon hasonló fogalmakat használunk, ugye a terroir, hogy milyen a termőföld, az mennyire ásványos, vagy vulkanikus, ugye
3: ettől
4: mennyi,
3: függ az íz nagy
4: így van,
3: majd,
4: a napsütéses órák száma, a tengerszint feletti magasság, stb. De ami még nagyon fontos, és kiemelném egyébként szintén analógia a borra, az az úgynevezett kézi szüretelés. Tehát, hogy az ilyen magas minőségű kávéknál ugye nem gépi szüret zajlik, hanem oda kell menni, és le kell szedni egyenként a cserjékről a kávébabot, vagy hát magát, ugye ez még a kávégyümölcs, tehát amikor látunk ilyen fotókat, hogy ilyen szép piros, meg zöld, ugye akkor maga a kávébab körbe van ölelve ezzel a gyümölcshússal, mint egy cseresznye. És úgy néz ki a feldolgozás, hogy ezt a kávécseresznyét lehantolják a kávébabról, a kávébabot kiszárítják, és ez maga a nyers kávé, amit utána megpörkölnek a pörkölőben.
3: A pörkölő, ami már adott esetben éppen nem ebben a sávban van,
4: hogy
3: ugye
4: nem,
3: az egyenlítő környékén, hanem ahova
4: így
3: szállítják,
4: igen,
3: akár ide, igen. Európába, Amerikába, bárhova is a világon. Mondd csak, mikor van kávészüret? Mikor érik a kávé?
4: Vannak olyan országok, ahol többször is lehet szüretelni a kávét, tehát évente kétszer is, de jellemzően ugye ez a január-februári időszak az, ami a szüreti időszak.
3: Hogy állnak a kávészedőkkel? Ugye említetted, hogy kézi munkával kell szedni. Én ha arra gondolok, hogy itt Magyarországon is a bor analógia, hogy sokszor a gazdák milyen bajban vannak azzal, hogy honnan szereznek idénymunkásokat szüretelni, vajon ezeken a vidékeken is probléma
4: hát
3: lehet?
4: Hát ugye ez nagyban függ az adott országtól, de amit el tudok mondani konkrét példát, az Costa Rica. Ugye van egy nagyon ismert hazai farm, az egyetlen egy magyar farm, akinek Costa Ricában, a Bányai farm, Costa Ricában van ugye saját farmjuk, és egyébként hát ugye Magyarországon van a pörkölő kávézó minden, és hát ugye járnak ki folyamatosan szüretre. Na most ők mesélték, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy Costa Ricában a kosztarikaiak akarnak kávét szüretelni.
3: Csak nem.
4: Nem akarnak, tehát ott már a környező szegényebb országokból érkeznek idénymunkások, akik elvégzik ezeket a munkákat, és ugyanolyan problémával néznek ott is szembe, hogy mondjuk az új, a fiatal generáció már nem feltétlen szeretné ugyanazt csinálni, mint a szüleik, nem akarnak ott dolgozni a farmon, elmennek a városba tanulni, stb. Stb. Ugyanez mondjuk, ha Afrikába megyünk, Kenyába, Etiópiába, ahol szintén családi gazdaságok vannak, és kis termőterületeken szüretelik a kávét nagyon sok esetben, ott még kevésbé okoz problémát, nyilván azért, mert ott igenis szükség van az embereknek erre a munkára. Tehát, hogy nem lehet általánosítani, de már megjelent az a jelenség, ami én azt mondanám, hogy azért ez még a legtöbb esetben azért nem a fejlett világ, a kávétermelő régiók, de Costa Rica mégis abba a körbe tartozik, ahol már olyan problémák vannak, munkaerő problémák adott esetben, mint a fejlett világ bármelyik országában.
3: Beszéljünk egy picit a kávénak az élettani hatásáról. Én azt olvastam valahol, talán épp a Harvard Egyetem kutatása volt, hogy a depressziót is csökkenti. Milyen élettani hatása van még azon kívül, hogy élénkít?
4: Igen, ez mindig olyan érdekes, hogy folyamatosan jönnek tanulmányok arról, hogy a kávé is ez egy csodaszer tulajdonképpen. Igen, hogy hát akár a depressziót is lehet vele úgymond kezelni, vagy hát ugye itt mindig a mérték az kérdés, hogy mértékletes módon fogyasztunk kávét, de hogy sok olyan tanulmány megjelent, ami pont arról szól, hogy akár a szív- és érrendszeri megbetegedéseken, és sok olyan betegség ellen tud védeni a kávé, ami egyébként népbetegségnek számít, de mondom még egyszer, szóval a mértéke nagyon fontos, és ugye az is, hogy aki attól tart, hogy ez a vérnyomását kedvezőtlenül befolyásolja, nagyon sokszor elhangzik, hogy hát valójában ez a napi 1-2-3 kávé, ez egyáltalán nem nyomja fel a vérnyomást, ettől nem kell aggódni, de ennek is vannak cáfolatai, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját maga szervezete, igen, az, ami ilyen szempontból megmutatja, hogy mennyi elég a kávéból, de alapvetően az is számít, hogy jó minőségű kávét ígyunk, ne egy agyon égetett, agyon pörkölt kávét, tehát hogy azért sok minden számít, és akkor ugye majd rátérhetünk arra is, hogy a jó kávé, mert hogy az elkészítés egy hány helyen lehet hibázni, hogy elrontod a kávédat.
3: Mit szólnál, hogyha ezt egy barisztán keresztül néznénk meg, jó? Ugye beszéltünk már a termővidékről, még esetleg a pörkölést ide behúzhatjuk a bariszták elé, hiszen hozzájuk már gyakran úgy kerül, mert hogy nagyon jók vagyunk a barista szakmában, nem csak belföldön, hanem nemzetközi sikereink is vannak. Igen. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy hol lehet még elrontani ezt a kávét, illetve előbb kezdjük a pörköléssel. Akkor.
4: Igen, tehát hogy ugye arról beszéltünk, hogy beérkezik a kávé a kávétermelő országokból, ugye jellemzően ide hajóztatják az európai kikötőkbe, a Hollandiába, Olaszországba, Belgium, tehát megvannak azok az országok, ugye ahonnan aztán ugye bekerülnek a raktárakba, és eljutnak a célországokig, a pörkölőkig, és ugye a pörkölő eldönti, hogy ő milyen formában szeretné feldolgozni a kávét. Ez alatt értem azt, hogy a különböző kávéknak ugye kitalálják a különböző ízprofilját. De hát ugye én most a specialty kávékról beszélek, a nagy kereskedelmi kávék, adott esetben ugye ismert olasz márkáknak hatalmas pörklői vannak például Triestben, ugye, ami egy klasszik kávé főváros, feldolgozzák a kávét szemes kávéként, vagy őrölt kávéként lecsomagolják, és ugye megy az áruházak polcaira, vagy ugye hát a nagy kereskedőkhöz, ahonnan a kávézók vásárolnak. És akkor ugye induljunk ki abból, hogy alapvetően jó minőségű maga a kávé, mint alapanyag, ami bekerül a kávézóba, és hogy tehát hol ronthatja el a barista, hogyha nem elég képzett, vagy nem figyel oda. Kezdjük azzal, hogy ugye van a kávégép, amin be kell állítani egy csomó mindent, illetve van az őrlőnk, egy külön eszköz, ahol be kell állítani a szemes kávé esetében, hogy ugye milyen legyen, hogy azt ugye az ízprofil határozza meg, hogy erősebb, durvább legyen az őrlemény, mi áll jól annak a kávénak. Ugye, és akkor hát az egyik legfontosabb, hogy azért a kávéitalunk 98% az víz, értelemszerűen. Na most ugye a kávézókban nem a csapot nyitják ki, és öntik bele a kávégépbe a vizet, hanem vannak ilyen úgynevezett víztisztító, vízlágyító berendezések, és egyébként én nagyon javaslom, hogy otthon, ha más nem, egy vízszűrő kancsót vegyünk, és lágyítsuk, tisztítsuk mi magunk egy kicsit a vizet, mert nagyon is számít, bárhogy készítjük el a kávét, otthon számít az ízhatásban. És hát ugye alapvetően az, hogy elkészül egy jó eszpresszó, ugye a víz, az őrlésbeállítás, hogy helyesen használd a gépeket, akkor szerencsés esetben ugye elkészül a kávé, de figyeljünk oda, hogy ne legyen hideg a csésze sem, tehát hogy annyira sok kis szempont van, és akkor, hogyha tej alapú kávéitalt iszunk, akkor ne égessük túl, ne habosítsuk túl, tehát ne égjen meg a tejünk, ugye legyen szép az a tejhab. Figyeljünk oda az eszközök takarítására, a vízkötlenítésére, és számos ilyen szempont van, ugye, ami mint vendég ízélményét befolyásolja.
3: Sokan vallásháborút hirdettek a cukor vagy cukor nélküli kávéhívás területén.
4: Ugye érdekes volt, hogy nálunk ilyen 2005 magasságától mondhatjuk azt a kávézásban, hogy megtörtént egy ilyen paradigmaváltás olyan értelemben, hogy addig ugye a 90-es évektől jöttek be az olasz kávégépek, olasz kávék, és ugye ez határozta meg a rendszerváltás utáni kávékultúrát a 2000-es évek elején még, és utána, ahogy a maga a bariszta szakma is elkezdett fejlődni, illetve hát elindultak bariszta bajnokságok, megjelent ugye az a kategória, amit specialty kávékultúrának hívunk, és ugye akkoriban ez egy nagyon erős üzenet volt, hogy az ilyen világos pörkölésű kávékat, ahol az ízjegyeket ki kell tudnod érezni, abban ne rakjál cukrot, mert akkor megölöd.
3: Dominál.
4: Igen, tehát akkor minek? Meg hát ugye a cukrot azt az erősen pörkölt olasz kávékba szokás tenni, hogy a kesernyést is kiírtsuk belőle, stb. És pont szintén egy nemrég beszélgetés témája volt, hogy az elmúlt 20 év megmutatta, hogy azért ebben sem kell ennyire szemellenzősnek lennünk, és nem hogy itthon, hanem világszerte. Enyhültek ezek a dolgok, és ezek a dogmák elkezdtek így valahogy így elcsendesedni, és most azt látom, hogy most mindent lehet. Tehát, hogy most már nem ciki az, hogyha te ízesíteni akarod a kávéitalodat, és kreatív kávéitalok születnek ezáltal. Nem probléma az, hogyha te cukrot akarsz rakni, mert te neked az úgy jó. Szóval most egymás mellett kezdenek el élni a különböző irányzatok, és az a cél, hogy a fogyasztó megtalálja ebből azt, amit ő a magáénak érez.
3: Tulajdonképpen ezek a speciality kávék, ugye van egy 100 pontos skála, amin a minőséget valamilyen igen módon jellemzik, és ennek a legfelső fokán vannak az első ötödében?
4: Igen, tehát, hogy itt alapvetően 84-85 ponttól fölfelé nevezzük ugye specialitynek ebben a bizonyos minősítési rendszerben, ami ugye egy nagyon bonyolult, egy nagyon összetett dolog, és itt alapvetően a minősítés az a nyers kávéról szól természetesen, még a zöld kávéról, így van, igen. És ugye hát ezeket ugye ilyen különböző minták alapján persze megpörkölnek, és ugye megszületik a minősítése a kávénak, de hogy amikor egy kereskedő vásárol zöld kávét, akkor ő tudja, hogy ez mondjuk egy 86 pontos kávé, de hiába van neki egy magas pontszámú kávé, attól még azt bőven el lehet rontani egy nem jó pörköléssel, és
3: sőt,
4: akkor lesz
3: belőle. Tovább, amiket előbb említettél,
4: van,
3: hiba lehetőségeket.
4: Már pörkölést is el lehet rontani, meg a tökéletesen megpörkölt kávét is el lehet rontani egy rossz kávézói vagy otthoni felhasználással.
3: Sőt, tovább nem menjek egy rossz kommunikációval, ahogy átadja esetleg a barista, de azért erre ritkán van példa. Eltelt az időnk, Noémi, és két dolog nagyon érdekel. Az egyik az, hogy a te szerelmed hogyan, mikor kezdődött magával a kávézással, és van-e valami olyan különleges kávé ötletet, amit átadhatunk most ajándékba a hallgatóknak, amit otthon elkészíthetnek?
4: Hát az igazság, hogy én már középiskolás koromban is előszeretettel látogattam a budapesti kávézókkal, de igazából pont ezelőtt 20 évvel kezdődött, amikor én belecsöppentem a gasztronómia világába, mint újságíró, és akkor jött ez a bizonyos kávéforradalom, lehet ilyen divatosztóval mondani, és én akkor kezdtem el így ebbe úgy beletanulni, és a kávé felé fordulni szakmai szempontból is. És igen, van kedvencem, olyan, ami egy picit eltér attól, hogy most ajánljak egy jó termőterületet, vagy egy bizonyos típusú kávét. Ugye említettem még itt korábban, hogy a kávé az úgy néz ki, hogy van a mag, tehát a kávébab, amit körbeülel a kávécseresznye. Ezt úgy hívjuk, hogy kaszkara, és ugye ezt a kávécseresznyét szokás kiszárítani, és elfogyasztani majdnem, hogy úgy, mint hogyha egy teát készítenénk. Így van. Én nagyon-nagyon szeretem a kaszkarát, mert egy sokkal lágyabb, koffeinben gazdag, de egy sokkal lágyabb textúra, amit akár tényleg lehet hidegen, jégre töltve egy kis citrommal is ízesíteni, de önmagában is nagyon finom. És ugye ez még nem az a termék kategória, amit bemész bármelyik üzletbe és leveszel a polcról, viszont kávé szaküzletekben, vagy kávé márkák, kávé pörkölőknél azért be lehet szerezni kaszkarát, úgyhogy én azt ajánlom, hogyha valaki nyitott arra, hogy megkóstolja a kávénak ezt a részét, akkor kóstolja meg a kaszkarát.
3: Tehát kedves hallgatók, irány a kávé pörkölők, jó kapcsolatot alakítsatok ki az ottani dolgozókkal, és akkor hát, ha hozzájuttok a kaszkarához. Szuna Noéminek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagy öröm volt, hogy itt voltál, hogy a vendégem voltál.
4: Köszönöm szépen, Edith.
3: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Ha addig vissza szeretnétek hallgatni a mai műsort, vagy akár a korábbiakat, akkor keressétek a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM. Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Görögország 3 milliárd euró értékű védelmi rendszer megvásárlásáról írt alá megállapodást Izraellel, jelentette be az izraeli védelmi tárca. Az ország történetében az egyik legnagyobb, a görög-izraeli kapcsolatokéban pedig a legnagyobb ilyen méretű fegyver eladásról egyeztek meg. Ennek keretében Izrael többszintű védelmi rendszer kiépítését vállalja a görögök számára, illetve egy 26 millió euró értékű kiegészítő megállapodás keretében drónvédelmi rendszerekkel is ellátja a dél-európai országot. Tűzütött ki a közép-lengyelország és Kárszisko-Kamjéna városában működő drón alkatrészeket gyártó üzemben. A hatóságok a szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják. A tűzben senki sem sérült meg. A tűzoltás 2 órán át tartott, ezt követően a tűzoltók hőkamerával és detektorokkal is átvizsgálták az egész épületet, de kizárták veszélyes anyagok jelenlétét. Az üzemi jellege miatt az eset kivizsgálásába a titkos szolgálatok is bekapcsolódtak. Idehaza a kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette a mai nappal az uniós helyreállítási alapforrásainak hozzahozatalához, között a közlekedés és beruházási miniszter. Jogilag ma érte el az ország azt az állapotot, hogy Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza lehet hozni, fogalmazott Vitézi Dávid. Azt is bejelentette, hogy újra létrehozzák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát. Azt javasolják az országgyűlésnek, hogy az eddigi informális típusú működés helyett a közfejlesztési tanácsot törvényi rangon hozzák létre. Azt is szeretnék elérni, hogy a testületnek legyenek érdemi hatáskörei és képességei. Ez azt is eredményezi, hogy az egyébként korábban működő közfejlesztések tanácsa üléseit egyébként egy időben még összehívták, jó döntések születtek, amelyeket aztán nem hajtottak végre, majd a következő lépés az volt, hogy már össze se hívták, így emlékezett a főpolgármester Karácsony Gergely az eddigi működésére a Fővárosi Közfejlesztési Tanácsnak. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla, jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook oldalán.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde enyhe mínuszban jár, ez 0,7%-os csökkenést jelent, 149.662 pontos értékkel, a forgalom 5.471 millió forint idáig. 0,4%-kal drágulnak a MOL részvények, 5.070 forinttal jegyzik őket, az OTP 9.1%-kal gyengül, 45.570 forinttal jár, a Richter 1,9%-os mínuszban 13.110, a Magyar Telekom 9.1%-os erősödésben 2.526 forinton, egyre mélyebben a 4iG 2,6%-os napon belüli mínuszban 1590 forinttól jár. Némileg erősödik a forint, 364 forint 50 félérén az euró. Európában Londonban a tőzsde 3,1%-kal megy felfelé, a frankfurti DAX 8,1%-kal gyengül, a francia tőzsde 1,1%, az olasz 4,1%, a spanyol 3,1%-os erősödésben jár. A nyitásban a Wall Street-en inkább lefelé mennek a főbb tőzsdemutatók 1,1%, illetve 2,1% közötti mértékben. A kőolaj esetében 3%-os áremelkedés látható, $90.83 a Brent, az amerikai könnyolaj $86.18, az arany $4489 jár, a holland tőzsdén a földgáz 5%-kal drágul, már €70.39 jár.
0: Időjárás jelentés.
2: Általában komoly felhős, napos idő várható a délután hátralévő részében, de aztán a középső ország részben már késő délután előfordulhatnak záporok, estétől pedig egyre több felé, a szél pedig megélénkül, most 30-35 fok van, késő este 17-27 fok várható. 15 óra 5 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös reklámszakmai kreatívipari műsorra.
3: Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
1: És Tóth Gergő szövegíróval. Köszöntünk mindenkit. A mai műsor második felében két vendégünk is lesz, Lénárd Enikő, junior art director, és Tóth Máté, senior szövegíró. Azért jöttek el hozzánk, mert nyár elején megnyerték a Cannes Young Lion versenyt, illetve nagyon menő helyezést értek el ezen a versenyen. A műsor második felébe kiderül, hogy pontosan mi ez a verseny, és ők milyen helyezést értek el, és ez mekkora nemzetközi és országos jelentőséggel bír a reklámszakmában és a kommunikációs iparban. Előtte szó lesz arról, hogy megérkeznek a ChatGPT-be a hirdetések most már Magyarországon is. Előtte arról beszélünk, hogy visszatért egy reklám erejéig a Mizu sláger a McDonald's jóvoltából. Szó lesz arról, hogy mivel készült az ország augusztus 20-ai születésnapjára az Erste Bank, és előtte szó lesz két telkó hirdetésről is, mind a kettő nagyon optimista a digitalizációval kapcsolatban, és Szabó Győzővel kezdünk. Ő szerepel ugyanis az Adrenalin energiaital új reklámfilmében, egy erős belső melónóggal, egy valószínűleg AI technikával készült filmmel, amiben több ponton is saját magát kiüti a ringben, miközben ez egy időutazás is, hiszen a korábbi saját magát, fiatal önmagát üti ki, győzi le és ad neki tanácsokat. Ez egy kicsikét zavaros, de közben meg nagyon-nagyon hiteles és nagyon érdekes ez a megjelenése és ez a szereplése Szabó Győzőnek ebben az Adrenalin energiaital spotban.
3: Hát figyelni kell a narrációt mindenféleképpen ebben a nem rövid, hanem 80 másodperces spotocskában. Narrációból kiderül, hogy ő nem is legyőzi önmagát, hanem megtanítja magát győzni, és milyen jó karaktert választottak erre a reklámra, nem más, mint ugye Szabó Győzőt, akinek már a nevében is az így benne van, hogy Szabó.
1: Győző.
3: Győző. Viszont nézzük a megvalósítást, ugye a fiatalabb énjeit üti ki a ringben, és én itt azon gondolkoztam, hogy nem valószínűleg, hanem ez nyilván AI, és egyébként ez a kampány bejelentőben is benne volt, tehát ha nem jönne le magunktól, akkor ott elolvashatnánk. De pont azon gondolkoztam, hogy mi van, hogyha ehhez nem használnak AI-t, hanem mondjuk ilyen maszkmestert, meg dublőröket, vagy nagy isten olyan plánozást, hogy csak Szabó Győző szerepel a filmben, és úgy boxol önmagával, hogy ezt így megoldják, így operatőr rendezésileg, és így tovább. És akkor egy hagyományos film keretében készül el ugyanez a film.
1: Lehet, hogy sokkal bonyolultabb és drágább forgatás, vagy még ez sem feltétlenül igaz?
3: Gőzöm sincs, nem hiszem, hogy annyival drágább lett volna.
1: Mindenesetre biztos, hogy más hangulata lett volna a filmnek, lehet, hogy egy kicsit kevésbé ilyen elmosódott, elmaszatolós volt, de én összességében nagyon-nagyon örülök annak, hogy ebben a szegmensben, az energiaitalok szegmensében egy ennyire ilyen hiteles, valós élettörténetet, meglátásokat feldolgozó spottal jelentkezett ez a márka.
3: Igen, és tényleg még egyszer azt mondanám, hogy ehhez szerintem a győzőt tök jól megtalálták. Mi például, amikor Gánában voltunk együtt, akkor egyszer így elvesztettük, és amikor így előkerült egy óra múlva, kiderült, hogy nem elveszett, hanem valahonnan hallott egy kiabálást, oda ment megnézni, hogy mi az, és kiderült, hogy egy ördögűzés kellős közepébe csöppent, és ezt is szépen lekamerázta, amit aztán beletettünk egy filmbe, amit ott készítettünk. Szóval tényleg egy ilyen belemegyek, keresem a kalandot, állom a pofonokat, csávó, és ugye az adrenalin hajtja ennek a terméknek, meg mi a neve? Hát az.
1: Menjünk tovább a Telekom, és egy picit összevonnám a van spotjára. A Telekomnál ugye arról van szó, hogy alap az, hogy egyre feljebb adod az elvárásaidat, az életszínvonaladat a digitalizációnak a hatására. Nagyon inspiráló példákat hoz arra, hogy mikor, hogyan, mennyire jól tudnak működni mindenféle képernyős dolgok az emberek életében. Ugye a Telekom márkának egy ilyen nagy ígérete a társadalmi innováció, a technológiai innovációra épülve, jelentve ezt azt, hogy az emberek egyre jobban tudnak együtt élni, együtt dolgozni, és közösen egy élhetőbb társadalmat alkotni. Ugyanakkor nekem egy picikét azért ez egy ilyen nagyon naív, meg néha egy kicsikét ilyen elnagyolt ígéret. Plusz volt egy olyan jelenet, amikor azt mondja, hogy a képernyő nem ellenség, hanem esély, és ezt egy tanárnő mondja egy osztályteremben, miközben azt halljuk már, hogy skandináv országokban a sima informatikai eszközöket is próbálják az oktatásba hátráptolni, mert rájöttek arra, hogy az a jó, hogyha gyerekek minél többet foglalkoznak analóg dolgokkal minél hosszabb időig.
3: Ez lehet, meg biztos több jó megoldás is létezik, de az mindenféleképpen kijelenthető, hogy a három nagy telkó cég közül azért a Telekom jár az élen, ha azt nézzük, hogy a társadalmi jólét irányába próbálnak-e mozdulni, és abszolút vezetnek a másik két konkurens előtt. Én nem akadnék fenn ezen, hogy segít minket a képernyő, vagy nem segít minket a képernyő az iskolában. Ahogy te rávilágítottál arra, hogy ez az alaphírek, ez létezik, én arról nem tudtam, te valószínűleg arról nem tudtál, hogy a tanárnő, aki szerepel a spotban, az a való világban is egy énektanárnő, akinek van TikTok csatornája, és ő pedig igen, ilyen szempontból használja a képernyőt is az oktatásra, és annak a kiterjesztésére.
1: Akkor igazából te nem érezted azt, hogy ez egy kicsikét ilyen túl idealizálós lenne, túl lendület, túl ígérés?
3: Nem. Pontosan azért nem, mert annyira szépen és sokszor súlykolták benne azt az alapszót, hogy elfeledtesse velem, hogy itt bármi túlzás is lenne, hogy én ezt így bekajáltam. De mondom, emellett továbbra is kitartok, hogy a három telkó cég közül egyelőre ők, vagy hát már egy ideje, és továbbra is ők tűnnek a legszimpatikusabbnak.
1: Ez is egy tök szépen forgatott spot, a van spotja is tök szépen lett leforgatva, itt ez egy teljesen más megközelítés, fogták a Szeptember végén című verset Petőfi Sándortól, és így átköltötték arra, hogy milyen jó lesz így a nyár végeztével újra behúzódni a házba, és a házban az időt kütyüzéssel múlatni. Nekem ez nem annyira tetszett, az, hogy a versbe raktak egy ilyen csavart, és így lett modern, hogy nem a pattogó tüzet nézzük, meg nem a meleg kályha mellől nézzünk ki a téli és az őszi hidegbe, hanem a pattogó tűz helyett a tabletet nézzük.
3: Bennem is megvolt ez a de kicsit tekerjünk vissza. A spot első felében én kétszer láttam ezt, és kétszer kajáltam be, hogy éppen a Magyar Turizmus Ügynökség új őszi kampányfilmét látjuk, és aztán derült ki, hogy nem, kétszer annyi netet kaphatok fél áron. Ami egy tök jó ajánlat, ezt szögezzük le az elején, vagy így a közepén, de hogy ehhez miért kellett kifacsarni a szeptember végén, egyébként tök jól megoldott a Said, szép a szöveg, nagyon szépen felmondta Nagy Zsolt, nagyon szép a hangja, tehát ha csak a produktumot nézzük, akkor nem nagyon lehet belekötni.
1: Igen, minden ez szép egy, ez és jó. Ez egy crafty spot. Menjünk tovább, mert tényleg az biztos, hogy ennyire szépen kikraftolt spotokat nagyon-nagyon szeretünk látni. Az Erste spotjában boldog születésnapot kívánnak Magyarországnak, előveszik a Higgy Magad platformot. Nekem az volt ebben a fura, hogy ugye vették ezt a nagyon kedves geget, amikor külföldiek beszélnek arról, hogy milyennek látják a magyarokat. Ez ugye egy nagyon hálás téma, nagyon hálás fordulat. Nagyon aranyos dolgokat szoktak külföldiek mondani ilyen helyzetekben. Amikor meg megpróbálnak magyarul beszélni, akkor végképp így elolvad az ember. Tehát, hogy nagyon... Ugyanakkor nem érzem azt, hogy ezzel a márka így igazán helyi és magyar lenne. Tehát nem biztos, hogy jó az, hogyha a gondolatot meg az üzenetet külföldiek szájába adja egy olyan márka, amelyik közben helyinek akarna érződni.
3: Nem tudom, hogy mennyire akar az Erste Bank magyar márkának vagy helyinek érződni. Szerintem ők most szimpatikusnak akarnak érződni, és annak érződnek is. Tehát, hogyha ennél többet nem akartak elérni, és igazából úgy csinálnak, mert ez egy augusztus 20-a köré timingolt spot, tehát nem tudom, hogy még megye, de akkor ugye eléggé frekventáltam volt benne a médiában. Tehát hogyha csak ennyit akartak elérni, hogy jé, most az egész világ azt mondja, hogy de jó ez a Magyarország, akkor ezt most igazából itt elérték. Másrészt meg szerintem azt is elérték, hogyha így stílusosan le akartak zárni egy vitát, ami úgy indult, hogyha az egyik kosárcsapatban nem érzed jól magad, akkor igazolj át a másik kosárcsapatba, és ezt valakik félreértették, de totálisan. Szóval, hogyha az ebből kerekedő vitát valaki le akarja jól zárni, akkor azt valahogy így kell.
1: Be fogjuk linkelni ezt a korábbi kosaras spotot is majd a podcast leírásába. Nagyon kevés időnk maradt, de két dologról szeretnénk beszélni. Egyrészt arról, hogy te melyiket szereted jobban, a Mizudalt Fluortól, vagy pedig a tripla Schweizburgert a Mekiből?
3: Egyiket se próbáltam.
1: Mert hogy a McDonald's ezt a kettőt hozta össze, tripla sajtburger régen volt, Mizu régen volt, a Mizura emlékszik a tripla sajtburger imádó fogyasztó a spotban, és a tripla sajtburger promospotjában, és a promospotban feltűnik Fluor is. Az egész olyan hangulatos, és az nagyon tetszett benne, hogy nagyon későn tűnik benne fel Fluor maga, és sokáig csak ez a kedves, bolondos főszereplőnk van, aki így miközben hallgatja a 10x évvel ezelőtt is lágert, teljesen hangulatba jön.
3: Szóval az a baj, hogy mire ez a műsor adásba kerül, kb. Augusztus 31-e lesz, és pont addig tart ez a kampány. Utána már valószínűleg nem lesz kapható ez a tripla mizus sajtburger, de az a lényeg, hogy csináljátok már megint a McDonald's-nak egy hasonlóan kerek spotot, mint amilyen az erős pistás kockás terítős kampány volt egy vagy két, három, négy, öt hónappal ezelőtt, és most ezt megfejelték egy ilyen teli pofával, röhögős reklámmal, jó helyen vannak, jól vannak benne kijátszva a gegek, tök jó a cameo-ja a Fluornak, tehát hogy egy rendbe levő spotot tett le megint az asztalra a Meki és az ügynökségük, most így ezen
1: ne
3: nem nagyon van
1: tovább, mit. De csak azért
3: ezt
1: dicsérjük.
3: Akartam mondani, hogy ezen nincs mit tovább magyarázni.
1: Mert időnk sincsen, és még nagyon röviden el akarjuk azt mondani, hogy megérkeznek az első hirdetések Magyarországon is a ChatGPT-be. Ez azt jelenti, konkrétan felhasználói oldalról, hogy aki ingyenes vagy Go csomaggal használja a ChatGPT-t, az azt fogja észrevenni, hogy amikor válaszol neked ChatGPT, a válasz alatt vizuálisan elválasztva meg fognak jelenni mindenféle termékek és márkák hirdetései is. A hirdetők számára meg azt jelenti, hogy még nem tudnak fölmenni az OpenAI oldalára, és önkiszolgáló módon, mint a Google Ads-ben vagy a Facebook hirdetéskezelőben bepakolni hirdetéseket a magyar

0: használók aztán, ahogy azt kell, előfizetnek a drágább csomagokra, ahol nem találkoznak ezekkel a reklámokkal, illetve ha nem fizetnek elő, akkor majd nem találkoznak kézműves termékek hirdetéseivel a ChatGPT-ben, viszont ha Google-ben keresnek, ott majd biztos fel fognak bukkanni azok is most újra.
1: Egy igazi profi reklámfogyasztónak a perspektíváját hallhattátok, most pedig következzenek a Young Lion helyezettek, Lénárd Enikő és Tóth Máté.
2: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Folytatódik a Rebrief. Vendégünk Lénárd Enikő junior artdirektor és Tóth Máté senior szövegíró, akik idén helyezettek lettek a Cannes Young Lion fiatal oroszlánok versenyen. Legelőször is köszöntünk titeket a stúdióban, itt a Rebriefnél.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
4: Igen. Köszönjük, sziasztok.
1: Nagyon röviden mondjátok el, hogy mi ez a Cannes Young Lion. Ez kapcsolódik-e a híres, neves, rendkívül elismert, megkerülhetetlen Cannes-i reklámfesztiválhoz, és ezen belül mi az, amit ti megnyertetek, milyen helyezést értetek el, hová kell tenni ezt az eredményt?
4: Gyorsan összefoglalva, igazából ez a fiataloknak, 30 év alattiaknak szóló reklámos verseny, ami kapcsolódik teljes mértékben a Cannes-i híres neves oroszlán versenyhez, ez alá tartozik igazából, és azon a héten is kerül megrendezésre a nemzetközi forduló, amikor ott kihirdetik a díjakat, és amikor a fesztivál megrendezésre kerül Cannes-ban, és mi itt vettünk részt, miután megnyertük az itthoni filmes fordulót, és kint is a filmes kategóriában versenyeztünk, és egy harmadik helyet hoztunk haza.
1: Gratulálunk, ez egyébként a legjobb magyar eredmény idén, tehát nem volt olyan magyar csapat, aki ennél jobban muzsikált volna a Young Lion-en.
3: Hát idén nem volt, sőt 9 éve nem volt egyébként magyar érmes. Tehát shortlistekről, én egy-kettő shortlistről tudok az elmúlt évekből, de érem, bármilyen színű érem, az utoljára 9 évvel ezelőtt volt.
1: Akkor ezért mindenképpen jár a nagy gratuláció, de azért azt is tisztázzuk, hogy egész pontosan mi volt a feladat. Ugye ez abból a szempontból más, mint a Cannes-i reklámfesztivál, hogy nem megvalósult kampányokat neveznek alkotóik, márkagazdáik és ügynökségeik, hanem kifejezetten van egy feladat, egy testre szabott feladat fiatalabbak számára, és ez az, amit így meg lehet csinálni. Mondjatok pár mondatot a feladatról, meg arról, hogy a ti megoldásatok az mi lett.
4: Szerintem a feladatot mondom, aztán Máté majd mond, hogy mi volt a megoldásunk. Alapvetően 48 óránk van, mint filmesek ezen a versenyen részt venni, és megcsinálni azt a feladatot, ami a briefben és a leírásban szerepel. Nálunk ez azt jelenti, hogy egy perces filmet kell létrehozni, és ehhez egy leírást mellékelni, hogy tudja a zsűri még jobban értékelni a munkánkat. És idén a Princess Charlene
3: Monokói
4: hercegnének van egy alapítványa, ami vízbiztonsággal és a gyermekek gyakori fulladásos halálával foglalkozik, ami egy nagyon ilyen szomorú téma, és ők adták nekünk a feladatot, és erre kellett hozni valami olyan figyelemfelkeltő kampányt, ami nem arról szól, hogy sokkoljuk az embereket, hogy egyébként ez történik, hanem inkább edukáljuk őket arról, hogy hogyan lehet megelőzni, mert nagyon egyszerű megelőzési módja van igazából a fulladás általi halálnak, egyszerűen a felnőtteknek oda kell figyelniük.
1: Erről egyébként voltak is ilyen kutatások, nem? Hogy egy csomószor azért van mostanában talán több ilyen gyerekbaleset, játszótéri, és ez az amaz helyzet, mert hogy a telefon elvonja a felnőttek figyelmét.
4: Igen, ez is például egy probléma, de alapvetően amúgy ez a fejlődő országokban a legnagyobb kihívás. Ez a hercegné is Dél-Afrikából származik, és amúgy jött, ő olimpikon volt, onnan jött neki ez az egész ötlet, ő úszott, és észrevette azt, hogy leginkább a fejlődő országokban viszonylag keveset foglalkoznak azzal, hogy a gyerekek vízbiztosak legyenek, és tudjanak úszni, és nagyon sok olyan baleset történik, hogy ott van egy csomó gyerek, játszik egy folyóban, és balesetek történnek.
1: furán fogok fogalmazni, de tényleg kreatív szempontból ez azért egy hálás témának tűnik, mert így van benne sztori, van benne dráma, és tényleg nem akarok érzéketlennek tűnni, mert itt a dráma a lényeg, azt hiszem, meg az, hogy a felelőtlenség mivel járhat.

0: Ti hogyan gondolkodtatok erről, és így kb. Mi lett a megfejtés? Mi volt az a motivum vagy gondolat, ami 48 óra alatt meg tudta oldani ezt a feladatot?
1: Az van Kanban, hogy megkapják a csapatok a briefet, elolvashatják írásos formában, és utána egy órával később van az élő briefelés. Ott lehet kérdezni is akár magától a versenyszervező bizottságtól, és mi már az elolvasás után elkezdtünk gondolkozni, hogy milyen irányba vigyük ezt el. Meglepő módon, mivel a brief ugye kifejezetten azt kérte, hogy ne elrettentsünk és horrorisztikus, fulladozó gyermekek képét tegyük a filmbe, mi alapvetően egy humorosabb, lazább megközelítést szerettünk volna.
0: A fulladozással összehozni a humort és a lazasságot azért az egy elsőre egy ilyen nehezen megugorható feladatnak tűnik.
1: Kifejezetten ez volt egyébként a brief kérése, tehát hogy valamilyen lazább megközelítést kértek, és meg is kérdeztük egyébként az élő briefelésen, hogy a humor az játszhat-e, és akkor mondták, hogy igen. Úgyhogy mi alapvetően egy olyan karaktert képzeltünk el, egy apukát, aki ül a Cannes-i tengerparton, és csak nagyon egy irányba bámul. És a film igazából első 45 másodpercében nem is érti a néző, hogy ő miért bámul, mit bámul. Mindenféle behatások érik őt ott egyébként a parton, amikre ő nem figyel föl. Teszem azt, eltalálja őt egy labda véletlenül, vagy homokot szórnak a szemébe, vagy kinyitja a kólás üvegét, és mindenhova szétfröccsen a kóla, de ő rendületlenül csak nézi a távolt. És a film végén ugye egy kopi megoldással leütjük, hogy valójában mit is nézett ő, és hogy ez az egész film miről szólt. Ő a gyerekét nézte, aki bent van és játszik a vízben, le sem vette a szemét a gyerekéről, és ezzel a dramatizálással adjuk át gyakorlatilag azt az üzenetet, hogy a kedves szülőknek nem kell igazából valami nagyon komplikált dolgot csinálniuk ahhoz, hogy biztonságban tudhassák a gyerekeket, nagyon figyelni kell, nem szabad levenni a szemünket a vízről. És igazából a film címe is az lett, hogy The Water Watcher, ami ugye a vízfigyelő, vagy a vízbámuló, hogyha magyarra megpróbálom így átfordítani.
0: Tudtatok-e valamivel előre készülni, kvázi edzeni erre a versenyre? Lehet-e egy ilyen típusú versenyre valamivel készülni, vagy kb. Van a napi kreatív ügynökségi gyakorlat, és ennyi, az igazából elégedzés lehet.
2: Ez kicsit olyan, mint az olimpia, hogy egy ilyen számra készül az ember, és mi így is álltunk hozzá. Úgyhogy mi abszolút azt a vonalat képviseljük, hogy a nagyon erős készülés és a sokféle után az nézés amúgy az segítette a munkánkat. Ezek közül volt egy, amit Máté kezdett el, és egy nagyon jó iránynak bizonyult. Alapvetően nagyon sok országnak a versenyzőit lekutattuk, és az ott lévő fordulókban megnéztük, hogy milyen munkák születnek, milyen megközelítések vannak más országokban, és a nagyon sok archivált, régre visszamenő filmet néztünk meg. Ezzel egy ilyen, nem tudom, kvázi edzést tartottunk igazából magunknak.
0: Tehát ez kvázi a klasszikus reklámos recept, amit így a reklámosok szoktak egymásnak javasolni, az, hogy nézzél sok reklámot.
1: Igen, viszont annyiban kiegészíteném Enikőt, hogy ezen én is sokat gondolkodtam, hogy mennyit tett valójában hozzá a mi felkészülésünkhöz az, amit csináltunk. Így bármi, amit most mondunk itt, az szenved ettől a problémától, hogy most már tudom, hogy sikerült, tehát nyilván azt fogom mondani, hogy segített a felkészülés, de hát valójában lehet, hogy mások is felkészültek. Szóval ez nem olyan, mint egy olimpiai szám abból a szempontból, hogy a Usain Bolt tud gyakorolni arra, és ez egy objektíven mérhető dolog, hogy lefussa a 100 méteres síkfutást, míg a kreativitás az ilyen szempontból nem egy ilyen objektíven mérhető dolog, de mivel egy nagyon nívós nemzetközi zsűri, kreatív igazgatók és nagyon nagyrangú tapasztalt emberek bírálják el alapvetően ezeket a versenyeket, ezért mégiscsak valamire azért fel lehet készülni. A sok kreatív munkának a megnézése azt szerintem nagyon jó alapokat fektet le nekünk ahhoz, hogy utána gyorsabban jöjjenek a jó ötletek, amikor ott az időnyomás bekapcsol. Mert bekapcsol, 48 óra nagyon kevés egy-egy perces spot nulláról való létrehozására.
2: Igen, azt hiszem egy eszköztárat kaptunk, amihez tudtunk nyúlni, hogyha eltévedtünk volna a gondolkozás folyamában, hogy akkor most milyen irányból tudjuk megfogni, mi az, ami biztosan működik.
1: Igen, az idő a legnagyobb ellenség szerintem. A többi kategóriában egyébként csak 24 órájuk van. Nekik ugye nem kell egy-egy perces filmet csinálniuk, ott lehet, hogy csak egy PR anyagot, vagy egy kampányt, vagy egy printet kell csinálni. Nyilván egy perces filmhez több idő kell, de az idő nagyon nagy ellenség, és szerintem minél több időt meg tudunk magunknak spórolni, ha már készülés, akkor mi például tök sokat location scoutoltunk, tehát volt egy egész prezentációnk arról, hogy Kanban, ha kell egy kert, ami jól néz ki, akkor ide fogunk menni. Aztán végül nem kellett semmi, csak a tengerpart, ami meg a legkézenfekvőbb helyen van, de egyébként fel voltunk készülve rá, hogy ott vagyunk egy vadidegen országnak, vadidegen városában, hol fogunk forgatni, és erre mi teljesen felkészültünk, végül ez egyébként nem kellett, mert tényleg csak a tengerparton voltunk.
0: Remélem, hogy tök sok alkalmatok lesz még nem csak kijelni, hanem újabb díjakra váltani a kreativitásatokat. Nagyon köszönjük, hogy vendégeink voltatok a Rebriefben.
2: Mi is köszönjük.
1: Mi is köszönjük szépen.
0: Sziasztok!
3: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Donald Trump amerikai elnök súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen, a Jordániában állomásozó amerikai erők ellen még vasárnap végrehajtott iráni rakétatámadás nyomán. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt mondta, az iráni ballisztikus rakéták többségét a légvédelem megsemmisítette, egyetlen rakéta csapódott be, de az kárt végül nem okozott. Donald Trump kifejtette, hogy csekély reményt lát még arra, hogy folytatódjanak a tárgyalások Iránnal, ugyanakkor hangoztatta, hogy az Iránra nehezedő szankciók hatása egyre nagyobb mértékben érződik majd az ország életében. Vasárnap az iráni haderő azt követően indított egyébként ballisztikus rakétákat az amerikai csapatok ellen, hogy az amerikai haderő légicsapást hajtott végre a Hormuzi szoroshoz közel fekvő egyik iráni sziget ellen. Az újabb amerikai-iráni összetűzése emelkedik egyébként világszerte a szénhidrogének ára. A kőolaj most 2,5%-os pluszban, $90.28 a Brent, az amerikai könnyolaj $85.52, a földgáz 5%-kal megy felfelé, €70.39 jár. Görögország 3 milliárd euró értékű védelmi rendszer megvásárlásáról írt alá megállapodást Izraellel, jelentette be az izraeli védelmi tárca. Az ország történetében az egyik legnagyobb, a görög-izraeli kapcsolatokban pedig a legnagyobb ilyen méretű fegyver eladásról egyeztek meg. Ennek keretében Izrael többszintű védelmi rendszer kiépítését vállalja a görögök számára, illetve egy 26 millió euró értékű kiegészítő megállapodás keretében drónvédelmi rendszerekkel is látja a dél-európai országot. Sajtóforrások szerint a rendszer kiépítése várhatóan 35 hónapot vesz majd igénybe. Idehaza jelentősen átalakítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét a holtankolja.hu. A portál a jövőben a forintosított nagykereskedelmi árak helyett elsősorban a tényleges országos kiskereskedelmi átlagárakat közli majd, miután a nagykereskedelmi és a kutakon látható árak mozgása egyre inkább elválik egymástól. A változás alapján minden hétköznap délelőtt 10 óráig jelennek meg az adott napi országos kiskereskedelmi átlagárak a holtankolja.hu adatbázisa alapján. Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben bővült India ipari termelése éves szinten júliusban. Éves összehasonlításban 6,7%-kal teljesített erőteljesebben az ipar. Az indiai gazdasági növekedés 7,8%-ra lassult a június végével záródott negyedévben, de jelentősen meghaladta az elemzők által várt szintet. A vártnál erőteljesebb GDP növekedéshez az élénk belföldi fogyasztás, a kormányzati kiadások és a beruházások bővülése, valamint az export teljesítménye járult hozzá. A kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette a mai nappal az uniós helyreállítási alapforrásainak hozzahozatalához, között a közlekedési és beruházási miniszter. Jogilag ma érte el az ország azt az állapotot, hogy Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, fogalmazott Vitézi Dávid, aki azt is bejelentette, hogy újra létrehozzák a fővárosi közfejlesztések tanácsát, és azt javasolják az országgyűlésnek, hogy az eddigi informális típusú működés helyett a közfejlesztési tanácsot hozzák létre törvényi rangon. Karácsony Gergely főpolgármester kijelentette, hogy az a céljuk, hogy Budapest új aranykorát hozzák el. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is. De a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla, mindenről Pósfai Gábor belügyminiszter közölt információkat Facebook oldalán.
3: Tőzsde hírek.
4: Nyitásban a Wall Street-i mutatók lefelé mennek, ez egyelőre nem egy erőteljes, de egy ilyen 2-3% közötti mínuszt jelent, sőt a Dow Jones most már 6%-os esésben. Európában a német DAX van mínuszban 7%-kal, a többi mutató 3%, illetve 4% közötti emelkedésben, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1600. A hazai értéktőzsde 0,5%-kal gyengül 149.848 ponton, 5.986.000.000 forint a forgalom. A MOL 0,8%-kal drágul 5.090 forinttal jár, az OTP 0,9%-kal csökken 45.600, a Richter 1,9%-kal esik 13.110, a Magyar Telekom 7%-os pluszban 2.522 forinton, 2,8%-kal esik a 4iG 1587 forinttól jár. Az euróért 365 forintot kell adni, a dollár 314,70, a svájci frank pedig 389 forint 40 fillére.
3: Időjárás jelentés.
4: A napsütést fokozatosan felhősödés váltja fel, és záporok, zivatarok este felé egyre inkább előfordulhatnak. A szél megélénkül, most éppen 30 fok van, este 17-27 fok várható. 15 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
5: Hölgyeim és uraim, üdvözlünk mindenkit. Peter Jones mellettem ismét.
6: Sziasztok!
5: Az előző témát folytatjuk, az pedig ugye a FIRE volt ingatlanból. A FIRE ugye azt jelenti, hogy Financial Independent Retire Early, vagyis pénzügyileg független és korán visszavonult. Tehát a korai nyugdíj lehetőleg úgy, hogy ne akciós farhátat kelljen belőle vásárolni. És a legutóbb ugye kérdeztem Petert arról, hogy ő hogyan és mint csinálta vagy csinálna ezt a dolgot. Most pedig hozunk egy példát, egy olyan tervet, amit én, illetve a mesterséges intelligencia raktuk össze, és ez ugye reálisnak tűnik, és kíváncsi vagyok, tehát ezen fogom most végig menni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, de mielőtt belemegyünk, mondjuk el megint az élő rendezvényt.
6: Október 24-e. Szombati nap, ingatlan D. Itt is új témákat szeretnénk behozni, a hard cash téma, hogy hogyan lehet tényleg nagyon minimális összegből ingatlanhoz jutni, passzív jövedelemhez jutni. Máton is fog előadást tartani, én is személyesen fogunk tudni veletek beszélni, networkingelni. Szóljatok!
5: Gyertek, találkozunk élőbe! Jó kis program lesz, úgyhogy javaslom mindenkinek, aki ingatlan ügyekkel foglalatoskodik, vagy akit érdekel ez a világ. A link természetesen benne lesz a leírásba. És hogyha ingatlant adnátok el, vagy vásárolnátok, akkor pedig ajánlom jó magamat, illetve a csapatomat. Na, szóval, hogy néz ki ez a FIRE terv? Na, szóval ugye mindig ott tartunk, hogy aki ingatlanba be szeretne lépni, vagy be szeretne fektetni, az ugye, tehát az szokott lenni a komment, hogy hát de ha nincs egy forintom se, akkor hogyan? Tehát akkor indítsuk úgy ezt a történetet, hogy 0 forint a kezdőtőke, meglévő ingatlan nincs, fogyasztási hitel nincs, a cél legyen mai értéken havi nettó 1 millió forint mondjuk, tehát az egy olyan tűrhető, azt gondolom. Ugye én Budapestet és a Budapesthez közeli, tehát agglomerációs piacot néztem ki, ugye mi itt dolgozunk elsősorban. Azt tudom, hogy te mostanában más piacokat is nézegetsz, hiszen például Airbnb korlátozás van Budapesten jelenleg. De pont ezért hosszú távú lakáskiadás a módszer, tehát amivel ezt az egész dolgot végig számolgatjuk, és akkor a cél ugye az, hogy infláció fölötti vagyonnövekedést érjünk el. Tehát az azt jelenti, hogy havi 1 millió forint, az 12 millió forint éves elkölthető jövedelem kell ehhez. És akkor, hogyha ebbe ezt, tehát tovább visszük ezt a gondolatmenetet, akkor mindjárt úgy néz ki, hogy akkor, tehát a hozamokra kitérve, a hosszú távú bérbeadásból, az elég gyér a jelenlegi budapesti valóság, mert hogy egy átlagos, normál lakásnál mondjuk 2,8-3,5% körüli nettóhozamot lehet számolni. A nettóhozamot úgy értem, hogy ebből levontuk az adót, levontuk az üresenállást, a biztosítást, a karbantartást, stb. De ügyvédi díjat, közjegyzői díjat, minden francot, ami sallang, de ki kell fizetni. Ugye ezt mindent levettük belőle, akkor marad a végén ennyi. Ha jól vásárolsz, és optimalizálsz, tehát mondjuk vettél egy olyan lakást, amit egy kicsit kipofosztál, stb., akkor 3,5-4,2 lehet a kiadás, tehát ugye mivel lehet még optimalizálni, berendezéssel lehet optimalizálni, mondjuk szolgáltatásokkal, ugye ezt is hallom mostanában, hogy ha mondjuk te beleadsz a lakás árába egy takarítást, vagy a bérleti díjba egy takarítást, akkor mondjuk arra is tudsz egy kis hasznot rá fabrikálni, és a többi. Vagy mondjuk adsz egy olyan rendelkezésre állást, hogyha bármi probléma van, akkor téged azonnal lehet hívni, és jössz, tehát mondjuk ezt is akár be lehet árazni. Aztán, ugye létezik a szobánként kiadás, ami valamikor, amikor ide költöztem Budapesten, teljesen, tehát hogy gondolod, hogy majd valami idegenekkel összebútorozok? Hát most arra ez teljesen normál lett, hogy szobánként adnak ki lakásokat, akkor 4,5-5% körüli nettó elérhető, illetve a kiemelkedő jó a projekt. Tehát nagyon jól alkuszol, nagyon jól vásárolsz, esetleg egy kicsit felújítasz, esetleg több szobát sikerül kialakítanod, akkor akár 5% fölötti hozam is elérhető, de ez ugye önmagában ritka. És akkor ugye, hogyha ezekkel a hozamokkal számolunk, akkor amit össze kell rakni éves szinten, ugye a 12 millió forintos éves jövedelemhez, a 300%-os nettó hozammal számolva 400 millió forintot kéne összekovácsolni. Ha 3,5, akkor 343 millió, és a többi, 5%-os hozamnál 240 millió forint elegendő.
6: Ez úgy, hogy 1 millió nettót néztem,
5: ugye? 1 millió nettó. 1 millió nettó. Tehát akkor a reális cél az mondjuk 300-350 millió forint befektetett vagyont kell összerakni. Tehát körülbelül ez a cél. Én azt gondolom, hogy... Tehát először is kérdezem tőle, hogy szerinted mennyire reális.
6: Kettő példát tudnék mondani. Szerintem ez reális. A budapesti példát nézzük akkor, hogyha nézzünk egy 65 millió forintos egy szoba nappal is lakást. Én már eleve úgy keresném a lakásokat, hogyha hitelből kéne vásárolnom, akkor megint a Robert Kiyosaki, a Gazdag Papa, Szegény Papa könyvnek az írója. Ugye ő van egy nagyon érdekes mondása, hogy a the deal is made when you buy. Szóval amikor vásárolsz, akkor csinálod, akkor van az igaz, a nyereség.
5: Abszolút, egyetértek.
6: Nem amikor eladsz. Szóval a vásárnál van a... És ha olyan szemmel figyeljük, hogy, és ha jól tudom, a te kollégáid is ebben tudnak segíteni, ha olyan szemmel figyeljük, hogy például a nappali az 30 négyzetméteres, vagy a hálószoba 28 négyzetméteres, és egy gipszfallal szét lehet választani, egy gipszkarton fallal. Ha úgy nézzük, akkor már is tudunk egy értéket, egy plusz értéket csinálni egy minimális befektetéssel. 500 ezer forintból ki lehet csinálni egy szép szobát, tokos ajtóval, mindennel, és akkor már az a 65 milliós lakás nem egy szoba nappal is, hanem kettő szoba plusz nappal is például. Szóval ez lenne az első dolog, amit néznénk, hogyha én azt írtam le magamnak, hogyha négy ilyen lakáshoz tudnánk hozzáférni, ahhoz kéne olyan 250 millió forint, de hitelből, ugye én csak hitelből növekedtem, ezért a 65 milliónak a 10, vagy ennek a 20-25 százaléka önerő, szóval kéne egy 15 millió forint minimum. Uh-huh. Szóval az első dolog az, hogy hogyan tudjuk ezt a 15 milliót összehozni.
5: Igen, és tehát ugye ez nullából elindulva, ez bizony nem könnyű. Tehát így közbevetném akkor most azt a gondolatot, hogy aki így álmodozik, hogy akkor ő majd fire lesz ingatlanból, úgyhogy egyébként az ég egyet a világon semmihez nem ért. Ugye most ez nem beszólás akar lenni, de azt gondolom itt is elhangzott már néhányszor, meg igyekszem hangsúlyozni mindig, hogy tanulj önmagadat, képez, tegyél szert olyan tudásra, ami piacképesen eladható, ami pénzé tehető, amiért jól fizetnek. Tehát ha most mondok egyet, árokásás, fogalmam sincs, mennyibe kerül az árokásásnak métere. Egyébként én fogadnék rá egyre drágább, mert ugye fizikai munkaerő lassan nincsen, de majd jönnek a robotok, aztán akkor majd ezt megoldják. Tehát, hogyha azért nem fizetnek jól, akkor mi lenne, hogyha mondjuk megtanulná burkolni? Most mondtam egyet, de ha mondjuk a burkolásért nem fizetnek jól, akkor akár dönthetsz úgy, festem, hogy igen, vagy mondjuk, ha nem ebbe gondolkodunk, hanem mert neked a fizikai munka nem, akkor mondjuk lehetnél, mit tudom én, mesterséges intelligencia specialista, most megint mondtam egyet, ami mostanában ugye nagyon menő, vagy mondjuk van a kiberbiztonság. Tehát most azért elég széles a skála, és az belátható, hogy a zárokásokból a kiberbiztonsági szakértőig azért vezetnek lépések, de az idő így is eltelik, meg úgy is eltelik. Tehát akkor is eltelik, ha a kocsmapultot támasztod, meg akkor is eltelik, ha mondjuk úgy döntesz, hogy te kitanulsz egy ilyen szakmát és olyan tudásra teszel szert, ami mondjuk nincsen mindenkinek, aki hasonlóképpen a kocsmapultot támasztja. Tehát amire ki akartam lyukadni, ha nincs jövedelem teremtő, jövedelem termelő képességed, akkor felejtsd el az egészet. Tehát olyan projektet, vagy olyan forgatókönyvet, hogy tehát nincs egy vasad se, nincs meglévő ingatlanod, nincs örökséged, nincs háttered, tudásod sincs, akkor úgy nagyon nem látom, hogy ezt hogyan fogod tudni összerakni.
6: Igen, egyetértek, akkor lehet úgy, hogy semmim nincs, amiket mondasz, de ha tudás van, ezért a legértékesebb a tudás, hogyha magunkba fektetünk skillsetbe, meg mindsetbe, nagyon fontos ebbe a kettőbe fektetni, mert hogyha megvan a valamilyen fajta tudás, akkor ha én most mindent elveszítenék holnap, de a tudásom ugye megmaradna, akkor tudnék azokkal az emberekkel kapcsolódni, azokkal a bankban úgy tudnék bemenni és úgy tárgyalni, úgyhogy nullám van, de más embereknek a cégeivel, mint kezesként például, az önbizalmam például, hogy hogyan tudok más embereket rábeszélni, hogy ez nekik is jó, nekem ez egy win-win-win helyzet lenne, akkor tényleg nulla pénzzel lehet egy fire-t. Én abban hiszek, hogy ezt 4 év alatt ezt meg tudnám csinálni megint, hogyha most mindent elveszítenék, de a tudásom megmaradna. Szóval az a egyik legértékesebb dolog a maga a tudás.
5: Hát figyelj, teszteljük rá, írd rám az összes cuccodat, és akkor fussál neki, mutasd meg, hogy ezt meg lehet csinálni. Nyilván az ember nem keresi magának a cumit, de én mondjuk el tudom mondani a saját életemben, hogy volt olyan, hogy össze sikerült dönteni, tehát tönkre sikerült tenni egy elég nagy céget. Tehát 50 főről azt hiszem másfél év alatt jutottunk el odaig, hogy ketten ültünk az irodába, lehet, hogy volt 2 év is, mit tudom én, de a lényeg az, hogy volt egy elég erőteljes lejtmenet az én céges életembe, és aztán ez elég mély pont volt, és amikor onnan elrúgtam magam, nyilván volt egy kis idő, mire azt itt így rendeztem fejben meg minden, de onnan, amikor visszarúgtam magam, kvázi semmivel, zárójelben mondom, a nullánál van rosszabb állapot, a mínusz. Ja. Tehát lehetne egy halom tartozásod is, igazából sokkal rosszabb lenne, mint ha nullán lennél. Tehát ugye a nullából sikerült a már meglévő tudásommal úgy, hogy elengedtem, tehát mondtam, hogy én többet nem vagyok hajlandó foggal körömmel fogcsikorgatva vállalkozni, hogy majd csinálom, de úgy, ahogy az nekem tetszik, jó? És sokkal gyorsabban jutottam, sokkal magasabbra, mint korábban. Szóval alá tudom írni azt, hogyha megvan a tudásod, akkor ez működni tud. Na de menjünk tovább a sorban, mert az idő fogy. Azt mondja, tehát ugye tegyünk fel egy végső portfólió tervet, ami nem csak lakásból áll, mert hogy ugye ha vannak ingatlanjaid, tehát én benne van az adásítási szerződésben, hogy az ingatlanok vannak hasznai és vannak terhei, és mind a kettő a tulajdonosé. Tehát mivel az ingatlanok vannak terhei, mire gondolok? Valami tönkre megy. Tehát javíts ki, ha tévednék, de neked a 80 darab ingatlannál olyan, hogy valami tönkre megy, az úgy mindennapos, nem?
6: Ha, mindennapos.
5: Sőt.
6: 4 karbantartón van, hogy folyamatosan javítsák ki a kisebb dolgokat. Igaz, hogy most turisták jönnek-mennek, de minden nap. WC, ez, boiler, minden nap.
5: Hát nálunk, ugye Rebeka foglalkozik ingatlan kezeléssel, ugye neki van egy 15 darabos, azt hiszem, ilyen portfólió, amit ő kezel, és minden napra, minden hétre jut valami cirkusz. Tehát 15 lakásnál már ez van. De egyébként, hogy a veszel egy konvektort, és akkor amikor, mert hogy mondjuk konvektoros a fűtés, és nem akarsz egy komplett fűtésfelújítást csinálni, és akkor az új konvektorod, a 60 éves lecseréd, az új konvektorodnál, az első beindításnál nyomod a gombot, puty, beszakad az a gyújtógomb a francba, úgyhogy ki se tudod többet venni, és akkor nem elég, hogy most vetted, most szereltetted fel, már rögtön hívhatod a karbantartót, hogy javítsa meg azt a szart, és megőrülök. Na, szóval egy ingatlanak vannak terhei, maradjunk ennyibe. És hogyha nem akarsz a pánikolni, pánikrohamot kapni, mikor valami ilyen történik, vagy idegbetegnek lenni, akkor ugye erre gondolni kell, hogy minden egyes ingatlannál valamennyi tartalékot neked képezni kell. Tehát az, hogy csak ingatlanba tartod a pénzed, és ha történik valami ilyen, akkor mit csinálsz? Akkor megint hitelt veszel fel? Vagy eladod az egyiket? Vagy érted? Tehát vagy becsődölsz, vagy mi lesz? Tehát nyilván tartani kell készpénzt arra az esetre, hogyha valami történik. De ha van mondjuk 3-4-5-10 lakásod, akkor ez viszonylag nagymértékű készpénz. Tehát az inflációt is figyelembe véve ezt nem tarthatod a párna alatt. Igen. Szóval nem elég, hogy te ingatlanból otthon vagy, meg értesz a karbantartáshoz, vagy meg tudsz szervezni a karbantartást, meg tudsz alkudni, meg képbe vagy a jogügyletekkel, meg a felújítással, meg stb. Tehát elég átfogó tudásod kell legyen ahhoz, hogy te ingatlan vagyont kezeljél, már hogy neked legyen és azt tud uralni. Lehet hülyén is csinálni persze, csak akkor ugye a századékok, a megtérülések nem lesznek megfelelőek. Tehát ez nem elég, mert hogy a pénzedet nem elég a párnába tartani, hanem azt mondjuk ETF, Exchange Traded Fund, ha ez nem mond valakinek semmit, akkor mondom, hogy ez tehát a tőzsdén kezelt nyílt befektetési alapokat jelent. Tehát ilyen befektetési alapokba, vagy legalább államkötvényekbe, vagy per és államkötvényekbe érdemes volna ezt a pénzt tenni.
6: Hogy mondjak erre egy példát, mert a FIRE Magyarország ott általában azt hiszem a 60-70% az inkább részvényekből lett ugye nyugdíjas, fiatalon, kevesebb a százalék, akik ingatlanból, mint én például. Az az érdekes, hogy az ingatlanból, hogyha mi vásárolunk például vidéken, most előjött mindig ez a 4 város, hogy Solnok, Miskolc, Baja és Békés Csaba. Uh-huh. Ugye itt 20 millió forintért lehet venni egy 55 négyzetméteres, 20-22 millióért lehet venni egy 55 négyzetméteres, egy szoba nappal is lakást. És 5 millió önerőt kell lerakni. A különbség a LTF-ek és a tőzsdével kapcsolatban, hogy nem lehet annyira könnyen felvenni hitelt rá, mint a lakásoknál. És nekem mindig az volt az egyszerűbb módszer, hogy amikor 5 milliót raktam le, akkor 20 millió volt az értéke, és ha 20-ból lett 40 millió, és duplázódott, mint szinte minden egész Magyarországon legalább 5-szörös, 6-szörös árakra mentek fel az ingatlanok, akkor a 15 millió forintos hitel, amit felvettem a banktól, az maradt 15 millió, és az extra növekedésből egy óriási vagyonom keletkezett. Szóval itt van az, hogy sokszor mondjuk, hogy hát, de és hol van a készpénz, a cash flow? Nagyon sok gazdag ember sosem a saját pénzét használja, hanem hitelből él. Hanem akiknek nagyon nagy részvény, mondjuk a Facebooknál is, akiknek nagyon sok részvényük van, tulajdonosok, vagy ingatlanjuk van, azt nem osztalékként fizetik ki, hanem kiveszik, és hitelből, mert ott a kamatot is le tudják írni költségként. Szóval azt látom, hogy a leggyorsabb növekedés, én most is azt állítom, és nagyon, nagyon sok fire-össze volt ilyen nézeteltérés, hogy Péter részvénnyel sokkal gyorsabb lehet. Én nagyon erősen hiszek az ingatlanba, mert a bank nem hiába ad 80%-os hitelt egy ingatlanra. Miért? Mert sokkal hosszú távon sokkal biztonságosabb, mint egy részvény, ami akár lemehet egy nap alatt 30%-kal. De egy ingatlant, hogyha nézzük az 50 évet, azok mindig felfele mentek. Szóval én esküszök az ingatlanra.
5: Jó, nyilván ezért beszélgetek veled, de azért én, megmondom őszintén, több vasat szeretek a tűzbe tartani, tehát nekem magamnak is van részvény, illetve állampapír portfólióm, és ragaszkodom is hozzá, tehát nem szívesen építenék csak kizárólag ingatlanra. No de, menjünk tovább akkor ebbe a tervezésbe, tehát a reális budapesti árakat nézve, uh-huh. ugye itt a képernyőn látszik most, hogy körülbelül mit mennyiért lehet megvenni, most azt nem sorolom fel, erről van itten sűrűn példa, de a lényeg, hogy ugye van egy fontos körülmény, amit ki kell emeljünk, hogy egy piaci áron megvett budapesti lakás 2026-ban hitelből vásárolva jellemzően nem fog pozitív cashflow-t termelni. Tehát azt, hogy nem tudod lefedezni a bérleti díjból a hiteledet. Tehát aki játszotta a cashflow társast, megint csak Robert Kiyosaki, ott ugye általában az az állás, hogy ott a jelzálog törlesztődött le tud fedezni, és akkor nettó cashflow-val vásárolsz befektetési ingatlanokat. De ugye ott is van az a kártya, amikor ráfizetsz.
6: És mínuszos.
5: Mínuszos, és az egyik legjobb biznisz különben abba a játékba. Itt ugye ez nem feltétlenül így van az életben, de tehát szögezzük le, hogy ez nem, tehát valószínűleg nem lesz pluszos az ingatlan befektetésed, hogyha hitelből vásárolsz Budapesten jellegi árszintek mellett. De ezzel alapvetően nincsen probléma. Tehát ez uralható, mert ugye az előbb említett példa kapcsán, ahogy megy előre az idő, az ingatlanok ára azért valószínűleg hosszú távon emelkedni fog. A te tartozásod mértéke az meg ugye ellenkező irányba, tehát arra is hat az infláció. Tehát ha a vagyonod nő, akkor az a vagyonod, ami mínusz, akkor az igazából meg az értéke csökken. Tehát ugye a banknak tehát a te tartozásod a bank felé, az valójában csökken az inflációval. Tehát igazából az, hogy per pillanat mínuszos a cashflow, az igazából semmit nem jelent, mert hogy ugye te azt mondtad, hogy 10 év, én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb a realitás, de majd mindjárt oda is kitérünk. Szóval, ha példában egy 65 milliós lakást nézünk, önerő 20 millió, kamat hitel 45 millió forint, piaci kamat 6,4%, futamidő 25 év, törlesztő kb. 300.000 forint, bérleti díj 252.80. Tehát ez azt jelenti, hogy a nettó bérleti bevétel 200-230.000 forint, tehát olyan 70-90, tehát 70-100.000 forint közötti mínuszot lesz ebből havonta. Uh-huh. Tehát akkor, ha ebben valóban bele akarsz vágni, akkor az első lépés, ugye látva itt, hogy egy 65 milliós lakáshoz kell 20 millió önerő, mondjuk annak kell lennie az első lépésnek, hogy 18-25 millió forint kezdő befektethető tőkét össze kell raknod. Mert ugye megbeszéltük, hogy nullával igazából semmire nem mész. Nulláról indul az első feladat, nem az ingatlan keresés, hanem az, hogy legalább 6-10 millió forintot évente félre tudjál tenni, amit majd be tudsz fektetni, tehát akkor így 24-48 hónap alatt összejön az a tőke, amire szükséged van. Szükséges havi megtakarítás, tehát hogy hány év alatt jön össze a 20 millió forint, ha 300 000 forintot teszel félre, akkor 5,6 év, ha 500 akkor 3,3 év, ha másfél milliót, akkor 1,1 év alatt megvan a 20 millió forintos befektethető tőkéd. Tehát, ugye le kell szögezzük, hogy ez a FIRE dolog, ez nem egy rövid lefutású projekt, és az első lépés mindjárt az, amit az elején is említettem, hogyha nincs megfelelő mértékű jövedelmed, akkor ez bukó, tehát nem fog menni.
6: Igen, az első négy évben, 3-4 évben ilyen, ha simán csak kiadod, nem adsz hozzá plusz szobát, plusz értéket, akkor tényleg havi, én azt mondom, hogy havi 50-70 ezer, 80 ezer forintos neked a zsebedből be kell fizetned minden hónapban. Ezzel egyetértek. Viszont hozzáadhatok most erre egyet?
5: Csak nyugodtan.
6: Ha tényleg nulla pénzből kezdeném, van egy munkahelyem, tegyük fel 500 ezer nettót keresek, akkor vannak olyan üzleti körök, ahol ugye itt az önerő 20 millióról van szó. És vannak olyan üzleti körök, ahol magasabb kamattal ezek ingatlan befektetők, akik kölcsön adnak éves 12-15%-ra, és ezt úgy hívják angolul, hogy hard cash, mert ugye van a heavy cash, a hard cash, erről is fogunk majd október 24-én tartani programot Budapesten, de hogy én is úgy tudtam növekedni gyorsan, hogy mindig a bank pénzéből, vagy mások pénzéből tudtam úgy nőni, hogy mások fizették vissza a törlesztéseket, a havi törlesztéseket, és minél több hitelből tudtam így gyorsan növekedni. Én úgy állnék hozzá ehhez, hogy mert 20 milliót összerakni, azt ahhoz sok idő kell. Én rögtön annak egy részét is kölcsön kérném, és magasabb kamatra, és úgy keresnék ingatlanokat, hogy hogyan lehetne plusz értéket csinálni. Lehet, hogy az első 2-3 ingatlannál egy ilyen flippinget kéne csinálni, hogy ugye vesz, felújítom és eladom, és hol tudnék én plusz értéket adni annak az ingatlannak, és akkor azt eladni. Szerintem most amúgy egy nagyon jó idő erre most vásárolni, mert nagyon sok ember nem akarja levinni az árat, vagy már több éve áll az ingatlan, nem adják el, és most lehet szerintem jól alkudozni. Szóval most szerintem ez erre egy nagyon jó példa. Egy másik példát, amit hoztam, ez a vidéki panel példa, hogyha ott ugye 20 millió egy lakás, ott 5 millió önerő kell, a 25%, 5 milliót már ugye könnyebb összerakni, hogyha én ezt akár 3-4 embert összejön, és több ember vásárol egy lakást, vagy én kérek egy kölcsönt, és ő a C1-re ők rákerülnek az ingatlanra, és úgy veszek fel hitelt, akkor ezt fel lehet gyorsítani. Szóval vagy Pesten, vagy vidéken, de én ezt vettem észre, hogy ez a leggyorsabb út, hogyha közösen összejönnek emberek, és akkor így vásárolnak ingatlanokat, és akkor eladják, és azokból a nyereségekből majd akkor egy saját lakást veszel meg hitelre. Sokszor az a kérdés, mert sok FIRE-öst ismerek, akik már 36-38 évesen nyugdíjba mentek, hogy utána mit csinálnak. Van egy barátom, el akart menni utazni, de azokkal a barátokkal, a régi barátaival, hát bocsánat, de dolgozok, bocsánat, a vállalkozást építem, és unatkoztak. Szóval a kérdés az, hogy utána, amikor, hogyha valakinek bejön mondjuk havi 1,5 millió nettója, hogy utána mit csinál?
5: Köszönjük, hogy itt voltatok.
6: Köszönjük szépen.
5: Sziasztok!
3: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3 perccel múlt 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Donald Trump amerikai elnök súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen, a Jordániában állomásozó amerikai erők ellen még tegnap végrehajtott iráni rakétatámadás nyomán. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban beszámolt arról, hogy az iráni ballisztikus rakéták többségét a légvédelem megsemmisítette, egyetlen rakéta csapódott be, de az kárt végül nem okozott. Donald Trump csekély reményt lát még arra, hogy folytatódjanak a tárgyalások Iránnal, a szankcióban bízik. Még vasárnap az iráni haderő azt követően indított egyébként 8 ballisztikus rakétát a Jordániában állomásozó amerikai csapatok felé, hogy az amerikai haderő hajtott végre légi csapást a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő iráni sziget ellen. A kőolaj ára napon belül 2-3% közötti mínuszban, most 3% fölött, $91.10 a Brent, az amerikai könnyőolaj $86.12.
3: Tőzsde hírek.
4: A Wall Street-en a kereskedés nyitás óta 3-5% közötti a mínusz mértéke. Az európai tőzsde mutatók közül csak a német DAX gyengélkedik, sőt most már a francia tőzsde is, de ugyanakkor a brit, az olasz és a spanyol tőzsde még 1-tized, illetve 3-tized% közötti emelkedésben. 1,16-ról 1,1598-ig jött le az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai értéktőzsde zárás előtt egy órával 7%-os mínuszban jár, 149.624 ponton a BUX, a forgalom 6,8 milliárd forint. A MOL 6%-kal drágul, 5.080 forinton jár, az OTP 9%-os mínuszban 45.580, a Richter 2,2%-kal esik 13.080 forinton, 9%-kal emelkedik a Magyar Telekom 2.526, a Forage pedig 3,2%-os mínuszban 1.580 forinton. Érdemi még a forgalma a Navigátornak, amely 4,1%-os pluszban 102 forinton, a Budapest értéktőzsde részvényei 1,6%-kal drágulnak, 12.300 forinton jegyzik őket, az MBH Jelzálogbank 3,2%-os mínuszban 456 forint, a Rába 3%-kal esik 3460, az Autovalis 2,2%-os mínuszban 132 forinton jár. A devizapiacon az euróért 365 forint 30 fillért kell adni. Az elemzők által vártnál nagyobb mértékben bővült India ipari termelése éves szinten júliusban 6,7%-kal teljesített erőteljesebben az ipar. Az indiai gazdasági növekedés 7,8%-ra lassult a június végével záródott negyedévben, de jelentősen meghaladta az elemzők által várt szintet. A vártnál erőteljesebb GDP növekedéshez az élénk belföldi fogyasztás, a kormányzati kiadások és a beruházások bővülése, valamint az export teljesítménye járult hozzá. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, egy 43 éves svájci férfit, a halálos áldozatot is követelő vasárnap hajnali svájci lövöldözés ügyében. A svájci rendőrség közleménye szerint a nyomozás még tart, de úgy hiszik, hogy az őrizetbe vett férfi magányos elkövető volt. Az elektronikus zenei fesztiválon Aarau városában egy fedett lóversenypályán történt a lövöldözés. A záróra tájban eldördött lövésekben 6-an sebesültek meg, és egy 22 éves olasz pincérnő meghalt. A sérültek közül 4 fiatal svájci férfiak, az 5. egy fiatal német nő. A több ezer résztvévővel zajló bulin a támadás idején már csak 100 voltak, továbbra sem tudni semmit a lövöldözés indítékáról.
3: Időjárás jelentés.
4: Egyre inkább felhősebb időjárás várható a délutáni esti órákra, és országszerte záporok, zivatarok kialakulhatnak élénk széllel. Most éppen 30 fok van, késő este 17-27 fok várható. 16 óra 8 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 4:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
7: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Hétfő van, augusztus utolsó napja, holnap már iskola, nem lesz olyan egyszerű közlekedni a városban. Ma hétfő van, akkor rövid műsorsáv, 5 óráig rádiózhatunk együtt. AI Summit szeptember 7-én és 8-án, a 4. alkalommal a régió legnagyobb AI konferenciája. Több száz előadó, 12 szekció, szeptember 7-e, 8-a. Mucsányi Marian lesz néhány perc múlva vendégem itt a Monitor délutánban.
3: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ahogy azt ígértem néhány perccel ezelőtt, AI Summit Budapest negyedik alkalommal a régió legnagyobb AI konferenciája. Az AI Summit programigazgatója Mucsányi Marianna telefonon a másik végén. Kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok!
1: Nézegettem a programot. Hát mondjuk kell hozzá idő, az biztos meg energia, mert nagyon-nagyon gazdag. Több száz előadó, hát már az előadókat végignézni is izgalmas. 12 szekció, sok ezer vendég, és a negyedik alkalom, ahogy mondtam, iszonyú kíváncsi vagyok, hogy most, hogy így ránk ég ez az AI, egyre komolyabban jön felénk, ez a címekből is kiderül, majd erről biztos beszélgettünk, hogy Kánoán vagy világvége. Szóval, hogy megy ennek a szervezése, egy ilyen konferenciának a szervezése? Mert a csapból is az AI folyik, és ehhez képest kell újat, előremutatót mondani és mutatni.
2: Igen, ez valóban így van. Ugye mindenki 3-4 éve az AI-ról beszél, arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen újításokat hoz a különböző gazdasági ágazatokba és tulajdonképpen az élet minden területére. Úgyhogy nekünk idén az volt a feladatunk, hogy megpróbáljuk az úgynevezett AI hype-ot és a valóságot szétválasztani, és ehhez kerestünk előadókat, és ehhez kerestünk partnereket. Nagyon nehéz minden egyes ilyen technológiai újításkor valóságot és a belelátott jövőképet, az adott technológiába belelátott jövőképet elválasztani egymástól. Ugye itt nagyon sok tényező hajtja ilyenkor ezt a hullámot, hajtják a gazdasági szereplők, a fejlesztők, hajtják a részvénypiacok, hajtják azok a lelkes evangelisták,
1: hívők, akik
2: valamiért ebben a technológiában nagyon hisznek. Megpróbáljuk a közönség számára érthetővé tenni azt, hogy mi lehet ebből kézzelfogható üzleti előny a következő évben, és mi az, ami majd a futurizmus része.
1: Az nagyon fontos, hogy ugye 7-8-a, azt nem is mondtam, de talán mondtam szeptember 7-8-a, hogy gyakorlatorientált, iparágközi és networking fókuszú. Ezeket szétszállazza, Maria?
2: Igen, köszönöm. Ez nem egy technológiai konferencia, ez a legfontosabb üzenetünk, tehát szeptember 7-8-án azok találkoznak különböző iparágakban, akik valamilyen módon már alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Tehát egészségügyben, az űriparban, a haderőfejlesztésben, az oktatásban, a gazdaság különböző területein olyan szekciók lesznek, ezek köré, az iparág köré szervezve, amelyekben az adott iparágak képviselői már mesterséges intelligencia eszközöket használók, és megmutatják a közösségnek, hogy hogyan lehet ebből az eszközből, ebből a technológiai újításból üzleti előnyt kovácsolni. Ez a legfontosabb. Tulajdonképpen idén azt mondhatjuk, hogy a summitok, vagyis a konferenciák hálózatát szerveztük meg, ezért is van ennyi előadó, több mint 300 előadó lesz. Ezek a mini rendezvények azt hiszem, hogy önmagukban is megállnának, hogyha csak az egészségügyi konferenciát emelem ki, akkor azt mondom, hogy az egy önálló nagy szakmai konferenciának is beillene, olyan a szakértői és a nemzetközi előadói felhozatal is.
1: Igen, mert az is nagyon lényeges, hogy milyen koponyákat, milyen előadókat hoznak, akár az iparágokból, akár magáról az AI területéről, és azt is látom, hogy nagyon színes a kép. Azt hogy kell elképzelni? Azért 300 előadó, tényleg végig görgettem, kerestem az ismerősöket, találtam is ismerősöket, a nyelvésztől kezdve, tehát tényleg minden van. Kánaán vagy világvége, ezért így indulnak, aztán ígérettől valóságig, AI valóság, hype és sales nélkül, ezek nagyon jó tételmondatok, és nagyon illusztris előadói kör, de hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban a két napra lebontva?
2: Hát úgy kell elképzelni, hogy ez 11-12 színpadon zajló előadás sorozat lesz, minden egyes szekcióban, minden egyes szekciónak saját műsorvezetője, moderátorok, akik felvették előre a kapcsolatot az előadókkal, átbeszélik az adott kerekasztal vagy panelbeszélgetés témáit, és egymás után 15-20 perces előadásokban hallgathatja őket a közönség. Nagyon fontos újítás idén, hogy szeretnénk a közönséget segíteni abban, hogy milyen előadás való vajon az egyes hallgatóknak. Éppen ezért egy általános G-generális és egy E-expert, vagyis szakértői jellel jelöljük a különböző előadásokat. Szeretnénk, hogyha mindenki azt kapná, amiért látogat erre a konferenciára, tehát aki még csak ismerkedik ennek a technológiának az újításaival, annak inkább az általános generális előadásokat ajánljuk, aki pedig már beleásta magát egy-egy eszköz használatába, annak pedig az E, vagyis az expert szakértői előadásokat ajánljuk. Ez a programban jelölve lesz, és arra kérjük és biztatjuk a látogatóinkat, hogy vegyék figyelembe ezeket a jelöléseket, mert így kapják a legnagyobb látogatói élményt.
1: Hát, hogy én barangoltam önöknél, ugye virtuálisan itt már nagyon jól eligazodtam, és tudnám már az út

0: Az AI-jal kapcsolatban nem csak a lehetőség van itt a kezünkben, amiről az elmúlt években is szólt a konferenciájuk, hanem most már van egyfajta, hát nem fenyegetettség, de talán így is lehet mondani, hát nem véletlen, hogy a miniszter expozé vagy nyitó előadás, hogy ez a Kánán vagy világvége, ott is benne van ez a lehetőség. Szóval most már azért látjuk ennek az árnyoldalait is, meg azt is, hogy ezt előbb-utóbb valamilyen módon uralni kell. Mondom ezt G-betűs felhasználóként. Szóval mi a benyomása? Nyilván látja az előadások rövid vázlatát vagy tematikáját. Milyen lesz a hangulata ennek az AI konferenciának, summitnak?
1: Nyilván optimista a hangulat, mert különben ne felesleges lenne ilyen konferenciát szervezni. Mi abban bízunk, hogy az edukáció révén sikerül megértetni a közönséggel, hogy ez egy olyan technológiai forradalom, ami itt van, ami bekövetkezett. Tehát ha homokba dugjuk a fejünket, akkor nem járunk el jól, és vesztesek leszünk. Akkor járunk el jól, hogyha megpróbálunk ehhez alkalmazkodni és tanulni. De nagyon érdekes, hogy idén kérdezte az előbb, hogy hogyan állnak, kötélnek a beszélgető partnerek, könnyű-e őket beszervezni. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, és nagyon sokan önmaguktól jelentkeznek. Illetve az idei újdonság az az, hogy viszonylag nagy nemzetközi bázis alapján toboroztunk előadókat a világ minden pályáról. És ami izgalmas, és amiről nagyon érdemes beszélni, az az, hogy hiában milyen mértékben sikerült a gazdasági szereplőknek ezt a technológiát már a gazdasági előnyszerzés javára fordítani. De azt mondhatjuk, és ezt minden keleti-nyugati elemző és szakértő elismeri, hogy ennek a technológiai forradalomnak a középpontja az Ázsia. Úgyhogy mi megpróbálunk tőlük tanulni, amit lehet ellesni tőlük. Ide hívtunk olyan ázsiai szereplőket, akik...
0: Láttam, koreai előadó is többen
1: koreaiak,
0: vannak.
1: Koreaiak, kínaiak. Igen. És nagyon fontos az, hogy olyan szereplőket hívtunk, akik az alapkutatásokat átfordítják az üzleti életbe, és van arról tapasztalatuk, hogy hogyan lehet ezt a transformációt minél hatékonyabban végrehajtani. És igen, valóban van ennek a folyamatnak árnyoldala is. Látjuk, hogy Észak-Amerikában, Nyugat-Európában akár a technológiai cégektől, akár a pénzügyi szektorból bocsátanak el embereket a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt. De Ázsiában meg azt látjuk, hogy azok, akik elkezdik a tudásukat frissíteni és alkalmazkodni ehhez a fejlődéshez, azok megtalálják maguknak azokat az új szakmákat, amelyekre igény lesz, és amelyekben egyelőre hiány van munkaerőből, mondhatjuk azt, hogy hiány szakmák. És hát ezekre is megpróbálunk példákat mutatni, illetve példákat adni, hogy kire, mire lesz szükség a következő néhány évben. Hogy évtizedekben-e, azt nem hiszem, tehát az biztos, hogy arról le kell szoknunk, hogy évtizedekre előre gondolkozunk, és évtizedekre előre választunk szakmát. Hogyha ennek az emberi oldalát nézem, akkor valószínűleg maximum 5 év, amiben gondolkodni lehet.
0: Igen, nézegetem közben a címeket, AI eszköz, vagy kolléga, energiafaló, AI, igen, nyelvészkedést már. Nekem az örök élet ígérete előadást tetszen a legjobban, arra nagyon kíváncsi lennék. Említ egyet, amit ön nagyon vár, amire, vagy a legnagyobb az érdeklődés, ha ezt már így lehet esetleg bármilyen módon mérni. Nyilván mindent mérni fognak majd az AI Summiton.
1: Hát, amit említ, ez egy új kutatás, ez az élet meghosszabbításának lehetősége, ugye a különböző fejlesztések révén elért egészségügyi alkalmazásokkal, technológiákkal. Ez egy új kutatás, ami arról szól, és azt fogja vizsgálni, hogy ha az emberi élet meghosszabbítható, akkor annak milyen következményei vannak, akár társadalmi, akár ökológiai, akár gazdasági következményei, és hogy vajon akarjuk-e ezt. Mert hát nyilván ez egy olyan éles, melbevágó kérdés, ami ami mindannyiunkat érint, függetlenül attól, hogy milyen szakmában dolgozunk és mivel foglalkozunk.

0: De ennek a lehetősége, hogyha felvillan, és ennek a lehetősége, hogyha megjelenik, akkor foglalkoznunk kell azzal, hogy itt milyen etikai, társadalmi, gazdasági kérdések merülnek föl. Nyilván nem az örök életről van szó, de mondjuk, hogyha az emberi élet 100-120 évig kitolható, és ez az élet ez nem rossz minőségű életet, hanem mondjuk eszközökkel megtámogatott aktív életet jelent, hogy akkor annak milyen következményei vannak. Ezt ma még nem tudjuk, azt gondolom, hogy ez beláthatatlan. Erről az induló kutatásról fog előadást tartani Pintér Róbert a Corvinus Egyetemről, és ő hívott maga mellé olyan beszélgető társakat, akik szintén részt vesznek majd ebben a projektben. Ez egy nagy nemzetközi kutatás egyébként.
1: AI Summit Budapest, szeptember 7-e, 8-a, két nap, 15 szekció. Én a www.aisummit.hu oldalon tájékozottam. Ha valaki részt szeretne venni, regisztrálni szeretne, hol tájékozódjon?
0: Ezen az oldalon, tehát aisummit.hu oldalon lehet tájékozódni. Ott van fent a program, az előadók rövid ismertetése, és nyilván minden olyan felületen tud tájékozódni, amely az Indavédia kiadóhoz tartozik, tehát valamennyi kiadványunk foglalkozik folyamatosan a témával.
1: Mucsányi Marian programigazgatónak nagyon szépen köszönöm, és akkor sikeres számított, és akkor majd az örök életről utána beszélgetünk majd, jó, hogy mire jutottak.
0: Nagyon köszönöm. Minden jót.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Röviden érintette az ukrajnai háború kérdését Vlagyimir Putyin orosz és Xi Jinping kínai elnök mai kirgizisztáni tárgyalásán, de nem ez volt a tanácskozásuk fő témája. A két vezető a Shanghai Együttműködési Értekezlet szünetében ült tárgyalóasztalhoz. Az Interfax orosz hírügynökség szerint Putyin közölte a kínai elnökkel, hogy készek együttműködni a vízummentesség állandóvá tételén, ha a kínai fél ezt lehetségesnek és hasznosnak tartja. A találkozón a kínai elnök hangsúlyozta, hogy a béke és a fejlődés iránti törekvés a nemzetközi szintéren tapasztalható bizonytalanságok ellenére változatlanul fontos. Donald Trump amerikai elnök súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen. A Jordániában állomásozó amerikai erők ellen még tegnap végrehajtott iráni rakétatámadás nyomán. Donald Trump csekére, mint lát már arra, hogy folytatódjanak a tárgyalások Iránnal, a szankciókban bízik. Még vasárnap egyébként az iráni haderő azt követően indított rakétatámadást, hogy az amerikai haderő légi csapást hajtott végre a Hormuzi szoroshoz legközelebb fekvő egyik iráni sziget ellen, amely egyébként a kőolaj kitermelés egyik központja. Az újabb amerikai-iráni rakéta válaszcsapás és csapás miatt emelkedik a kőolaj ára 2,5-3%-kal, a Brent $90.69, az amerikai könnyolaj $85.64 jár.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 3,1%-os pluszban jár, a német DAX egy 9,1%-os mínuszban most, 2,1%-kal megy felfelé a francia tőzsde, az olasz mutató 3,1%-os pluszban, a spanyol index stagnál. A Wall Street-en 8,1%-kal megy lefelé a Dow Jones, az S&P 500 6,1%-del, a Nasdaq 5,1%-os mínuszban jár. 1%-kal gyengül a BUX 149.220 ponton, a forgalom meghaladta a 7,5 milliárd forintot. 2,1%-kal erősödik a MOL 5060 forint, az OTP 1,4%-os mínuszban 45.360, a Richter 2,1%-kal esik 13.090, a Magyar Telekom 7,1%-os pluszban 2522 forinton, a Farage 3,4%-kal esik 1576 forinton jár. Jelenleg az euróért 365 forint 20 fillért kell adni, a dollár árfolyama 314,70, a svájci franki 389 forint 60 fillér. 45 új CAF villamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, között a Budapesti Közlekedési Központ. A tájékoztatások szerint az 51 új spanyol villamosból 45 jármű finanszírozásának forrása biztosított az úgynevezett helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből. A projekt visszanemtérítendő támogatási összege 43 milliárd forint. Az alacsonypadlós kialakításnak köszönhetően a CAF villamosok különösen fontos szerepet töltenek be Budapesten az akadálymentes közösségi közlekedés biztosításában. A járművek beszerzése illeszkedik a fővárosi közösségi közlekedés jármű állományának folyamatos megújításához. Volt tárgyalás egyébként a főpolgármester és a beruházási és közlekedési miniszter között ma. Megállapodott abban Vitézi Dávid és Karácsony Gergely, hogy felélesztik a fővárosi közfejlesztések tanácsát, és ez nem csak informális típusú együttműködés lesz, hanem törvényi erőre emelik majd. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla. Mindezt Pósfai Gábor belügyminiszter közölte.
0: Időjárás jelentés.
3: Estétől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és éjjel többfelé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-21 fok között alakul. Hajnaltól északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 27 és 32 fok között valószínű. 16 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes tőzsdei zárással 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
4: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, klímacsúcs után. Beszélgetek Madarász Tamással, aki a Garanyi Heisen After Sales műszaki vezetője, fogyasztóvédelmi referens. Jó napot kívánok, Tamás!
5: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagy szerint klímacsúcs után, bár még benne vagyunk.
4: Nagy elméka találkoznak, mert azt mondtad, és tegeződtetünk, köszönöm, azt mondtad, hogy te is akartál hívni, mert számos fogyasztói észrevétel esett be hozzátok a szervízhez, szakszervízhez is. Hát nyilván hőhullámok voltak, számos hőhullám, csúcsra járattuk a klímaberendezéseket, okosan vagy nem okosan, hát ez itt a kérdés, vagy hogy kellett volna használni őket, milyen panaszok fordultak elő, milyen hibákat követtek el a fogyasztók?
5: Kicsit rögtön javítanék is, hogy igazán nem a fogyasztók követik el a hibákat, hanem sajnos a telepítő szerelők, és a legnagyobb problémánk ezzel van, ugyanis nagyon sokszor a szerelők nem tartják be azokat a leírásokat, amiket egy gyártó leír, hogy hogyan kell telepíteni egy készüléket, és itt elsősorban az elhelyezés az, ami ebben a meleg időszakban is problémát okoz. Természetesen nem a beltéri egységnek az elhelyezése, hanem a kültéri. Sok panaszunk volt idén nyáron, amikor kint ilyen 38-40-42 fokos hőmérsékletek voltak, és ugye ez a levegő hőmérséklete, hogy nem hűtenek a klímák. És ezeknek a többségének az volt az oka, hogy az épületnek azon az oldalán, vagy a tetején helyezték el a kültéri egységet, amit folyamatosan sütött a nap. És akkor, amikor 40 fokos maga a levegő, akkor ezeknek a készülékeknek a fémháza, ez akár 60-70-80 fokra is föl tud melegedni. És hát itt jön be az, hogy a gyártók ilyenkor gondoskodnak azért a készülék védelméről, és van neki különböző hőérzékelője, ami érzékeli azt, hogy a készüléknek a háza az milyen meleg, meg a környezet is milyen meleg, és hogyha túl meleg a készüléknek a környezete, meg maga a háza, akkor nem fog tudni az a fizikai jelenség kialakulni, hogy a lakásból elvett, és ez most nagyon műszaki, de tudom, hogy azért csak el kell mondani, a lakásból, amit kiveszünk hőmennyiséget, és ezzel lehűtjük a lakást, aztán ennek a készüléknek a környezetbe le kellene tudni adni. De ezt leadni csak akkor tudja, ha ő melegebb a környezetnél. Ja. Ha a környezet melegebb, mint maga a készülék, akkor ez a fizikai törvényszerűség nem fog működni, vagyis nem fog tudni elszállítani hőt nekem a lakásból, és ilyenkor a készülék saját védelme is még a működést is meggátolja, magyarul leáll a készülék. És ilyenkor szokott az lenni, ügyfélnél ez panaszként úgy jelentkezik, hogy reggel még működik a klímám, este is működik, de napközben délután 2-3 között leáll. Hát akkor ilyenkor már tudjuk, hogy általában ez egy nem jól árnyékolt, vagy nem árnyékolt helyre telepített készülék, vagy nem jó teljesítménnyel kiszámolt készülék lehet az oka. Nyáron ezek szoktak a leggyakoribb okok lenni. Aztán ilyenkor ugye majd szépen megjelennek, illetve nyár elején jelentek meg egészen pontosan a nyárfavirágzás, meg a hasonló pollenekből származó szennyeződések.
4: Ja,
5: és hát ugye hangsúlyozni kell a klímák karbantartását, ami nem annyiból áll, hogy a beltéri egységet kitakarítjuk csak. Sok cég sajnos ilyen hirdetéseket tesz közzé sok oldalon, és ezzel kicsit, sőt talán ki is mondom, mert kimerem mondani, nagyon átverik az embereket, a felhasználókat. Ezek a készülékek rendszerben üzemelnek, nem csak a beltéri egységet, a kültéri egységet is rendszeresen tisztítani kell ahhoz, hogy ők megfelelően tudjanak működni. És ha most elképzeli valaki azt, hogy még meleg is van, ez a nagyon meleg levegő egy olyan felületen kellene áthaladjon, ami tele van mondjuk a nyárfának a szöszével vagy egyéb szennyeződésekkel, akkor az nem fog tudni rendesen működni. Nem lesz meg az a teljesítmény, hűtő teljesítményként, amivel aztán az én lakásomat le tudná hűteni.
4: Ez pont úgy van, mint pontosan, egy porszívónál, nem?
5: Pontosan, eldugul a szűrő, akkor hiába megy a porszívó, nem fog tudni szennyeződést felszívni. Nagyon jól látod.
4: Nem, egyébként az szégyellem magam, mert sokat beszélgettünk már itt sorozatban is az apjában, és ez nekem nem jutott eszembe, hogyha rántottát lehet sütni kint a kültéri egységen a dobozon, mert telibe veri a nap, akkor emiatt, amit nagyon egyszerűen is precízen elmagyaráztál, egyszerűen nem tud hűteni, de ez pofon egyszerű megfejtés, és ezt szerintem nagyon sokan, hát rengeteg ilyen frontra szerelt kültéri egységet lát az ember, ahol a tűző nap éri. Innentől kezdve nehéz a helyzet, mert vagy cserélni kell, vagy máshová kell áttenni a kültéri egységet, nem?
5: Így van, és ezt még fokozni tudja az, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy a falra való felszereléskor a legtöbb gyártó azt írja elő, hogy minimum 20 cm legyen a készülék háta és a fal között. Ez kell ahhoz, hogy elég mennyiségű levegőt tudjon beszívni a ventilátor és átszívni a készüléken. És nagyon sokszor látok ilyen 5-10 cm, 15 cm-re felszerelt készülékeket, és ez mind azzal jár, hogy kisebb hűtőteljesítménnyel tud dolgozni a készülék. Tehát nem az fogja ez okozni, hogy se tudom kapcsolni. Ez egy csomó nap, amikor nincs olyan nagyon meleg, akkor viszonylag jól működik a készülék. Aztán, amikor nagyon meleg van, és nem megfelelők ezek a távolságok, nem megfelelő maga a készüléknek a szellőzése, vagy túl melegszik, például a napsütéstől, akkor nem az történik alapesetben, hogy egyik pillanatra a másikra meghibásodik. Jó esetben a védelem leállítja a működést, de nagyon sokszor ilyenkor az élettartama rövidül meg. És azért ma már egy készülék, főleg felszereléssel együtt, ha valaki tudatosan olyan szerviszt választ, aki jó szerel, azért nem kevés pénzbe kerül, bár a jó szerelő szerelők ezeket a leírásokat betartják. A problémánk inkább az egyszerű, is tudom, hogy nevezzem szerelőnek egyáltalán, emberkékkel van, akik csak úgy ötletszerűen szerelnek,
4: ez a fusi.
5: Mondjuk egy közösségi videót megtekintve készüléket, és ilyenkor mondják azt, hogy rossz az a készülék márka, holott nem az a rossz, hanem rosszul telepítették. Tehát itt jó lenne, hogyha az ügyfelek is, fogyasztók is elgondolkodnának azon egy vásárlás előtt, hogy ha ő azt akarja, hogy sokáig kevés áramot fogyasztva jól működjön neki a készülék, ahhoz bizony megfelelően kell telepíteni megfelelő szerelővel. És azért is mondanám ezt a kevés áramot, mert ugye ennek a jelenségnek a másik oka, amikor túlterhelődik a készülék, egy rossz szellőzés, vagy túl napos helyre felszerelt kültéri egységként túlterhelődik, túl sokat megy a készülék, akkor azt az áramszámlán is fogjuk látni. Tehát egész komolyan meglódult tőle a fogyasztásunk, és hát most meg mindannyian tudjuk, főleg itt Paks miatt, hogy milyen fontos volt az, hogy ki mennyit fogyaszt.
4: Tamás, az elején helyre tettél engem, javítottál, hogy hát általában nem a fogyasztók hibáznak, hanem akik telepítik, és esetleg kontárok vagy fuserek. Oké, de azért én, mint fogyasztó is hibázhatok, mert azért leföl tekergetem, rosszul választom meg a hőfokot, aztán csodálkozom, hogy túl sokat kapcsol ki be, aztán csodálkozom a hatékonyságon, vagy annak a hiányán, vagy csodálkozom majd az árán, az áramárán. Szóval azért a fogyasztó is lehet alul képzett, azt gondolom, magamat is abszolút beleértve.
5: Ebben természetesen van igazságod, de inkább fogyasztóként a hibát úgy szoktuk észrevenni, hogy megfázik tőle az ügyfél. Tehát a tipikus jelenség, hogy kint van 38 fok, leveszem a készüléket szuper vagy turbo üzemmódba 16 fokra, és akkor hú, de jó hideg levegő jön rám, és csodálkozom, hogy megfázom tőle. Tehát ez szokott lenni a készülékek ma már. A mai készülékek, de talán az elmúlt 5 évben kaphatók, azok már mindegyike, talán már 15 is lehet mondani, azok számítógéppel működnek. Ezek a számítógépek okosak, felülbírálják a mi rossz döntéseinket, és a készülék védelme érdekében lejjebb szabályozzák a működést, vagy akár ki is kapcsolják. De tény és való, hogy egy úgy mondanám fogyasztói hibát, hogy nem is azzal, hogy hova kapcsolom és milyen funkcióba, hanem ha pontosan ezt a karbantartást, a tudatos gondolkodást mulasztom el, és nem nincs nekem a készülékem karbantartva, az szokott olyan problémát okozni, ami aztán a készülék leállásához vezet, és idő előtti meghibásodásához.
4: Van még egy apropója a beszélgetésnek, egy új oldal, amit te jegyzel, te vagy a szakmai szerkesztő. Azért el kell mondanom Madarász Tamásról, hogy az Aprilia Magyarország Egyesület szakoktatója, hatósági klimagáz, F-gáz oktató, 30 éves szerviz tapasztalat áll mögött, tehát hűtéstechnika és háztartási gépszerel, gázszerelő mester és műszaki biztonsági felülvizsgáló is vagy, megfogyasztóvédelmi referens, meg könyveket, meg jegyzeteket szerkesztettél, szakmai könyveket. Most pedig egy oldallal jelentkezel, ez az edukációs erős oldal, egy pillanatban meg is értem, mert azt hittem, hogy ez a szeretőn.hu, de nem ez a szerelőn.hu oldal, ugye? Bocsánat.
5: Ez az, de igen, saját oldalam volt szerelőként, mikor kiálltam, akkor is sokan mondták ezt. Egyébként a 30 éves mondatra köszönöm szépen, itt a felvezetőt kicsit bele is pirultam. A 30 éve, amikor egy kollega nekem azt mondja, hogy ő már 30 éve csinál valamit, akkor erre szoktam azt válaszolni neki, hogy egyszer már csak sikerül megcsinálni. Remélem nekem is. Nekem az a tapasztalatom, főleg látva a közösségi oldalakat, hogy nagyon sok fals információ van. Az AI is nagyon sok mindent oda tesz olyan információként, amit emberek elhisznek, és nem tudnak hol tájékozódni. Gyakorlatilag a szerelők többsége, tisztelet a kivételnek, természetesen, hogy a saját munkáját adja el, és ezért az ő információi kicsit az anyagi hátteret is maga felé hajlítják, hogy így ilyen rosszulban fogalmazzak. Nekem nincs ilyen érdekem. Szerencsére van munkám, több is, és már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne azon gondolkozzak, hogy honnan kellene még több pénzt szerezni, viszont nagyon zavar az, hogy fals információk jutnak szerelőkhöz is, felhasználókhoz is. És igenis, azért csinálom ezt az oldalt, hogy akár felhasználóként, akár szerelőként olyan információhoz jussunk hozzá, ami a munkánkat, készülék használatát segíti. Jelen pillanatban, szerelőknek el is szoktam mondani, hogy például egy klíma szerelőnek a tevékenységére 8-9 jogszabály vonatkozik, amit egyetlen egy szerelő se tud, mert mind azt mondja, hogy hát nekem elég az, hogy mechanikusan szerelek valamit, vagy csinálok valamit. És ezt az oldalt én arra szánom, hogy összefoglalásként, hogy ne kelljen 27 oldalról megkeresnie azt, hogy milyen információ vonatkozik rá, ezt megtalálják. De természetesen itt nem csak szerelők, hanem ügyfelek akár vásárlás előtt tájékozódhatnak, hogy legyen egy olyan oldal, ahol kicsit tudatosabban, konkrétan tud kérdezni. Tehát nekem ott van az arcom, én fölvállalom azt, amit ott írok, és nem a Facebookon, akármilyen, bocsánat, a közösségi oldalon, akármilyen fantázia név alatt jelenítem meg, mert tényleg csak azért nem szoktam hozzászólni, mert ismerve a közösségi oldalakat, akkor magamra zúdítok mindenféle más hozzászólást, ezt meg nem teszem meg. Úgyhogy akit érdekel, nézze meg, informálódjon. Ha van javaslata, hogy mit szeretne ott látni, írja meg, igyekszem majd megtenni ezt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy szóba került.
4: Ez volt tehát a szerelőmpont. Csak egyetlen egy dolog még, Tamás, ami eszembe jut saját gyakorlatból az, hogy ha esetleg nagyon erős napon van a klímája, ugye, amiről itt a kültéri egység, azt eléje egy árnyékolót oda tesz az ember, egy buta kérdés, második buta kérdés, mondjuk este, amikor nem telibe tűzi a nap, akkor le lehet azt locsolni, mondjuk tömlős slaggal, az árthat neki, portalanítsa?
5: Igen, tehát ezt ezt nem javaslom abszolút a hocsolást. Tehát ez abszolút kizárt, nem szabad ilyet. Ugyanezek védve vannak cseppek víz ellen, megfelelő védelemmel, de azért a slaggal lehet olyan helyre is locsolni, ami akár áramütést is okozna. Nem szabad. Abszolút életveszélyes lehet. Készüléket tönkreteszi, tehát szigorúan tilos. Az árnyékolás viszont egy nagyon jó okos megoldás. Lehet kapni árnyékolókat, lehet kapni például olyan berendezést, ugye most például a hőszivattyúk esetén is, bár most nem fűtünk, hanem hűtünk, a kültéri egységet, amit a földre helyeznek el, előfordul ott is, hogy túl hangos is, és lehet kapni az védő árnyékoló falakat is. Tehát sokféle megoldás van, bár én elsősorban inkább azt mondanám, hogy a tudatos elhelyezés az sokkal fontosabb, és lehet, hogy az, ahol most az én kültéri egységemet elhelyezem, csak mondjuk 3 méter cső kell hozzá, hogy a két egységet összekösse, az épületnek a másik sarkára teszem, vagy másik oldalára, akkor meg 6 méter, és akkor ugye az többletköltséget okoz nekem telepítéskor, de ugyanakkor villanyszámlába, meg működtetésbe, és élettartamba is vissza fog jönni, mert sokkal tovább bírja a készülék. Egy jól feltelepített légkondicionáló, de akár a hőszivattyú is, ha rendszeresen karban van tartva, megfelelő szakember által, aki tudja, hogy mit kell csinálni, akkor 15 évet is simán el tudnak működni, vagyis nem kell újra vennem készüléket. És azt látjuk, hogy ahogy a hűtőközegeknek a változási folyamata történt, 2030-tól már teljesen más hűtőközegek lesznek a lakossági légkondicionálóban is, mint amik jelenleg vannak. Ezek biztos, hogy magukkal hozzák azt, hogy a készülékeknek az ára is fog változni. Valószínűleg emelkedni, mert általában csökkenni nem nagyon szoktak, főleg itt, hogyha belegondolunk abba, ugye, hogy milyen félvezető hiány van. Tehát nagyon szertágazó ez a problémakör, hogy egy termék mi kerül mennyivel, akkor fontos lenne az, hogy olyan termékünk legyen, ami hosszú élettartalommal bír, és sokáig tudjuk megfelelően használni. De ehhez nekünk tudatosnak kell lenni, és bizony, mint ahogy a porszívó porzsákját ki kell üríteni, a készülékeket karban tartani kell. Itt az az érdekes, hogy egy autónál az emberek 99%-ának, vagy majdnem 100%-ának teljesen természetes, hogy elviszi olajcserére, kicserélik a légszűrőt, ahhoz, hogy tudja használni az autót, még akkor is, ha már nem garanciális. Egy klímánál kevésbé jut az embereknek eszébe, pedig ott is nagyon fontos lenne a karbantartás és a tisztítás is, mint hogy az összes háztartási gépünk, aminek van ilyen igénye, hogy karban kell tartani, mondjuk egy pár elszívó szűrőbetétjére, egy mosógépnek az alsó idegentes csapdájára, szűrőjére, ezeket nekünk rendszeresen ellenőriznünk kell, ahhoz, hogy ők tartósan sokáig tudjanak jól működni.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a hétfői adás, a hétfői Monitor délután. Holnap kett hosszú műsorsáv 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést készüljenek az iskolára. Holnap már start, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak, a váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Torlódik ezért a kocsisor kifelé az Erdősor utcától. Az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomások felé. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé, a pesti alsó rakparton, a Szent István parktól az Országházig, a Közraktár utcában befelé a Petőfi hídtól, a Szélkámán tér környékén, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és a környéken továbbra is korlátozásokra kell készülni. Tart a csatorna javítása a Bécsi úton és a Vörösvári úton a közös csomópontnál. Mától kifelé megszűnt a sávlezárás, de a Bécsi úton befelé lezárták a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervíz útján kifelé útszűkületre kell számítani. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Új támadás Larak sziget ellen, ezt nem sokkal ezelőtt közölték az irániak, ugyanakkor tagadják, hogy megtámadták volna Larak szigetét az amerikaiak. Mindenesetre Donald Trump amerikai elnök súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba, míg a vasárnapi jordáni amerikai támaszpontokat ért iráni rakéta csapások miatt. Az egyre inkább elmérgesedő iráni és amerikai rakétacsapás, válaszcsapás miatt egyébként emelkedik a kőolaj ára, napközben 3% fölötti erősödésben is volt most ez alatti, de azért még mindig 2,5%-os pluszban, $90.40 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $85.35. Donald Trump egyébként csekély reményt lát már arra, hogy folytatódjanak a tárgyalások Iránnal, de hogy mi lesz helyette, azt nem igazán közölte. Röviden érintette az ukrajnai konfliktus kérdését Vladimir Putyin orosz és Xi Jinping kínai elnök mai kirgizisztáni tárgyalásán, de nem ez volt a tanácskozásuk fő témája. A két vezető a Sanghaji Együttműködési Értekezlet szünetében ült tárgyalóasztalhoz. A két ország közötti vízummentesség állandóvá tétele volt egyébként a fő téma. Görögország 3 milliárd euró értékű védelmi rendszer megvásárlásáról írt alá megállapodást Izraellel, jelentette be az izraeli védelmi tárca. Az ország történetében az egyik legnagyobb, a görög-izraeli kapcsolatokban pedig a legnagyobb ilyen méretű fegyver eladásról egyeztek meg. Ennek keretében Izrael több szintű védelmi rendszer kiépítését vállalja a görögök számára, illetve egy 26 millió euró értékű kiegészítő megállapodás keretében drónvédelmi rendszerekkel is ellátja a dél-európai országot. Jelentősen átalakítja idehaza az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét a holtankoljak.hu. A portál a jövőben a forintosított nagykereskedelmi árak helyett elsősorban a tényleges kiskereskedelmi átlagárakat közli majd, miután a nagykereskedelmi és a kutakon látható árak mozgása egyre inkább elvált egymástól. A változás értelmében minden hétköznap délelőtt 10 óráig jelennek meg az adott napi országos kiskereskedelmi üzemanyag átlagárak a holtankoljak.hu adatbázisa alapján. Idehaza a kormány az összes szükséges jogalkotási feltételt teljesítette a mai nappal az uniós helyreállítási alapforrásainak hazahozatalához, ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Jogilag ma érte el az ország azt az állapotot, hogy Magyarország az összes mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesítette, tehát 100%-os teljesítéssel minden uniós pénzt haza fogunk hozni, így fogalmazott Vitézi Dávid. Azt is közölte, hogy újra létrehozzák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, és ezt törvényi erőre emelik az informális típusú együttműködés helyett. Ezt egyébként üdvözölte Karácsony Gergely főpolgármester. Júliusban a belföldi értékesítés árai 2,5, az export árai 3,1%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi szintekhez képest, az ipari termelői árak átlagosan 1%-kal emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi árak emelkedése jelentősen felgyorsult. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
1: Talán a várakozásoknál valamivel gyorsabb áremelkedést mutatnak a termelői árak júliusban. Ebben persze mindig szerepet játszik az árfolyam hatás is. Az ipar az nagyon erősen exportorientált, az árfolyam változás az meglátszik rajta. Még egy tényezőt ki kell emelni, ez pedig az energiaárak változása. Az exportban ez egyenesen egy 18,4%-os növekedést jelentett. Ha az ágazatok közül ki kéne emelni még valamit, akkor talán egy mindannyiunk számára elég fontos ágazatot emelnék ki, ez pedig az élelmiszeripar. Itt 5,3%-kal csökkentek egy év alatt az árak, miközben a vegyiparban vagy a fokgyártás kőolajfeldolgozásban kétszámjegyű növekedés történt.
3: 45 új kaffillamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, között a Budapesti Közlekedési Központ. Az 51 új spanyol villamosból 45 jármű finanszírozásának forrása biztosított, a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz az úgynevezett RRF keretéből. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege mintegy 43 milliárd forint, tehát újabb alacsony padlós villamosok jönnek majd Budapestre. Idehaza holnap indul a kötelező nyugtaadat szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal emiatt nem bírságol. A NAV kommunikációs főosztályvezetője a Trend FM kérdésére azt mondta, hogy a világ minden részéből küldenek szakembereket tanulmányozni a magyar digitális adózási módszereket. Linz Mayer Szilviát hallják.
4: Nagyon sokan érdeklődnek ezek iránt, a modellek iránt, a gazdaságfehérítő modellek iránt, sokan másolják a rendszert. Sok delegáció is érkezik más tagállamok, illetve a világból, Venezuelából, Dél-Koreából, Amerikából, afrikai országokból is Magyarországra azért, hogy ezeket a gazdaságfehérítő online megoldásokat tanulmányozzák. Ugye ilyen az online pénztárgép, az volt az első, utána jött az LKR, aztán pedig jött az online számla, és most jön az e-pénztárgép, ami igazából bezárja a kört, és most már gyakorlatilag minden adat rendelkezésre áll majd a NAV-nál, ami a tisztességes vállalkozásoknak egy nagy könnyebbséget hozhat.
3: Egy friss új kutatás szerint a tanévkezdés diákonként majd 100.000 forintos tételé válhat. A teljes iskolakezdési költés alsó tagozatosoknál 70.000 forint, de idősebb gyerekek esetén a tanszerek mellett műszaki eszközökre és fizetős AI szolgáltatásokra is költenek a családok. A kutatás szakmai vezetőjét és a PwC szakértőjét Cseri és Kopándi Ildikót hallják.
4: Átléptük a 100.000 forintot átlagosan családilag költés. Szerintem az ilyen lélektani határ, hiszen nem egy gyerek van átlagosan a családokban, hanem átléptük a 100.000 forintot. Szerintem ez egy lélektani dolog, illetve az AI mint olyan szerepe, hogy most már nem csak az internetről beszélhetünk, hanem az AI-ról is, és hogy a gyerekeket, hogyha nem akarjuk, hogy ne legyenek versenyképesek, mindenképpen el kell olyan eszközzel látni, ami ebben támogatja a tanulásukat is, hiszen különben hátrányba kerülnek, és szerintem ez elég nagy nyomás helyez a szülőkre.
3: Tűzütött ki a közép-lengyelországi Skarzisko Kamien a városában működő drónalkatrészeket gyártó üzemben. A hatóságok a szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják. A tűzben senki sem sérült meg, a tűzoltás 2 órán át tartott. Ezt követően a tűzoltók hőkamerával és detektorokkal is átvizsgálták az egész épületet és kizárták veszélyes anyagok jelenlétét. Az üzem jellege miatt az eset kivizsgálásába a lengyel titkos szolgálatok is bekapcsolódtak. Idehaza elkészült a belügyminisztériumi javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla, jelentette Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook oldalán.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A mai tőzsdei kereskedés alapvetően inkább a mínuszos tartományokat erősítette. 1% eséssel zárt a BUX 149.112 ponton. A forgalom a végére ugrott meg 39.631 millió forintra. 1%-kal drágultak a MOL részvények 5055 forintig, az OTP 1,6%-os plusszal zárt 45240 forinton, a Richter 1,8%-os mínuszban fejezte be 13130 forinton, a Magyar Telekom ugyanakkor 1%-ot emelkedett 2530 forintra. Nem volt túl jó napja a 4iG-nek, amely 3,1%-ot esett 1581 forintig. A nap nyertesebb, viszonylag erőteljesebb forgalom mellett az Ébdufer, amely 10,3%-ot emelkedett 6 forint 84 fillére, de drágult a Granit is 1,4%-ot 8720 forintig. Csökkent viszont például az Opus 3,3%-kal 319 forint 50 fillérre. A devizapiacon az euró 365 forint 30 fillérre jár. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 3,1%-kal erősödik, a német DAX 9,1%-os mínuszban jár 26.296 ponton, a francia tőzsde 2,1%-kal gyengül, az olasz tőzsde még épp, hogy erősödik 1,1%-kal, a spanyol viszont 2,1%-os mínuszban. A Wall Street-en 8,1%-kal gyengül a Dow Jones, 5,1%-kal esik az S&P 500 és a Nasdaq is. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1616-ig szaladt fel. A földgáz a mai kereskedésben inkább drágult, nagyjából 3,9%-kal 69 euró 57 centig.
0: Időjárás jelentés.
3: Estétől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és éjjel többfelé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-21 fok között alakul. Hajnaltól északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.
0: Sporthírek a 94.2.
3: 3 játékosával hosszabbított a Korona Brassó, a Jégkorong Erste-ligában szereplő csapat Kóger Dániel, Tőke Zoltán és Andrei Vasila szerződését hosszabbította meg. A sporttal kapcsolatos információ még, hogy a hét közepén majd pótolja a Ferencváros az egyik elmaradt mérkőzését, méghozzá a címvédő Győri Eto ellen, és nemrég jelentette be a délutáni órában szintén a labdarúgó NB1 egyik csapata, az Újpest, hogy az MTK-tól igazolta Gyánó Marcell fiatal labdarúgót, egy mindössze egyébként 17 éves középcsatárról van szó. 17 óra, 12 perc van, friss információkkal, hírekkel, legközelebb 6 órakor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Bringás műsor Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Tokás Tamással
1: és Dankó Bencével. A mai epizód szinte ünnepi alkalomból készült, ugyanis nemrég 2-3 héttel ezelőtt indult el a MOL Bubinak a harmadik generációja. Ebből az alkalomból vendégünk lesz Nagy Bence a BKK-tól, aki a digitális csatornák fejlesztési vezetője. Köszöntünk a Pedál Podcastban.
3: Sziasztok, köszi a meghívást.
1: Vágjunk is bele, egy személyes vonatkozást elárultál, amikor készültünk a műsorra, hogy annak idején téged talán az vonzott a BKK-hoz, és úgy kerültél a BKK-hoz, hogy azt ígérték neked, hogy a MOL Bubival foglalkozhatsz?
3: Hát ez így van, így van, így van. Nekem a hátterem egyébként ilyen klasszikus közgazdászként, aztán tanácsadó cégek, és próbálunk okosat mondani, nem tudom, nagy cégeknek, hogy milyen stratégia, meg üzlettervezés a társai. Szóval ez a for profit, klasszikus for profit, és akkor én nagyon szeretem ezt a munkát egyébként, de gondoltam, hogy valamilyen social impact-tel, és akkor BKK-hoz engem tényleg ezzel hívtak, hogy Bence, te a MOL Bubival foglalkozhatsz. Én még az első generációt is használtam, azon kevesek közé tartoztam, és hát ez annyira vonzó volt, hogy a kettőnek a bevezetésében részt vehettem, és most a hármat is vezethettem, igen.
1: Kifejezetten az első generációt azt találtad olyan nehézkesnek, problémásnak, hogy így izgalmasnak tűnt, hogy akkor abból valami jobbat faragni, vagy így általában azt tetszett, hogy kerékpározással foglalkozhatsz, vagy maga a BKK tetszett, hogy akkor így a városnak így a közlekedésével és a közlekedési szövetével foglalkozhatsz. Mi volt igazából, ami tetszett neked ebben
3: hát
1: a lehetőségben?
3: Is, igazából nagyjából jól összefoglaltad egyébként, és majd egy egyik érvet is mondok. De nem kerékpár specifikusan mentem oda, inkább MOL Bubi specifikusan, de az, hogy bármi mással, aminek van tényleg hatása a barátaim, a családom, a gyerekeim életére. Másrészt ez megfogható valami, hiszen nekem van két kislányom, és a MOL Bubi is csábítás, az pont úgy volt, hogy 3 hetes volt a kislányom. Nem a legjobb időszak egyébként egy munkahelyváltásra, de hogy a MOL Bubinak mennie kell, és most indul, és Bence, gyere, mert tök izgalmas feladat, így csábítottak oda. De ami még egy tök jó dolog, szerintem az így megfogható és látható. És amikor pont a gyerekén mondják, hogy az apa bringája, én mindig pontosítok, ez nem apa bringa, ez mindenkinek a bringa, ugye pont ez a lényeg a közbringának, de hogy ez látható dolog, vagy az, hogy nem tudom, hogy a Budapest Go-val is foglalkozom, vagy a PN, hogy ezt használják százezrek, milliók.
2: Teljesen adja magát egyébként a kérdés, hogy akkor most már több évesek a kislányaid, és hogy megkérdezik, hogy apa mit dolgozol, akkor hogy szoktad nekik ezt elmagyarázni?
3: Nagyon tudjam, ha apa csinálja a MOL Bubit. A PNG rendszert arról, szerintem most nem fogom olyan beszélni, azt nehezebben értik meg, de a bringákat apa hozza, igen, ezt szokták mondani.
1: A

0: ember vagyok, azért most 8-at mondok. Azért tudni kell, hogy most indult, említetted, augusztus 3-án indult a szolgáltatás. Hát ezen babysitting, ez a termékbevezetés, ez egy babysitting időszak, azért még vannak gyermek betegségek. Pont múlt héten adtunk egy új release-t, az abba egy új app verziót, de nem tudom, a nyerekbeállításoktól kezdve a GPS pontossága. Akasztják a hóhért. Szóval azért még van mit csiszolni azért a rendszeren, de itt azért szóval, ami fontos, hogy mi a MOL Bubinak a célja, szóval nem egy versenybicikli ezzel, nem a Mátrába kell fölmenni, bár volt egy lelkes jelentkezőnk 2 év, aki felment a Mátrába Zakóban Budapestről, mármint a kékesre feltekert, de ezek az átlag utazások itt 11-13 perc, ez a medián. Ez igazából inkább egy kiegészítő dolog. Szóval ennek az a lényege, hogy egy autóval elmész A-ból B-be, akkor nem tudom, 20 perc alatt odaérsz. Hogyha metróval odamész, a metró szupergyors, az lenyomja az autót is egyébként, de míg elgyalogolsz a metróig, és aztán metrótól meg elgyalogolsz az irodaházig, azon buksz sok időt igazából, és ezért nem annyira versenyképes, és az egész MOL Bubinak, meg közbringának az a nagy csíje, hogy az a 8 perc gyaloglás helyett 3 perc bringázást csinálsz, és akkor nyersz minden nap 2-5 percet, és akkor így már versenyképes tud lenni. Ez a hova hajlik, és akkor személyes mondok én is, nek az első MOL Bubizásom pedig az még ez a régi nehéz, említetted te is, hogy
1: a tömör.
0: Így van, tömörgumi, hiszen nem is a súly volt a legnagyobb probléma, a tömörgumi volt egyébként a fő probléma. Az egy nagyon nehezen tekerhető valami volt, és ott azért
1: kb.
0: Izzadt az ember.
1: Akkor alakult ki az összes előítélet.
2: Gondolkozom, hogy az volt-e az egyetlen MOL Bubizásom, amit említettem neked, hogy akkor az tömörgumis volt, ez 2020-ban volt talán.
1: Akkor már lehet, hogy a
0: 20-ban már új volt, 19-ben volt a vége az első generációnak. De a lényeg, hogy az is egy ilyen tök szuper, és én nyilván kisgyerek korában mindenki bringázik, így az utcában, aztán, hát nem nyilván, de Budapesten nagyon sokan abba hagyják a bringázást, főleg 15-20 éve abba hagyták a bringázást, és nekem a MOL-ui volt, ami igazából visszahozott a bringázásra. És igazából, ami még a MOL Bubiban szerintem tök szuper, szóval mi a feladat egyrészt, mert ez a kiegészítő szerep, meg ez a gyorsan kiugrok, csak egy ügyet elintézni a postára, csak nem 20 percet gyaloglok, meg autóban nem kell ülnem, hogy 6 percet bringázom, és ott vagyok a postánál, ha még valaki jár postára, vagy tudsz találkozni egy haveroddal egy kávéra egy ebédszünetben is, hiába másfél kilométerre lakik. De hogy amikor rájöttem a MOL Bubira, nem tudom, 21 évesen, akkor wow, hát király dolog bringázni, meg ez egy hatékony közlekedési forma, és a 2010-es évek elején azért inkább a futárok jártak, meg a profik jártak bringával, szóval az, hogy átlag ember rájön bringes nagykörúton csapassa, azért az nem volt annyira jellemző, és igazából még a MOL Bubinak még ez ilyen nagy szerepe, hogy így próbáld ki, ez nem kell egy bringát venned, próbáld ki, regisztrálsz, nem tudom, egy utazásért fizetsz néhány száz forintot gyakorlatilag, és jöjj rá, hogy a bringázás, ez egy nagyon hatékony, szerintem a leghatékonyabb közlekedési forma. Belvárosban mindenképpen, de a külvárosban is.
2: Én ezt alátámasztanám, mert itt előtte gondolkoztam, hogy ugye most én vagyok itt a MOL Bubi nem használó, és hogy mi venne rá arra, hogy használjam, és abszolút ez a tömegközlekedést szoktam néha használni, ugye nyilván bringázni nagyon sokat, bringázok és autózok. Ugye a bringázásnál, meg az autózásnál, ezt te is mondtad, hogy ott ejtsük ki, mert ott eljutsz a célpontig. Jó, mondjuk ne is beszéljünk arról, hogy autóval a parkolás az hány perc az összúthoz, meg az összeráfordított időhöz képest zárójel bezárva, de kimondottam például a metró az, amit szoktam használni, és ugye megtörténik sokszor az én külvárosból akom, hogy azt a 10 pár percet, ami egyébként a metróhoz a sét, gyorsan, hogyha sietek, akkor beülök az autóba, ott vagyok 2 perc alatt a metróállomás közelébe, és akkor na ezt pont ki lehetne váltani.
0: Abszolút,
2: és igen. A másik az, amit mondasz, hogy a nagyon sok ember, ez egy óriási tömeg Budapesten szerintem. Nem?
0: Van egy ilyen kérdés, hogy mi a cél, ki a célcsoportja Buminak? Nem az, aki már most is saját bringával megy minden nap. Ő neki néhány utazásban, hogyha reggel pont esett az eső, este meg másik
2: hát
0: a nap.
2: Ez vagyok én, ugye,
0: hogy... tök jó, vagy egy-egy ilyen bicikli, mondjuk autó plusz izé, vagy metró
2: akkor,
0: plusz.
2: Akkor igen. Ugye általában biciklizem, mikor autózom, hogyha gyerekkel kell valahová úgy menni, vagy hogyha vinni kell valami olyat, amit a bringán nem szeretnék szállítani. Tehát ilyen szempont, és a másik visszatérve még a metróra, ezt gondolom, csak hogy én se tudom, lehet, hogy a hallgatók se tudják, gondolom a metróállomások környékén mindenhol van MOL-bubi, mert ha tovább gondolom ezt a gyors

0: gyorsan odaszer, vagy kényelmesen szeretnék közlekedni, akkor a metró az nekem egy abszolút járható, meg használható út, viszont buszra ülni, villamos, tehát hogy annál sokkal szívesebben használnék, ha csak nem a hideg térről beszélünk egy ilyen molbubit.
1: Igen, abszolút, hát még nem is minden metrónál, de mondjuk jövőre már gyakorlatilag minden metró megálló le lesz fedve, és ez a...
2: Megjegyeztük az ígéretet.
1: Ezt már sok ember megígérte egyébként, szerencsére, szóval rajtam le fogják ezt verni. Na de viccet félretéve, egyrészt lesz minden metrónál molbubi állomás, és nem is csak az fontos, hogy a metrónál legyen, az a metró megállóban az ősvezérteren legyen ott, hanem hogy mi izgalmas dolog az ősvezérterénél, hogy menjél haza az ősvezértér környéki házakról, ráhordjon téged. Most mondok egy izgi dolgot még, hogy jellemző az összes ilyen közbringa vagy köz roller szolgáltás, hol van az ilyen a belvárosban, mert ott van sok ember, meg egy Asztóriánál, hétvégén is, hétközben is, reggel is, este, és ott mindig van valami. És amit mi most tesztelünk, kérdezően Rákos mentén, ott pont ez, ott van kettő vasútállomás, amúgy a legközelebbi bubi állomás 8 kilométerre van, meg Rákos mentéről nem sokan bringáznak be így a Kálvin térre, de pont azt tesztük, hogy Rákos mentén a két vasútállomáson, amire ráhordasz, és még 9 másik állomás lesz, ami a helyi kis központ, a sportcsarnok, a nem tudom, a Lidl, a iskola, szólt az a helyi központok, az emberek járnak, és pont az, hogy szigetszerű működésként, és intézze a dolgodat, aztán vasúttal menjél be a központjába Budapesten, mert nem fogsz bebringázni, bubival nem fogsz bebringázni Rákos mentén. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet, mert inkább ilyen hagymahéjszerűen bővültünk mindig, és most egy szigetszerűen 8 kilométerre egy valódi külkerületben nézzük ezt meg, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, ezt teszteljük, ez egy pilotprojekt lesz, hogy hogyan működik, hogy reagálnak rá a felhasználók.
2: Az elektromossal fognak-e többet menni az emberek, vagy az elektromos flotta bővítésnek nem ez volt a célja, hogy nagyobb távolságok legyenek legyőzhetők vele?
1: Az elektromos az egy igazi game changer, és amit külföldön látunk, hogy hogy tudok még több embert bringázásra csábítani, ez rengeteg új célcsoport elérhető.
0: De az elektromos szerintem inkább az emelkedő. Tehát az, hogy aki ilyen belépő, annak ezt időben kell nézni szerintem. Tehát, hogy ez az 5 perc bringázás, vagy 10 perc bringázás, az nem biztos, hogy szívesen fog 40 percet bringázni, viszont olyan biztos, hogy nagyon sok van, akik mondjuk egy budai oldalon, ha a út közben van egy nagyon meredek emelkedő, azon biztos, hogy nem fogja átverekedni magát a
1: nem elektromos. Igen, ez egyik célcsoport.
2: Tufinak az emelkedő miatt.
1: Hát ez nem egy salamoni döntés, de viccet feltéve, szóval sok use case nyit ki. Az egyik abszolút az emelkedő, és ezzel kicsit összefüggve ez nem akarok megizzanni a picit sem a bringázás, azt emelkedő nélkül is félnek tőle az embert, hogy megyek egy megbeszélés, vagy megyek be munkában, nem akarok megizzanni.
0: Ez egy hölgyeknél, ez oszlassuk el, mert te is inkbe vagy, tehát egy normál irodai ruhában, mondjuk így, és oszlassuk el ezt a képet, mert ugye ha egy kánikulában Budapest belvárosban 40 fokba sétálsz az utcán, sokszor a menetszél, hogyha nem fektetsz nagy energiát a pedálozásba, akkor a menetszél az jobban hűt, meg kevésbé izzadsz meg, mint egy erős gyaloglásban.
1: Ezzel abszolút egyetértek, de ezeket a percepciókat nehéz leküzdeni, de hogy ezt gondolják az emberek, hogy nem akarok, jó, mindenki, aki hallja, nem izzadt meg az ember, hát mennyiben nem kell meghajtani, ha mész melóba, és akkor nem izzadsz meg. De azért ez egy nagyon fontos, szóval az emelkedők, másrészt ez a nem izzadok meg hát kényelmesebb, és azért nem tudom, az elbubit próbáltátok-e már, az tényleg egy ilyen teljes, nagyon nehéz onnan visszaszokni azért, ha nem vagy aktív bringás, mert úgy rálépsz a pedálra, és így suhansz 25-t, és így csak így mész. Szóval az egy nagyon kényelmes érzés, és ezért meg egy hídon akár átmész, az is egy emelkedő azért, szóval nem kell ehhez, nem tudom, a hegyvidéken lakni, vagy egy Bartók Béla úton mész, ott is vannak ilyen titkos emelkedők, amikre akkor jössze, hogy van emelkedő, amikor bringával mész. Ez is nagyon számít, és hát kényelmesen, meg egy kevésbé sportos, picit fél, ugyebár sok piros lámpa van, akkor meg kell indulni mindig, és nulláról feltekerni 20-ig, azért bele kell rakni valamennyi energiát. Az elektromos úgy pont ezt támogatja meg, és azért az is benne van, amit te is mondasz, hogy 28 percig tekerni, és akkor ezt megcsinálom elbubival, akkor nem fáradok el alatt, de azért inkább ez az emelkedő, nem izzadás, nem elfáradás, amit mi látunk. És hát ez az eddigi
2: adatokból már az derül ki, hogy az e-bubival hosszabbat vagy rövidebbet mennek, vagy tényleg inkább az emelkedőkön a használják?
1: Hát hosszabbat mennek idő a méter meg picivel, aha, de néhány száz méter, nem nagyon szignifikáns. Időben röviden, mert gyorsabb, jobban felgyorsulsz a piros lámpánál igazából, mert piros lámpa után, szóval a medián utazások az 13 perc a simánál és 11 az elektromosnál, de nem az van, hogy akkor 29 perceket meg 44 perceket mennek, kényelmesebb. Üljetek rá egy elbring, ez nehéz így mikrofon kezdve, ahogy a bringázás, mindig az, hogy
0: hát miért bringozás, jó normál elektromos és a normál bringa között tudjuk. Bennem két tudatlan kérdés, az egyik, hogy ez az elektromos rásegítés, és ez drágább-e, vagy hát a különböző konstrukcióba, tehát ilyen bérlet kapcsolása, bármivel anyagilag egymás szinte, ez lenne az egyik kérdés. A másik meg még az előbb bennem maradt, hogy ugye a molbubi az dokkoló állomásokhoz kötött-e, vagy ugye hát vannak a rollerek, az e-rollerek, amit bárhol ott hagyhatsz. Én ezt sem tudom, és talán ezt hallgatók közül is többen.
2: Ugye lettek ezek a zöld felfestéssel kijelölt
0: hát kis zónák. Hát hol
2: próbáltam ott hagyni, ott így nem tudtam ott hagyni. Fog ez változni, hogy az ilyen zöld kijelölésesbe is ott hagyhatom?
1: És akkor válaszolva az állomásokra, most nekünk 210 állomásunk van, és pont szeptembertől kezdjük el kibővíteni, és ez az úgynevezett mobi pontoknak, ez a mobilitási pontokra, most
2: ez
1: a mobi is be fog majd menni.
2: Ez a zöld karikás, zöld felfestéses
1: és
2: história.
1: A következő, nem tudom, 2-3 hónap, januárban már lesz 1000 hely, ahol le tud rakni a bubit is, és ugyanígy a molbubit is, és ugyanígy cserébe a rollereket, meg a más közben a szolgáltatást is beengedjük a molbubi pontokra, ami aztán mindenkinek jó, mert nyilván minél több helyen tud lerakni, minél kevesebbet kell sétálni a célod felé, ez annál vonzóbb tud lenni.
0: Pont ez lett volna egyébként egy kérdés, hogy ez nem tud-e zavaró lenni esetleg, vagy de akkor
1: hát
0: ez
1: zavaró, most inkább az a zavaró az ügyfelnek, hogy látom, hogy van valami zöld körbefestés, meg le van rakva egy róla, akkor biztos leraknom a bubit is, mert mi a fenén rakhatom el a molbubit.
2: Velem.
1: Na, és akkor ez most még így összevisszaság van, de azért az lesz az irány, hogy kijelölt pontokon, és ez nagyon fontos, mert ez a pont tegnap voltam egy kerületi polgármesternél, hogy ez neki, ő inkább felfest még 6 ilyen helyet, meg két parkolót megszüntetek, meg nem tudom, még rakjunk be, de kapuajba ne rakjad, meg ne rakja az ügyfél, arra nagyon háklisak, meg nyilván, hogy küldjön a közlekedni az emberek. Szóval ez a úgynevezett free float rendszer, hogy bárhova lerakhatod a molbubit, vagy bármi mást, igen, ez nálunk, és ez világszinten, ritkán van az, hogy
2: ez
1: Bécsön...
2: Ez a közutálat tárgyát.
1: Igen, de Bécs, ritkán vagy Bécsből, meg Berlinből jönnek tanulni hozzánk, ez abszolút ilyen volt, amikor mi ezt bevezettük, hogy hú, de jó, ez kell, mert Berlin utcá így lehetetlen volt, mert oda volt cseszve már, bocsánat,
0: hát őszintén, ez engem is tud azért eléggé idegesíteni, amikor megy pont a kislányommal és a járda közepén úgy, hogy se jobbról, se balról nem
1: tudja. Abszolút, meg most babakocsi, mert mit? Abszolút isú. És nálunk ezt bevezették, nyilván mindig lesznek olyan felhasználók, akik odarak és nem tudom, oda cseszik az út közepére, de azért nagyon azt látjuk, hogyha megfelelően sűrűn van, és ott látja, hogy ott van 20 méterrel tábla, mert minden, azért az ügyfelek 99,5% azért az normális, meg jó fej, meg szabálykövető, meg nem akar kibabrálni a nem tudom, másik embertársával. Szóval ez az egyik, szóval állomás alapú lesz, de ezek az, mi úgy nevezzük, néz a virtuális állomás, az nem kell már egy dokkoló, ami bedugom, hanem az okos lakaton kell lenyomni
0: igen, ezt most
1: azt a kis pöcköt. Szóval ez az egyik kérdés, a válasz. A másik az árazás.
2: Igen, és ezt nézzük egyébként úgy ezt az árazás kérdést, mert amikor ugye meghirdettétek az árakat, akkor egy kicsit elindult a kerékpáros klub részéről is, hogy drága a bubi, nem drága a bubi. Nézzük meg most úgy, hogy drága a bubi, hogy akkor oda megyek már ilyen ideális esetben egy ilyen mobilitási pontra, ott áll egy Lime is, ott áll egy Dot is, azt hiszem van ilyen, ott áll Mike, egy Manfred is, és ott áll egy Molbubi is. Molbubiból is elektromos is, meg sima hagyományos hajtású is, Manfredból is elektromos és sima hagyományos hajtású is. Hogyha én ilyen számolgatós, Excel táblázós vagyok, nyilván nagyon kevés ember ilyen, tehát nyilván mindenki azt fogja választani, amelyik így a legszimpibb, meg a legjobb az alkalmazás, meg így a legkönnyebb, de hogyha számolgatós ember vagyok, akkor szerinted melyiket fogom én választani?
1: Hú, ez egy hosszú válasz lesz, de igyekszem összefoglalni. Szóval a lényeg, a kezdekon, hogy e-bubi vagy sima bubi, ez eltérő árazású. És egyrészt nyilván, mivel van egy akkumulátor, ezért magának az előállítása is, nem tudom, drágább valamennyivel, de ami igazán drágább drágábbá teszi. Most költség oldalról a töltés. Így van. Ez egyszerűen ez a nagy pénzbeli különbség.
2: Én ezzel maximálisan egyetértek, hogy fizessünk az elektronokért.
1: Többet fizessünk. Igen. És akkor kezdem a sima mechanikus bubi, vagy klasszikus bubi, vagy mol bubi, bárhogy is hívjuk. Ott most úgy néz ki, hogy 2500 forint a havi bérlet.
2: Ez az, amivel 30 perc.
1: És minden egyes utazás díjmentes. És tekintve említettem, hogy itt az átlagos utazások ezen 10-néhány percek. Azért 30 percemben az utazásnak a 98%-a. Szóval gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2500 forint per hó korlátlanul tudod használni a rendszert. Meg most nem akarok nagy tippeket tanni, mert magára is ennek az emberek, hogy nagyon kell, hogy 42-t mennél, hát hogyha most nem akarsz fizetni, akkor 28-nál lerakod, és akkor felveszel egy másikat. Nyilván kényelmetlen, meg buksz pár percet, meg kell nézni, hogy biztos van, de ha nagyon ki akarod kerülni, ki tudod kerülni, ez egy köztudott dolog. És akkor még egy két kis felkiáltója, hogyha BKK-nál a Budapest Go-ba veszel egy BKK béletet, majd közösségi béletet, akkor még kapsz további 500 forintot, és akkor erre mindig nagy viták szoktak lenni, hogy hú, ma ilyen drága, így megújszom, hogy 2000 forint, azért giroszt nem kapsz, tehát 2000 forintért korlátlanul tudsz bringázni. És én mindig azt mondom, hogy ha egyetlen egy taxizás kiváltasz, amikor taxiút hazamész 4-5000 forint, akkor már két hónapra jó vagy. És akkor ami mi még hozzárakunk ehhez, hogy van éves bérlet, ahol 8,5-szerese a havi díjnak, konkrétan 10, hogyha van béleted, akkor 17.000 forintért, hogyha nincsen Budapest Go-ban béleted, akkor 19.500 forint. Szóval gondoljatok bele,
2: megvalósítottátok forinton belül. A 14. havi bubit, tehát hogyha ilyen nyugdíj alapon számoljuk, itt ezek van.
1: Na de tényleg az, hogy 20.000, szűk 20.000 forint, nem is 20.000 forint alatt tudsz kapni egy korlátlan bringázást. Na most elviszed a éves, nem tudom, szervizbe a bringát, hát az 20.000 forint.
0: Lehet, hogy még tök buta kérdés, ez csak így a nyáról, meg fesztiválok, meg romkos, meg minden jut eszembe, hogy van ez az országbérlet például, amit nyárra érdemes, ugye a vasút, budapesti közlekedés, ezzel összefüggésben.
1: Ezzel is, ha a Pest vármegye béletet veszel, vagy országbe. Diákok jellemzően országbetet vesznek, mert annyira olcsó neki az 2000 forint. Igen, és a diákoknak is van egy Pest vármegye bérlete, vagy ország bérlete, akkor ezzel tudja használni. Abszolút, ezzel nincsen semmi probléma. És akkor a perszdíj az egy drágább dolog. Szóval, hogyha nem veszel, csak ezzel gyakorlatilag megéri, mert a perszdíj az 60 forint, akinek nem lenne bélete, szóval mész 35 percet, akkor már megérte van a béletet venned. Azért az utazások döntő többsége az a béletes utazása 80-90%. Perszdíjon inkább ez az első kipróbálás, turisták, akik inkább perszdíjon mennek. És akkor a...
2: És Tufi, aki szintén ezt, a perszdíjon
1: ment. Ezután is köszönjük szépen. És akkor az elektromos bubinál pedig az elektromos bubinál pedig 4500 forintba kerül a havi bérlet, és akkor ami volt itt a vitatkozás, közös gondolkodás a kerékpáros klubbal, hogy egyrészt, hogy 20.000 forint alá menjen be az éves bérlete a mechanikus bringánknak, és hogy mi egy ingyen 5 percet adtunk volna az elektromos bringába. Mert az elektromos bringa 4500 forintjába benne van a mechanikus bringát, úgy használod, mint egy mechanikus bringa bélet tulajdonosok is benne vannak, és akkor azt mondjuk, és még nem kell feloldási díjat fizet az elektromos bringáért, viszont csak 5 perc van ingyen, és akkor ezt felemeltük 15 percre, mert gyakorlatilag a normál elektromos bringás utazásod is akkor így 4500 forintért, ha nem is korlátlanul, de ez a 15 percet tudsz vele menni díjmentesen, és minden egyes utazásodat.
2: És a feloldási díj sincsen. Ez tényleg egy elég jó dílnek hangzik, a versenytársakkal összehasonlítva is, de most akkor forduljunk meg, és akkor ez a BKK-nak megéri-e, megtérül-e valamikor ez a BKK-nak, vagy hogyan érdemes erről gondolkodni, ennek a megtérüléséről?
1: Nekem, én természetesen közgazdász vagyok, köszönöm őszintén a pénzügyi kérdést. Hogyha veszteséges is a bubi, hogyha azt nézzük, és ez egy nagyon jó ilyen benchmark szám, hogy mennyibe kerül nekünk egy metró, egy busz, és ott mennyi bevétel jön, akkor az egy utazásra mennyit kell finanszíroznia a fővárosnak, és mennyit kell finanszíroznia egy bubis utazásra, és egy buszos utazásra, vagy egy trollis utazásra, vagy egy metrós utazásra, íg és föld. Szóval bőven a leges leghatékonyabb költséghatékonyabb.
2: De az infrastruktúra, beruházásokkal együtt
0: akkor
2: az bérletek
0: nagyon olcs. Tehát ha... Igen.
2: Az új dokkolókkal, az új bicajokkal, a harmadik, bőven. A generációváltással ezzel együtt...
1: Sokkal. Szóval, hogy a mekkora ráfizetést, én inkább olyan finanszírozási igénye van, hogyha egy buszos utazás, Uh-huh. Mert ott van egy tök nagy busz, este mennek rajta hatalni, és ott kell fizetned egy sofőrt, kell fizetned a benzint, kell fizetned a buszt, versus ott a bubi, amit nyilván azt is kell, a molbubit is kell üzemeltetni, de sokkal olcsóbb egyszerűen a fővárosnak finanszírozási szempontból egy bubis utazást összehozni, mint ha valaki busszal megy három megállót. És akkor ugye picit visszaugrunk a történelembe, ugye már mondtam, most szegény első generációt kicsit szíttuk, hogy tömörgumi így meg úgy, ezt tegyük hozzá, hogy az volt az első, ami így elhitette, hogy hello, az egy okés dolog, hogy normál emberek bringával, mert úgy értem a normál emberek, nem hát a biciklis futár, meg a sportos, meg a nagyon profi, hanem a nagy Bence, most nem buszra szállok, hanem akkor inkább erre, meg
0: igen,
1: lányom, meg mindenki.
0: És próbaképpen nem fogsz csak úgy venni egy
1: 100 000 egy bringát, igen, vagy persze, igen. És akkor 300 forintot kipróbáltam, ez rendben volt. Én ezután vettem két bringát, ez tök fontos, nem először vettem egy bringát, Asztóriától eljutni a, nem tudom, Gellért térjék, hát a leghatékonyabb módja, magas nap bringázás, meg ez a feel good, amit szintén nagyon nehéz átadni, hát nektek nem kell, majd ez milyen jó dolog, meg annak a pedál műsor hallgatóinak, de hogy ez így wow, fújja a hajamat a szél, meg így jó érzés, meg kicsit mozogtam, és akkor Schwab-Richard is boldog, meg a szívem is boldog, ezt azért nehéz átadni. Szóval ez szerintem egy tök fontos dolog.
0: Viszont ez a generáció fogja átadni a gyerekeinek, abszolút, és kinevelni azt abszolút a generációt, aki már aztán a saját bringájával közlekedik.
1: Igen, és kérdezik, más idő, amit el szoktak fejteni, az első ilyen sharing szóval ez a közbringa, közról nem voltak Lime, meg ilyenek még a Budapesten. És hogy mindenki attól félt 2012-ben, 4-ben indult a szolgáltatás, hogy hát közbringa rendszer, hát itt biztos az eset ellopják, és vagy bedobják a Dunába. Egyetlen egy bringa, majd bedobtak a Dunába egyébként az elmúlt 12 évben, és mindenki attól félt, ez itt nálunk nem fog működni, mert Budapest az kelet, meg Balkán, meg akármi, és ez bebizonyította, hogy működik. És azután jött a Lime, meg a DOT, meg a TIR, és így tovább. Szóval szerintem ez volt a másik nagyon fontos szerepe, hogy ez így működhet, meg ez egy oké dolog, hogy nekem nem kell megvenni egy rollert mindenképpen, hanem havi 2-3-szor használod, akkor ott van, és ezt tudod használni.
2: Maradjunk még itt a teljesítményindok indikátoroknál, eredményességeknél, KPI-oknál. Beszéltünk arról, hogy tényleg milyen jól terjeszti a városi kerékpározást a Molbubi. Arra vonatkozóan van-e valami adat, hogy tényleg, ami ugye kb. Az egyik legfontosabb misszió lenne, az, hogy mennyire alkalmas arra, hogy embereket kiszedjen az autóból, és bicajra ültessen, molbubira ültessen, vagy emberek elkezdjenek bizonyos autós utak helyett molbubira váltani.
1: Csinálunk abszolút ilyen kutatásokat, ezek az önbevallásosak, ezt máshogy nagyon nem tudjuk mérni, de igen, abszolút van erre statisztika, hogy mivel tetted volna meg az utazást, hogyha nincsen molbubi saját bringával, vagy gyalog, és abszolút ez 10-15-20%-a bőven autós lett volna egyébként. Igen, szóval ennek van impactful hatása, és most egy pár számot mondjak, az elmúlt 5, az a bubi második generáció, 14 millió bubis utazás történt meg. 14 millió, ez egy baromi nagy szám, és 300 000 ember regisztrált. Oké, ennek egy, nem tudom, része turista, de most akkor mondjuk kétharmad az itt élő. 200 000 magyar ember
0: használta. Hát a legidősebbeket, gyerekeket,
1: Igen, meg lehet, hogy valaki csak augusztus 20-ben jött vidékről, és akkor egyszer használta, de still próbálta, és ez a bringázás kipróbálta, és szerintem azért az van, hogy ez egy jó szolgáltatás, hogyha valaki már kipróbálja, akkor egy döntő többség, figyelj, ez rendben volt, jó élmény volt bringázni, meg könnyű volt felvenni.
2: Hogyan tekintetek a elektromos rollerekre, tényleg Lime-ra, TIR-re, amelyek talán a Manfred mellett ezek a legszorosabb, meg legerősebb konkurenciáitok?
1: Igen, hát van egy molbubis sapkám, meg van egy BKK-s sapkám is. BKK-s sapkában. Molbubisként...
2: Most molbubisként vagy itt szerintem.
1: Versenytárs, de én tökre hiszek a versenyben. Ezt most nagyon őszintén mondom, hogy az fog minket még jobb szolgáltatás nyújtásra, nem tudom, aktivizálni, ösztökélni, hogyha tényleg van versenytársam, és akkor kérdez, hogy mi mennyibe kerül. Manfred most, nem akarom reklámozni őket, de reklámozom őket, most kijött egy új, akkor ő meg ilyen akciót ad, vagy ennyi ingyen percet ad. Akkor erre majd megint én fogok majd reagálni, meg aztán rolleres is reagál, még jobb lesz az ügyfélnek. És nekünk azért, csak most veszem fel a BKK-s sapkámat, nekem az a modell splitet, bocs, hogy ezzel kezdtem, de ezzel is fogom majd befejezni, hogy nekem az a fontos, nekem BKK-s tök mindegy, hogy roller, vagy molbubi, vagy Manfred, csak autót váltsa ki. És valahol versenytársam tök jogosan, abszolút, és biztos, hogy több mobilizásán, ha nem lenne egy az egyben Manfred. Viszont, hogyha Manfred ott van, biztos, hogy több bringás utazás lesz összességében. Mert hogyha nem tudom, a Morbubi elfogy a Szent Gellért téren, mert jött egy csoport, aki elvitte, de jó, még ott van négy Manfred. És akkor nem taxiba ül a ügyfél, hanem felül egy Manfredra, és virágozzék 100 virág.
0: Egyébként mi az álláspontotok? Csak mondanék egy dolgot, megint ilyen tudatlan felhasználóként, hogy kipróbáltam, és nyilván nem olyan, mint a saját bringám, de éreztem azt, hogy egy másodperc alatt adaptálható valami, amin biztonságban érzem magam, és éreztem azt is, hogy biztonságban érezném magam úgy is, hogyha sokáig nem bicikliznék. Ezzel szemben felül, főleg mondjuk egy ilyen esti romkocsmás állapotban egy rollerre felülök, vagy felállok, bocsánat, akkor ez egy teljesen más biztonsági kategória. Tehát a bringa szerintem ilyen irányból sokkal inkább ajánlható bármi másnál.
1: Igen, hát ezt meg tudom erősíteni, és nagyon fontos, hogy az a vicc, hogy hát 20 kiló a közbring, az én országútim csak 8. Hát ezek ki vannak 0-24, hóban, fagyban, és 45 fokban, és napsütésben, és UV cseszi szét, ezeknek masszív a bringáknak kell lenni, és a másik, amit te mondasz, hogy stabil legyen, aki nem is bringázott annyit, meg bocsánat, hogy rámegy egy nem olyan tapasztalt bringás, meg rámegy egy kátyúra, akkor az ne essen el. És hát ez a roller biztonsága, vagy bringa biztonsága, erről most pont a Telexen erről volt egy hosszabb videó, és a fizikus úriember magyarázta, hogy igen. Hát ez egyszerű fizika, hogy rámész egy kátyúra.
0: Ez egy kicsit túlzás hatása, de ja.
1: Meg én nem vagyok egyébként roller ellenes egyébként, de hát igen, hogyha valaki nagy romkocsmázás után ketten utaznak a rolleren, hát az sérülés veszélyes, ez sokkal sérülés veszélyesebb, mint a Bubi. Bubinál is volt, nyilván nem tudom, estek el már emberek biciklivel, szóval ezen nem akarok hazudni, vagy bármi, de hál' Istennek nem volt még semmi, és úgy, most 14 millió volt, ugye? Bár az első generáció volt 1,5 millió, azért egy 10-es szorzó volt, az azért komoly előlépés volt.
2: Számítottok most még egy 10-es szorzóra, vagy
1: nem, azért? Nem. De azt gondolom, hogy nem volt semmi nagyon-nagyon-nagyon nagy baleset, szóval nem tudom, csigolyatörés, vagy meghalt, hál' Istennek, de most kéztörés volt a legsúlyosabb.
0: De tudnátok, hogyha lenne.
1: Hogyne. Hát figyelj, a ilyen mértékű növekedés nem tud nagyon lenni. Azért, amiben itt nagyon nagy előlépés lesz, és akkor erről beszélünk, egyrészt van az e-bring, erről beszéltünk, mert akkor jobban dombvidékre tudunk menni, meg más célcsoport, idősebbeket, hölgyeket, lányokat jobban el tudunk kérni.
2: Igen, ezt mondanak nagyon... azt, hogy honnan fogtok még további morbubizókat toborozni?
1: A másik, hogy most 2460 bringánk volt az előző rendszerben, mi most nagyon egy olyan közbeszerzést kötöttünk, ami sokkal rugalmasabb. Mit értek ez alatt, hogyha nagyon jól megy, meg van pénzünk, meg forrásunk, meg szedik az emberek, akkor 8000 bringes akár fel tud menni, és a bringa szám azért fontos, hogy én nem az állomás kirakása nehéz, hát akkor felfestek még, nyilván ez bonyolult az engedélyezés, mert minden meg kell egyeztetni, de hát kell bringa, hogy legyen ott, különben mit kezdek egy üres állomással. Szóval ami még nagyon nagy változás lesz, hogy sokkal jobban ki tudjuk terjeszteni. Most egy ilyen bő Hungária körúton vagyunk, de az, hogy minden metróállomásnál ott legyünk, egy Rákosmentre ki tudjunk menni Zugló külsőbb költére, Angyalföldre, Váci út külső részére is ki tudjunk menni. Szóval sokkal nagyobb területet tudunk lefelé.
2: Már a második alkalom, hogy a növekedéssel kapcsolatban elsősorban a földrajzi növekedéssel válaszolsz. Azt mondd el, hogy igazából kik azok, akik választhatnák a Morbubit, meg használhatnák a Morbubit, de még nem használják. Tehát, hogy milyen célcsoportban, milyen bicajosok, vagy potenciális bicajosok közében látjátok azt, hogy őket még be lehet toborozni a bicajozásba. Egyszerűen a külvárosiak, mert ők eddig kimaradtak, és ebből lesz a növekedés, vagy vannak azért ennél specifikusabb célcsoportok is?
1: Hát, most akkor hármat, egyrészt a külsőbb követek, ahol nincsen, mert akkor hogy bringázza, ha nincs ott bringa. Nyilván Calvin azért is sokan van, azért, ahol van egy bubi szolgáltatás, az odajárnak a suliba dolgozni, bulizni, stb. Szóval ők is használják, nem arról van szó, de hogy a lakóhelyek közösen ez egyik. A másik azért azt látjuk, hogy a 70-30% a női-férfi arány. Nyilván ennek nagyon sok szociológiai oka is van, nem tudom, nők sokkal kockázatkelőbbek, de hogy nők bicikliznek, erre az e-bubi egy tök izgalmas dolog tud lenni, meg ha megnézzük az ilyen kampányainkat, mindig vannak nők. Meg nő teker rajta, meg hölgy, meg minden. És akkor a harmadik talán az egy idősebb korosztály, 45 felett. Szóval nekünk, hogy egy nagyon tipikus felhasználunk, azért a 20-45 férfi. Ez egy átlag.
0: Mi szervezünk nagyon user. Sok eseményt, és én itt betűzném, hogy a nők fogékonyabbak az újdonságokra. Tehát, hogy szívesebben, bevállalósabbak, szívesebben szakítanak az ilyen mindennapi hagyományaikkal. Tehát például mi az elektromos rásegítéses bringákat így terjesztettünk, ugye ilyen túl a sportszintjén, és megfigyelhető volt, hogy ez a 70, hát nem a 70-30, de ilyen 60-40-ben a nők voltak a vállalkozók kedvűek.
1: Figyelj, mi most a statisztikában ezt látjuk, de most pont egy e-bringa, meg személyes dolgokat itt akkor tudom mondani. Szigetre mi Bubival mentünk ki, tök jó együttműködésünk volt a Szigettel, és ott volt a Lime-okat lehet rakni, meg a Bubit is, meg a Manfred is, tök jó volt, azzal menjél, és ne a héven aszalódjál. És a feleségemmel mentem ki, és hú, hát nehogy már bringázzunk a Battyányitól, mert akkor nem tudom, elmostik a sminkje, akkor ráült a MOL Bubira, ez nagyon jó élmény volt, csak az a vibe, hogy ott le van zárva a rakpart, igen. És nem tudom, mert az ilyen
2: nagyon jó húzás volt, hogy most
1: nagyon szuper volt, az Sziget ügyes volt, innen is gratulálunk nekik, és jövőre folytatjuk.
2: Nem akarok nagyon mélyen belemenni a dizájn kérdésekbe, az előző 2.0-ás Bubihoz képest van egy furcsa bicikli dizájn döntés a 3.0-án, ez a fura, felém forduló, felém jövő kormány. Hogy így nem kell annyira előre nyúlni, az előzőn sem kellett előre nyúlni, de ezen már végképp így idejött. Meg kell mondjam, hogy engem ez zavar, hogyan sikerült erre a döntésre jutni, hogy egy ilyen bicaiparban teljesen szokatlan és teljesen fura módon a kormány, az így, aznak van egy, az így elkezd felém görbülni, és így szinte a mellkasomba jön.
1: Igen. Szóval kettő dolog, mi azért nem centiméter pontosan egy ilyen beszerzést, amik elindít az ember, ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szigorú szabálya vannak, és nem így választom ki, hogy akkor rábökök, hogy azt a bringa kell nekem, és akkor gyere, hanem ez pontozás, nem lehet szubjektív, mert az a korrupció meleg ágya lenne, nagyon, nagyon helyes mondás, el van kerülve. Ez egyik. A másik, hogy nem centiméterre határozza meg az ember, hogy már pedig 27,5 fok lesz a dőlésszöge, mert ez egy csomó minden szereplőt, másikat kizárja, mert neki meg ilyen a dőlésszöge, neki meg olyanja. De ami fontos itt is, hogy az átlagos utas 10-13 percet megy, kényelmes legyen, biztonságos legyen, ne kelljen rágörnyenni, ő nem egy versenybringás, aki előre dől, hanem inkább ez a chopper-szerű, hát, tök kényelmes
0: ugye? Itt a, út. Ahogy igen. Próbáltam az előbb, itt a műsor előtt, rögtön kérdeztem, hogy ugye a MOL Bubin úgy kell bringázni, hogy hátradőlve,
1: tök kényelmesen, egyenes, hátra, igen,
0: kényelmesen, igen, mert igen. Ez erről szól.
1: És igen, ez lassabb lesz, mint az ország, ott nagyon megtekerem, meg kiállok a nyereből, itt nem ez a cél. Mert ha most nem 10 perc alatt érzem, 11, akkor semmi sincs az égvilágon, inkább biztonságban, óvatosan tudjál menni.
0: De mit tudom, hogy nem húzza ki az inget a nadrágodból hátul, hogyha előre görjön.
1: És egyébként a legtöbb ilyen design kritikát a profi bringa, a profi alatt értem, a nagyon tapasztalt bringas, hogy miért nem tudom jobban meghajtani, és így ne, értsd jól, imádjuk őket, meg szeretjük, meg nem tudom, kerékpáros klubban nagyon jó együttműködés, azt mondom, a BKK-nak Argemeine, de ez a nem te vagy a leges legyen a legnagyobb célközönség, hanem a nem tapasztalt bringásnak is egy jó élmény legyen igazából ez a kulcs.
0: Egyébként, ha már öltözködés szóba került, ez érdemes továbbvinni ezt a vonalat, hogy az ősztél, tehát a idegebb hónapokban egy kis edukáció, hogy hogyan kell ahhoz öltözködni, hogy ugye a munkahelyeddel is kompatibilis legyen, és kényelmesen érezd magad a MOL-ba, tehát hogy ne fázzál.
1: Egyetértünk, hát sajnos már nincs nagyon tél, szóval nekem 3 nap volt, nem tudom, bringázni nagyságrendi Budapest belvárosában, de igen, és ami tök érdekes, hogy mondjuk az előző rendszerben egy téli napon is egy ilyen 3-4 ezer utazás simán volt átlagosan, nem tudom, január 5-én. Oké, hogyha zuhogott a hó, akkor is még volt 1500, nem tudom hogyan, de akkor is volt még. Szóval vannak a leghűségesebb felhasználóink, de hogyha nem tudom, 0-2 fokban simán volt 3-4 ezer utazás. Oké, és akkor tavasszal meg 15-18 ezer, ez a félretés, nem nyilván azért még van egy nagy gap, de hogy hát, bringázható télen is Budapest, ezt kimerem jelenteni nagyon bátran.
0: És tavasszal pedig ott lesznek a metro, minden metroállomáson a dokkolók.
1: Igen, minden metroállomáson, de még több metroállomáson.
2: Igen, hogyha gonosz akarok lenni, akkor meg kell mondjam, hogy ugye a klímaváltozás az a MOL Bubinak dolgozik, de nem akarok gonosz lenni, és leginkább meg rengeteg utat kívánunk minden MOL Bubistának meg nektek, meg nagyon köszi, hogy vendégünk voltál a Pedál Podcastban.
1: Köszi szépen, egy élmény volt.
2: Nagy Bencét hallhattátok a BKK-tól, aki a digitális csatornák fejlesztési vezetője. Ez volt a Pedál Podcast. Két hét múlva fogunk ismét találkozni a Trend FM hullámhosszokon.
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én a hallgatókat pedig arra kérném, hogy keressék meg a YouTube-on és kövessék csatornánkat, a Pedál Podcastet. A Facebookon ugyanilyen néven találtok meg minket, illetve a webben a pedal.co.hu címen vagyunk elérhetők. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.

A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Egér úton kifelé a Balatoni út előtt a belső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Hős utcánál a középső sávban, és a Margit körúton a Margit híd felé a Bem József utca előtt a külső sávban. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Szilvafa utca közelében lezárták a félútpályát, mert vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa irányítja. Torlódik ezért a kocsisor kifelé az Erdősor utcától, az érintett BKK járatok megnövekedett menetidővel közlekednek a külső végállomásuk felé. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a Közraktár utcában befelé a Petőfi hídtól, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, a Szélkámán tér környékén, illetve a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az átvilágításkor előkerült információk alapján a közmédia vezetése feljelentést tesz, méghozzá Várhegyi Attila Fideszhez köthető politikus és üzletember ellen. A gyanú szerint ugyanis Várhegyi Attila irányította a valóságban a közmédiát, holott tanácsadóként volt csak szerződtetve. Átvette a közmédia hivatalos vezetőinek jogköreit, helyettük döntött tartalmi, személyzeti, gazdasági ügyekben, és jóváhagyása nélkül számos esetben nem mertek döntést hozni azok, akik hivatalosan felelősek voltak az intézmény vezetésért. Az MTVA szerint ő volt a kapcsolata az ország politikai vezetése és a közmédia között. Várhegyi Attila egyébként nem csak informális hatalmát gyakorolta a túlterjeszkedően a gyanú szerint, hanem több éven át a juttatásokkal kapcsolatban is túlterjeszkedett a valós hatásköreim. Rózsán és Sát Mónika lesz a NAV új elnöke, dr. Sisák Attila pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes. Mindez egy nyilvános pályázati eljárás lezárását követően dőlt el. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése lesz. Újabb orosz felderítő repülőgépet fogott el a lengyel légierő a Balti-tenger térségében. Az Il-20-as gép a lengyel tengerpart középső szakaszán fekvő Leba várostól 30 km-re északra vált először érzékelhetővé, ekkor eredtek a lengyel hadsereg gépei a nyomába. Az orosz gép a lengyel légteret nem sértette meg, ugyanakkor Oroszország ismét tesztelte eretentő és légvédelmi rendszereit a lengyeleknek. A Policing nevű missziójának keretében egyébként együttműködik a lengyel légierő a szövetséges államokkal a balti tenger légterének ellenőrzésében, de a program a három balti állam, Észtország, Lettország, Litvánia szárazföldje feletti légterének a védelmét is szolgálja.
0: Tőzsde hírek.
2: Boros hangulatú volt ma a tőzsdei kereskedés, idehaza 1%-ot csökkent a BUX 149.161 pontra, a részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a MOL 1%-kal erősödött 5055 forintra, az OTP 1,6%-kal csökkent 45.240 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra, a Richter 1,8%-kal esett 13.130 forintig. Európában zárása, a londoni tőzsde 3%-os plusszal fejezi be, a német DAX 9%-kal gyengül, a francia CAC 8%-del ment lefelé, az olasz tőzsde 3%-os plusszal zárhat, a spanyol tőzsde viszont stagnál. A Wall Street-en gyengülnek a mutatók 5-10, illetve 6% közötti mértékben. Kb. 3%-kal drágul a kőolaj, $90.54 a Brent, az amerikai könnyolaj $85.55-en jár. Jelentősen átalakítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét a holtankoljak.hu. A portál a jövőben a forintosított nagykereskedelmi árak helyett elsősorban a tényleges országos kiskereskedelmi átlagárakat közli majd, miután a nagykereskedelmi és a kutakon látható árak mozgása egyre inkább elvált egymástól. A változás értelmében minden hétköznap délelőtt 10 óráig jelennek meg az adott napi országos kiskereskedelmi átlagárak a holtankoljak.hu adatbázisa alapján.
0: Időjárás jelentés.
2: Estétől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és éjjel több felé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 21 fok között alakul. Hajnaltól északnyugat felől kezdődik el a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszínik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 32 fok között valószínű. 18:05, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mindennapi betegellátásból eljusson a világűrig, és egy űrhajós egészségéért vállaljon felelősséget egy misszió során? Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban? És milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa, aki egyébként a Hunor Magyar űrhajós program keretében vett részt a magyar űrhajós kiválasztásában, valamint felkészítésében. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
2: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
1: Igen, gyerekként mi volt az, ami ebben a világban megfogott, ugye? Más lát egyébként a fehér köpenyből az, aki úgy benne él, meg az, aki csak laikusként kívülről látja ezt a világot.
2: Nagyon érdekelt az emberi szervezetnek a működése, és önmagában az orvoslás, hogy hogyan tudunk ebbe beavatkozni a műtétek. Nekem édesapám traumatológus volt, nagyon érdekelt az, hogy hogyan zajlik egy izület, vagy bármilyen csonttörésnek a műtéti ellátása, hogy ott zöldben vannak az emberek, hogy ott a kezükkel ugye gyógyítanak, operálnak, műtenek, és hát egyébként is a fehér köpenyben, hogy ott sétálnak a kórházban, és fehér ruhában vannak, és nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nekem ez nagyon inspiráló volt, és gyerekként is játékok szintjén, tehát játékosan is azt képzeltem el, hogy én orvos vagyok, és betegeket gyógyítok.
1: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
2: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről. És hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
1: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
2: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott. Imádtam a mindenféle science fiction-öket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja. Ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
1: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
2: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
1: Akkor majd erről kérdezlek még részletesebben. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki ezen az úton elindul, ezt a pályát választja, akkor nincs megállás, nincs visszaút már?
2: Azt gondolom, hogy általában ezt azért választják, mert tényleg gyógyítani akarnak, és van egyfajta elhivatottság azokban, akik az orvosi egészségügyi pályát választják. hogy van-e visszaút, szerintem nincs, de nyilván lehet olyan élethelyzet, amikor van, de alapvetően az elhivatottság határozza meg ezt az egészet.
1: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mi beszerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mi beszerettél bele már felnőttként?
2: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérdi Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
1: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
2: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
1: Tehát persze, ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
2: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi valamennyi szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
1: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
2: igen,
1: érdemes
2: egy
1: ezt nézni.
2: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
1: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
2: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
1: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
2: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
1: Picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatát, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntés hozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
2: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés, megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
1: hát meg élet-halál felett döntötök.
2: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni

0: korrupt volt, az, szóval ez egy folyamat. Mm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
1: azt mondják, hogy mostantól a tiéd a
0: mostantól
1: felelősség.
0: A tiéd, persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntést hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszicsáré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
1: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
0: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez egy tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
1: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
0: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó, erős beleérző képesség, amiről indulunk.
1: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
0: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen másként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
1: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
0: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog,
1: és nem is olyan régen, igen.
0: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómia atlasz, amiből az ember 7 nappal letéve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvostanhallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
1: Tehát egyfajta konzultációt tud folytatni.
0: Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket, mert nem lehet úgy azonos

0: formában sikerrel alkalmazni.
1: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
0: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik. Például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteggyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezetőségének a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is. És hát ennek a része volt, egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
0: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jó látni, hogy máshol hogy működik, azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
0: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével és űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
2: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egy perc elmúlt fél hét. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A 8-szoros aranylabdás Lionel Messi közösségi oldalán jelentette be, hogy nem szerepel többet az argentin labdarúgó válogatottban. Messi 207-szer játszott a válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnok együttesnek, az idei előtt 2014-ben pedig VB döntős volt, tehát kétszer, és kétszer nyert Copa Amerikát. Messi még 2005. augusztus 17-én lépett először pályára pont Budapesten a magyar válogatott ellen a nemzeti csapatban, bár akkor egy perc után kiállították a végül 2-1-re megnyert barátságos mérkőzésen. Címeres mezben az utolsó mérkőzése az idei világbajnokság döntője volt, amelyet a dél-amerikai együttes hosszabbításban veszített el 1-0-ra Spanyolországgal szemben.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 0,1%-kal erősödött 5055 forintra. Az OTP 1,6%-kal gyengült 45.240 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra, a Richter 1,8%-kal esett 13.130 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 0,3%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a francia CAC 0,8%-kal gyengült, az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 0,3%-kal került lejjebb. A Wall Street-en is lefelé mennek a tőzsdemutatók, a Dow Jones 6%-del, az S&P 500 0,5%-kal, a Nasdaq 0,4%-os mínuszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1619. Drágul a kőolaj 2,5%-kal, $90.38 a Brent, az amerikai könnyolaj $85.61. Az átvilágításkor előkerült információk alapján a közmédia vezetése feljelentést tesz és jogi lépéseket indít el Várhegyi Attila Fideszhez köthető politikus és üzletemberrel szemben. Levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok alapján azt tárolt fel az MTVA vezetés előtt, hogy valójában Várhegyi Attila irányította az MTVA-t, pedig csak tanácsadónak volt szerződtetve. Átvette a hivatalos vezetők jogköreit, helyettük döntött tartalmi, személyzeti és gazdasági ügyekben is. A miniszterelnökség közlése szerint 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével. A mai nappal záró 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása. A KEKVÁK megszüntetésével a kormány szerint véget ér egy átláthatatlan rendszer, és egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Közölték azt is, hogy a szükséges programok és szolgáltatások tovább működnek, miközben megszüntethetők a felesleges párhuzamosságok és indokolatlan szervezeti struktúrák. Rózsán és Sát Mónika lesz a NAV új elnöke, dr. Sisák Attila pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes. Mindez egy nyilvános pályázati eljárás lezárását követően dőlt el. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése lesz. Görögország 3 milliárd euró értékű védelmi rendszer megvásárlásáról írta le a megállapodást Izraellel, jelentette be az izraeli védelmi tárca. Az ország történetében az egyik legnagyobb, a görög-izraeli kapcsolatokéban pedig a legnagyobb ilyen méretű fegyver eladásról egyeztek meg. Ennek keretében Izrael többszintű védelmi rendszer kiépítését vállalja a görögök számára, illetve egy 26 millió euró értékű kiegészítő megállapodás keretében drónvédelmi rendszerekkel is ellátja a dél-európai országot.
2: Időjárás jelentés.
4: Estétől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és éjjel több felé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-21 fok között alakul. Hajnaltól északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. 18 óra 37 perc van, friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Még mindig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai űrügynökség ÉZA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetem, hogy részt vegyen a Magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Álljunk itt meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
0: Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést. Másfél éves képzés, ez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi, mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben. illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni a Kennedy Space Centerbe, úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas, és hát nagyon egyedi és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
1: Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
0: Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne, mert okay, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulása is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 évben, azért ez a szakterület, ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
1: csak
0: hát
1: itt Magyarországon
0: igen,
1: nem volt gyakorlat.
0: Meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
1: Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
0: Igen, természetesen. Én raktam össze a csapatot, hogy kikből álljon. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
1: Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
0: A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek Orvosi Bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-how-ként még hozzá tudunk adni.
1: Ez egy elég hosszú folyamat, és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
0: Amennyit tudtam, igen. Természetesen ez időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
1: De nem engedted el?
0: De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
1: Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok? Ez idő alatt?
0: Voltak, ez természetes.
1: Tehát, mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
0: Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások, Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi standardeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai Ügynökség orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együttműködni. Szinte párhuzamosan volt az Európai Ügynökségnél is egy asszonauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai Űrügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai Űrügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
1: Nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós Kapu Tibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
0: Én mind a 4 egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedveltem, kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről, az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem, például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy részes értékelés róluk, és egy független felügyelő bizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelő bizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést, azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
1: Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
0: Több mindenre. Nem lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon részes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. Egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez, ugye amikor felmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként, hát vagy csak futólag
1: kísérleteket
0: ismer.
1: Kísérleteket végzett,
0: nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában, az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntről a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
1: Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell.
0: Rengeteg kockázat, amit vállalni kell, tudatában kell lenni annak, hogy lehetnek váratlan helyzetek, veszélyes helyzetek, és egy ilyen helyzetben is stabilnak kell maradni. Szóval ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak a kiválasztás, ahol meghatározzuk, hogy na ez az illető, ennek a személyisége megfelelő, de ugye van sok minden, amit lehet fejleszteni, és kell is fejleszteni, úgyhogy az, hogy ez meg tudott valósulni a mi programunkban ilyen komoly szinten, egyébként ez azért sok szempontból egyedülálló, mert az Európai Űrügynökségnek és a NASA-nak is van ugye nagyon komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a szemelvesz Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért nincs erre példa.
1: És hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, még segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakemberen múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
0: Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban, és a felbocsájtáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst, limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsájtása megtörténik, és eléri az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
1: Ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
0: Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van 2 kolléganő most már az Európai Űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni. Abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-szel utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt 2 orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
1: De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni, ha jól értem.
0: Hát ott kell lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni, tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember, nekem lesz előreláthatóra 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomáshozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
1: Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. Te hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken.
0: Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a 2/3 nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában, és ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon a üléselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
1: Szakmai alapon előre jusson.
0: Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt, vagy több férfit vonzani egy adott területre, de meg fogja adni a lehetőséget.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként szerinted mi jelenti a legnagyobb kihívást a nők számára ezen a pályán?
0: Család élettel való összeegyeztetés. Uh-huh. Nagyon sok olyan törekvés van, például a Semmelweis Egyetemen is van a Családbarát Egyetem program, ami kifejezetten támogatja a családdal rendelkező egészségügyben dolgozó nőket sokrétűen, de azért még egy orvosnőnek ez még mindig nehéz olyan szempontból, hogy ugye egyrészt hosszú a tanulási folyamat, és hát, hogyha elmegy szülési szabadságra, akkor azért évek esnek ki, és hát pont a kardiológia egy olyan terület, amiben ez a néhány év, ez olyan újdonságokat
1: technológiai
0: tud
1: fejlődés.
0: De akarva akaratlanul lemarad, a legnagyobb igyekezet ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok, itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
1: Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
0: Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok. Tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
1: Orvos családból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
0: alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet. Az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai, és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek, családom természetesen a barátok között, és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagyrészt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
1: Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
0: Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag nincs határ. Az embert persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hullik, de hogyha a mi oldalunkról belerakjuk azt az elhivatottságot és azt a munkát és tanulást, amire szükség van ahhoz, hogy elérjünk valamit, akkor el lehet érni, és ne adjuk föl, hanem menjünk tovább, de mindeközben mindig is figyeljünk saját magunkra, hogy egyrészt ne veszítsük el önmagunkat, és ne veszítsük el az egészségünket.
1: Legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
0: Köszönöm szépen.
1: Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egy perccel múlt 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Várhatóan október végig átfogó jelentést készít a Magyar Tudományos Akadémia a Jéger jégkármérséklőrendszer működéséről, annak környezeti és egészségügyi hatásairól, valamint arról, hogy lehet-e szerepe az asszály mértékének alakulásában. Ezt Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mondta a Telexnek adott interjúban. A miniszter azt mondta, hogy a Hungaromet adatai alapján statisztikailag nem igazolható, hogy a Jéger az asszály mértékének növekedéséhez vezetne, ugyanakkor azt is vizsgálni kell, hogy a rendszer milyen hatékonysággal látja el eredeti célját, vagyis a jégkárok mérséklését. A felülvizsgálatot gazdasági szempontok is indokolják, ugyanis a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a rendszert 2,5 milliárd forintból működtette az Agrárminisztérium támogatásával és a gazdák tagdíjaiból. A költségszerkezet felülvizsgálata alapján azonban kiderült, hogy ez 1,9 milliárd forintból is megvalósítható. A 8-szoros aranylabdás Lionel Messi közösségi oldalán jelentette be, hogy nem szerepel többet az argentin labdarúgó válogatottban. Messi 207-szer játszott a válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnoki címet szerzett együttesnek, 2014-ben és idén 2026-ban pedig VB ezüstérmes volt. Mindkétszer egyébként 1-0-ra veszítettek a döntőben, 14-ben a németek, most pedig a spanyolok ellen. A 39 éves Messi még 2005. augusztus 17-én Budapestre a magyar válogatott ellelépett először pályára csereként, akkor mindössze egy percet játszott, mert azonnal kiállították az egyébként 2-1-es argentin győzelemmel zárult találkozón.
2: Tőzsdehírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal erősödött 55.000 forintra, az OTP 1,6%-kal gyengült 45.240 forintig, a Magyar Telekom 1%-kal drágult 2.530 forintra, a Richter 1,8%-kal esett 13.130 forintig. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a francia CAC 8%-kal gyengült, az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 3%-kal került lejjebb. A Wall Street-en lefelé mennek a főbb tőzsdemutatók, a Dow Jones 6%-kal gyengül, az S&P 500 0,5%-kal, a Nasdaq 4%-os mínuszban jár. 1,1617 az euró-dollárral szemben árfolyama, 2,5%-kal emelkedik a kőolaj, a Brent $90.24, az amerikai könnyolaj $85.47 jár. Rózsán és Sát Mónika lesz a NAV új elnöke, dr. Sisák Attila pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes. Mindez egy nyilvános pályázati eljárás lezárását követően dőlt el. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése lesz. Jelentősen átalakítja az üzemanyagárakról szóló tájékoztatási rendszerét a holtankoljak.hu. A portál a jövőben a forintosított nagykereskedelmi árak helyett elsősorban a tényleges, országos kiskereskedelmi átlagárakat közli majd, miután a nagykereskedelmi és a kutakon látható árak mozgása egyre inkább elvált egymástól. A változás értelmében minden hétköznap délelőtt 10 óráig jelennek meg az adott napi országos kiskereskedelmi átlagárak a holtankoljak.hu adatbázisa alapján. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi ágazatban dolgozók bérrendezéséről. A javaslatban szerepel illetményemelés és az úgynevezett preferált települési pótlék használata, valamint az országon belüli mobilitást elősegítő plusz intézkedés is, de a konkrétumokról csak akkor számolnak be, ha a kormány már döntött róla, mindezt Pósfai Gábor belügyminiszter között a Facebook oldalán.
2: Időjárás jelentés.
4: Estétől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és éjjel többfelé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-21 fok között alakul. Hajnaltól északnyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelen megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27-32 fok között valószínű. 19 óra 7 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
5: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Ez itt a Vadnyugat, a tordasi Western falu. A Fejér megyei Tordas határában létrehozott Western faluba érve, olyan érzésünk támad, mintha a Missouri folyó partján egy nyugat-amerikai poros, ám de veszélyes faluba csöppennénk. Az élményfaluban rengeteg programmal és érdekességgel várják a látogatókat. A Western falu. Az élményfalu létrejöttének célja az volt, hogy egy különleges, de Magyarországon mindenképpen egyedi, talán hiánypótló parkot hozzanak létre. A szórakoztató faluban rengeteg élmény várja a látogatókat. A Western falu Vadnyugati programjai. Lehet kérni, hogy a látogató egy igazi Western film szereplője lehessen. Ilyenkor egy valódi filmstúdió áll rendelkezésre, ahol a vendég kérésére leforgatják a Tordasi Banditák című filmet, amiben a vendég és társasága adja a szereplőgárdát. Magában a faluban meg lehet ismerkedni a Western életmóddal, a fegyverekkel, imitálni lehet Western jeleneteket. Ha a Western kocsmai hangulatot szeretnénk megtapasztalni, annak sincs akadálya. A falu szalonjában hamisítatlan vadnyugati élményben lehet részünk egész éjszaka. Ezen kívül még működik szabaduló szoba is a helyszínen. Lehet rodeóbikán lovagolni, íjászkodni, célba lőni, aranyat mosni, és még számos érdekes programban részt venni.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazznótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai Feeling Good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Visszavonul minden idők egyik legjobb labdarúgója, az argentin Lionel Messi a válogatottságtól. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés sem idehaza, sem pedig Európában. Este jönnek a záporok, zivatarok, holnap ugyanakkor újra inkább a napsütésé lesz a főszerep. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A 8-szoros aranylabdás Lionel Messi közösségi oldalán jelentette be, hogy nem szerepel többet az argentin labdarúgó válogatottban. Messi 207-szer játszott a válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt, a világbajnokságot nyert együttesnek, 2014-ben és idén is VB döntős volt, kétszer nyerte az argentinokkal Copa Amerikát. A 39 éves Messi még 2005. augusztus 17-én a magyar labdarúgó válogatott ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban, akkor egy perc után kiállították, de a csapata megnyerte a meccset a magyarok ellen 2-1-re. Címeres mezben az utolsó mérkőzése az idei világbajnokság döntője volt, amelyet a dél-amerikai együttes hosszabbításban 1-0-ra veszítette a Spanyolországgal szemben.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,1%-kal erősödött 5055 forintra. Az OTP 1,6%-kal gyengült 45240 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra, a Richter 1,8%-kal esett 13130 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3,1%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a francia CAC 8,1%-kal gyengült, az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 3,1%-kal került lejjebb. Az átvilágításkor előkerült információk alapján a közmédia új vezetése feljelentést tesz Várhegyi Attila Fideszhez köthető politikus és üzletember ellen. Levelezések és egyéb dokumentumok, nyilatkozatok alapján ugyanis a valóságban Várhegyi Attila irányította az MTV-at még korábban, holott hivatalosan csak tanácsadója volt az intézménynek, de ő döntött tartalmi, személyzeti, gazdasági ügyekben, és jóváhagyása nélkül számos esetben nem ismertek döntést hozni az MTV-a korábbi vezetői. Az új vezetés szerint egyébként Várhegyi Attila volt a kapcsolat az ország politikai vezetése és a közmédia között, és az általa elfogadott juttatásoknál is a törvényi kereteken túlterjeszkedett. A miniszterelnökség közlése szerint 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével. A mai nappal záró 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása. A kekvák megszüntetésével a kormány szerint véget ér egy átláthatatlan rendszer, és egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Közölték azt is, hogy a szükséges programok és szolgáltatások tovább működnek, miközben megszüntethetők a felesleges párhuzamosságok és indokolatlan szervezeti struktúrák. Rózsán és Sát Mónika lesz a NAV új elnöke, dr. Sisák Attila pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes. Mindez egy nyilvános pályázati eljárás lezárását követően dőlt el. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése lesz. 45 új kaffillamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, között a Budapesti Közlekedési Központ. Az 51 új spanyol villamosból 45 jármű finanszírozásának forrása a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből valósul meg. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege 43 milliárd forint.
0: Időjárás jelentés.
2: Estétől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, éjjel több felé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-21 fok között alakul. Hajnaltól északnyugat felől kezdődik el a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az Épp hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8-számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagy lemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Husta, husta, husta, mago du dan. Med hötam, hötam, hötam. Med diskret kik och tosta, mago mutam. Mago mutam.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2. A 94.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Visszavonul minden idők egyik legjobb labdarúgója, az argentin Lionel Messi a válogatottságtól. Nem volt túlságosan jó hangulata a tőzsdei kereskedés sem idehaza, sem pedig Európában. Este jönnek a záporok, zivatarok, holnap ugyanakkor újra inkább a napsütésé lesz a főszerep. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A 8-szoros aranylabdás Lionel Messi közösségi oldalán jelentette be, hogy nem szerepel többet az argentin labdarúgó válogatottban. Messi 207-szer játszott a válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt a világbajnokságot nyert együttesnek, 2014-ben és idén is VB döntős volt, kétszer nyerte az argentinokkal Copa Amerikát. A 39 éves Messi még 2005. augusztus 17-én a magyar labdarúgó válogatott ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban, akkor egy perc után kiállították, de a csapata megnyerte a meccset a magyarok ellen 2-1-re. Címeres mezben az utolsó mérkőzése az idei világbajnokság döntője volt, amelyet a dél-amerikai együttes hosszabbításban 1-0-ra veszítette a Spanyolországgal szemben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1,1%-kal erősödött 5055 forintra. Az OTP 1,6%-kal gyengült 45240 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra, a Richter 1,8%-kal esett 13130 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3,1%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a francia CAC 8,1%-kal gyengült, az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 3,1%-kal került lejjebb. Az átvilágításkor előkerült információk alapján a közmédia új vezetése feljelentést tesz Várhegyi Attila Fideszhez köthető politikus és üzletember ellen. Levelezések és egyéb dokumentumok nyilatkozatok alapján ugyanis a valóságban Várhegyi Attila irányította az MTV-at még korábban, holott hivatalosan csak tanácsadója volt az intézménynek, de ő döntött tartalmi, személyzeti, gazdasági ügyekben, és jóváhagyása nélkül számos esetben nem ismertek döntést hozni az MTV-a korábbi vezetői. Az új vezetés szerint egyébként Várhegyi Attila volt a kapcsolat az ország politikai vezetése és a közmédia között, és az általa elfogadott juttatásoknál is a törvényi kereteken túlterjeszkedett. A miniszterelnökség közlése szerint 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével. A mai nappal záró 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása. A kekvák megszüntetésével a kormány szerint véget ér egy átláthatatlan rendszer, és egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Közölték azt is, hogy a szükséges programok és szolgáltatások tovább működnek, miközben megszüntethetők a felesleges párhuzamosságok és indokolatlan szervezeti struktúrák. Rózsáné Sát Mónika lesz a NAV új elnöke, dr. Sisák Attila pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes. Mindez egy nyilvános pályázati eljárás lezárását követően dőlt el. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése lesz. 45 új kaffvillamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, között a Budapesti Közlekedési Központ. Az 51 új spanyol villamosból 45 jármű finanszírozásának forrása a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből valósul meg. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege 43 milliárd forint.
0: Időjárás jelentés.
1: Estétől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, éjjel több felé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-21 fok között alakul. Hajnaltól északnyugat felől kezdődik el a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántúlra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Az AI nem a jövő, már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
0: Trend Night.
1: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Visszavonul minden idők egyik legjobb labdarúgója, az argentin Lionel Messi a válogatottságtól. Nem volt túlságosan jó hangulatú a tőzsdei kereskedés sem idehaza, sem pedig Európában. Este jönnek a záporok, zivatarok, holnap ugyanakkor újra inkább a napsütésé lesz a főszerep. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. A 8-szoros aranylabdás Lionel Messi közösségi oldalán jelentette be, hogy nem szerepel többet az argentin labdarúgó válogatottban. Messi 207-szer játszott a válogatottban, 125 gólt szerzett, 2022-ben csapatkapitánya volt, a világbajnokságot nyert együttesnek, 2014-ben és idén is VB döntős volt, kétszer nyerte az argentinokkal a Copa Amerikát. A 39 éves Messi még 2005. augusztus 17-én a magyar labdarúgó válogatott ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban, akkor egy perc után kiállították, de a csapata megnyerte a meccset a magyarok ellen 2-1-re. Címeres mezben az utolsó mérkőzése az idei világbajnokság döntője volt, amelyet a dél-amerikai együttes hosszabbításban 1-0-ra veszítette a Spanyolországgal szemben.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1%-os csökkenéssel 149.161 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 39,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 1%-kal erősödött 5055 forintra. Az OTP 1,6%-kal gyengült 45240 forintig. A Magyar Telekom 1%-kal drágult 2530 forintra, a Richter 1,8%-kal esett 13130 forintra. Európában vegyesen teljesítettek a fő tőzsdeindexek, a londoni börze 3%-kal emelkedett, a német DAX 1,2%-kal csökkent, a francia CAC 8%-kal gyengült, az olasz tőzsde stagnált, a spanyol parkett pedig 3%-kal került lejjebb. Az átvilágításkor előkerült információk alapján a közmédia új vezetése feljelentést tesz Várhegyi Attila Fideszhez köthető politikus és üzletember ellen. Levelezések és egyéb dokumentumok, nyilatkozatok alapján ugyanis a valóságban Várhegyi Attila irányította az MTV-at még korábban, holott hivatalosan csak tanácsadója volt az intézménynek, de ő döntött tartalmi, személyzeti, gazdasági ügyekben, és jóváhagyása nélkül számos esetben nem ismertek döntést hozni az MTV-a korábbi vezetői. Az új vezetés szerint egyébként Várhegyi Attila volt a kapcsolat az ország politikai vezetése és a közmédia között, és az általa elfogadott juttatásoknál is a törvényi kereteken túl terjeszkedett. A miniszterelnökség közlése szerint 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetésével. A mai nappal záró 16 felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása. A KEKVÁK megszüntetésével a kormány szerint véget ér egy átláthatatlan rendszer, és egy fontos akadály is elhárul az uniós források hazahozatala elől. Közölték azt is, hogy a szükséges programok és szolgáltatások tovább működnek, miközben megszüntethetők a felesleges párhuzamosságok és indokolatlan szervezeti struktúrák. Rózsáné Sát Mónika lesz a NAV új elnöke, dr. Sisák Attila pedig a bűnügyi és rendészeti elnök helyettes. Mindez egy nyilvános pályázati eljárás lezárását követően dőlt el. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint az új vezetés feladata egy korszerű, hatékony, politikai befolyástól mentes és szakmailag hiteles adóhatóság felépítése lesz. 45 új kaffvillamos beszerzését finanszírozza az Európai Unió, között a Budapesti Közlekedési Központ. Az 51 új spanyol villamosból 45 jármű finanszírozásának forrása a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből valósul meg. A projekt vissza nem térítendő támogatási összege 43 milliárd forint.
0: Időjárás jelentés.
2: Estétől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, éjjel több felé várható eső, zápor, helyenként intenzív zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14-21 fok között alakul. Hajnaltól északnyugat felől kezdődik el a felhőzet csökkenése, a csapadék súlypontja egyre inkább a Tiszántóra tolódik, majd reggelre megszűnik. Ezt követően napos, gyengén felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül. A szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon néhol viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27-32 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

által értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk.

tartanék egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

folytatjuk a különleges zenei válogatást mindjárt az angol Roderick David Rod Stewarttal, aki már a 60-as, 70-es években is kiemelkedő énekesnek számított érces és különleges hangjával. Pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, így minden idők egyik legsikeresebb férfi énekese. 2008-ban a Billboard hetente megjelenő zenei magazin a 17. helyre rangsorolta a világ valaha élt 100 legsikeresebb zenész listáján. Érkezik tehát most Rod Stewart a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott, a harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.
3: A field.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző producer Rutka Robert Budapesten született 1967-ben. 5 évesen kapta meg első hangszerét, azt a szájharmonikát, amely évekig a kedvenc hangszere volt. 6 évesen zongorázni, 9 évesen klasszikus gitározni és énekelni tanult. Az első elektromos gitárjával a kezében egyértelművé vált számára, hogy az egyetlen dolog, ami igazán boldoggá teszi, az a zenélés. 1989-től napjainkig több mint 200 nagylemez elkészítésében működött közre, zenekaraival számos itthoni és külföldi fesztiválon, illetve rendezvényen vett részt. 2001 és 2008 között Jamie Winchesterrel számtalan jelentős slágert írtak és énekeltek el, ezt az elismerésekben és kiadványokban is termékeny, aktívan koncertező formációt 7 év együttműködés után zárták le, hogy szólóban is bizonyítsanak a hazai és nemzetközi zenei szakmának.
1: Trend Night.
2: Rutka Robert zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet Nice című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanít, az kavics a bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzeld, hogy az ott mi egyetlen egy.

tylko Dunaru.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt